Ez így van a mai napig. Nincs olyan hatalmas és csodás templom a világon ma sem, ahol Isten lakhatna. Csak arra szolgál minden csodaépítmény, hogy ott találkozzanak a hívők Istenükkel, az Úrral. Ott folyik az imádat, a tanítás, a közösség megélése, a lelki töltekezés, és minden szükséges dolog ehhez a csodálatos kapcsolathoz.

1865. kérdés. Volt-e valaha olyan proféta, aki kimerte mondani, hogy tévedett, és helyreigazításként az Úr szavát hirdette? A válasz. Hogy mindenki azt mondaná, hogy nincs. Nincs, két okból se. Az igaz, proféta az mindig Isten szavát hirdeti, pontosan és hűségesen. Az álproféták ugyan hirdethetnek hamisságot, de ők meg nem igazítják helyre magukat, maradnak a rossz proféták jól jövedelmező státuszában. Így aztán kizárt, hogy lenne olyan proféta, aki kimerte mondani, hogy tévedett, bár igaz ember volt. Nos, hát emberi logika szerint ez így igaz is lenne, de hát ugye, Istennél láttunk már sok különös esetet is. Nos, lapozzuk csak föl Dávid király életét a Bibliában, és már is ismerős nekünk Isten hűséges és odaadó profétája Nátán. Történt egy napon, olvassuk Sámuel könyvének 7. fejezetében, ezt mondta Dávid Nátán profétának. Nézd! Én cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán ezt mondta a királynak, tedd meg mindazt, amit szándékodban van, mert veled van az Úr. De még azon az éjszakán az történt, hogy így szólt az Úr szava Nátánhoz. Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak, te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy fölhoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban, mindmáig, hanem egy sátorral vándoroltam ide-oda. Az volt a hajlékom. Amíg Izrael fiai között vándoroltam, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik bírájának, akit népem Izrael pásztorául rendeltem, hogy miért ne építettetek nekem egy házat cédrusfából? Ugye velünk is előfordulhat, hogy valamire első hallása, és csípőből azt mondjuk, hogy hát ennél jobb gondolat még, sose hallottam, tedd meg! Ez Istennek nagyon fog tetszeni. Veled van az Úr ebben a munkában, na az már biztos. De ezzel a vélekedéssel azért egy kicsi baj van. Ez az ember véleménye, és nem kérdezték meg Isten, hanem már is úgy álltak a tervhez, hogy ez mennyei atyánknak biztosan tetszeni fog, mert nekünk aztán nagyon. És mi lett a folytatás? Isten nem a kimondott tervre, hanem a lélek állapotára válaszolt. Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjak? Vagyis házunk legyen, neked meg nekem is? Hogy képzeled ezt az egyenjogot? És igen, tudjuk, hogy Isten nem lakhat házban, ahogy aztán Salamonnál is láthattuk. Isten itt kijelenti a másik nagy igazságot is. Azt tedd, amit én mondok, mert kértem én ezt valaha valakitől is? Hát nem. És akkor Nátán profétának indulnia kellett vissza Dávid királyhoz, és elmondani, hogy rossz úton járnak. Rossz dolgot véleményezett, mert Isten mást üzent. A te kezedhez, Dávid, sok vér tapad, mert az állam érdekében és védelmében sokat kellett hadakoznod. Ezért fiad épít majd nekem templomot. Tehát azt látjuk, hogy az Úr megfed, de a reményt, a kegyelmet ismét elénk vetíti. Nos, Nátán profétában a legnagyobb kincsek egyikét látjuk. Tévedtem, bocsánat. Nem mentegette magát, nem köntörfalozott, nem beszélt mellé. Tévedtem, és kész. Ellenben Isten ezt mondja. Nagy lelki erő és hit kell ehhez. Alázat. Nem én vagyok a mindentudó, nem én mondom meg a tuttit, hogy mi és hogyan legyen.
és ez tanulság nekünk is a mai napra és a jövőre. Ha valami jónak látszik, még nem biztos, hogy az Isten tervében is benne van. Változhat a terv, az idő, a személy, a gondolat és minden, mert Isten tervei olyan távol állnak tőlünk, mint a menny a földtől, és ez ma is pontosan így van.

És akkor ime itt vannak az új kérdések a következő hétre. 1866-tól az 1870-ig terjedő kérdések így hangzanak. Mondj 5 olyan történetet, mely a 40-es számmal van kapcsolatban.

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is, mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és reméljük, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli, boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, sőt, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt azért, mert törődik velünk, egyenként és személyesen is. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Annak milyen fizikai és lelki vonzatai voltak, amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ugye, ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását. De nem minden történet velem esett meg. Ime a mostani, mely nem csak elmond egy történetet, hanem fölfedi annak lelki vonzatait is, erősségeit, kétségeit, a zavaró tényezőket és végül a szabadulás útját is. Nos, hallgassuk szeretettel és figyelemmel, és ha segít nekünk megélni a következő nehézségeket, vagy azt, amit annak gondolunk, akkor mélységes hála és köszönet Urunknak, Istenünknek. És akkor talán én is örvendezhetek a szívemben, hogy nem eredménytelen a szolgálatom itt a rádióban hetente háromszor is, és az ismétléssel hatszor.

A matrac című tanúságtétel tanúságai. Az előző adásban egy történetet mondtam el kedves hallgatóimnak azzal a céllal, hogy föltárom annak lelki küzdelmeit is, a megoldás keresésének téves útjait, a meg nem szűnő keserűség és az újból és újból föltüremkedő rossz érzés csapdáit, és végül, mostani adásunkban, föltárom majd az igazi megoldás kulcsát is. Történetünk arról szólt, hogy egy keresztény tábort tartottak az egyik hotelben, ahol hősünk egy kétágyas szobát kért magának azzal a tudattal, hogy az 50%-os fölárat bizony ki kell fizetnie, de vállalta, mert szükségben volt, és most már nem részletezem, hogy miért. De már az első nap délután elkérte tőle a második ágy matracát egy fiatal pár, hogy a kislányuk tudjon kényelmesen aludni, amivel testvérünknek nagyon nagy kényelmetlenséget okoztak több éjszakán át. Igaz, amikor a kérés elhangzott, és a gyerekről volt szó, ő azonnal igent mondott, de ezzel be is tette önmagának a kiskaput azokra a napokra. Nem tudott pihenni, mert ahhoz a két ágyra lett volna szüksége. Mindez pedig egy olyan házaspártól indult, akik most saját kényelmüket helyezték az övé elé, és ezért az idős emberben sok keserűség gyülemlett föl. Nem azért, hogy őt most jól kihasználták, mert ezt csak utólag értette meg, hanem azért, miként lehet egy anya-apa olyan felelőtlen, hogy a kocsijukba nem tesznek be egy utazóágyat, ami ma már nem igazi kiadás a gyermek számára, vagy miért nem kérnek a szállodától egy másik matracot, talán mert nekik fizetni kellett volna érte, vagy éppen egy gyerekágyat, szóval hősünk fizetett, ő gondoskodott, és mégis ő húzta a rövidebbet. De a történetben nem is ez volt a megnyomorító, hanem az a körülmény, hogy nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy vele ez megtörtént. Tessék, itt van. Hiába gondoskodtam mindenről. A másik ember felelőtlensége miatt most minden tönkrement. És akkor egyre más az esetre alkalmazható bibliai igéket idézett a szívébe, miszerint hordozzátok egymás terhét. De ez nem teher volt, hanem felelőtlenség. Aztán arra gondolt, hogy ő is tud felelőtlen lenni, hogy a mi urunk és megváltónk is szenvedett a mi felelőtlenségünk miatt, hogy visszaálljon az eredeti rend, de mindez még mindig nem hozott a lelkének békét. Aztán eszébe jutott egy másik igevers. Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is ugyanúgy bánjatok velük. De ez se hozott megoldást, miközben a dolog egyre inkább föltört benne. Már nagyon meg akart szabadulni ettől az egésztől, már nagyon unta, már nagyon szégyenkezett önmaga előtt is, de semmi. De az is előfordulhat, gondolta később, hogy az Úr készít valamit az életemben, aminek ez egy első leckéje volt, önzetlenség. Nem tudom, de a lehetőség fennáll, hiszen Isten gyakran alkalmaz ilyen próbákat azokkal kapcsolatban, akiket szeret. És én igen hálás vagyok ezért a megtapasztalásért, hiszen nincsen tökéletes ember egy se a földön. Folyamatosan fejlődnünk kell, alávetni magunkat a nekünk kényes helyzetekben is az Úr tanításának. Legyek hálás Jézusomnak, hogy tanít, nevel, tisztogat, bátorít is egyben. Sőt, mennyire igaz az ige? Az Úr megsebez, de be is kötöz. Bár itt inkább én sebeztem meg magam, hogy nem bírok szabadulni ettől, de az Úr kötöz be nagy kegyelmesen, de hiába. Semmi megkönnyebbülés, a dolog csak előjött, és nem bírt tőle szabadulni. De miért? Egyszerűen nem értette a miértet, holott már számtalanszor letette az Úr elé az egészet, de mégsem.
Aztán meg azon szégyenkezett, hogy senki se dicsérte meg a tettéért, holott ez talán, de ez se hozott megkönnyebbülést. Mindez ilyen hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel tarkítottan zajlott. Egészen addig, amíg a pásztorával beszélt erről a dologról. A bölcs pásztor meghallgatta őt, egy szót se szólt közbe, és a végén is csak ennyit mondott. Ne csodálkozz, hogy így érzel, mert ez a normális. Hősünk most teljesen elképedt. Hogy? Kérdezte megdöbbenve, miután az összes ige szakasz felidézte, amin eddig eredménytelenül átment. Nos, te most egy gyász folyamaton mész keresztül, folytatta a pásztor. Elvesztettél valami olyasmit, amit te gondos utánjárással elkészítettél, aminek neked jogod volt, amire szükséged is lett volna, de elvették tőled. Elvették, mégpedig nem igazán keresztényi módon, hiszen egyszerűen csak kihasználták a te jó szívedet, vagyis olyan vesztességben lett részed, amely nem tartozik bele a kegyes keresztények viselkedésébe. Te most a vesztességet dolgozott föl, és ez így normális. Olyan ez, mint amikor valaki elveszíti az állását. Akkor is egy gyász folyamaton megy át, amit el kell hordoznia. És az ilyen folyamatnak, tudod, az a lényege, hogy a léleknek meg kell vele küzdenie. A te lelked így küzd, hogy előhozza, és részleteiben lebontja az egészet, földolgozza, de azt ne várd, és ne is remél, hogy ez egy csettintésre elmúlik. A baj nem veled van. Olyan ez, mint a valódi gyász, amikor elveszítjük a szerettünket. Egyre csituló, de nem azonnal megszűnő folyamat ez. És ezt Urunk is tudja, ezért nem vett el tőled azonnal. Ezért engedte meg a folyamatot lejátszódni benned, mert ez így egészséges. Meglátod, csitulni fog, majd elmúlni. Aztán már csak az emléke marad. De fájó érzelem, amely most a vesztesség, a kár, a becsapás, na az már nem fogja kísérni. Ugyanakkor azt is tudnod kell, és erre nagyon figyelned kell, hogy milyen kérésekre mondasz igent. Ne engedd meg, hogy kihasználjanak, inkább gondolkodj reálisan. Te megfizetted azt, amire felelősség teljesen készültél, és a másik kényelmének a növelése érdekében te nem tartozol lemondással, anyagi vesztességgel sem. Hősünk mindezt rögtön megértette, és nagyon megköszönte, és most először igazán helyére kerültek a dolgok. Jött a békesség, a megnyugvás, jött az érzelmek csökkenése. És nagyon hálás volt pásztorának az igaz szavakért. Nos, kedves hallgatóim, ritkán tárok fel egy tanúságtevést ilyen mély lelki bugyrokkal, de azt hiszem, olykor szükségünk van erre is. Így hát aztán remélem, hogy ez a történet, így kibontva, igaz tanúságként szolgál majd minnyájunknak, mert én, bevallom őszintén, én nagyon sokat tanultam belőle.

A váratlan csokoládé. Na, most ugyanennek a nyári tábornak jöjjön egy másik vetülete, ahol közel 80 emberke volt együtt több napon át, és persze teljes ellátás mellett. Most hadd tegyünk tanúvallomást arról is, hogy nem csak emberek, de az Úr maga is jelen volt. Ezt persze helyből tudjuk a bibliai szavak alapján, de most hadd hozzak egy vadi új történetet erről. Hát igen, az ellátás jó volt. Nem az a tálalós, hanem önkiszolgáló alapon, de napokon át semmi desszert vagy édesség nem volt, még vasárnap sem. Én, meséli főhősünk, sajnos nem vittem magammal semmilyen ételt, mert a korábbi tapasztalatok alapján mindig minden volt bőséggel. Zöldség, gyümölcs, édesség. De most új helyen voltunk, és hát közben pedig azt láttam, hogy a gyerekprogramokra mindig vittek sütit, gyümölcsöt, úgyhogy én csak nyelni tudtam minden gondolatnál, amikor fölrém lett bennem, vagy előttem egy kis édesség. A szálláshelyünkkel szembe ugyan volt egy fagyizó, de hát fagyizó, hát az mégis más. Az utolsó napon aztán nagyon ki voltam már éhezve, mert lássuk be, édes szájú vagyok. De semmi. Aztán mégis történt valami. Úgy déltájban, ebéd után, mit látok a recepciós pultnál, na mit? Egy fél tábla csokoládét. Csak úgy, gazdátlanul, de nem ám akármilyet, ugyanis van nekem egy kedvencem, egy 10 dekás táblás csoki, étcsokiból, sok-sok mogyoróval. Nagyon-nagyon szeretem. Ha azt eszem, akkor minden édesség iránti vágyamat betölti. Szóval ez az egyik nagy kedvencem. Nagyon szeretem, és hát éppen ezért sokszor kifejezetten önvédelemből még akkor se veszek kedvenc üzletemben, ha ott megyek el mellette. És hát integet, hívogat, csalogat, kínálgatja magát, de nem. Nem és nem. Óvatosságból. Aztán egy idő után mégis elcsemegézem, megveszem, boldoggá tesz. Hát lássatok csak csodát, az a fél tábla gazdátlan csokoládé pontosan az én kedvenc csokim volt. Igen, tényleg, mint róka a sajthoz, úgy lopoztam oda, és csendben megkérdeztem a recepciós hölgyet, hogy tudja-e, ki ez a csoki, ki hagyhatta itt? De semmi. Akkor egy kicsit elsomfordáltam még mellette, majd elhatározásra jutottam egy kicsike kockát. Hát, ha ugyanis nincs gazdája, letörtem, és boldogan bekaptam, miközben ezt mondtam a pultnál. Ha valaki esetleg jönne érte, kérem mondja meg, hogy én törtem le egy kicsike kockát belőle, nagyon köszönöm. És mint aki jól végezte a dolgát, már mentem is utamra. Igen ám. De visszafelé a csoki még mindig ott bigyeszkedett, és senki se nézett rá. Aztán eljött a hazaindulás ideje, és a csoki még mindig ott árválkodott. Gyakorlatilag mi lettünk az utolsó család, aki elindult hazafelé, és a csoki még mindig ott illegette magát végérvényesen gazdátlanul. És akkor egy határozott mozdulattal a magamévá tettem, és rögtön elrejtettem a csomagomban. Persze azért óvatosan, hiszen 40 fokban nem vágytam arra, hogy mindenem olvacsok is legyen, ezért jól becsomagoltam, és arra gondoltam, na majd otthon, hát én otthon ezt úgy bekapom, hogy csak na. És így is lett, hogy miért mesélem el, és hogyan függ össze ez Isten jelenlétével? Nos, az Úr mindent lát, mindent hall, mindenhol jelen van,
és hát látta az én vágyódásomat is egy kis nasi után. Aztán úgy intézte, hogy valaki, akinek már nem volt szüksége rá, valahogy ott felejtse, és azt nekem juttatta. Tudta az úr nagyon jól, hogy édes szájú kisfia vagyok. Így aztán kifejezetten Isten ajándékának tartom a mai napig is azt a finomságot, és már vagy százszor meg is köszöntem mennyei édesatyámnak kedves figyelmességét. Hát ez is azt bizonyítja, hogy Isten minden pillanatban gondoskodik rólunk, szeretve figyel ránk, ajándékokat ad, és igen, jól esik neki, ha ezt észre is vesszük, és meg is köszönjük figyelmességét. De nem csak az Úrnak, hanem nekünk is fontosak ezek a felfedezések. Nem vagyok árva. Szeretett gyermek vagyok. Figyelmes atyám van. Gondoskodó és törődő. És ezek a felfedezések a szívemben akkor is nagyon jól jönnek, erőt és kitartást adnak, ha majd később igazi nehézségen megy át az ember. De tudja és tapasztalja, hogy a kis dolgokban nincs egyedül, sőt, abban sincs egyedül, nemhogy a nagyokban. Hála érte az Úrnak.

Média figyelő. Nos, kedves hallgatóim, média figyelő rovatunkban most egy keresztrejtvény megfejtésére szeretnék reagálni, mely észrevétlenül is tanít, hatással van ránk, mint az igaznak kimondott állítás. A megfejtés egy ismert magyar színésznő vallomása. Ő úgy tartja, hogy a tehetségével csak önmagának tartozik elszámolással. És ez engem nagyon megütköztetett, mert az Úr nem ezt tanítja. Ő elmondja nekünk, hogy minden ember isteni céllal születik a földre, azért, hogy a neki kijelölt dolgokat megtegye. Például van, aki arra születik, hogy vezessen egy közösséget, a másik arra, hogy vigasztalja az elesettet és bátorítást adjon a szívükben, a harmadik arra, hogy valakinek valamit elmondjon, ami neki nagyon fontos az életben, mások arra, hogy felfedezést tegyenek, aztán az se ritka, hogy szociálisan segítik a másikat, vagy mondjuk valaki jó orvos, építész, villamosvezető, és így tovább sorolhatnánk napestig. És ezeknek a feladatoknak a sikeres teljesítéséhez Isten eszközöket is ad a küldöttek kezébe. Tudjuk a fentiekből, hogy minden ember az ő küldötte, ha fölismeri, ha nem. Ezek az eszközök pedig többek között a tehetségek, mint itt a színészi tehetség, a lehetőségek, hogy mire kap megbízást, azt hogyan teljesíti, és így tovább. Tehát arról, hogy a munka eszközömet hogyan és miként használom fel az Úr által nekem adott feladat megoldásában, vagy meg nem oldásában, azzal nem magamnak tartozok elszámolással elsősorban, hanem annak, aki adta, aki ezt rám bízta. És ez a személy maga a Teremtő Isten, és ezt jó, ha fejébe vési az ember. Olykor még a híres színésznő is. Mert az elszámolás napján, ami eljön mindenkinek, ő nem a hírességek egyike, hanem csak a lelkek egyike lesz.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként, délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket.

0: Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, hogy azt írva találjuk a korintusiakhoz írt második levélben, és ott a 4. fejezet 17. és 18. versében a következőképpen. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.

0: Mennyi édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy a te igéd útmutatás mindegyikünk számára. Te tudod, Uram, hogy miközben azt olvassuk a te igédből, hogy nem a láthatókra, hanem a láthatatlanokra nézünk, nagyon sokszor a mindennapi élet pont ezt felejteti el velünk, hiszen annyi minden van a szemünk előtt, annyi mindent látunk, és annyi minden zavarba ejtő, néha szinte kétségbe ejtő dolog történik, és sokszor elfelejtjük azt, hogy egyedül te lehetsz a mi kimenekedésünk, te lehetsz az életünk erejének, a lelki erőnknek a forrása. Azért imádkozunk, hogy miközben beszélgetünk, őrizd meg bennünket az okoskodástól, de a te bölcsességeddel ajándékozz meg bennünket, hogy úgy szóljunk, hogy nekünk magunknak is, de azoknak is, akik hallgatnak vagy néznek bennünket, áldásává váljék mindaz, amiről beszélünk. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves barátaim, testvéreim. A bűn problémája, igen, bűn volt, van, és reméljük, hogy elérkezik az a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy nem lesz többé. Mert a Jelenések könyvéből azt az információt kapjuk, hogy a bűn meg fog szűnni, eltűnik az emberi életből. De jelen pillanatban még meg kell tanuljunk a bűnnel együtt élni, és ez néha túl jó sikerül. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy azok, akik nem hisznek Istenben, akik nem fogadják el Isten vezetését, azok nagyon sokszor az egyházra, vallásos emberekre mutatnak, és azt mondják, hogy hát ti is bűnösök vagytok, és hogy álltok ehhez a kérdéshez? Igen, ilyenkor szemlesütve kell válaszoljunk nekik. Igen, mi is bűnösök vagyunk, mi is elkövetünk bűnt, mi is gyengék vagyunk, de mindent meg kell tegyünk annak érdekében, hogy ettől mentesüljünk. És a Jóisten elküldte az ő egyetlen fiát, Jézust, aki azért jött, hogy megtisztítson bennünket a bűntől. Jeremiás felkiált, hogy meddig még, add mátaj, ez a héberül így hangzik el, és Jeremiás könyve 12. fejezet első versét nézzük meg. Mit is mond számunkra az ige, Székely Marika?
2: Igaz vagy, Uram, ha perlek is veled. Hadd beszéljek veled mégis az igazság szolgáltatásról. Miért szerencsés a bűnösök sorsa? Miért boldogulnak mind, akik családul élnek?
1: Malakiás könyve 2. fejezet 17. verse.
2: Fárasztjátok beszédetekkel az Urat. Ezt kérdezitek, mivel fárasztjuk? Azzal, hogy ezt mondjátok. Minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük. Vagy amikor ezt kérdezitek, hol van az igazságos Isten?
1: És ehhez nézzünk még egy új szövetségi gondolatot is, Máté evangélium 27. rész 46. verse.
2: 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, láma sabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet?
1: Tehát meddig, Uram? Ez az alapkérdés ennél a Biblia tanulmányozásnál, Anikó.
3: Én visszamennék a kezdő gondolathoz, miszerint, hogy sokszor még a hívőknek is mondják azok, akik nem hisznek Istenben, hogy de hát ti is bűnösök vagytok, és ez igaz is. Viszont én azon gondolkodtam, hogy azért nagy különbség van a között, hogy mondjuk összekosztolom egy kicsit magam, amikor mentem, vagy egy sáros időben rám fröcskölődnek, akár még kocsik lefröcskölnek, mert hát előfordul ilyesmi, mint a között, hogyha én belehempergek a sárba, és nyakig olyan leszek, mint egy disznó, már elnézést. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a hozzáállás és a lelkületben azért nagy különbség van, hogy én akarok tiszta maradni, és szeretnék tisztán megőrizni magam. Sajnos az Úr Jézus a tanítványoknak még az utolsó vacsorán is mondta, hogy a lábunk azért elkoszolódik. Aki megfürdött, az tiszta, de azért a lábmosásra szükség van, a naponkénti lábmosásra. Tehát, hogy a hozzáállásom az, hogy én szeretnék tiszta életet élni, vagy az a hozzáállásom, hogy Hát egyszer élünk, aztán próbálja ki mindent, aztán bele a sár kellős közepébe, meg a mocsok, meg minden tisztátalanság. Tehát itt nagy különbség van, és én úgy gondolom, hogy azon túl, hogy mindnyájan csak Jézus vére árán tisztulhatunk meg, azért fontos az, hogy mi, ami rajtunk áll, emberek megtegyünk, és törekedjünk a tisztaságra és a bűntől mentes életre.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Hát én csak folytatni tudom ezt a gondolatot, mert ugye vannak olyan igeversek, amit mindjárt kiválóan jól ismerünk. Ilyenek, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, újjá lett minden. Meg ilyeneket, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. És hogyha beleéljük magunkat abba, hogy mindent megengedhetünk magunknak, és sajnos egy olyan világban élünk, amikor a megszentelődésre való biztatás helyett nagyon sokszor, persze nem feltétlen szószékről, hanem egymás között, mintha azt az információt adnánk át, hogy hát igazából Isten elnéző, kegyelmes ezekkel a dolgokkal, nem nagyon törődik ő ezzel. Na most én azt gondolom, hogy ez visszaélés a Szentírás üzenetével. Mert a Szentírásnak van egy meghívása, van egy krisztusi áldozat, és Krisztus nem azért adta magát oda, hogy én ezt semmibe vehessem. És persze, hogy a világ, ahogy mondtad, éles szemmel fogja nézni a hívőket. Hát hogy ne nézni? De miért ne nézni? Tehát azért ezt magunkba is jó, hogyha tisztázzuk. És amikor Jeremiás például fölkiáltott, hogy meddig még Uram, akkor ő pontosan azt látta, hogy azok, akik egyébként Isten nevével az ajkukon élnek, teljesen másfajta életmódot, életvitelt, hozzáállást képviselnek. És ez természetesen gyalázatára válik az Isten nevének. Bocsánat, de hadd szaladjunk vissza egy kicsit a történelembe. Éli főpap fiai. Azt olvassuk róluk, hogy megutáltatták az emberekkel az Istennek való szolgálatot. Tehát nekünk mindenképpen ott kell a szívünkbe föltenni a kérdést, hogy ha meddig még Uramat álszent módon teszem föl, vagy magam vagyok az első, akinél gátat akarok szabni az Isten ellen való lázadásnak, a bűnnek, és imádkozom azért, hogy ha lehet Isten lelke, építse, ébressze a gyülekezeteket, meg Krisztus testét arra, hogy másképp éljünk.
1: Köszönjük. Marika, aztán László.
2: Ugye nem az Isten hozta a bűnt, meg a szenvedést a világra, és Ádám és Éva elesett. Mi mikor kérdezzük meg az Urat, hogy mi helyesen cselekszünk-e? És ugye Noé idejében, ugye az utolsó idők Noé idejéhez lesznek hasonlóak. Noé is hirdette az Úr üzenetét, és mi volt a reakciója a városnak? Hát kinevették és gúnyolták. És ha mi meghalljuk az üzenetet, akkor mi hogy reagálunk erre? És Isten áldása a jókra, a gonoszokra egyaránt húl. De te észreveszed-e az áldást? Vagy csak azt mondod, hogy szerencsés voltam, meg véletlen, pedig hát nincsen, csak meg kéne nézni, hogy életünkben hol munkálkodik Isten. És Jézus kísértése is az utolsó pillanatig tartott, hiszen azt mondták, hogy hát ha mindenkit meg tudott menteni, akkor szálljon le a keresztről. Tehát a legutolsó pillanatig is ott volt a nagy küzdelem, hogy Isteni mi voltát vegye elő, vagy győzzön a bűn fölött, mert akkor van nekünk is reményünk, ha ő legyőzi a bűnt.
1: Köszönöm szépen. László?
4: Tibor arról beszélt, hogyha álszent módon élünk, akkor az a gyalázatot hozunk Istenre. Nekem az jutott eszembe, amit az Úr Jézus mondott, nem mindenki, aki mondja, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országában, hanem aki cselekszi az én atyámnak az akaratát. És ezen múlik minden. Mert lehet, hogy a hívő ember is elesik, de azért a szíve mélyén mindig ott van, hogy igyekszik megfelelni az Úr akaratának. A baj ott kezdődik, ha már késztetése, vágyakozása sincs erre. De hogy ez megmaradjon már, mint a vágyakozás az Úr iránt, az naponta foglalkozni kell az igével.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
5: Úgy veszem észre, hogy kétféle dimenzió kérdés jelenik meg a gonoszsággal kapcsolatosan. Általában ezt a miért kérdéseket helyezzük előterbe, hogy miért engedi meg, miért van annyi gonoszság, miért tűnik úgy, de a szélsőséges esetben, hogy a gonosznak még jó megy, és a nem gonoszok pedig szenvednek, vagy hol van Isten, amikor a rossz dolgok történtek. És ez a másik ige, amit olvastunk, hogy meddig még Uram, ez egy másik dimenzió. Tehát itt a miért kérdéseknél az van előterbe, hogy miért nem avatkozik be a türelmetlenségekben előtt, hogy Isten miért nem avatkozik be, lehet, ahol gonoszoknak még ráadásul jó is megy. És ez a meddig kérdés meg azt mondja, hogy Isten közbelépését várom. Tehát van egy reményem, a várakozás reménysége. Persze ezzel két nagy probléma van, egyre az időbeliség, másrészt a türelemnek a problémája. Úgyhogy ez a kettő miért, de ez azt mutatja, hogy van reménység arra, hogy csak ki kell tudni várni.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
6: Hát röviden, amit István elmondott, egy kicsit folytatnám, hogy meddig, Uram? Tehát ebbe a türelmetlenség benne van. De mivel mi időben tudunk gondolkodni, mint emberek, az Isten időn kívüli. Tehát az Isten cselekvésének a dolga ő majd eldönti. És ehhez kell értelem és bölcsesség. Nem, hogy számon kérem az Istent, hanem mikor cselekszel, hanem kívánom az Istennek a cselekvő ítéletét türelmesen.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A következő gondolatsorunk. Sok mindent nem tudunk. Hát ez mennyire igaz? Szeretnénk tudni, akár a hívő életben, vagy egyéb dolgokra vonatkozólag. És van itt egy nagyon szép bibliaszöveg, Jób 38. fejezet első 4 verse. Kulcsára, Anikó.
3: Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jóbnak. Ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal? Öveszt hát föl derekadat férfiasan, én kérdezlek, te meg oktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat.
1: Ez egy vitahelyzet, nem fizikai, hanem egy szellemi, lelki vitahelyzet. Jób is elmondja a maga érveit, és aztán megszólal Isten, és az örök összefüggésre, az örök igazságra, a lét kérdésére mutat. Az, hogy hol voltál, amikor mindezt létrehoztam? És ugye hát nem tud Jób erre már semmi okosat mondani. Marika?
2: Nagyon érdekes ugye fejtegetése Jobbnak, amikor Isten elmondja, hogy teremtette a földet. És ugye sokszor van, hogy kritizálni akarjuk Istent, hogy miért engedi meg, miért nem ezt teszi, miért nem úgy történnek a dolgok. És aki belemélyed Isten kegyelmébe, irgalmába, szeretetébe, az, ahogy Jób is mondja, hogy mindent visszavonok, bűnbánatot tartok porba és hamuba. Hát ez a mi feladatunk, hogy ráébredjünk, hogy hol vagyunk mi Isten magasságától, jóságától, igazságától, hogy tényleg csak leborulni tudunk és megköszönni az Úrnak, hogy gondoskodik rólunk.
1: Köszönjük szépen. Anikó?
3: Nekem egy furcsa kép jutott eszembe. Nagyon furcsa lenne, ha egy autógyártó céget vagy egy tervezőt felelősségre vonnának azért, mert valaki ittasan balesetet okozott. Az nem a kocsi bűne, pláne nem a tervező vagy gyártó cégé, hiszen ha azt azt a gépjárművet jól, tökéletesen és funkcionálisan megtervezték és megépítették, akkor arra ők nem tehetnek, hogy aki vezette éppen, az milyen állapotban volt, mondjuk ittas volt, és balesetet okozott. Itt egy kicsit időnként úgy teszünk, hogy a mindenható Teremtő Istent, aki elben minden szépnek és jónak és funkcionálisan működőnek teremtett, sőt azt mondta, hogy minden jó és nagyon jó, amikor az embert is megteremtette, de hát mi elrontottuk, nem úgy használtuk a ránk bízott javakat, akkor nem Istent kell felelősségre vonnunk azért, hogy miért van most annyi katasztrofális dolog. Átvitt értelembe balesetek, az emberiség a vesztébe rohan, egymás ellen fordultunk, betegségek, járványok, stb. Tehát nagyon sok mindent lehetne mondani, amiért nagyon sokszor Istent akarjuk okolni. Nem Isten tehet arról, hogy mi mit és hogyan használtunk, az ő által adott javakkal mit tettünk. Tehát én úgy gondolom, hogy itt azt kéne keresnünk, hogy mi az, amit mi, mármint emberiség, mit rontottunk el, és hol van ebből a kiút? Persze az Úr Jézus Krisztus a kiút, mi keresztények ezt tudjuk, de át kéne gondolnunk a hozzáállásunkat.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér!
6: Itt azért ismerjük Jobb történetét, a Jóisten is tudja, hogy mi történt Jobban. Jobb is be tudna számolni, mi történt vele, de számomra az érdekesség jutott most eszembe, hogy a találkozás, mire jutottak a találkozás, hogy mindenható és Jobb egyáltalán tudnak beszélni erről. Mennyire megváltozik a képük, és Jobb mennyire töredelmes utána. És a Jóisten alaposan, türelemmel elmondja, és a találkozás olyan hatást gyakorol a Jobbra, ahhoz már nem kell komment, nem kell beszélgetés, mert a találkozás mindent megold.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Nem bírom ki, hogy ne emlékeztessem magamat, meg talán lehet, hogy titeket is arra, hogy a 38. fejezet előtt volt 37. És ebből a 37-ből a legtöbbet Jobb barátai beszéltek. Csupa okos teológus. Olyan zöldségeket hordtak össze, ami egyébként fenséges teológiát tükröz. Tessék megnézni. És az, hogy zöldségeket beszéltek, az csak Istentől tudjuk meg a végén, aki azt mondta, hogy mindnyáján hamisan beszéltek rólunk. Úgy tűnik, hogy bizonyos élethelyzetekben a látszólagos nagy igazságok pufogtatásával valakit, aki egyébként rendíthetetlenek tűnik a hitben, azért tessék megnézni Jobbnak a bizonyságtételét a legnagyobb betegségek között is, el lehet juttatni odáig, hogy a végén totál kétségbeesésben azt mondja, hogy most már akkor szemtől szembe szeretnék Istennel állni, aztán mondja meg, hogy mi baja van velem. Természetesen Jobb egy helyzetben kicsit túlszalad. Na de kik kényszerítik erre a túlszaladásra? És ezt azért kéne megkérdezni, mert amikor fölvetjük a kérdéseinket, hogy miért engedi meg Isten, akkor sokszor azt kéne megkérdezni, hogy és miért nem tudtuk befogni a szánkat? Nem a kérdéssel, hanem hogy eddig elpréseljünk valakit. A rengeteg zaklatásunkkal esetleg, vagy az okoskodásunkkal. Ahelyett, hogy mellé álltunk volna, és lehet, hogy sírni kellett volna vele, vagy nem mondani semmit, csak ott lenni. Netán készíteni neki egy tál ennivalót az okoskodásunk kellős közepén, ahelyett, hogy éppen a lelkét gyötörtük volna. Tessék ezen egy kicsit elgondolkozni, lehet, hogy messzire vezet.
1: Köszönöm szépen, István, és aztán László.
5: Tibor említette a 37. fejezetet Jobbnak, és a 38. fejezet elején nagyon-nagyon számomra megdöbbentő módon zárja ezt a problémát Isten, mert azt mondja az ige, hogy ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jobbnak, ki akarja elhomályosítani örök rendemet tudatlan szavakkal. Új fordítás ezt mondja, de van egy jobb fordítás, én megítélésem szerint azt mondja, hogy kifecsegi terveimről össze-vissza. És akkor rámutat csak az első momentumra, a teremtésnek a kérdésére. Tehát ez azt jelenti, hogy Jobbnak teljesen világos az, hogy sok mindent nem tud és nem ért. Mostan mi is így vagyunk, hogy sok mindent nem tudunk és nem értünk. Csak ennek az a kimenetele, hogy egyrészt, hogy vagy beletörődünk, vagy pedig az isteni kinyilatkoztatás alapján egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy több mindent megértünk ebbe az isteni kinyilatkoztatásba. Tehát én azt mondom, hogy ezt nem szabad ilyen passzív állapotban, ezt nem tudok semmit, és akkor felteszem a kezemet. Hanem az isteni kinyilatkoztatás alapján sok mindent meg lehet érteni, de ehhez tenni kell.
7: Igen, és a tudós tudatlansága és a tudatlan tudatlansága között óriási nagy különbség van, mert a tudós mindig közelebb kerül az igazsághoz, de ebben a közelségben újabb 100 kérdést talál, és amikor egyet megfejt, újabb 100 kérdés szemben azzal, akit nem is érdekel az igazság, és ő nem tud semmit. Ennek a kettőségébe kell nekünk ezeket a dolgokat feldolgozni itt a Jób könyvében. Drábik László testvér.
4: Ugye nem ezt akartam mondani, de kibújjam belőlem, Szokratész mondta, hogy én tudom, hogy nem tudok semmit. Jób magatartásáról, illetve az Isten válaszáról mondanék valamit. Ugye szó szerint nem nagyon lehet kiolvasni a konkrét választ, ami Isten részéről a Jób magatartásának a helybenhagyása. És mit hagyott helyben Isten kimondatlanul is, de egy ráutaló magatartással igen? Azt a helyes viszonyulást, amit Jób azzal fejezett ki, hogy tudom, hogy az én megváltóm él. És részünkről is csak ez lehet az egyetlen helyes viszonyulás. És mi az a ráutaló magatartás, amiből kiderül, hogy ezt jóvá hagyta az Úr? Az, hogy a végén visszaad neki mindent, amit elvesztett. Mert ha bűnösnek találta volna Jobot, akkor nem ad neki vissza semmit. Pont azzal ismeri el Jób ártatlanságát, hogy visszaadott neki mindent, azért, mert helyesen viszonyult hozzá, mert Jób kimerte mondani, tudom, hogy az én megváltóm él.
7: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor, szkeptikus teizmus. Itt álljunk meg egy pillanatra, ugye teizmus egy ilyen nagy filozófiai rendszer, ahol Isten van mindennek a közepében, és minden oksági viszonyt visszavezetünk Istenre. A szkepticizmus megint a görög bölcseletnek az alap megközelítése, hogy mindenben kételkedem, bár aki azt mondja, hogy mindenben kételkedem, egy dologban nem kételkedik, magában a kételkedésben, mert ha ez sem lenne, akkor itt egy teljes nihilizmusba esne. Tehát a teizmusban való kételkedés, az Istenben való kételkedés, valahogy így fordíthatnánk le ezt a gondolatsort. Két bibliaverset hallgassunk meg, Ézsaiás 55. fejezet 8. és 9. verse, mit mond Tokics Marika?
8: Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
7: És a 73. Zsoltár első 6 verse?
8: Ászáv Zsoltára, milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez, de az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban, mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét, mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köppenyébe burkolóznak.
7: Köszönöm szépen.
4: Én egy gondolatot mondanék. Ugye igazából a szkepticizmus az egy kritikai gondolkodásmód, nem azt jelenti, hogy mindent elvet, hanem azt, hogy mindent megvizsgál gondosan, mielőtt elfogadná. amire fölhívnám a figyelmet, hogy a Biblia szemléletétől ez a fajta gondolkodásmód egyáltalán nem állt távol. Hát maga Pál apostol hívja fel, most nem is tudom melyik gyülekezet tagjait, hogy mindent megvizsgáljatok. Vagyis mindent próbáljatok meg, és ami jó, tartsátok meg, ami nem jó, azt vessétek el. Tehát a mi hitünk sem abból áll, hogy mindent kritika nélkül el kell fogadni, azért tanulmányozzuk a Bibliát, hogyha bármivel találkozunk, akkor megvizsgáljuk, összevetjük a Bibliával, és ha jónak találjuk, akkor elfogadjuk, ha nem, akkor elutasítjuk. Tehát a szkepticizmus az valójában egy kritikai gondolkodási módot jelent.
7: Köszönöm szépen. Parancsolj.
0: Ami az Isten útjait illeti, azt hiszem, hogy amikor rádöbben az ember, hogy az Isten útjai nem a mi útjaink, akkor a saját életére vonatkozóan egyáltalában nem biztos, hogy ezt tisztán, világosan föl tudja minden pillanatban fogni. De olyan jó, hogy van egy Bibliánk. Tessenek arra gondolni, hogy ott van a tarzusi Pál. Adtunk volna neki esélyt. Rettentő, fafej, bocsánat a szóért, abszolút úgy gondolja, hogy mindenben neki van igaza, már papírjai vannak, és börtönbe dug embereket Krisztusért, és elhatározta, hogy elpusztítja a kereszténységet. Nem a keresztényeket pusztán, a kereszténységet. Ennek az embernek bármiféle esélyt? Hát legalább, amikor a lóról leesett, törte volna ki a nyakát, nem? És akkor ehelyett, mit mond Isten? Meg fogom mutatni, hogy ő választott edényem. Sokat fog szenvedni az én nevemért. És tessék megnézni azt a fordulatot, ami Pálnak az élete. Ezt mi emberi úton nem tudjuk elintézni, de fölfogni se nagyon, hogy miért pont a tarzusi Pál kellett az Istennek? Persze, rengeteg magyarázatot tudunk mondani. De a másik oldalon ehhez szeretném hozzátenni. Miért pont én kellettem Istennek? Semmiféle magyarázatot nem tudok ráadni, hogy miért fogjuk adott el engem, leszámítva a szeretetét. De az, hogy Isten útja más, mint az enyém, azt én egészen biztosan sokszor átéltem. És nem is állítom, hogy mindig értem. Afelett érdemes elgondolkozni, hogy képes vagyok-e beismerni, hogy nem értem, de alárendelem magam. Még akkor is, ha nem értem.
7: Köszönöm.
4: Annyit fűznék ahhoz, amit a Tibor mondott, és ez a példabeszédek könyvében van, hogy az ember gondolja el az útját, és Isten igazgatja a lépéseit.
7: Köszönöm szépen. Anikó?
3: Ha már Tibor elkezdte Pál életét elemezni ebből a szempontból, akkor én is hozzátennék egy gondolatot. Miért volt az, hogy annyi időt kellett neki börtönben tölteni? Hát ő volt a misszionál, aki ment és vitte mindenhova az evangéliumot. De ha nem lett volna börtönben, nem írt leveleket, úgyhogy válaszolok is. És nem lenne Bibliánknak egy nagyon jelentős része az Új Szövetségnek. Én sokszor gondolkodtam azon, hogy vajon Pál, amikor ott volt a különböző római börtönökben, sejtette, hogy ő most miért van itt? Én úgy gondolom, hogy nem. De hűséges volt Istenhez. És ez is bizonyítja, hogy az ő útjai nem a mi útjaink, és hogy kicsit közelebb jöjjek, Luthert miért kellett Warburg várában eldugni?
7: Hát megcsinálja a fordítást.
3: Megcsinálja a német fordítást. És akkor jöhetnénk így egészen közel a saját életünkhöz. Nem biztos, hogy megértjük a saját életünkben, de Isten még a nagy nehézségeket is áldását tudja használni, és az ő útjai előre mennek, és megy a misszió, hogyha engedelmeskedünk neki.
7: Köszönjük szépen, Anikó. Marika?
9: Ugye sokszor imádkozunk, és hát nagyon szeretnénk valamit, hogyha az Úr is jónak látja. És hányszor van az, hogy júj, nagyon sokszor imádkozunk, mert az nekünk nagyon fontos. És akkor, amikor nem következik be, akkor meg hálát adunk az Úrnak, hogy mégse teljesítette az imádkozásban kérteket. Tehát Istennek jó oka van arra, amit tesz. És az ember nem ismeri Isten indokait, és ő az igaz bíró, és a maga idejében igazságot és ítéletet hoz, és majd a mennyei lények, amikor a mennybe kerülnek az üdvözültek, akkor megismerhetik a történelem részleteit és Isten igazságos ítéletét.
7: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Szabad akarat érve. Ugye a szabad akarat az egy sokszor kereszténység botladozott benne, és ez egy nehéz kérdés. Nézzük csak, Mózes első könyve, második fejezet, és ott a 16-17. verse. Mit mond ezzel kapcsolatban Varga Gyöngyike?
10: Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.
7: Tehát azt látjuk, hogy a szabad akaraton belül is van bizonyos korlátozás, bárminek nevezzük. A szabad akaraton belül is van valami határ, amit nem léphetünk túl. Mert mi történik akkor, ha én azt mondom egy magas épületnek a tetején, hogy most én itt sétálni szeretnék, és a gravitáció meg fog ölni engem mindenféleképpen. Tehát az én szabad akaratomnak nem csak a fizika törvényének, hanem a lelki moralitás törvényének is vannak bizonyos akadályai. És vannak bizonyos dolgok, amiket be kell tartsak. Mert a szabad akarat az valami szép dolog, az olyan végtelen, a lélek szabadságát mutatja be, de hát a lélek az nem végtelen, még akkor sem, ha Istentől kaptunk, mint ahogy a testünk sem végtelen, mert ugye a testünk és a lelkünk az egy egységet képez. Hogy látjátok? Parancsolj!
0: Azt hiszem, hogy ez erről teológusok évszázadok óta sokat-sokat vitatkoznak, és ráadásul a teológusoknak is voltak paralel, párhuzamos, hogy mondjam, tudományágat követő mímelői, vagy segítői, vagy nem tudom, hogy melyik a helyesebb, a különböző filozófiai rendszereknek a tudósai, akiktől a teológusok sok mindent átvettek. Néha amazok is vettek át a teológusoktól, és ez jól megkavarja ezt a kérdést. Pedig amikor Isten eredetileg azt mondta, hogy itt van a lehetőség, hoz jó döntést, akkor Isten azt akarta, hogy az ember önként saját maga döntse el, hogy az Urat fogom kérdezni. Ő nem csupa, hogy mondjam, kiskorosított valakit szeretett volna az Édenkert óta látni a Földön. Biztos, hogy ott lett volna a tudomány munkálására, az egész világnak a megismerésére Istentől jött lehetőségek. Csak hogy mi mit is mondtunk? Hogy hát, ha mégis igaza van az ördögnek, döntsünk másképp. Hát, ha mégis gyanakodni kell az Istenre. Hát, ha nem jót akar nekünk. És ez azóta is, mióta az ember ezt az első lépést megtette, igazából minden ember életében ez a küzdelem végigmegy. Ugyanott van a gyanakvás, ugyanúgy kérdőjelek az Isten mellé, és az az érdekes, tessék megfigyelni, hogy amikor az ördög tesz ajánlatokat, sokkal kevesebb kérdőjel kerül mellé, mert az látszólag jó nekünk, mert valamilyen módon reagál rá a szívünk. Pedig Isten, amikor engedelmességet kér, akkor nem kiskorúsítani akar, hát mondja még egyszer, hanem azt akarja, hogy vele menjek egy biztonságosabb úton.
7: Köszönöm szépen, László.
4: Azzal folytatnám a Tibor gondolatát, hogy a szabad akarat nélkülözhetetlen az Isten szeretetéhez. Ugyanis Isten csak önkéntes, minden kényszertől mentes szeretetet fogad el. Ezért van az, hogy a Jóisten az senkit nem kényszerít arra, hogy őt szeresse, hiszen kényszerből senkit nem lehet szeretni. De szabadon, úgy, hogy én választom, amire te a beszéded elején utaltál, az a feltétele. szabad vagyok, és én választom az Urat.
7: Köszönöm szépen. István, aztán Marika.
5: Amit a Tibor és te is mondasz, ez tulajdonképpen válasz arra, hogy miért adott Isten szabad akaratot az embernek. És még azt fűztem hozzá, amit az Imre már az elején is mondott, hogy tulajdonképpen felvetődik az a kérdés, hogy miért parancsolta volna Ádámnak és Évának, hogy ne legyen a jó és gonosz tudás fájáról. És itt nagyon fontos az, hogy meg is mondta, hogy egy korlátozott szabad akaratod van, mert ha akkor arról lehet, akkor meghalsz. Tehát Isten előre figyelmeztette azt, hogy rendben van a szabad akarat. Igaz, amit nagyon aláhúznák én is, hogy a szeretet és a kényszer az nem fér össze egymással. Tehát a szabad akarat a szabadon való szeretetben nyilvánul meg. De Isten előre elmondta a feltételeket, és itt van az a döntési helyzet. Vagy elfogadod, vagy nem fogadod el. Mert a feltétel a világos. Ha arról leszel, akkor meg fogsz halni. Ezt majd folytatjuk, ezt a gondolatot.
7: Marika, köszönjük.
9: Isten szeretetét, ha választjuk, akkor ugye döntenünk kell. Sátán meg arra akar bennünket rávenni, hogy neked nincs döntési lehetőséged, mert hát ugye maga mellé téve a különböző indokokat, hogy nem tehetsz mást, hát be kell látni, hogy mifelé kell menni. És az ördög így akar bennünket becsapni. És amikor dönteni kell, mert ha van ismeretünk az isteni igazságról, akkor nekem szabad a jót, az istenit tenni, és akkor el kell hessenteni az ördögnek a nézőpontját, hogy nem tehetünk mást, mindig lehet választani a jót.
7: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Szeretet és gonoszság, Róma 8. fejezet 18. verse, mit mond Tokics Marika?
8: Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.
7: És a Jelenések könyve 21. fejezet 3.-4. verse.
8: Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jaj kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
7: Köszönöm szépen. Én itt egy nagyon pici finomítást tennék a címmel kapcsolatban. Szeretet és gonoszság, én megfordítanám a kettőt, azt mondanám, hogy gonoszság és szeretet, mert valahogy úgy tűnik számomra, hogy a szeretet hosszú távon le kell, hogy győzze a gonoszságot, és nem fordítva. Úgyhogy a gonoszság az mindig valami abszolút szeretet nélküliségből van. Hogy most ez Isten szeretet nélkülisége, ember szeretet nélkülisége, vagy mind a kettő, tökéletesen mindegy. A szeretet pedig próbál a gonoszságból kilépni, de hogy Anikó mondtad, a sár az néha ránk fröcsög, a gonoszságból néha kapunk valamit és magunkévá tesszük, de hosszú távon az a feladatunk, hogy a szeretetet oldjuk meg. Tessék, Marika.
9: A meg nem szűnő korszakokon át létező egész világegyetem érdekében Sátánnak ki kellett bontakoznia és elmondani az elveit, hogy az Isten kormányzása elleni vágyai, minden teremtett lény igaz megvilágításban lássa, és hogy Isten igazságossága, irgalma, törvényének változhatatlansága örökre vitán felül álljon.
7: Tibor?
11: Én itt egy fél mondatra szeretnék utalni az igéből, ez a letöröl a szemükről minden könnyet. Ami azt jelenti, hogy Isten azokat a könnyeket jogosnak ítéli. Tessék csak arra gondolni, akinek már gyereke van, vagy unokája van. Ha a gyerek ok nélkül cirkus csinál, akkor a legjobb esetben is azt mondja neki az ember, hogy ne bőgj. De még esetleg azt is mondja neki, hogy abba lehet hagyni a hisztizést. De amikor látja az ember, hogy ok van a fájdalom mögött, akkor letörli a könnyeit. Az óriási nagy különbség, az megvigasztal. És Isten ezt ígéri. Tehát amikor eljön majd ez a pillanat, amire nagyon várunk, akkor Isten nem azt fogja mondani, hogy látjátok, teljesen felesleges volt sírni bármiért, hanem letörli a könnyeinket, megválaszolja azokat a kérdéseinket, amire most nem látjuk a válaszokat. És vele együtt fogunk élni. Ez lesz az igazi nagy vigasztalásunk.
7: Nagyon szépen köszönöm. Marika, összefoglalás.
8: Dr. Szigeti Jenő Csodától a próbáig című könyvnek 606. oldaláról szeretnék egy részletet felolvasni. Így hangzik. Isten úgy teremtett bennünket, hogy legyen bennünk akarat. Ez azt jelenti, hogy értékeket tudunk felismerni, és lehetőségünk van arra, hogy megragadjuk, magunkévá tegyük azt, aminek az értékét felismerjük. Ez az ember döntési képességéből eredő tulajdonság. Az, hogy nem csupán elfogad, hanem igen tud mondani a jóra. Az ember bizonyos határok között értékítéletei alapján maga dönti el, hogy mit cselekszik. Az akarat érvényesülésének, Istentől kapott természetes képességeinknek a szab ez egy határt. Hiába akarunk olyan dolgot, amihez nem kaptunk megfelelő adottságokat, amelyre nem is vagyunk képesek. Mivel nem egyformának teremtett bennünket Isten, vagyis de egyenlőnek, képességeink is különbözőek, amelyek más és más határt szabnak az akaratunknak. Úgy estünk bűnbe, hogy a kísértő által felkínált látszott értékért lemondtunk a szabad akaratunk szabadságáról. Lelkiismeretünket manipulálja Sátán, és rávesz bennünket arra, hogy a törvényét átírjuk, megmásítjuk, vagy semmibe vegyük. A bűn nem egy véletlen baleset, hanem tudatos akarati döntés, visszaélés a döntési szabadságunkkal, cselekedni azzal a törvénnyel szemben, amit Isten nem kényszerít ránk. Ő csak azt szeretné, hogy józan belátással akarjuk a jót, és e szerint döntsünk.
7: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Mindenkit hívunk és várunk. Fogjuk folytatni a 8. tanulmányunkkal, a szabad akarat, a szeretet és az isteni gondviselés témakörében. Most pedig egy imával fejezzük be együttlétünket. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg a szabadságunkat, te néked köszönjük meg azt, hogy te valami jót is beleültettél az emberbe, és amikor megteremtettél bennünket, akkor azt mondtad, hogy ímé igen jó, de a bűn ezt eltörte, ezt az Isten képűséget igyekszik megrontani, megsemmisíteni. És Jézus azért jött, hogy helyreállítson bennünket. Add, hogy Jézus mögött fel tudjunk sorakozni a szeretettel, a jó cselekedetekkel, az egymás iránti bizalommal, az örömmel, és mindazon pozitív jellemtulajdonságokkal, amelyeken keresztül az embertársainknak be tudjuk mutatni a te karakteredet és a te jellemedet. Ehhez segítsél bennünket, Jézus nevében. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Hogyha most vagytok itt először, akkor hadd mutatkozzunk be. Én vagyok Sápi Márk, műsorvezetőtársam pedig Petyár Lóri, vendégünk pedig Koncsárd Balázs. Balázs, üdvözlünk az Érted Podcastben.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek.
4: Üdvözlünk.
0: Akik most csatlakoztok, először még egyet hadd mondjak el nektek, hogy ez a podcast arról szól, hogy megvitatunk mindenféle dolgot, a kapcsolatokat, bűnöket, szolgálatot és mindent, amihez tartozik, és mindezt keresztény szemszögből. Ma pedig a dicsőítésről fogunk beszélni, és ezért hívtuk meg Koncsárd Balázst, aki a Zeropágosz zenekarnak a vezetője, dalíró, dicsőítésvezető, és lesz mit hozzáfűzzön ehhez a témához. Biztos sokszor láttátok már Balázst, hogyha máshol nem, akkor klippekben, és csak hadd mondjak erről egy rövid történetet, amit hallottam egy volt gyülekezeti tagjától, és ezt nagyon sok mindent el fog mondani róla, tehát mikor még 10 éves volt Balázs, akkor kint készültek egy zenei darabot előadni, és véletlenül rosszul nyomtatták ki a szöveget. És ezt mondta a zenei felkészítő, hogy húzzák ki azt a szót, hogy Jézus, már pluszban volt benne a szövegben, és mindenki kihúzta, kisetírozta, Balázs pedig aláhúzta, és azt mondta, hogy Jézus nevét nem húzzuk ki. Szóval ez nagyon sokat elmond rólad, és ahhoz, hogy hogyan állsz hozzá a dicsőítéshez, a szöveghez, szóval most ezt szeretnénk tőled megtudni, és kicsit jobban belelátni a történetbe. Kezdjük is a legelején, hogy mi számodra a dicsőítés, vagy hogyan írnád körül? Tegyük fel, hogyha most egy ilyen TEDx-es előadáson vagy, és van 2 perced elmondani, hogy mi ez a dicsőítés, akkor hogyan mutatnád be, hogyha ez egy új fogalom lenne mindenki számára?
3: Én úgy fogalmaztam meg mostanában magamnak, hogy szerintem a dicsőítés egy szóban fókuszváltás. Ugye a kamerán is, amikor kamera bevesz egy képet, akkor el kell dönteni, hogy min van a fókusz. És ami nincs fókuszban azon a kameraképen, az ugyanúgy ott van a képben, de homályos. És azt látom, hogy akár így általában így a dicsőítő életstílusról beszélünk, vagy tehát úgy általában a dicsőítésről, vagy akár így a zenei kontextusban a dicsőítésről, én azt látom, hogy egyszerűen csak Isten dicsőségének, az amúgy is jelenlévő dicsőségének, amúgy is ott lévő dicsőségének a kiemelése és fókuszba helyezése, mintha egyet tekerne az ember a kamerán is. Azt mondja, hogy Istenem, eddig is itt voltál, mindig itt voltál velem, de most rád figyelek, és most szeretnélek csak nézni téged, és kapcsolódni hozzád, és minden más homályosuljon el, és te legyél élesen kirajzolódva. Úgyhogy én talán röviden így foglalnám össze, hogy számomra mit jelent ez, és én is próbálom ezt így gyakorlatba ültetni. És ez azért jó, mert ugye ez így nem kapcsolódik csak egy dicsőítő alkalomhoz. Számomra akár még a zenei éneklős dicsőítés is ezzel az analógiával élve igazából megállok az utcán, és egy olyan élethelyzetben, egy olyan gondolati spirálban vagyok, ami lejjebb húz, akkor megállok, és azt mondom, Istenem, köszönöm, hogy jó vagy, Istenem, köszönöm, hogy szent vagy, más vagy, mint bárki más, és igazából számomra így ennyi a lényeg az egésznek.

Ez azért tetszett, hogy amúgy nem kötötted csak a zenéhez, mert azt jelenti, hogy én is, akinek nincs jó hangja, például tudunk dicsőíteni. Igen, ez nem csak önöknek szól, mint te, akiknek jó hangjuk van, de hál' Istennek, hogy téged megáldott Isten

0: ezzel az adottsággal, és te hogyan vetted ezt észre, vagy hogyan kaptad az elhívást arra, hogy te dicsőítésvezető legyél, hogyan léptél bele ebbe a szolgálatba?
1: Szerintem a második kérdés jobb, mert én nem éreztem egy olyan pontot, hogy jött egy kijelentés és elhívás arra, hogy Balázs, te vezess dicsőítést, vagy legyél dicsőítésben. Kiskoromtól zenélek, és ahol tudtam, zenéltem, és egy adott ponton azt vettem észre, hogy bizonyos emberek, akik körülöttem vannak, felismerik bennem az ajándékot, elkezdenek helyezni olyan helyzetekbe, amik kiemelnek a komfortzónából, akár zeneileg, akár így vezetésben is, mert nekem pont a vezetés része az, ami néha küzdelmesebb. Én szívem szerint egy billentyű mögött meghunyászkodnék gyakran a sarokban, és hogy viszont voltak mindig olyan emberek, akármilyen közösségben voltam, tehát ugye itt, ahogy az Erdélyi Baptista közösségben is, ahogy felnőttem, meg aztán később, hogy Budapestre kerültem, mindig voltak olyan emberek, akik előttem jártak, vagy akik tekintélyek voltak fölöttem, és felismerték bennem. Ugyanakkor volt egy szükséghelyzet, és akkor megpróbáltak valahogy oda belehelyezni. Néha nagyon mély víznek érződött ez. Például csak emlékszem, hogy Hargita táborban voltam az egyik nyáron, itt nem is tudom hány éves lehettem, és akkor az ottani, aki ott dicsőítést vezetett akkor, csak egy annyit mondott, hogy egyszer-kétszer hallott gitározni engem, meg énekelni, és annyit mondott, hogy 5 év múlva majd neked kell itt vezetni a dicsőítést, és akkor ez ilyen, én nem is tudtam, eszik vagy isszák ezt, de nagyon-nagyon sokat jelentett, hogy valaki látja bennem azt, hogy nekem erre van ajándékom, elhívásom. És akkor még nem hittem el, meg ilyen szkeptikus voltam ezzel. Nem is tudom, hogy kívántam-e, de ilyen, igazából ez a leglényegesebb dolog szerintem ebben, hogy nem nagyon kerestem ezt, hanem más emberek szükséghelyzetekre reagálva helyeztek bele ilyen helyzetekbe.
2: Uh-huh. Nincs benne önjelöltség, ahogy mondtad meg, hogy mások ezt visszajelezték neked, hogy alkalmas vagy erre, és akkor kipróbáltad. Gondolom ez számodra is bizonyossá vált, hogy Isten használ akar ebben a szolgálatban.
1: Abszolút, és főleg abban, csak hogy egy konkrét példát mondjak, amikor én jelentkeztem Budapestre egyetemre, akkor kollégiumot kerestem, és az a kollégium, ahol végül laktam, a Veselényi utcai baptista gyülekezet épületében volt, és akkor leveleztem a Kübler Jánosról, a lelkipásztorral, és a levélben, amelyben érdeklődtem a kollégiumi részletek felől, válaszlevében kérdezte, hogy jól látom, hogy tudsz-e gitározni, hogy tudsz gitározni és énekelni, mert évek óta imádkoztak a gyülekezetben valakiért, aki ebben konzisztensen tudja vezetni a gyülekezetet is. És akkor nekem az teljesen új volt, hogy én egy gitárral kiálljak, de hét szombaton reggel felköltöztem Budapestre, szombat délután pedig így esküvőn vezettem gitárral és énekel a dicsőítést, úgyhogy erről a mély vízről beszélek, de én nagyon hálás vagyok amúgy, hogy így alakult, meg mindig kicsit így bedobtak oda, ahol nem volt komfortos.

0: Igen, meg ez is aláhúzza azt, hogy ugye Isten nem a készeket hívja el, hanem az elhivatagot készíti fel, amit nagyon sokan mondanak. És ugye sokan vannak szerintem így, hogy valamilyen közegbe érzik az elhívást, vagy ráerőltetik csúnyán mondva azt, hogy vezessék ők a dicsőítést, mert ők az egyedüliek, akik tudnak énekelni, tudnak gitározni, tudnak zongorázni, és ez nem muszáj egy gyülekezetben legyen, lehet egy házi közösségben, házi csoportban, vagy akár egy családi találkozón is, de tegyük, hogyha van egy ilyen alkalom, kötött vagy kötetlen, akár gyülekezeti, akár házi csoportos, hogyan kellene felkészülni egy ilyen dicsőítésvezetőnek erre a szolgálatra, vagy te hogyan szoktál felkészülni erre, mi az, amit tanácsolnál másoknak is így a felkészülés során? Csak így lépjünk bele a songbookba, és ahol, tehát az a bibliai verses, hogy kinyitjuk a Bibliát, és ahova esik az ujjunk, azt elénekeljük, vagy mégis mi ennek a folyamata, hogyan szoktál készülni egy ilyen dicsőítő alkalomra, igen.
1: Igen, hát a hogyan kellene, és te hogyan szoktál között azért erősen...
2: Mondd az ideális, valamit kellene.
1: Mondom az ideális.
2: És nem mondták, hogy te milyen vagy, jó?
1: Jó. Hát elmondom azt, hogy nekem mi a célom, amit néha sikerül elérni, néha nem. De mondjuk külön választanám a lelki-szellemi felkészülést, meg a technikai, vagy hogy először mondanám azt, hogy nekem szerintem... Most azért legintenzívebben mostanában a gyülekezetben, tehát a vasárnapi alkalmon, meg a szombat öt mozgalom alkalmain vezetek dicsőítés, és akkor így ezekből tudok meríteni. De például ugye szombat öt alkalmakon szokott hosszasabb dicsőítés lenni, ahol több felkészülést igényel az egész, és ott az első dolog, ami eszembe jut, ha a felkészülés kapcsán, az mindig az ima alkalom, amikor a vezetőkkel, meg a szolgálókkal, mondjuk csütörtökönként, minden csütörtökön egy-két órát ott töltünk Isten jelenlétében, Isten előtt, és keressük azt, hogy mit akar elvégezni a következő alkalmon. És nagyon sokszor olyankor jönnek fel, ima alatt pengettem a gitárt, és csak jönnek fel olyan dalok, amik majd benne kell legyenek a setlistben, vagy volt már olyan, hogy új dalok, dallamok, amik később Areopagus lemezre felkerültek, egy ilyen ima közösségben születtek. Valahogy számomra mostanában, az utóbbi időben a legmélyebb megélése Isten közelségének gyakran ezekben az ima közösségekben van, és az, ahogy együtt keresjük Istent egy konkrét alkalom menete kapcsán, és hogy mit akar elvégezni az Úr azon az alkalmon, úgy látom, hogy ott lehet olyan szívállapotba kerülni, hogy aztán a köré szépen rendeződik a többi dolog. És egyébként, hogyha mondjuk gyakorlati dolgokra bontanám le ezt az egészet felkészülés szempontjából, tanulom azt, hogy érdemes kiszervezni a dolgokat, tehát hogy ne nekem kelljen a technikussal és megbeszélni mindent, ne nekem kelljen minden beosztást megcsinálni, tehát hogy a gyakorlati dolgokat tanulom, hogy lehet minél jobban kiszervezni.
3: Beosztást értesz ez alatt, ugye?
1: Beosztást, így van, kommunikáció, milyen hangszerek lesznek, stb. De ez az, ami egyelőre még nem sikerül olyan jól. De tanulom azt, hogy kiszervezni azért érdemes, hogy pont ez a fókusz dolog meg tudjon maradni. Egyébként általában úgy szokott nekem kinézni az egész, hogyha mondjuk magamban otthon vagyok, és na most már össze kell rakni azt a dallistát, akkor csendben vagyok, és figyelek, hogy elkezd bennem énekelni egy dal. És hogyha elkezd egy-két dal bennem valahogy megszületni, és ilyenkor van néha, hogy olyan dalok jönnek elő, amiket évek óta nem énekeltem, és ha ez így elkezd bennem megszületni, akkor, és van egy, kettő, három ilyen dal, akkor általában azok köré húzom fel a többi dalt. Úgy értem, hogy akkor hangnembe keresek még olyan dalokat, amik közel állnak, könnyen át lehet menni egyikből a másikba, ezek köré, a dalok köré építem ezt így a setlistet, illetve az is fontos ilyenkor, hogy mit értettünk meg mondjuk egy ima alkalmon, hogy mi kell legyen ezen az alkalmon, az alkalom menete. Isten most jobban hív mondjuk egy bensőséges bűnbánatra, hívja az ő népét, mert akkor az is befolyásolja a dalválasztást, vagy most az ünnepnek van inkább az ideje, hiszem, hogy Isten szelleme különböző dolgokat akar elvégezni különböző helyzetekben és alkalmakon, és olyan esetekben, amikor találkozik az ő népe. Szóval ez is egy ilyen szempont, hogy mi volt az, ami az ima alkalmakkor így feljött bennünk. Talán ez. Egyébként, ami még gyakorlati, én nagyon szeretem lehetőség szerint megtanulni a dalokat, és nem használni kottát, és azt is megtanulni, hogy melyik dal jön melyik után. Mármint, hogy így a szívembe, a gondolatvilágomba egyben ott legyen az egész dallista, és egyik tudjon jönni a másik után. Mondjuk, hogy közben ne menjen idő azzal, hogy ez most milyen hangnemben van, még ének következik, stb., hanem hogy akár átfűzni is bátran tudjam szabadabban. De ez ilyen gyakorlatív dolog. Mm-hmm.

0: Nagyon jó, meg jó tanácsok merítetnek azon hallgatóink ebből, akik hasonló szolgálatban vannak.
1: És mennyire szoktál egyeztetni akár a tanítóval, hogy milyen témát vesz, vagy mennyire fontos, hogy ez így kiegészítse egymást?
2: Ez nagyon jó kérdés, mert néha ebben a dilemmában vagyok, hogy mindig olyan jól jön ki, amikor nem egyeztetek, és akkor összevág az egész, és nem akarom ezt elrontani. De általában azért általában egyeztetni szoktam, vagy meg szoktam kérdezni, de ez nem ilyen hosszas egyeztetés, általában csak egy címet kapok, vagy egy ige helyet, és ezen belül is meg tud történni az, hogy a finom hangolásokat Isten úgy összerakja, hogy így erre ugyanúgy rá tudok csodálkozni, amikor ez van. De ugye ez azért is egy automatikusabb folyamat, mert a tanítóval általában együtt vagyunk ezeken az ima alkalmakon. Uh-huh. És azért már ott egybeforr a szívünk, és gyakran már, mondjuk ha a szombatöt alkalmakról beszélek, akkor gyakran már egy-két héttel előtte tudom a témát, mert már az annak mentén imádkozunk, és úgy készülünk.
1: Uh-huh. Sem már itt vagyunk így a gyülekezeti alkalmak alatt, akkor hogyan látod te, milyen szerepe van a dicsőítésnek egy ilyen gyülekezeti alkalom alatt? Mert ugye megvan mind a két spektrum, van az is, ahol a dicsőítés csak egy ilyen kitöltésnek használják két szolgálat között, meg van olyan, ahol a dicsőítés egy külön show műsor, csúnyán mondva, a gyülekezetekben. Szerinted hogy képzelt el Jézus, vagy Isten, mint a dicsőítést az ő gyülekezetében, hogy mi ennek a helye, mi ennek a célja, hogyan kéne ezt gyakoroljuk, mi a helyes mennyisége, vagy akár minősége így a dicsőítésnek?
2: Nagyon jó kérdés. Mikor azt kérdezed, hogy hogyan képzelte ezt el Jézus, nekem csak így eszembe jut az a sztori, amikor az utolsó vacsora után mennek az olajfák hegyére, és fel van jegyezve, hogy zsoltárokat énekeltek, és nagyon-nagyon ott lettem volna, hogy halljam, hogy az ott akkor milyen volt, mert lehet, hogy valami hasonlót képzelt el, akkor is, ha nem 12 ember, hanem mondjuk 120-szal vagy 12 000-rel, de szívben valami hasonlót. Nem tudom, szerintem nem lehet erre egy egyértelmű választ adni. Szerintem ennek van kulturális aspektusa is, ami önmagában nem jó, ha a kultúra határozza meg a gyülekezet életét, de nem szerintem nem vonatkoztathatunk el, hogy minden gyülekezetnek van egy kultúrája, egy zenei nyelve is akár. Alapvetően viszont én ugyan azt látom, hogy kevésbé hiszek az ilyen átmenő dalokban, hogy énekeljünk egy éneket, hogy legyen mi alatt persejezni. Inkább azt látom, hogy akkor legyen egy külön elkülönített idő arra, amikor nem feltétlenül csak dicsőítésben, de dicsőítésben, imában, közben rövid bizonyságok vagy üzenetek megosztásában legyen egy elkülönített idő arra, amikor az emberek ilyen módon tudnak találkozni Istennel, ilyen módon tudnak fókuszt váltani. És néha ez a fókuszváltás, amiről beszéltem az elején, azt látom, hogy főleg a mai társadalomban, meg a mi generációnkban nem elég egyének, és nem elég kétének addig, hogy ahhoz, hogy szívben megérkezzen. Egyszerűen sokkal más, itt megint a kulturális aspektus jön be, hogy sokkal másabb a mai generációknak a működése, és sokkal másabb hatás éri őket, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt a gyülekezetekben.
1: Igen, meg hogyha már így Jézus életét említetted, ugye a Chosen sorozatban is sokszor azt látjuk, hogy csak így együtt lazulnak a tanítványokkal Jézus, és ugye énekelnek, mikor nincs mit csináljanak, vagy akár egy áitatozás beszélgetés után elképzelem, hogy együtt énekelnek és éneklik ezeket a zsoltárokat, és valahogy én ide tudnám becsatolni, hogy a dicsőítés az sokszor elmondja a szívnek az állapotát, de ahogy ezt elmondja, javít rajta. Mert ahogy kimondjuk, hogy mi van bennünk, és te is mondtad, hogy a többfajta dicsőítés lehet. Van az a bűnbánó, van dicsőít, van örömmelteli, meg stb. És hogyha ezeket elmondjuk, akkor Jézus hogy finomra hangolja a mi szívünket, hogy fiam, tudom, hogy most szomorú vagy, de hogy nézél rám. És hogyha a dicsőítés annyira hosszú, hogy erről elveszi a figyelmet, akkor az is baj, de hogyha túl rövid, és nem segít úgy ráhangolódni az Isten tiszteletre, Isten tiszteletére, meg a tanításra is, amit Isten üzenni akar nekünk, akkor lehet, hogy kicsit így el tudja venni a figyelmet a lényegről. Szóval én így lőném be ezt a középmércét.
2: Abszolút, ez nagyon jó megközelítés, meg olyan jó ez a kettőség, amit mondasz, hogy kifejezi azt, ami van az emberben, és ezt a zsoltárokban is annyira látom, ezt a kettőséget is. Nagyon szeretem annak az őszintességét, ahogy a zsoltárok megközelítik Isten jelenlétét és szentségét. Hogy Isten jelenlétében és szentségében sem kell bármit elrejtenem abból, ami a szívem legmélyén van. Ez a kettőség szerintem fontos. És egyébként akkor egy gyülekezet pedig vagy egy gyülekezeten belül egy dicsőítésvezető pedig kemény harcokkal harcolja meg azt, hogy hogyan tudom leginkább ebben a gyülekezetben, ezekkel az emberekkel, hogyan tudom őket leginkább szolgálni abban, hogy oda segítsem ehhez a szívállapothoz. És ez egyik gyülekezetben más, mint a másik gyülekezetben szerintem.
1: Nagyon durva, hogy pont ezt a harc szót használtad, mert hogyha ránézünk a dicsőítésvezetőkre, akkor nem azt látnánk, hogy most kemény harcosok, nyilván azok vagytok lelkileg, de hogy egy olyan szolgálatnak képzeljük el, ami tök menő, kiáll, és akkor minden csaj értük rajong, meg a sok, nem azt a vérbeli harcosoknak képzeljük el őket. És akkor kicsit visszatérnék arra, amit beszéltünk az előbb, hogy ugye a dicsőítésnek van egy lelki, meg egy technikai része is. És hogy tudod azt megélni, vagy hogy tudod olyan irányba terelni a gyülekezetet, hogy az a közös éneklés az valóban egy dicsőítést legyen, és ne csak egy koncert legyen. Az én személyes példámból sok több emberrel beszéltem már azt, hogy megvitattuk azt, hogy ha kérdezed egy tök profi szakembert oda a színpadra, és ő énekli azokat az énekeket, amiket mi éneklünk, de nincs megtérve, akkor az dicsőítése vagy nem? Rá tudnak-e hangolódni az emberek, vagy nem? Tudja úgy vezetni csak az énekek és a dallamok által az emberek szívét, mint egy olyan ember, aki nincs megtérve? Mert hogy ezen többfajta gondolkodás van ugye ezen a téren, és te hogy állsz hozzá? Mi a különbség szerinted egy dicsőítés csak egy koncert között?
2: Szerintem Isten bármit el tud végezni, de kérdés, hogy mi a célra vezető, meg mi az, amit rendszerré kellene tenni. Én azt nagyon-nagyon a szívállapotban keresem erre a kérdésre a választ. Úgy fogalmaztam meg, hogy mondjuk, hogy mit különbözteti meg a dicsőítést az előadástól, a dicsőítés vezetést egy showtól, az, hogy ha magamon a szívemben én, mint mondjuk dicsőítésvezető, vagy aki a dicsőítésben szolgálok, a szívem legmélyére nézek azon a ponton, akkor az a legfontosabb nekem, hogy az az ember, aki bejött ebbe a terembe, 2 óra múlva, amikor kimegy ebből a teremből, az a fontosabb nekem, hogy mit gondol rólam, vagy az lesz a fontosabb hogy nekem, hogy mit gondol Istenről majd, amikor kilép ebből a teremből. Hogy milyen képe alakult ki a zenélésemről, arról, ahogy csináljuk ezt az egészet, esetleg ezt elmondja, hogy hát de jó volt ma a dicsőítés, vagy volt egy találkozása azzal az Istennel, aki megváltoztat, és lehet, hogy a szentség miatt találkozik a bűneivel, meg önmagával is, de hogy nagyon nem mindegy, hogy az én szívemben mi van, hogy hova akarom őt elvinni, és néha, amikor a saját néha azért lesz előadás, és nekem is sokszor azért volt előadás a dicsőítés vezetésem, mert úgy éreztem, hogy nem vagyok elég jó, valahogy be kell bizonyítanom, hogy elég jó vagyok, és akkor már egyből önmagadra, akaratlanul is önmagadra irányítod a figyelmet, mert valamit be akarsz tölteni magadban, egy űrt, ami ordítja belül, hogy nem vagy elég jó, és valahogy jól kell csináld, de hogyha Isten kegyelméből fel tudok szabadulni ebből, akkor szabad vagyok arra, hogy egyen hátrébb lépjek, és az őszintén a szívem mélyén az legyen, hogy mit fognak gondolni Istenről ezek az emberek, és hogyan fognak találkozni vele. És szerintem hosszú távon mindenképp a szívállapot fogja meghatározni az, hogy ebből mi lesz.

0: És sokkal fontosabb akkor szerinted a előadónak, tehát jelen esetben a dicsőítés vezetőnek a szívének az állapota, mint a hallgatóságé? Tehát, hogy a te szíved állapota sokkal inkább hozzájárul az, hogy itt szolgálok és valóban dicsőítésen veszek részt, mint az, hogy előadok.
1: A sokkal jobban azt nem mondanám, de szerintem valamennyivel jobban.
0: Aha. Szép.
1: Ezért vagyok, mert ezért vezető, ezért dicsőítés vezető, hogy elől menjen ebben, és nyilván lesznek, akikhez nem tudlak csatlakozni, de ahol ketten vagy hárman együtt vannak az ő nevében, Jézus is jelen van, és hogy ez nem arról szól szerintem. Nyilván nagyon sokat számít az, hogy milyen szívállapottal jönnek az emberek. Én vannak ilyen emlékeim, amikor kirázott a hideg, hogy többet nem akarok dicsőítést vezetni, mert egyszerűen egy olyan falat éreztem köztem és az emberek között, de az emberek és emberek között is, és az emberek és Isten között is, hogy nagyon nem éreztem, hogy működne az egész. És ilyenkor meg így kell nyelnem egyet, és azt mondanom, hogy akkor most, mintha csak a szobámban lennék, és Isten és én, és akkor most kicsit figyelmen kívül hagyom azt, hogy úgy érzem, hogy ők nem veszik az adást, és csak így Istennel vagyok kettesben.
0: Nagyon jó. Ez nekem új. Ez nagyon jó lelkület. Tehát, hogyha tényleg így álltok ti hozzá a dicsőítés vezetők, ez követendő példa is. Úgy köszönjük.
2: És szeretném, hogy most kicsit beszélnénk a Zero Pagosról is, ugye a zenei alakulatnak, aminek te is a tagja vagy. Hogyha tudnál mesélni ennek a megalapításáról, honnan jött az ötlet, honnan jött a vezetetés, honnan jött a névnek az ötlete?
1: Igen. Ez egy olyan élethelyzetben alakult meg, az én élethelyzetemben az Areopágusz, vagy úgy indult el, hogy volt egy körülbelül 4-5 éve egy olyan pontra jutottam, ahol így tudtam, hogy Isten helyezett a dicsőítés szolgálatokba, meg úgy unblock a zenei szolgálatokba egyáltalán, de nem tudtam, hogy ez egy hosszú távú dolog, vagy ez egy időszakra szól. És eljutottam egy olyan pontra, ahol nem tudtam meggyőződésből azt mondani, hogy Isten engem a jövőben ebben akar látni, és nagyon megküzdöttem, vagyis nagyon nehéz volt, mert nagyon szeretek zenélni, de tudtam, hogy ha Isten hosszú távon nem erre hív, akkor másba kell fektetnem az energiámat, és akár másban képezni magam, stb. De így nagyon jó volt így megtapasztalni. Ott viszont elég egyértelműen beszélt Isten arról, hogy hosszú távon is ebbe hív. Akkor viszont utána adta magát, hogy ez nem egy magányos harcos történet, és tudtam azt is, hogy voltak már ilyen dalkezdeményeim, amiket megírtam, meg szerintem dalaim is, igen. És tudtam, hogy akkor Isten nem egyedül hív ebbe a harcba, hanem harcostársakat ad mellém. Elkezdtem imádkozni. Egyébként akkor is már ugye dicsőítést vezettem rendszeresen szombat 5 alkalmakon, és azokból a zenészekből, akikkel ott gyakran zenéltem együtt, így egyenként leültem velük, megkérdeztem, hogy szívesen elmondtam, hogy mi a helyzet, mi a látás, az elhívásomat a zenével kapcsolatban, és nagyon-nagyon hamar egy húron pendültünk, hogy úgy fogalmazzak így. Olyan érdekes, hogy ugye 8-an vagyunk a zenekarban, 7-en indultunk, most már 8-an vagyunk, de nagyon-nagyon egymásra vannak hangolva, úgy látom, hogy egyenként az elhívások, és így összeadódik, mint egy puzzle az Areopágosznak az elhívása, úgy, hogy most már kb. Szinte senki nem szolgál a szombat 5-be rajtam kívül, meg még egy srácon kívül, de mégis valahogy úgy a szívünkön van, úgyhogy már van, aki nem is Budapesten lakik, de valahogy így azt érezzük, hogy az Areopágosz valahogy az elhívásunk egyenként is, és együtt is. És egyébként a névválasztás az egy vicces történet. Én valamikor, nem tudom, gyerekként olvastam a Bibliát, Apostolok cselekedetei 17. rész. Néztem, hogy Pál ott beszél az Areopágoszon, Athénban. Ugye az Areopágosz egy ilyen, kb. Egy ilyen vallásügyi bizottságnak a helyszíne volt Athénban, ahova oda tették Pált, hogy akkor beszélj nekünk erről az ismeretlen Istenről. És olvastam gyerekként, azt nézem, Areopagus, ez nagyon menő hangzik, ha egyszer lesz egy zenekarom, akkor ez lesz a neve. És amikor
0: akik az... ebben állnának, azok lesznek a zenekari tagok.
1: Igen, hát nem épp így volt, de voltak érdekes beszélgetések ezzel kapcsolatban, mert az első találkozón, amikor azt mondtuk, hogy azt látjuk, hogy Isten hív valamibe, álljunk bele, na mi lesz a nevünk, és akkor elmondtam, csak így hirtelen eszembe jutott a semmiből ez a sztori, mm-hmm. És akkor a csapat felének nagyon tetszett, a másik felének nagyon nem, meg nehezen megjegyezhető, mindenki aerónak fogja mondani Areó helyett, öregek nem tudják beírni YouTube-ra, és akkor így létrehoztam egy chat csoporttot a csapattagoknak, és úgy az volt a címe, hogy Areopagus kérdőjel, mert még nem tudtuk, hogy akkor bevállaljuk ezt a nevet, és akkor a dobosunk átírta a kérdőjelet felkiáltójára is. Azóta nem volt senkinek reklamációja ezzel kapcsolatban. Úgyhogy igen. Egyébként az Areopagus név azért nagyon jól lefedi az elhívásunkat is, hogyha egy ilyen rövid, nem tudom, szlogent kellene megfogalmaznunk, akkor azt fogalmaztuk meg, hogy Areopagus az ismeretlen Istenről. És szeretnénk, amellett, hogy így Krisztus Egyházának adni olyan dalokat, amikkel tudnak kapcsolódni Istenhez, amellett így szeretnénk valahogy mi is keressük még ezt, hogy pontosan hogy, de valahogy megszólítani a nem keresztény szubkultúrát, tehát nem csak a keresztény szubkultúrát, hanem a kívülállókat is. És ott Pál, ahogy mondja az Areopagus-i beszédét, akkor ugye hivatkozik az ő költőjükre, és azt mondja, hogy ebben az Isten, ismeretlen Istenben élünk, mozgunk és vagyunk, és szeretnénk, hogy ahogy így Isten hangját megjelenítjük ezekben a dalokban, olyan is, aki nem ismert eddig Istent, valahogy felismerje azt, hogy ez az az Isten, aki most ezen a dalon keresztül beszél hozzám, ez az az Isten, akiben amúgy élek, mozgok és vagyok, csak számomra még ismeretlen, és hogy ez az ismeretlen Isten valahogy ismerté váljon, vagy a félreismert Isten megismerhetővé váljon így a dalok által. Úgyhogy ez így nagyon végül azért is maradtunk szerintem emellett a név mellett, mert ami a szívünkben van, az nagyon jól lefedi ez.

0: Hú, ez szép ez a történet. Megtetszik, hogy Isten ugye többeteket vezetett ebben, nem csak egy ilyen egyéni látás volt, és kellett húzogasd a többieket magad után, hanem együtt kívántátok egy szívvel, egy lélekkel, és ugye a dicsítésben is fontos, ezt gondolom pláne itt csapatszinten, hogy egy szívvel menjetek bele az egészbe, de gondolom meg feltételezem, hogy voltak nektek is ilyen kanyarok, meg döccenők, amikor nem ment minden terv szerint, hogyha tudnál ezekről is mesélni, hogy egy ilyen profi zenekarnak a vezetésében, vagy előre menetelében milyen kihívásokkal találkozhatok csapatként, és hogyan szoktátok ezeket kezelni?
1: Tulajdonképpen egy kihívást emelnék ki, az pedig, amit már említettem is az előbb, hogy más élethelyzetekben vagyunk, mint amikor elindult a zenekar, és van, aki már elköltözött Budapestről, nem ott él, van, aki közben gyülekezetet plántál, például a dobosunk, és úgy amlok az életben kevesebb időt töltünk együtt, mint az elején, és van ebben valami szép is, de ugyanakkor nem szeretnék azt, hogy ilyen high school reunion, tehát ilyen érettségi találkozó érzete legyen mindig annak, amikor együtt zenélünk. És talán most pont egy olyan helyzetben vagyunk, amikor én is vezetőként, úgy zenekarvezetőként így nehéz volt felismerni azt, hogy nem Isten szerint priorizáltam, és Isten hívott abba, hogy fektessek bátran az Areopágoszba, mint zenekarba, és valahogy süket voltam erre, vagy nem figyeltem arra, hogy megfelelően priorizáljak, és olyan jó viszont igazából arra a kérdésre a válasz, hogy ezeken hogyan kerekedünk felül, mindig az ima volt, azt láttam. Most is, ahogy így kijött ez a nehézség, vagy így rossz volt látni vezetőként azt, hogy mások amúgy tennének többet bele a zenekarba, a többi zenekari tag, és néha, mintha nálam akadna el a dolog, mert mint vezetőként nem tudok olyan szinten beleállni. És ez a helyzet, vagy ez a nehézség igazából egy online imaközösséggel oldódott fel, vagy ott tudtuk ezt megbeszélni, ott tudtunk Isten elé menni, és így kérni, hogy csak így, Istenem, hogyha ez továbbra is a szíveden van, és priorizálunk el, akkor segíts, nyisd meg az utat erre. És olyan jó volt, hogy így megnyílt az út, és ebbe a fél évben már többet tudtunk bevállalni, mint mondjuk az elmúlt fél évben. És egyébként a zenekar legelején az volt, hogy próbanapokat jelöltünk ki, de azt mondtuk, hogy legelőször csak így ima közösségben és közös dicsőítésben vagyunk Isten előtt, és amennyi idő marad, annyit próbálunk. És általában ebből az lett, hogy reggel 9-kor találkoztunk, és ilyen délután 2-kor kezdtünk próbálni, mert annyira magához vont Isten, vagy így ott voltunk Isten előtt, egymásért imádkoztunk, hogy ez úgy gondolom, hogy olyan megalapozása volt az egésznek, amit azóta se bánok, és lehet, hogy az első albumunk zeneileg jobb lehetett volna, ha több időt töltünk ott a próbákkal, de nem cserélném le most azt az időt, amit ott Isten előtt töltöttünk.
0: És amely beszéltünk a negatívumokról, beszéljünk kicsit a pozitívumokról is. Van-e ilyen legkiemelkedőbb, legemlékezetesebb dicsőítő alkalom, amin eddig részt vettetek?
1: Nagyon nehéz lenne kiemelni egyet. Mindegyik a maga nemében volt szép, de amit mondjuk az Areopágosszal talán amit kiemelnék, gondolom erre vonatkozik a kérdés, az elmúlt fél évben nem nagyon vállaltunk semmilyen szolgálatot, kivéve egy iskolában körülbelül 40-50 általános iskolás gyereknek zenéltünk. És izgalmas volt, mert akkor játszottuk először az új lemezünkön levő dalokat, és még azelőtt nem játszottuk őket így egyben, és akkor hogy fog megszólalni élőben. De közben elsőstől 8-osig gyerekek ott voltak, mászkáltak, volt, aki figyelt, volt, aki nem. És közben így Andris, az egyik vokalistánk így elmondta az evangéliumot, és csak nagyon megtisztelő volt úgy ott lenni, hogy igazából ez 40 olyan gyerek, akik csak így rácsodálkoznak az egészre, a maguk gyermeki csodálkozásával, és nincsenek elvárásaik felénk, és amúgy csak örülnek, hogy ott vannak, kivéve azt az egy-két nyolcadikost, aki már annyira nem szívesen volt ott, de sulis program volt, ezért ott kellett lennie. És ahogy a gyerekek egyébként válaszoltak az evangéliumra, meg látszott, hogy megérintette őket egy-két dal, amiket nem is gondoltam, hogy egy hatodikos vagy ötödikest megérinthet egy ilyen komoly témákról szóló dal. Nekem ez kiemelkedő volt, és csak örültem, hogy ez pont az olyan időszakban volt, ahol így nagyon nehéz volt priorizálni az Areopágoszt nekem is, és hogy örültem, hogy semmi más nem vállaltunk be, de ezt így be tudtuk vállalni, és ez egy nagyon különleges dolog volt.
0: Mint egy kicsit olyan kis elővetítés, hogy az új album, és akkor lássuk, hogy hogyan reagálnak rá, de akkor ezek szerint jó visszajelzést kaptatok.
1: Igen, igen. Andriska az első osztályból neki nagyon tetszett, az biztos.
2: De tartogathat így is te meglepetéseket, hogy te egész másra számítasz, és olyat szólít meg, aki rám is gondolsz. Igen. Ez is szép.

0: Hogyha még tudnál nekünk egy kicsit mesélni a dalírásról, hogy hogyan működik ez nálad, vagy nálatok, hogy csak úgy improvizálsz, meghalasz egy jó dalmat, és akkor hú, erre kéne érni egy szöveget, vagy pedig így a Bibliából fogsz egy jó teológiai gondolatot, és arra is egy dallamot, hogyan szokott ez nálad működni, hogyan kapod az ihletet?
1: Általában hát tudok beszélni, elsősorban beszélek arról, ahogy nálam működik ez, és ez is változó. Az egyik verzió, amit mondtam, hogy például az új lemezünk a Négy égtáj felől, nek a címadó, a lemez címét adó dal a Négy égtáj felől, az pont egy ilyen szombatötös ima alkalmon jött, amikor Isten előtt voltunk, és akkor játszottam egy akkordkört, miközben többiek imádkoztak, és jött egy ilyen két sor, hogy összehívlak most a Négy égtáj felől, jöjj közel népem, jöjj és tündökölj. És aztán az úgy folytatódott, hogy volt ez a két sorom, azt kitettem egy Insta-sztoriba, és akkor a basszusgitárosunk, aki egyébként a producerünk, ő gyorsan mondta, hogy zuhany alatt annyira megillett az egész, hogy még gyorsan volna hozzá ötlete, és akkor összeültünk, és akkor befejeztük igazából a dalt ketten. De egyébként ez a ritkábbik verzió, hogy tudok csapatban dolgozni, hogy őszinte legyek dalírásban, próbálok ebbe fejlődni, de általában az van, hogy egy refrénnek egy-két sora jön dallammal és szöveggel együtt egyszerre, akkor előveszek egy hangszert, vagy egy zongorát, vagy egy gitárt, játszogatom körbe, figyelek, hogy jön-e más hozzá, vagy ha épp olyan, akkor csak így Isten előtt vagyok, és figyelek, hogy akar-e adni mást hozzá, de általában ez ilyen 3-4 sor szokott lenni, és ez a legnehezebb része, hogy van a 3-4 sorod, és ott ül a hangjegyzeteidben, és az viszont munka, hogy utána leülni, és akkor abból egy dalt formálni, hogy ne legyen az egész erőltetett, hogy valahogy ugyanazt tudja elmondani, ami az eredeti ihletettségben benne volt. Egyébként egy másik dalunk az igazság által például az úgy született, hogy a 4-es-6-os villamoson mentem, és csak így, ahogy mondtad a teológiai igazságot, csak így az Ézsaiás 54 járt bennem, hogy azt mondja ott az ige, hogy igazság által leszel erős, nem kell félned az elnyomástól, sem a pusztító dögvésztől, céltévesz minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, amely perlekedni mer veled. És akkor ezen így gondolkoztam, és akkor csak jött ez a kis dallam, hogy igazság által erős leszel, nem kell már félned, ha rátörnek éjjel is. Szóval egy 4-es-6-os villamoson is jött az egész, és ilyenkor csak gyorsan veszem elő a hangjegyzetemet, és gyorsan feldudolom magamnak, ami aztán remélhetőleg értelmezhető állapotban lesz ahhoz, hogy utána bármit
2: kezdődik. Zakadal a villamos alatt?
1: Igen, a villamos, hát 4-es-6-os nagykörút háttérzajával. Egyébként a Bíz bennem, az egy másik dal az új lemezünkről, az pedig Viki, aki énekli, ő írta Annával, a csellósunkkal is. Ők is pedig csak így összeültek egy ilyen barátnős találkozóra, ha jól tudom. Elkezdtek dicsőíteni, elkezdtek így imádkozni, és így Isten elé menni, és így érződik a dalon, hogy a szívük legmélyéből jött fel az a dal, és úgy tudom, hogy ott helyben estem befejezték azt a dalt, és talán ezzel a dallal rezonálnak a leginkább most. A számok mindenképp azt mutatják, és nekünk is ez volt az első dal, amire tudtuk, hogy na, nem tudjuk, hogy mi lesz a következő lemezen, de a Bíz bennem az biztos benne lesz, mert hadd mondjak el Vikiről, ő a másik dalszerző. Legtöbb dalt vagy én, vagy Viki írjuk, még akkor is a így csapatmunkában néha, de egy sztorit hadd mondjak el Vikiről. Egyszer valami próba miatt mentem a lakásra, ahol ő lakott, és akkor el kellett próbálnunk valamit, és gondoltam, akkor kipróbálom a gitárját. És a gitárján látom, hogy itt a tetején eléggé meg van rongálódva a fa. És akkor kérdezem, hogy ezzel itt mi történt. És azt mondja a legnagyobb természetessége, hogy ja, nagyon sokszor szoktam sírni, amikor dicsőítek, és a könnyeinek a helye kimarta a gitárnak a burkolatát, és szerintem ez nagyon sokat elmond Viki szívéről. hogy olyan szinten éli meg az Istennel való kapcsolatának a magasságait és mélységeit a dalokban, hogy abból tudnak ilyen dalok születni.
0: Ez szép.

0: Úgy pont hallottam egy interjút a Shane-ből az egyik Shane-nel, és ő is mondta, hogy beszéltek a pásztorral, és mondta, hogy hát délután erről fogok prédikálni, és 12 óra volt, és azt mondta, oké, írok egy dalt erről. Tehát így 7 óra leforgás alatt ő írt egy dalt, és annyira szép, hogy Isten ennyire meg tudik vetni, hogy ami ott nála van, nekünk csak annyit kell tennünk, hogy ezt átveszünk tőle, és előadjuk a legjobb tudásunk szerint.
1: Igen.
0: És még egy kérdést így zárásként, hogy mit tanácsolnál valakinek, aki szeretne dicsőítésvezető lenni, vagy már az, de mégis úgy érzi, hogy el van akadva, és szüksége van még valamire, vagy te mit tanácsolnál a fiatal Koncsárd Balázsnak esetleg?
1: Ha úgy van megfogalmazva a kérdés, hogy mit tanácsolnál annak, aki szeret dicsőítésvezető lenni, akkor lehet, hogy egyből azt mondanám, hogy ne akarjon, vagy eleve furcsa nekem, hogyha valaki nagyon szeretne dicsőítésvezető lenni, vagy nagyon szeretne egyáltalán dicsőítésben szolgálni. Nem azt mondom, mert ha őszinte vagyok, én is álmodoztam arról, hogy mások előtt fogok zenélni gyerekként, vagy nem tudom, hogy Pintér Bélát mindig rongyosra hallgattam, és akkor én is mindig elképzeltem, hogy Pintér Béla vagyok, vagy nem tudom, így a szobámban. De egy adott ponton igazából szerintem el kell jutni abba a szívállapotba, hogy amúgy nekem mindegy, hogy dicsőítésvezető vagyok, vagy nem. Sőt, szerintem én most, akiket próbálok mentorálni dicsőítésvezetésben, azt keresem, és van pont egy ilyenre példa, hogy nagyon nem szeretne az lenni, de látom rajta az ajándékot, és na, hogyha egy ilyen szívállapot van, akkor abból tudom biztosan, hogy nem lesz rossz vége, és bátran fektethetek bele. És viszont, hogyha úgy közelítjük meg a kérdést, hogy mit mondanék a fiatal Koncsárd Balázsnak, vagy mit mondanék annak, aki tudja, hogy erre hívja Isten, és tényleg ebben van a helye, akkor egyszerűen csak azt mondanám, hogy aki a kevesen hű, arra tudnak csak sokat bízni, hogy ha ez a kevés, ez annyit jelent, hogy legelején, hogy megtanulod magadat belevezetni a dicsőítésbe, és ott otthon a belső szobádban, az Istennel való személyes közösségben megtanulod ezt a fókuszváltást, hogy a szíved hogyan tud fókuszt váltani, és meglátni Isten dicsőségét, és megvallani Isten dicsőségét, vagy aztán egy kis házi csoportban, vagy nem tudom, a családodban. És hidd el, hogy lesznek olyan emberek, és Istennek gondja van arról, hogy ha aztán nagyobb dicsőítő szolgálatban akar látni téged, bár nem hiszek abban, hogy nagyobb vagy kisebb szolgálatok lennének, de hogyha nagyobb léptékű dicsőítő szolgálatban akar látni téged, akkor meg lesz a szükséghelyzet, és meg lesz az ember, aki téged belehív ebbe a szükséghelyzetbe. Én ezt látom, hogy semmiképp ne helyezkedj, hanem legyél hű abban, ahol vagy, és aki a kevesen hű, arra sokat fognak bízni.
2: Én ezt nagyon aláhúznám, hogy légy hű a kicsiben, és Isten majd többet is bíz rád, hogy mondhatjuk azt, hogy fel fog emelni. És ne azt készes, hogy hova emelkedhetek, hanem úgy uram, úgy érzem, ebben kell helytállnom, és ő majd kiformálja.
0: És ez ugyanúgy alkalmazható minden szolgálati területre, vagy akármi munkára is, hogyha abban a kis feladatban nem vagy jó, akkor nem leszel jó a nagy feladatban se. És hogyha jó vagy, akkor meg valaki észrevesz, vagy Isten arra vezeti őt, hogy észrevegyen téged.
2: Ha figyeltük a válaszaidat, vagy a monológiaidat, Balázs, akkor nagyon sokat meríthetünk. Tehát ez a podcast, én most így többet hallgattam, nagyon sokat meríthetünk, bármilyen szolgálatban is vagyunk, és ez tanulságos szolgálat. Tehát átvetíthetők ezek az igazságok, vagy amiket te megész. És köszönöm.
1: Yeah.
0: Köszönjük szépen, és hallgatóinak is köszönjük, hogy itt voltatok. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!

Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson, minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Mindezt érted. Érted már? Majd megfogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nyugalmunk Krisztusban van. A mai ige: Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 9. verse. Annak okáért megvan a szombatja, nyugodalma az Isten népének. Gondolatok az igéről. Isten gondoskodott nyugalomról, és vannak, akik be is fognak menni abba. Akiknek először hirdette Isten, hitetlenségük miatt nem kaphatták meg. Ezért ezt a nyugalmat Isten választott földi népe még nem élvezheti. Józsué hiába ajánlotta azt a népnek, és Kánaán földje hiába kínálta azt. Csak a hívőknek lehet részük benne. Ezért igyekezzünk bemenni ebbe a nyugalomba. Ne küszködjünk tovább a bűnnel és a régi önmagunkkal, ne bízzunk tovább saját cselekedeteinkben, még ha azokat nagyon jónak is tartjuk. Mert ugyan vannak egyáltalán ilyen nagyon jó cselekedeteink. Hagyjuk abba a magunk erőfeszítéseit, ahogyan Isten is megpihent a 7. napon. Legyen az Úr Krisztus elvégzett munkája egyedüli vigasztalásunk. Ő mindent tökéletesen elrendezett. Az igazság nem követel többet. Krisztus Jézusban nagy békesség lehet az osztályrészünk. Ami a gondviselés dolgait illeti, mint a kegyelem munkáját bennünk, vagy az Úr munkáját másokban, vessük ennek terhét az Úrra, és találjunk benne nyugodalmat. Ha az Úr igát tesz ránk, azt azért teszi, mert annak hordozásában megtaláljuk a nyugalmat. Hit által munkálkodjunk azon, hogy belépjünk Isten nyugodalmába, és mondjunk le az önelégültség, a lustaság hazug nyugalmáról. Jézus Krisztus maga a tökéletes nyugalom, és benne mi is teljes nyugalmat találunk. Kántorgép segíti a gyülekezeteket a közös éneklésben. Néhány éve kezdték használni a református gyülekezetekben a Zsolt nevű automata orgonát. A műszer feltalálója Cseke István azzal a szándékkal hozta létre a szabadalmi oltalom alatt álló eszközt, hogy segítsen a lelkipásztoroknak, hitoktatóknak, közösségi vezetőknek az éneklés zenei kíséretében. Az egyházi szolgálat során több helyen is gondot jelent a képzett kántor és orgona hiánya, így a liturgia fontos része, az egyházi énekek megszólaltatása, enyhén szólva sem egységes a gyülekezetekben. Ezt a hiányt enyhíti Cseke István elektronikus kántorgépe, melynek fogadtatása változó. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellékreformátusságának legnagyobb évenkénti találkozójára, a Rádai napokra, melyet idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendeznek meg október 1. csütörtök és október 3. szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek, szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma hétfőn is derült napos, száraz idő várható, a légmozgás is mérsékelt marad, és 23-26 fokunk van. Kedden derült, gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Jaj, nektek is, törvénytudók! Mert elviselhetetlen terheket raktuk az emberekre, magatok pedig egy ujjatokkal sem érintitek a terheket.

Vajon nem raksz-e te is időnként elviselhetetlen terheket a házastársad, a gyermekeid, a körülötted élő emberek vállára? Gondolj csak azokra a helyzetekre, amikor túl sokat vársz el tőlük, amikor túl nagy érzelmi nyomás alá helyezed őket, amikor leuralod őket, amikor hatalmaskodsz fölöttük, amikor mindent te akarsz irányítani, kontroll alatt tartani. Azzal a lelkülettel kell közelítened az emberekhez, amivel Krisztus viszonyul hozzád. Pál apostol ezt írja ennek kapcsán a Filippieknek intézett levelében. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez.

Elvárások helyett inkább szolgálat. Sokszor nem könnyű feladni a személyes vágyainkat és törekvéseinket. De van, amikor egy-egy élethelyzet ezt kívánja. Ha ilyenkor le tudsz mondani saját elképzeléseidről, kényelmedről, ha meg tudsz halni önmagadnak, ebből mindig valami szép születik. Isten ma megtérésre hív téged. Add át az elvárásaidat neki. Vedd le ezek terhét a szeretteid válláról. Inkább imádkozz értük, és figyelj arra, hogy miként szolgálhatnál feléjük. Akár meg is kérdezheted a családtagjaidat. Mit tehetnék ma azért, hogy szebb és boldogabb legyen a napod? Meg kell halnod önmagadnak, hogy Krisztus élhessen benned. És ez komoly kihívás. De Isten mindig megadja a kegyelmet ahhoz, hogy azt tedd, ami helyes. Az önzetlen szolgáló élet által pedig egyre több békességet és örömöt fogsz megtapasztalni.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 28-a. Zsoltárok könyve 104. fejezet, 1-től 9-dik, valamint 24-től 31. versig. Áldjad lelkem az Urat! Uram, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel. A hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a leviatán, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek. Ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföldeket. Dicsőség legyen az Úrnak örökké. Örüljön alkotásainak az Úr. Mindig is érdekeltek a különböző művészetek, legyen szó festészetről, szobrászatról, zenéről vagy irodalomról. Nem kell hozzá nagy tudás, hogy az ember megállapítsa. Minden korszaknak megvannak az irányadó stílusjegyei, az adott korszakokon belül pedig az adott művészeknek is. Így, ha már van rálátásunk, töredékekből is felismerhetjük azt, aki a mesterművet elkészítette. Minden műremek magában hordoz valamit az alkotójából. Szakértelem, gondolkodásmód, érzelmek, esetleg betegségek. Ennek tudatában most álljunk meg egy kicsit, és elmélkedjünk a zsoltáríróval együtt az örökkévaló nagyságáról. Egészen az elemi, apró dolgoktól a felfoghatatlanul nagy égi testekig az ő kezenyomát fedezhetjük fel mindenben. Minden mindennel kapcsolatban van. Mindennek megvan a helye, a rendje, az oka. A teremtett világ a puszta létével mutatja meg, hogy teremtője milyen hatalmas, milyen bölcs, milyen gondoskodó. Csodát szeretnénk látni? Szembesülni Isten hatalmával? Nézzünk csak körbe, és a természet világában, a viharok erejében, egy madár röptében, vagy egyszerűen, ha tükörbe nézünk, magunk is meggyőződhetünk róla. Aki felismeri, nem tudja nem dicsérni őt. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: csendes percek.
1: A mai ájtatot Cheryl MacDonald írta Észak-Karolinából, az Egyesült Államokból. Ellenőrzés. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót, ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le. Ézsaiás próféta könyvének 30. fejezetének 21. verse. Új kiskutyám tulajdonosaként beiratkoztunk egy kutyaképző tanfolyamra. Az ül és a marad parancsok mellett megtanultunk valami újat is, az ellenőrzést. A kutyának pórázon sétálás közben néhány percenként meg kell fordulnia, és rád kell néznie, hogy ellenőrize, hogy te vezeted-e. Ennek a célja, hogy megóvjuk a kutyánkat a veszélyektől, a helyes úton tartsuk és bizalmi kapcsolatot építsünk ki vele. Az egyik kiképzési követelmény, hogy a kutya először mindenféle felszólítás nélkül ellenőrizzen, mielőtt bármilyen dicséretet vagy jutalmat kapna. Ennek önkéntesnek kell lennie, nem pedig parancsra adott válasznak. Hamar rájöttem, hogy az én kutyám nagyon ritkán, vagy inkább sohasem figyel rám. Ehelyett minden körülöttünk levő dolog elvonta figyelmét, és ide-oda húzott. Nem nagyon örültem neki, és ő sem kapott érte dicséretet. Aztán eltűnődtem, vajon én milyen gyakran fordulok Istenhez. Megállok-e egy-egy pillanatra dolgaim között, hogy hálát adjak mindazért, amit Isten tett az életemben, vagy iránymutatást kérjek tőle az előttem levő útra. Talán annyira elvonják figyelmemet a világ zavaró tényezői, hogy elfelejtek Istenhez fordulni. És így talán Isten vezetésének áldásairól is lemaradok. Bármilyen elfoglalt is vagyok, ma már rendszeresen keresem az Urat. Urunk, miközben igyekszünk teljesíteni akaratodat, segíts, hogy mindig hozzád forduljunk útmutatásért. Amen. Napi gondolat, ha gyakran keresem Istent, erősödik vele a kapcsolatom. Imádkozunk azokért, akik új ima gyakorlatot kezdenek.
2: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Sík Sándor 1963. szeptember 28-án búcsúzott az élettől. Jeles piarista tanár, tartományfőnök, költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Kossuth díjas. Kutatási területe a barokk irodalma, valamint az esztétika.

Sík Sándor, a korsz kis ember. A korsz kis ember gőggel, szilajon, ezen a parton nincsen akarom. Ki vagyok, ki vagy, tudni akarod? Ezen a parton nincsen én vagyok. Itt én vagyok, egyedül és egyetlen, megfoghatatlan és elérhetetlen. Te árnyék, mit elképzel az éj, az ősvízen türemlő haptaré, csupán sárfolt, kietlen partomon, ezredes sziklán mozgó hangyanyom. Szegény kötkép, egy perc szeszélyes álma, halvány gondolat kölcsön éltű árnya. Lidérc, por, féreg, rossz játékszerem, farkas szemed, te nézele velem. Te állsz-e talpon én orcám előtt? Látni belém akarsz? Magadba néz előbb. A tenger titkát te tudni akarod, jobb, ha a markot titkát markold. Magad morajló tengerébe szállj. Ó, forre, azt hívd az örök dagály. Feneket nem ér, aki mélyre száll, de aki keres, egyszer rám talál.

0: az én életem ma. Lakozzék Krisztus a szívünkben.
1: Hogyan válhatunk az isteni természet részeseivé? Jézus ezt mondta nekik: Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon, mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is ő benne. János evangéliuma 6:53-tól 56-ig. Gondolatok az ígéről. Krisztus testének evése és vérének ivása azt jelenti, hogy elfogadjuk őt személyes megváltónknak, hisszük, hogy megbocsátja bűneinket, és beteljesedünk ő benne. De nem elég, hogy hiszünk Krisztusban, mint bűneink megbocsátójában, hanem hitáltal állandóan erőt és lelki táplálékot kell nyernünk tőle igéje által. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. János evangéliuma 6:63. Jézus elfogadta Atya törvényét, és megvalósította az életében. Bemutatta a törvény szellemiségét, s nyilvánvalóvá tette áldásos hatását. Krisztus követői részesülnek az ő tapasztalatában. Be kell fogadnunk Isten igéjét oly mértékben, hogy életünk és cselekedeteink mozgatórugójává váljék. Krisztus ereje által változhatunk át az ő képmására, hogy visszatükrözhessük isteni jellem tulajdonságait.

0: meneküljünk Istenhez.
1: Ha te az Istent keresed, és a mindenhatóhoz könyörögsz, ha tiszta és becsületes vagy, bizonyosan őrködik fölötted, és békés otthont ad igazságodért. Jobb könyve 8. fejezet 5. és 6. vers. Az élet természetes velejárói a nehézségek és a megpróbáltatások, melyeket maga a megváltó megígért követőinek. A világon nyomorúságotok lesz, mondta Jézus, de rögtön bátorítást is adott. De bízzatok, mert én legyőztem a világot. János evangéliuma 16. fejezet 33. vers. Ez a kijelentés nem csupán elismerése a küzdelmek valóságának, hanem egyben ígéret is, hogy az isteni segítség mindig elérhető. A megfáradtak és megterheltek felé intézett szeretetteljes hívása, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, azt az utat mutatja meg, amelyen keresztül a lelki békét megtalálhatjuk. A Krisztusban való teljes bizalom a belső béke és nyugalom forrása. Krisztus szívében tökéletes harmónia honolt Istennel, és a béke is tökéletes volt. Sohasem kábította el a dicséret, nem törte le sem a bírálat, sem a csalódás. Jézus példája azt tanítja, hogy a külső körülmények nem befolyásolhatják a belső nyugalmat, ha az alap a tökéletes összhang Istennel. A nehézségekhez való viszonyulásunk kulcsfontosságú. A küzdelmek vagy megerősítik és felkészítenek a jövendő próbára, vagy elgyengítik és tönkreteszik az embert. A nehézségek elfogadására és a hit megpróbáltatásaira keresztelő János története kiváló példával szolgál. János az Úr útjának készítője, aki bátran szembeszállt Heródes bűneivel, a börtön mélyén találta magát. Várta a Mesiástól a zsidó hagyományok szerinti fizikai szabadítást és a Római Birodalom megdöntését, ami összhangban volt a Júda nemzetségéből származó oroszlán képével. Amikor ez a fizikai szabadulás elmaradt, kétségek gyötörték. János nem osztotta meg kétségeit, aggodalmait társaival. Elhatározta, hogy megkérdezi Jézust, üzenetet küld neki. Vágyott néhány szóra, mellyel Krisztus közvetlenül igazolja magát. Ez a vágya megmutatja, hogy még a legelkötelezettebb hívők is gyengeségeket élhetnek át, és hogy a hit nem a kétségek hiánya, hanem az, hogy a kétségek idején is Istenhez fordulunk. Jézus válasza János kérdésére, egyben gyengéd dorgálás is a következő volt. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Máté evangéliuma 11. fejezet 6. vers. Ez a mondat arra utalt, hogy Jánosnak fel kell hagynia a Mesiásról alkotott saját elképzeléseivel, és el kell fogadnia a megváltás igazi, lelki természetét. János elfogadta a feddést és a tisztánlátást, amely a Mesiás valódi küldetésére vonatkozott. Átadta magát Istennek, rábízta életét és halálát is az ő bölcsességére. János példája azt mutatja, hogy a hitpróbák nem a hit hiányát, hanem annak elmélyülését szolgálhatják. Az igazi hit akkor nyilvánul meg, amikor kétségeink ellenére is Isten akaratára bízzuk magunkat. A futás, mint fizikai gyakorlat jótékonyan hat a testre. De Istenhez futni, hozzá menekülni a lelki egészségünk alapja. Ez egy olyan spirituális gyakorlat, ami nélkül az üdvösség elnyerése lehetetlen. Meneküljünk hát ma is a mennyei hívás jutalmáért Istenhez, Jézus Krisztuson keresztül, hiszen ő a mi hűséges menedékünk minden viharban. Mit gondolsz? Hogyan segíthet nekünk Keresztelő János példája, amikor mi is hasonló kétségekkel küzdünk az életünkben?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 28-án így szól Isten igéje. Eljegyezlek magamnak örökre. Eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Hóseás könyve 2. fejezet 21. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Jézus mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. János evangélium 15. fejezet 16. verse.

Ő az újra kerül, amikor nyilvánosan bejelentik, hogy döntöttek egymás mellett. Az emberi döntés, de isteni csoda. Az ember számára hihetetlennek tűnik, hogy a másik a sok millióból engem választ, és ezt meg is hajlandó pecsételni. Ez a kizárólagos kiválasztottság szinte mámorossá teszi az embert. Így választ ki és jegyezel minket Isten Jézusban. Ő teszi meg az első lépést, ő kezdeményez. Az ember válaszol rá igennel vagy nemmel. Egy ideig ismerkedhetünk, de ahogy az emberi kapcsolatokban is megvan az ideje a döntésnek, az Istennel való kapcsolatban sem érdemes örökké az ismerkedési fázisban maradni. Az az ember, aki nem tud elköteleződni ember és Isten mellett, nem tud teljesen boldog lenni. A legfontosabb dolgokhoz, a hivatás, a szerelem, a gyermekvállalás, a hit, elköteleződés kell. Jézus ezt teszi. Téged választ. Veled akarja minden napját tölteni. Beszélgetni akar veled nap mint nap. Ajándékokat szeretne adni. Egy örök életen át. Ha mellette döntesz, emberi döntés, de isteni csoda. Imádkozzunk. Drága Jézusom, köszönöm, hogy kiválasztottál, megszólítottál. Köszönöm, hogy meghallhattam hívásodat, és felelhettem rá. Bocsásd meg, ha elfelejtem, micsoda kiváltság, hogy hozzád tartozhatok. Ne engedd, hogy kihűljön a kapcsolatunk, noszogass lelkeddel, hogy egyre jobban megismerjelek. Senki és semmi ne vegye át a helyedet. Add, hogy hűséges társaddá váljak, hisz te örökké az vagy nekem. Amen. Pető Szűcs Mária áhítatát hallottuk, a nap igéi voltak. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Jézus mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket.

A favágó és fia csendes, szegényes életet élt. Egyetlen vagyonuk egy gyönyörű, hófehér ló volt, amellyel nap mint nap fát hordtak az erdőből, hogy fillérekért adják el a faluban. Az emberek nem értették, miért tartják meg a lovat, amiért a gróf talán egy vagyont is ígért nekik. Eladhatnád, és hercegként élhetnél, tanácsolták. Az öreg favágó azonban mindig csak a fejét rázta. Ez a ló több, mint egy állat, a barátom. Hát eladhatnám a barátomat. A falusiak gúnyosan figyelmeztették, hogy egyszer majd megbánja, ha valaki ellopja.

Egy reggel a ló eltűnt. A falusiak elégedetten csóválták a fejüket. Látod, mi megmondtuk, most megbánhatod a makacságodat. Az öreg favágó azonban nem bánta. Csak annyit mondott nyugodtan, hogy nem tudom, hogy ez szerencsétlenség-e. Annyit tudok, hogy a ló most nincs az istállóban.

Néhány nap múlva a ló visszatért, de nem egyedül. Egy egész sereg vadlóval érkezett. A falusiak elképedtek. Hát ez csodálatos szerencse! Gazdag ember lettél, öreg! Újjongtak. Amit mi szerencsétlenségnek hittünk, áldásnak bizonyult. A favágó megint csak a fejét rázta. Nem tudom, hogy ez áldás-e, vagy szerencsétlenség. Csak annyit tudok, hogy visszatért a lovam 10 vadlóval. Néhány nap múlva a favágó fia megpróbálta betörni az egyik vadlovat, de leesett és eltörte mindkét lábát. A falusiak ismét sajnálkozva jöttek. Hát ez mekkora bal szerencse! A fiad most már menni sem tud. Milyen áldásnak hittük a vadlovakat, pedig átok lett belőle. Nem tudom, hogy átok-e. A fiam eltörte a lábát, ennyit tudok, felelte a favágó. A falusiak legyintettek rá, és hitetlenkedve otthagyták. Hogy lehet valaki ilyen vak? Gondolták magukban.

Rövid idő múlva a király háborút hirdetett, és minden fiatal férfit besoroztak. A falusiak kétségbe esetten búcsúztak fiaiktól, és sajnálták, hogy talán soha többé nem látják őket. Aztán ránéztek a favágóra, aki békésen állt a háza előtt a fiával. Micsoda szerencse, hogy a fiad eltörte a lábát, mondták. Az, amit átoknak hittünk, végül áldásnak bizonyult. Az öreg favágó továbbra is türelmesen rázta a fejét. Nem tudom, hogy ez áldásé vagy átok. Azt tudom, hogy a ti fiaitok elmentek háborúzni, az enyém pedig itthon maradt. Senki nem tudhatja, hogy mi lesz ennek a végkimenetele.

A hívő embernek el kell fogadnia, hogy nem láthat mindent előre, és nem érthet meg minden eseményt azonnal. A favágó magatartása a hit és a bizalom példája. Nem ítélkezik a körülmények felett, nem gondolja, hogy a jó mindig jó, és a rossz mindig rossz. Az igazi hit az, amikor a nehézségek és a bizonytalanság idején is Istenre támaszkodunk, bízva abban, hogy a dolgok végül a javunkra fordulnak. A favágó története rávilágít, hogy a jelenlegi helyzet megítélése gyakran csak felszínes és elhamarkodott, hiszen a jövőben más megvilágításba kerülhetnek az események.

A favágó számára a ló nem csupán egy jószág, hanem egy barát, akinek az értéke nem pénzben mérhető. A történet ellentétbe állítja az anyagi hasznot az érzelmi kötelékkel. A gazdagság és az anyagi javak hajszolása eltereli a figyelmet a valódi értékekről, mint például a szeretet, barátság, a család és a lelki fejlődés. A favágó döntése, hogy nem adja el a lovat, azt mutatja, hogy számára a jellemértékek a fontosabbak, és nem a földi kincsek.

Az ő története a türelem és a nyugalom fontosságára tanít. Míg a falusiak minden egyes változást azonnal megítélnek, a favágó megérti, hogy a helyzetek folyamatosan változnak. És a dolgok nem mindig azok, aminek elsőre látszanak. A türelem és a kitartás elengedhetetlen a keresztény ember életében. Életünk tele van próbákkal, kihívásokkal, de ezek a nehézségek a fejlődésünket szolgálják. A favágó bölcsessége abban rejlik, hogy nem esik kétségbe, nem siránkozik a sorsán, hanem elfogadja a helyzetet, és bízik a jövőben, Isten vezetésében. Ez egyértelműen szemlélteti, hogy az igazi bölcsesség nem az ítélkezésben, hanem a megnyugvásban és a türelemben rejlik.

bízzál az Úrban teljes szívedből, és a magad értelmére ne támaszkodj. Minden utadban gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 5. és 6. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Tompa Mihály születésnapja. Tompa Mihály költő, református lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Rimaszombatban 1817-ben szeptember 28-án született. Arany János mellett ő alkotta meg a nemzeti fájdalom nagy líráját. Ismert allegorikus versei a gólyához, a madár fiaihoz, Új Simeon, Ikarusz. Hajdan legnépszerűbb alkotásai a didaktikus virágregék voltak. Az én lelkemen is szájol le béke, csend. Higgyek, remélyek, s ezt lehessen mondanom. Ha elvesztettem itt, majd megtalálom ott. Legyen meg hát, Uram, te szent akaratod. Sík Sándor halálának napja. Sík Sándor halálának 62. évfordulóján emlékezzünk a sokarcú, Kossuth-díjas alkotóra, aki 1889. január 20-án született, és 1963. szeptember 28-án hunyt el. Piarista tanár, tartományfőnök, mintegy 20 kötetes költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, cserkészvezető, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat. Jellegzetesek lelkiségi és pedagógiai munkái, működött, mint lelki gyakorlat vezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. Rendszeresen publikált az Élet és a Vigília katolikus folyóiratokban. Idézzük föl alakját Fákja című verse részletével. Testvéreim, megálljatok és üljetek le mellém, mert íme mondom néktek, erre fog jönni, akit ti kerestek, ő adta a fákját a kezembe, és fényét ő gyújtotta meg. Teremtés hete ünneplése. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon tegnap, szeptember 27-től október 4-éig ünnepeljük. A téma: víz fakad. Ahová ez a folyó eljut, élet lesz, írja Ezékiel könyve. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösségek számára kifejtve és alkalmazva. Bíztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. Októberben is kelemföldi barokk esték. A Kelemföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet október 10-én szombaton délután 5 órától a Kelemföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Peterson Swilling művei közül az Echo fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Ciacona és a Fis-moll Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Alain Gott, valamint a C-moll Preludium és fúga zárja. Az alkalmon igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma hétfőn is derült napos, száraz idő várható, a légmozgás is mérsékelt marad, és 23-26 fokunk van. Kedden derült, gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

hozzátok be a raktárba az egész tizedet. Hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Malakiás könyve 3. fejezet 10.

0: Próbáld ki, meglátod.
1: Talán mi is úgy éreztük, hogy legszívesebben becsuktuk volna a Bibliát, ahogy ezeket a verseket olvastuk. A tizedre régen magam is sokszor úgy gondoltam, mint valami kenőpénzre, amit azért adok Istennek, hogy anyagilag megáldjon. Azt gondoltam, hogy ha befizetem a tizedet, akkor Isten elégedett lesz velem. Csak valahogy sosem sikerült befizetni. Az ösztöndíj olyan kevés volt, hogy nem maradt semmi Istennek. Fiatal házasként, kisgyerekekkel? Ugyan már. A tizednek még csak egy töredékét sem voltunk képesek odaadni. Természetesen vasárnap mindig bedobtunk valamit a persejbe, és egyházunk fenntartására is átutaltunk valamennyit időnként. De néha még az is elmaradt, amikor úgy gondoltuk, hogy anyagi helyzetünkből adódóan ezt nem engedhetjük meg magunknak. Minden esetre az évek során elgondolkodtam azon, hogy nem fogom-e fel rosszul a dolgokat. Isten nem akar tőlünk kamatot szedni, amiért hozzátartozunk. Nem kell fizetnünk. Jézus mindent kifizetett. Ez a bibliai alapszabály, hogy Istennek adjuk pénzünk egy részét, inkább azért alakult ki, mert ezzel is megtanulhatunk egyre jobban bízni benne. Amióta újra kereső vagyok, mindig adok 10%-ot belőle, és csak csodálkozom, mennyire megváltoztatott ez által Isten.

Szenteljük ezt a napot is most imával mindenható atyánknak. Kérjük, vegye vállára gondjainkat dicsőségében, hogy az ő ereje hassa át életünket.

Álmomból ébredve kereslek, Istenem, ki velem voltál, és őrködtél felettem. Boldog vagyok, hogy imádságom lelkem szárnyain hozzád küldhettem. Egy pihentető éjszaka után hálával áldalak, hisz napod fénye elűzte az éjszaka árnyait, s a sötétség után világosság ragyog be mindeneket. Csodálatosnak, szépnek alkottad a földet, a mindenséget, mely körülvesz engem. E kiváltságért, melyben részesítettél, mivel fizessek, Istenem? Hisz minden a tiéd. Te alkottál, bölcsem, mindeneket. Tudom, terved van velem. Bár porszemnek érzem magam, végtelen hatalmaddal szemben. Ó, értesd meg velem, hogy a nap s a csillagok értem is ragyognak. Virágaid illatából nekem is szántál, s amikor szellő játszik a fák leveleivel, méhek lepkép kergetőznek a napfényben, általuk engem is gyönyörködtetsz, s a természet örök törvényein keresztül hozzám is van üzeneted. Segíts, hogy meghallhassam szavad, s úgy végezzem dolgod, hogy lelkiismeretem soha ne bádoljon. Jézus nevében.

0: Közreműködtek Sümegyné Tóth Piroska, Miklós Zsuzsanna, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 28-a.
2: A Krisztus előtti 551-ben született Konfúciusz kínai filozófus volt az első ember a kínai történelemben, akinek magántanítóként már számos tanítványa volt. Tanításait nem írta le, csak szóban oktatott. Mindent, mit róla tőle tudunk, tanítványai jegyeztek le. Neki tulajdonítják például a beszélgetések és mondások, illetve a dalok könyve köteteit. Filozófiája központi fogalmai, helyes út, igazság, kötelesség, harmónia. Aki a célt ismeri, az tud dönteni, aki döntött, nyugalmat talál. Aki megtalálta a nyugalmat, bizonyosságban él. Aki bizonyosságban él, az birtokolja önmagát, aki birtokolja önmagát, az jobbá teheti életét. Az ember még az életét sem ismeri, hogyan akarja ismerni a halált.
1: 1213-ban ezen a napon vették el életét összeesküvők a pilisi erdőkben II. András magyar király feleségének, Gertrudis királynénak. A történet ihlette Katona József Bánkbán című nemzeti drámájának egyik szálát is. A tragédia királynéjának szavaiból idézünk: uralkodás, parancsolás, minő más már csak ennek még a hangja is, mint engedelmeskedni. Önmagunknak az lehetni, aminek szeretjük.
2: Tompa Mihály költő, református lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Rivaszombatban 1817-ben kapott életet. Arany János mellett ő alkotta meg a nemzeti fájdalom nagy líráját. Ismert allegórikus versei a gólyához, a madár fiaihoz, Új Simeon, Ikarusz. Hajdan legnépszerűbb alkotásai a dialektikus virágregék voltak. Az én lelkemre is szálljon le béke, csend. Higgyek, reméljek, s ezt lehessen mondanom, ha elvesztettem itt, majd feltalálom ott. Legyen meg hát, Uram, te szent akaratod.
1: E napon halt meg Louis Pasteur, francia kémikus és mikrobiológus, 1895-ben. Ő az orvostudományban a mikrobiológia, az immunológia és a járványtan megalapítója. Hírnevét leginkább a baktériumok kórokozó hatásáról szóló elmélet fölkarolásának, elmélyítésének és a védőoltási módszerek kidolgozásának köszönheti.
2: Alexander Fleming felfedezte a penicillin antibiotikus hatását. Később így nyilatkozott a tudományos sikeréről. Amikor 1928. szeptember 28-án kicsivel hajnal után fölkeltem, egyáltalán nem terveztem, hogy a világ első antibiotikumának vagy baktériumölőjének felfedezésével forradalmasítom az orvostudományt. Pedig azt hiszem, éppen ezt tettem.
1: 1963-ban meghalt Sík Sándor Kossuth Díjas költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, piarista tanár, aki cserkészvezető is volt. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjaként kutatási területe a barokk korszak irodalma, az esztétika, a verstan. Gondolatai a hitet erősítik. A virágtalan, gyümölcstelen ágtól, a meddőségtől, lanyhaságtól, a naptalan és esőtelen égtől, ments meg, Uram, a szürkeségtől. Hiszek egy Istent, ki három személy, az élő Istent, aki bennem él, s akiben élek, mozgok és vagyok, kinek tenyerén megsimulhatok, akinek rám is éber gondja van, és cselekszik bennem és általam. Uram, legyen meg a te akaratod.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Példázatot mond az ostoba, csak annyit ér az, mint bénának a lába. Példabeszédek könyve 26. fejezet, 7. vers.

Olvastad Móra Ferenc Kincskereső kis Ködmön című regényét, aminek az egyik főszereplője a kis Bicebóca, a kisfiú a Mankóval. Van egy ismerősöm, aki Bicebócához hasonlóan egy gyermekkori betegség következményeképp lett sánta. Nagyon nehezére esik a járás. Nem is tud gyorsan menni vagy futni. Nehéz magát tartania, egyensúlyozni. Az egyoldalú terheléstől fáj a csípő ízülete. Biztosan te is láttál már ilyen bicegő embert.

0: Salamon a sánta bicegéséhez hasonlítja az ostoba embert, ha bölcsmondást idéz. Vajon miért? Mert nem illik a szájába. Azt szoktuk mondani, ha valami nem stimmel, vagy nem passzol össze, hogy sántít. Valahogy így van ez is. Ahogy pár napja beszéltünk róla, amit kiejtesz a szádon, és ahogy beszélsz, megmutatja, mi lakozik a szívedben. Ezt ma azzal szeretném kiegészíteni, hogy arról is tanúskodik, hogy mi van a fejedben. Az értelmes ember értelmes dolgokról beszél, és átgondoltan szól. Az ostoba ember csak közhelyeket puffogtat, nagy szavakat mond, amit innen-onnan összeszedett vagy betanult, hogy műveltebbnek látszon. Átvesz szófordulatokat, és idézgeti azokat, csak hogy nem a megfelelő helyen. És úgy tesz, mintha okos lenne. De már a következő mondatával el is árulja, hogy annyi sincs a fejében, amennyit mutatni akar. Ez pedig nagyon felemás és visszatetsző. Figyelj oda a beszédedre. Nem mindegy, mit mondasz, ugyanis árulkodik rólad.
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Az igazság győzni fog.
1: A mai ige Krónikák második könyve, 20. fejezet 15. verse. És azt mondta, mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben laktok, és te, Jásáfát király, halljátok meg szavaimat. Így szól néktek az Úr. Ne féljetek, és ne rettegjetek e nagy sokaságtól, mert nem ti harcoltok velük, hanem Isten. Gondolatok az ígéről. Van munka mindenkinek, aki Krisztus nevéről neveztetik. Egy mennyei hang ünnepélyesen felszólít kötelességetek teljesítésére. Figyeljetek oda erre a hangra, és menjetek dolgozni azonnal, bárhova és bármilyen képességgel. Miért állnátok itt a napon tétlenül? Van elvégzendő munka számotokra is, olyan munka, ami a legjobb energiátokat követeli. Az élet minden drága pillanata valamilyen kötelességgel kapcsolatos, amivel tartoztok Istennek vagy embertársaitoknak. A lelkek megmentésének nagy munkáját még nem végezték el. A dicsőség minden angyala ebben a munkában foglalatoskodik, miközben a sötétség minden egyes démona ennek ellenáll. Krisztus, aki bemutatta nekünk, hogy milyen nagy értéke van a lelkeknek, eljött a világra az örökké valóság felhalmozott szeretetével. Felajánlotta, hogy az embert minden vagyonának örökösévé teszi. Leleplezte előttünk az Atya szeretetét a bűnös faj iránt, és nekünk adta őt, mint igazat, és megigazítja azt, aki hisz. Óriási számban vannak, akik felsorakoznak az igazság ellen, akikkel találkoznunk kell, amikor a világosságot képviseljük mások felé. Reménységünk nem a mi igazságismeretünkben, nem saját képességeinkben van, hanem az élő Istenben. Isten dicsősége forog kockán. Határozott erőfeszítést kell tenni, ami az emberi erőfeszítést illeti, és a mindenható, hatalmas Istenbe vetett élő hit majd megnyilatkozik, és leleplezi a tévedést. Isten legyőzte Izrael ellenségeit, összezavarta erőiket, hanyat homlok menekültek. Ki állhat meg az Úr Izrael Istene előtt? Nem test és vér ellen háborúzunk, hanem fejedelmességek és hatalmasságok ellen, a gonoszság lelkei ellen, akik a magasságban vannak. Az Úr arra bátorít minket, hogy nézzünk rá, mint minden erőnk forrására, arra, aki segíteni tud rajtunk. Amikor Izrael Istene magára vállalja a munkát értünk, sikerre viszi azt. Az igazság diadalt arat.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Nyisd meg elmédet és szívedet, egész lényedet, hogy teljes mértékben befogadhasd a szeretetemet. Annyi gyermekem vándorol végig az életén, szeretet után sóvárogva, mert nem sajátította el az elfogadás művészetét. Ez tulajdonképpen hitbéli lépés. Annak elhívése, hogy én határtalan, örök szeretettel szeretlek. Az elfogadás művészete ugyanakkor fegyelem kérdése is. Treníroznod kell az elmédet, hogy bízzon bennem, és bizalommal közeledjen felém. Ne feledd, a gonosz a hazugság atya. Tanuld meg felismerni gondolataidba befurakodó megtévesztéseit. Az egyik kedvenc megtévesztése az, hogy aláássa feltétel nélküli szeretetembe vetett bizalmadat. Harcolj ezek ellen a hazugságok ellen, ne tűrd őket szó nélkül. Állj ellen az ördögnek az én nevemben, és eltakarodik tőled. Közeledj hozzám, és jelenlétem szeretettel vesz körül.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Efézus beliekhez írott levél 3. fejezet 16-tól 19-ig terjedő versek. Zsidókhoz írott levél 4. fejezet 14-től 16-ig terjedő versek. János evangélium a 8. fejezet, 44. vers, Jakab levele, 4. fejezet, 7.-8. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Dániel könyve, 7. rész. Látomás a világbirodalmakról. Bélsaccar babilóniai király uralkodásának első évében álmot látott Dániel, és látomásai támadtak fekhelyén. Az álmot leírta, itt kezdődik a beszámolója a saját szavaival. Ezeket mondta el Dániel. Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy az ég négy szele felkorbácsolta a nagy tengert. Négy hatalmas vadállat emelkedett ki a tengerből, mindegyik különbözött a többitől. Az első olyan volt, mint az oroszlán, de sas szárnyai voltak. Láttam, hogy kitépték a szárnyait, és fölemelték a földről, két lábra állították, mint egy embert, és emberi értelmet adtak neki. A következő, a második vadállat medvéhez hasonlított. Félig már fölkelt, és három borda volt a szájában, a fogai között. Ezt mondták neki, kelj föl, egyél nagyon sok húst. Azután láttam a következőt, amely olyan volt, mint egy párduc, de négy madárszárny volt a hátán. Négy feje is volt a vadállatnak, és hatalmat adtak neki. Ezután egy negyedik vadállatot láttam az éjszakai látomásban. Ijesztő, félelmetes és rendkívül erős volt. Hatalmas vasfogai voltak, evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. Ez egészen más volt, mint az előző vadállatok, és 10 szarva volt. Figyeltem a szarvakat, egyszer csak egy újabb kicsi szarv bújt elő közöttük, az előző szarvak közül pedig 3 letört előtte. Olyan szemei voltak ennek a szarvnak, mint az embereknek, és kérkedő szája volt. Azután ezt láttam. Trónokat állítottak föl, és helyet foglalt egy öregkorú. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, s annak kerekei, mint az égő tűz. Tűzfolyam fakadt és áradt ki belőle. 1000-szer 1000-en szolgáltak neki, 10000-szer 10000-en álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Akkor láttam, hogy a kérkedő szavak miatt, amelyeket az a szarv mondott, megölték a vadállatot. Láttam, hogy a teste elpusztult, és a tűzbe vetették, hogy elégjen. A többi vadállattól is elvették a hatalmat, de ideig, óráig életben hagyták őket. Láttam az éjszakai látomásban. Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. A látomás magyarázata. Én, Dániel, megdöbbentem emiatt, és látomásaim megrettentettek. Oda mentem az ott állók egyikéhez, és felvilágosítást kértem tőle mindezekről. Az pedig felelt nekem, és megmagyarázta ezt a dolgot. Ez a négy hatalmas vadállat 4 királyságot jelent, amelyek létrejönnek a földön. De a felséges szentjei nyerik majd el a királyságot, és örökre ők birtokolják azt, örökkön, örökké. Ezután többet akartam megtudni a negyedik vadállatról, amely más volt, mint a többiek. Roppant ijesztő volt, vasfogai és rézkarmai voltak, evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. 10 szarv volt a fején, majd egy újabb is előbújt közöttük, az előző szarvak közül pedig 3 letört előtte. Ennek a szarvnak szemei voltak, és kérkedő szája, és nagyobbra nőtt a többinél. Láttam, hogy ez a szarv hadat indított a szentek ellen, és legyőzte őket, míg el nem jött az öregkorú, és igazságot nem szolgáltatott a felséges szentjeinek. És akkor bekövetkezett az az idő, amikor a szentek birtokba vették a királyságot. A válasz így szólt a negyedik vadállatról. Lesz egy negyedik királyság a földön, amely egészen más lesz, mint a többi királyság volt. Az egész földet bekebelezi, eltapossa a

a szentek egy időszakra, meg két időszakra, és egy fél időszakra. De majd összeül a törvényszék, és elveszik hatalmát, megsemmisül, és végleg elpusztul. A felséges szentjeinek a népé lesz az ég alatt minden ország királyi uralma, hatalma és nagysága. Ez a királyi uralom örök uralom lesz, neki szolgál majd, és neki engedelmeskedik minden hatalom. Így végződött a beszéd. Engem, Dánielt, gondolataim nagyon megrémítettek, még az arcom is belesápadt, de a mondottakat eszemben tartottam.

Mai szakasz, Dániel könyve, 7. rész. Ebben a fejezetben Dániel áttér a történelemről a proféciákra. Ez nem úgy történt, hogy Dániel élete végéhez közeledett, és mint idős ember elkezdett álmokat és látomásokat látni, ezért az utolsó 7 fejezetben van az ő saját álmai sora. Nem, ezek az álmok mind Istentől származtak. Ahogy a korábbi fejezetekben láttuk, Nabonédus, Nabukodonozor fia, elhagyta Babilont, hogy egy másik városban lakjon, ahol saját vallásának hódolhatott. Mindent átadott fiának, Belsazárnak, aki Nabukodonozor unokája volt. Abban az évben egyik éjszaka Isten egy álmot adott Dánielnek, amely több részletből tevődik össze. Különös állatok jöttek föl a nagy tengerből, az ég 4 széle felől. A vadállatok oroszlánra, medvére, párducra emlékeztettek, és volt egy negyedik is, ami semmilyen ismert állatra nem hasonlított. Ahogy Dániel ezen tűnődött, egy kis szarv emelkedett ki a szarvak közül, az előző szarvak közül pedig 3 letörött előtte. Az állatokkal történtekből egyértelmű volt, hogy Isten az, aki meghatározza a vadállatok tevékenységének és létezésének idejét és módját. Dániel megtanulta, hogy Isten támaszt és dönt birodalmakat. Egyeseknek megengedi, hogy tovább létezzenek, másoknak meg, hogy megszűnjenek létezni. Megfoszthatnak hatalmuktól, és ezt a megfosztatást a mennyben döntik el. Az üldözés a mennyei ítélet bekövetkeztéig fog tartani a jövő történelmében, amelyet az Úr látomásban elvonultatott Dániel szeme előtt a hosszú éjszakai álomban. Az üldözés tehát mindaddig tart, amíg el nem jön a Teremtő győzedelmesen. A szenteknek kedvező ítélet csak a mennyei ítélet után következik be. Az üldözési korszak Justinianus császár uralkodásának idején kezdődik el, és ennek az időtartamát úgy adja meg a látomás, hogy ideig, időkig és fél időig, ami egy olyan kifejezés, amit a kumráni szövegek megőriztek. Az idő kifejezés 360 napot jelöl, az idők 360 napszor 2, és a fél idő 180 napot. Ezeknek a számoknak az összege 1260 nap, minden egy év, vagyis 1260 év. Dániel próféta matematikája azonos Jánosnak a Jelenések könyve 12.6. matematikájával, amely konkrétan kimondja az 1260-as számot. Az írnok, akinek Dániel saját jegyzetéből diktál, az utolsó versnél az arámi nyelvről visszaáll a héberre, és így ír a könyv végéig. Dániel nem mondhatta el, és nem írhatta le a jövő történetét anélkül, hogy ne látta volna meg Isten kezét az események változásaiban. A mi napjainkban is az ő karja vezeti a hűséges maradék magvát, hogy ne váljunk

0: iránytű.
1: Hitáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain. Kain és Ábel, az első testvérek az emberiség két csoportját képviselik, amelyek mindenkor fellelhetők a világon. Az egyik csoport elfogadja a bűnért rendelt áldozatot. A másik viszont a saját érdemeiben bízik, s áldozata nélkülözi az isteni közbenjárás erejét. Akik nem érzik szükségesnek Krisztus vérét, s azt hiszik, hogy isteni kegyelem nélkül, érdemeik által elnyerhetik Isten tetszését, ugyanazt a hibát követik el, mint Kain. Kárhozat vár rájuk, ha nem fogadják el a megtisztító Krisztusi vért. Nincs más út, amely által a bűn rabságából megszabadulhatnánk. A Kainhoz hasonló istentisztelők sokan vannak, mert szinte mindegyik hamis vallás arra az alapelvre épül, hogy az ember üdvössége a saját igyekezetétől függ. Vannak, akik azt állítják, hogy az emberiség nem annyira megváltásra, hanem inkább fejlődésre szorul. Fölemelheti és megújíthatja önmagát. Amint Kain olyan áldozat által akarta elnyerni Isten kegyelmét, amely nélkülözte a vért, úgy akarják az emberiséget isteni színvonalra emelni, a jóvátételtől függetlenül. Kain története bemutatja, mi ennek a törvényszerű következménye, mivé válik az ember Krisztus nélkül. Az emberiségnek nincs ereje, hogy önmagától megújuljon. Nem fölfelé ível pályája az Isten felé, hanem lefelé zuhan a sátáni irányba. Krisztus a mi egyedüli reménységünk. Nincsen senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Odaadás. Létezik egy megfoghatatlan ajándék, amely többet ér, mint bármi, amit a kezünkbe foghatunk. Ezt nevezem önmagunk odaajándékozásának, vagy jelenlétünk ajándékának. Gary Chapman.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hagyatkozz Istenre. Első rész. Bármire kész vagyok, és bármihez felérek általa, aki belső erőt önt belém. Filippiekhez írt levél 4. fejezet 13. vers. Pál így avat be minket páratlanul sikeres életének titkába. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Bármire kész vagyok, és bármihez felérek általa, aki belső erőt önt belém, mivel Krisztus mindenre elegendő, vele én is mindennel elboldogulok. Az úgynevezett felnőttkori függőségi szindrómában azok szenvednek, akik bizonytalanok a jövőjüket illetően. Sosem jutnak el odáig az életben, hogy késznek érezzék magukat, így lemaradnak a lehetőségekről. Az élet azonban ezt mondja, akár kész vagy, akár nem, én jövök. Persze az, hogy így is úgy is megtörténik az élet, még nem azt jelenti, hogy felesleges volna készülni rá. Nagyon is fontos, ugyanakkor a felkészültség érzése túlértékelt. Arra hivattunk el, hogy hitben járjunk, ne látásban. Amikor Isten bevitte Izrael népét az ígéret földjére, először azt mondta nekik, hogy lépjenek be a Jordánba, és csak azután választotta ketté a vizet. Ha bizonyítékra vártak volna az izraeliták, akkor még ma is a parton állnának. A hit akkor növekszik, amikor Isten azt mondja, menj, te pedig igennel válaszolsz. Sosem tudhatod meg, mire vagy képes, amíg nem kezded el csinálni. Mozgás közben válsz készé. Ha vársz és nem mozdulsz addig, amíg teljesen kész nem vagy, a halálod napjáig várhatsz. Jézus nem azt mondta nekünk, hogy menjetek el, mert készen álltok rá, hanem hogy menjetek el, és én veletek megyek. Cselekvés közben lehet fejlődni. A titok nyitja a következő. Általa leszel bármire kész, aki belső erőt önt beléd. Isten azért tervezte így a dolgokat, mert azt akarja, hogy teljesen ráhagyatkozz.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Magyar Péter meghívta Magyarországra 14. Leó pápát. Kiderült, mit mondott neki a katolikus egyházfő. Újabb diplomáciai lépést tett a miniszterelnök a Vatikánban, ahol személyesen hívta meg Leó pápát Magyarországra. Magyar Péter szerint a megbeszélésen őszintén beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról is. Magyar Péter meghívta 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra, miután csütörtökön 4 szem közt tárgyalt vele a Vatikánban. A magyar miniszterelnök a találkozón Magyarországról, Európa kihívásairól és a mesterséges intelligenciáról, valamint a fiatalok elmagányosodásáról is beszélt. A miniszterelnök csütörtökön az apostoli palotában 4 szem közt tárgyalt az egyházfővel, majd a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával is beszélt. A kormányfő a találkozóról azt mondta, hogy sokat beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról. Szóba került az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligencia, valamint a fiatalok elmagányosodása is. Elmesélte Leó pápának az utóbbi évek magyarországi eseményeit, és arról is beszélt, miként lehet sikeres a politika, amely őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul. Október a reformáció hónapja, programsorozat. Motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, írja a zsoltáros. Az ünnepélyes megnyitó Budapesten október 1-én 18 órakor lesz a deáktéri evangélikus templomban. Szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 és 15 óra között a szombathelyi evangélikus gyülekezetben. Ökumenikus missziónapot tartanak Sziget-Szentmiklóson október 11-én 17 órától az újvárosi református gyülekezetben. A reformáció gála estet október 18-án délután 5 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Reformációi istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agapi Pünkösdi gyülekezetben. A hónap záró alkalma pedig a reformáció megemlékezés, október 31-én délután 5 órától lesz a Reformáció Parkban, a Fasori Evangélikus Gyülekezet mellett. Ki választ püspököt? Lezárult a választás, és rögtön el is kezdődött egy újabb kampány. A református egyházban megkezdődött az általános tisztújítás. A 6 évente ismétlődő általános tisztújítás bevett gyakorlat egyházukban. Ekkor választják meg gyülekezeteik az egyházi előjárókat, püspököket, espereseket, egyházkerületi és egyházmegyei gondnokokat, zsinati tagokat. Nyilvánvaló, hogy a gyülekezetek számára sem közömbös, ki lesz a püspök, ki áll majd a következő 6 esztendőben egy-egy egyházkerület, illetve a zsinat élén. Csak hogy a püspöki tisztség az egyházban nem uralmat, hanem szolgálatot jelent. Éppen ezért nem csak az számít, kit választanak meg, hanem az is, milyen úton jutnak el a döntésig. A püspök és a presbiter az új szövetségi gyülekezet vezetésére, pásztorolására van hivatott. A kereszténység térhódításával a püspöki tisztség fokozatosan több gyülekezet felügyeletét látta el, és idővel rangot jelentett. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma hétfőn is derült napos, száraz idő várható, a légmozgás is mérsékelt marad, és 23-26 fokunk van. Kedden derült, gyenkén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Reggeli csendesség. Miként szolgálhatnál ma másoknak?

Jaj, nektek is, törvénytudók! Mert elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, magatok pedig egy ujjatokkal sem érintitek a terheket.

Vajon nem raksz-e te is időnként elviselhetetlen terheket a házastársad, a gyermekeid, a körülötted élő emberek vállára? Gondolj csak azokra a helyzetekre, amikor túl sokat vársz el tőlük, amikor túl nagy érzelmi nyomás alá helyezed őket, amikor leuralod őket, amikor hatalmaskodsz fölöttük, amikor mindent te akarsz irányítani, kontroll alatt tartani. Azzal a lelkülettel kell közelítened az emberekhez, amivel Krisztus viszonyul hozzád. Pál apostol ezt írja ennek kapcsán a Filippieknek intézett levelében. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez.

Elvárások helyett inkább szolgálat. Sokszor nem könnyű feladni a személyes vágyainkat és törekvéseinket. De van, amikor egy-egy élethelyzet ezt kívánja. Ha ilyenkor le tudsz mondani saját elképzeléseidről, kényelmedről, ha meg tudsz halni önmagadnak, ebből mindig valami szép születik. Isten ma megtérésre hív téged. Add át az elvárásaidat neki. Vedd le ezek terhét a szeretteid válláról. Inkább imádkozz értük, és figyelj arra, hogy miként szolgálhatnál feléjük. Akár meg is kérdezheted a családtagjaidat. Mit tehetnék ma azért, hogy szebb és boldogabb legyen a napod? Meg kell halnod önmagadnak, hogy Krisztus élhessen benned. És ez komoly kihívás. De Isten mindig megadja a kegyelmet ahhoz, hogy azt tedd, ami helyes. Az önzetlen szolgáló élet által pedig egyre több békességet és örömöt fogsz megtapasztalni.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 28-a. Zsoltárok könyve 104. fejezet, 1-től 9., valamint 24-től 31. versig. Áldjad lelkem az Urat! Uram, Istenem, igen nagy vagy! Fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel. A hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a leviatán, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek. Ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföldeket. Dicsőség legyen az Úrnak örökké. Örüljön alkotásainak az Úr. Mindig is érdekeltek a különböző művészetek, legyen szó festészetről, szobrászatról, zenéről vagy irodalomról. Nem kell hozzá nagy tudás, hogy az ember megállapítsa. Minden korszaknak megvannak az irányadó stílusjegyei, az adott korszakokon belül pedig az adott művészeknek is. Így, ha már van rálátásunk, töredékekből is felismerhetjük azt, aki a mesterművet elkészítette. Minden műremek magában hordoz valamit az alkotójából. Szakértelem, gondolkodásmód, érzelmek, esetleg betegségek. Ennek tudatában most álljunk meg egy kicsit, és elmélkedjünk a zsoltáríróval együtt az örökkévaló nagyságáról. Egészen az elemi, apró dolgoktól a felfoghatatlanul nagy égi testekig az ő kezenyomát fedezhetjük fel mindenben. Minden mindennel kapcsolatban van. Mindennek megvan a helye, a rendje, az oka. A teremtett világ a puszta létével mutatja meg, hogy teremtője milyen hatalmas, milyen bölcs, milyen gondoskodó. Csodát szeretnénk látni? Szembesülni Isten hatalmával? Nézzünk csak körbe, és a természet világában, a viharok erejében, egy madár röptében, vagy egyszerűen, ha tükörbe nézünk, magunk is meggyőződhetünk róla. Aki felismeri, nem tudja nem dicsérni őt. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek. A mai ájtatot Cheryl MacDonald írta Észak-Karolinából, az Egyesült Államokból. Ellenőrzés. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót, ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le. Ézsaiás próféta könyvének 30. fejezetének 21. verse. Új kiskutyám tulajdonosaként beiratkoztunk egy kutyaképző tanfolyamra. Az ül és a marad parancsok mellett megtanultunk valami újat is, az ellenőrzést. A kutyának pórázon sétálás közben néhány percenként meg kell fordulnia, és rád kell néznie, hogy ellenőrize, hogy te vezeted-e. Ennek a célja, hogy megóvjuk a kutyánkat a veszélyektől, a helyes úton tartsuk és bizalmi kapcsolatot építsünk ki vele. Az egyik kiképzési követelmény, hogy a kutya először mindenféle felszólítás nélkül ellenőrizzen, mielőtt bármilyen dicséretet vagy jutalmat kapna. Ennek önkéntesnek kell lennie, nem pedig parancsra adott válasznak. Hamar rájöttem, hogy az én kutyám nagyon ritkán, vagy inkább sohasem figyel rám. Eljárt minden körülöttünk levő dolog elvonta a figyelmét, és ide-oda húzott. Nem nagyon örültem neki, és ő sem kapott érte dicséretet. Aztán eltűnődtem, vajon én milyen gyakran fordulok Istenhez. Megállok-e egy-egy pillanatra dolgaim között, hogy hálát adjak mindazért, amit Isten tett az életemben, vagy iránymutatást kérjek tőle az előttem levő útra. Talán annyira elvonják figyelmemet a világ zavaró tényezői, hogy elfelejtek Istenhez fordulni. És így talán Isten vezetésének áldásairól is lemaradok. Bármilyen elfoglalt is vagyok, ma már rendszeresen keresem az Urat. Urunk, miközben igyekszünk teljesíteni akaratodat, segíts, hogy mindig hozzád forduljunk útmutatásért. Amen. Napi gondolat, ha gyakran keresem Istent, erősödik vele a kapcsolatom. Imádkozunk azokért, akik új ima gyakorlatot kezdenek.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Sík Sándor 1963. szeptember 28-án búcsúzott az élettől. Jeles piarista tanár, tartományfőnök, költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Kossuth díjas. Kutatási területe a barokk irodalma, valamint az esztétika.

Sík Sándor, a korsz kis ember. A korsz kis ember gőggel, szilajon, ezen a parton nincsen akarom. Ki vagyok, ki vagy, tudni akarod? Ezen a parton nincsen én vagyok. Itt én vagyok, egyedül és egyetlen, megfoghatatlan és elérhetetlen. Te árnyék, mit elképzel az éj, az ősvízen türemlő habtaré, csupán sárfolt, kietlen partomon, ezredes sziklán mozgó hangyanyom, szegény kötkép, egy perc szeszélyes álma, halvány gondolat kölcsön éltű árnya. Lidérc, por, féreg, rossz játékszerem, farkas szemet, te nézele velem. Te állsz-e talpon én orcám előtt, látni belém akarsz? Magadba néz előbb. A tenger titkát te tudni akarod, jobb, ha a markod titkát markold. Magad morajló tengerébe szállj. Ó, forre, azt hívd az örök dagály. Feneket nem ér, aki mélyre száll. De aki keres, egyszer rám talál.

0: az én életem ma. Lakozzék Krisztus a szívünkben.
1: Hogyan válhatunk az isteni természet részeseivé? Jézus ezt mondta nekik: Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is ő benne. János evangéliuma 6, 53-56-ig. Gondolatok az ígéről. Krisztus testének evése és vérének ivása azt jelenti, hogy elfogadjuk őt személyes megváltónknak, hisszük, hogy megbocsátja bűneinket, és beteljesedünk ő benne. De nem elég, hogy hiszünk Krisztusban, mint bűneink megbocsátójában, hanem hitáltal állandóan erőt és lelki táplálékot kell nyernünk tőle, igéje által. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. János evangéliuma 6.63. Jézus elfogadta Atya törvényét, és megvalósította az életében. Bemutatta a törvény szellemiségét, s nyilvánvalóvá tette áldásos hatását. Krisztus követői részesülnek az ő tapasztalatában. Be kell fogadnunk Isten igéjét oly mértékben, hogy életünk és cselekedeteink mozgatórugójává váljék. Krisztus ereje által változhatunk át az ő képmására, hogy visszatükrözhessük isteni jellem tulajdonságait.

0: meneküljünk Istenhez.
1: Ha te az Istent keresed, és a mindenhatóhoz könyörögsz, ha tiszta és becsületes vagy, bizonyosan őrködik fölötted, és békés otthont ad igazságodért. Jobb könyve 8. fejezet 5. és 6. vers. Az élet természetes velejárói a nehézségek és a megpróbáltatások, melyeket maga a megváltó megígért követőinek. A világon nyomorúságotok lesz, mondta Jézus, de rögtön bátorítást is adott. De bízzatok, mert én legyőztem a világot. János evangéliuma 16. fejezet 33. vers. Ez a kijelentés nem csupán elismerése a küzdelmek valóságának, hanem egyben ígéret is, hogy az isteni segítség mindig elérhető. A megfáradtak és megterheltek felé intézett szeretetteljes hívása, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, azt az utat mutatja meg, amelyen keresztül a lelki békét megtalálhatjuk. A Krisztusban való teljes bizalom a belső béke és nyugalom forrása. Krisztus szívében tökéletes harmónia honolt Istennel, és a béke is tökéletes volt. Sohasem kábította el a dicséret, nem törte le sem a bírálat, sem a csalódás. Jézus példája azt tanítja, hogy a külső körülmények nem befolyásolhatják a belső nyugalmat, ha az alap a tökéletes összhang Istennel. A nehézségekhez való viszonyulásunk kulcsfontosságú. A küzdelmek vagy megerősítik és felkészítenek a jövendő próbára, vagy elgyengítik és tönkreteszik az embert. A nehézségek elfogadására és a hit megpróbáltatásaira keresztelő János története kiváló példával szolgál. János az Úr útjának készítője, aki bátran szembeszállt Heródes bűneivel, a börtön mélyén találta magát. Várta a Mesiástól a zsidó hagyományok szerinti fizikai szabadítást és a Római Birodalom megdöntését, ami összhangban volt a Júda nemzetségéből származó oroszlán képével. Amikor ez a fizikai szabadulás elmaradt, kétségek gyötörték. János nem osztotta meg kétségeit, aggodalmait társaival. Elhatározta, hogy megkérdezi Jézust, üzenetet küld neki. Vágyott néhány szóra, mellyel Krisztus közvetlenül igazolja magát. Ez a vágya megmutatja, hogy még a legelkötelezettebb hívők is gyengeségeket élhetnek át, és hogy a hit nem a kétségek hiánya, hanem az, hogy a kétségek idején is Istenhez fordulunk. Jézus válasza János kérdésére, egyben gyengéd dorgálás is a következő volt. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Máté evangéliuma 11. fejezet 6. vers. Ez a mondat arra utalt, hogy Jánosnak fel kell hagynia a Mesiásról alkotott saját elképzeléseivel, és el kell fogadnia a megváltás igazi, lelki természetét. János elfogadta a feddést és a tisztánlátást, amely a Mesiás valódi küldetésére vonatkozott. Átadta magát Istennek, rábízta életét és halálát is az ő bölcsességére. János példája azt mutatja, hogy a hitpróbák nem a hit hiányát, hanem annak elmélyülését szolgálhatják. Az igazi hit akkor nyilvánul meg, amikor kétségeink ellenére is Isten akaratára bízzuk magunkat. A futás, mint fizikai gyakorlat jótékonyan hat a testre. De Istenhez futni, hozzá menekülni a lelki egészségünk alapja. Ez egy olyan spirituális gyakorlat, ami nélkül az üdvösség elnyerése lehetetlen. Meneküljünk hát ma is a mennyei hívás jutalmáért Istenhez, Jézus Krisztuson keresztül, hiszen ő a mi hűséges menedékünk minden viharban. Mit gondolsz? Hogyan segíthet nekünk Keresztelő János példája, amikor mi is hasonló kétségekkel küzdünk az életünkben?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 28-án így szól Isten igéje. Eljegyezlek magamnak örökre. Eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Hóseás könyve 2. fejezet 21. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Jézus mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. János evangéliuma 15. fejezet 16. verse. Az elköteleződés emberi döntés, de isteni csoda. Csoda az, amikor két ember megismerkedik, csoda, amikor kialakul a szerelem, és csoda, amikor megéri.

sétálni. Ez a kizárólagos kiválasztottság szinte mámorossá teszi az embert. Így választ ki és jegyez el minket Isten Jézusban. Ő teszi meg az első lépést, ő kezdeményez. Az ember válaszol rá igennel vagy nemmel. Egy ideig ismerkedhetünk, de ahogy az emberi kapcsolatokban is megvan az ideje a döntésnek, az Istennel való kapcsolatban sem érdemes örökké az ismerkedési fázisban maradni. Az az ember, aki nem tud elköteleződni ember és Isten mellett, nem tud teljesen boldog lenni. A legfontosabb dolgokhoz, a hivatás, a szerelem, a gyermekvállalás, a hit, elköteleződés kell. Jézus ezt teszi. Téged választ. Veled akarja minden napját tölteni. Beszélgetni akar veled nap mint nap. Ajándékokat szeretne adni. Egy örök életen át. S ha mellette döntesz, emberi döntés, de isteni csoda. Imádkozzunk. Drága Jézusom, köszönöm, hogy kiválasztottál, megszólítottál. Köszönöm, hogy meghallhattam hívásodat, és felelhettem rá. Bocsásd meg, ha elfelejtem, micsoda kiváltság, hogy hozzád tartozhatok. Ne engedd, hogy kihűljön a kapcsolatunk, noszogass lelkeddel, hogy egyre jobban megismerjelek. Senki és semmi ne vegye át a helyedet. Add, hogy hűséges társaddá váljak, hisz te örökké az vagy nekem. Amen. Pető Szűcs Mária áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Eljegyezlek magamnak örökre. Eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Jézus mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket.

A favágó és fia csendes, szegényes életet élt. Egyetlen vagyonuk egy gyönyörű, hófehér ló volt, amelyel nap mint nap fát hordtak az erdőből, hogy fillérekért adják el a faluban. Az emberek nem értették, miért tartják meg a lovat, amiért a gróf talán egy vagyont is ígért nekik. Eladhatnád, és hercegként élhetnél, tanácsolták. Az öreg favágó azonban mindig csak a fejét rázta. Ez a ló több, mint egy állat. A barátom. Hát eladhatnám a barátomat. A falusiak gúnyosan figyelmeztették, hogy egyszer majd megbánja, ha valaki ellopja. Egy reggel a ló eltűnt. A falusiak elégedetten csóválták a fejüket. Látod, mi megmondtuk, most

megbánhatod a makacságodat. Az öreg favágó azonban nem bánta. Csak annyit mondott nyugodtan, hogy nem tudom, hogy ez szerencsétlenség-e. Annyit tudok, hogy a ló most nincs az istállóban.

Néhány nap múlva a ló visszatért, de nem egyedül. Egy egész sereg vadlóval érkezett. A falusiak elképedtek. Hát ez csodálatos szerencse! Gazdag ember lettél, öreg! Újjongtak. Amit mi szerencsétlenségnek hittünk, áldásnak bizonyult. A favágó megint csak a fejét rázta. Nem tudom, hogy ez áldás-e, vagy szerencsétlenség. Csak annyit tudok, hogy visszatért a lovam 10 vadlóval. Néhány nap múlva a favágó fia megpróbálta betörni az egyik vadlovat, de leesett és eltörte mindkét lábát. A falusiak ismét sajnálkozva jöttek. Hát ez mekkora bal szerencse! A fiad most már menni sem tud. Milyen áldásnak hittük a vadlovakat, pedig átok lett belőle. Nem tudom, hogy átok-e. A fiam eltörte a lábát, ennyit tudok, felelte a favágó. A falusiak legyintettek rá, és hitetlenkedve otthagyták. Hogy lehet valaki ilyen vak? Gondolták magukban.

Rövid idő múlva a király háborút hirdetett, és minden fiatal férfit besoroztak. A falusiak kétségbe esetten búcsúztak fiaiktól, és sajnálták, hogy talán soha többé nem látják őket. Aztán ránéztek a favágóra, aki békésen állt a háza előtt a fiával. Micsoda szerencse, hogy a fiad eltörte a lábát, mondták. Az, amit átoknak hittünk, végül áldásnak bizonyult. Az öreg favágó továbbra is türelmesen rázta a fejét. Nem tudom, hogy ez áldásé vagy átok. Azt tudom, hogy a ti fiaitok elmentek háborúzni, az enyém pedig itthon maradt. Senki nem tudhatja, hogy mi lesz ennek a végkimenetele.

A hívő embernek el kell fogadnia, hogy nem láthat mindent előre, és nem érthet meg minden eseményt azonnal. A favágó magatartása a hit és a bizalom példája. Nem ítélkezik a körülmények felett, nem gondolja, hogy a jó mindig jó, és a rossz mindig rossz. Az igazi hit az, amikor a nehézségek és a bizonytalanság idején is Istenre támaszkodunk, bízva abban, hogy a dolgok végül a javunkra fordulnak. A favágó története rávilágít, hogy a jelenlegi helyzet megítélése gyakran csak felszínes és elhamarkodott, hiszen a jövőben más megvilágításba kerülhetnek az események.

A favágó számára a ló nem csupán egy jószág, hanem egy barát, akinek az értéke nem pénzben mérhető. A történet ellentétbe állítja az anyagi hasznot az érzelmi kötelékkel. A gazdagság és az anyagi javak hajszolása eltereli a figyelmet a valódi értékekről, mint például a szeretet, barátság, a család és a lelki fejlődés. A favágó döntése, hogy nem adja el a lovat, azt mutatja, hogy számára a jellemértékek a fontosabbak, és nem a földi kincsek.

az ő története a türelem és a nyugalom fontosságára tanít. Míg a falusiak minden egyes változást azonnal megítélnek, a favágó megérti, hogy a helyzetek folyamatosan változnak. És a dolgok nem mindig azok, aminek elsőre látszanak. A türelem és a kitartás elengedhetetlen a keresztény ember életében. Életünk tele van próbákkal, kihívásokkal, de ezek a nehézségek a fejlődésünket szolgálják. A favágó bölcsessége abban rejlik, hogy nem esik kétségbe, nem siránkozik a sorsán, hanem elfogadja a helyzetet, és bízik a jövőben, Isten vezetésében. Ez egyértelműen szemlélteti, hogy az igazi bölcsesség nem az ítélkezésben, hanem a megnyugvásban és a türelemben rejlik.

Bízzál az Úrban teljes szívedből, és a magad értelmére ne támaszkodj. Minden utadban gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 5. és 6. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban, mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap, szeptember 29-én, kedden 6 órától lesz. Molnár Lilla, Háj János, a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyi köz 3 szám alatt. Gályarabok és parton maradottak. Telt ház előtt a Deák téri evangélikus templomban tartották szeptember 22-én a protestáns gályarab prédikátorok kiszabadításának 350. évfordulójára írt Láttad-e Isten című oratórium bemutatóját. A verszenés előadás Fabinyi Tamás nyugalmazott püspök kezdeményezésére és narrációjával valósult meg. Szövegét Szabó T. Anna József Attila díjas költő jegyzi, a muzsika Kossuth díjas Grillus Dániel szerzeménye. A budapesti díszelőadás előtt Prőle Gergely, az Evangélikus Egyház országos felügyelője köszöntötte a jelenlévőket, és helyezte tágabb emlékezettörténeti kontextusba az alkalmat. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel, immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imád, böjtöt és békés jelenlétet magába foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, a Nagyvárad tér 1 szám alatt, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az életvédelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Új programok az idei nyitott portakapukon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott portanapoknak. A rendezvénysorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma hétfőn is derült napos, száraz idő várható, a légmozgás is mérsékelt marad, és 23-26 fokunk van. Kedden derült, gyenkén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Tudják, nagyon-nagyon sokszor úgy gondolkozunk, hogy a régi történetek, pláne 3000 év távlatából már olyan nagyon messze vannak, hogy igazából nincs vele mit kezdeni. De nagyon szeretném bátorítani kedves hallgatóimat, hogy a mai történetet ne úgy hallják, és ne úgy hallgassák, mint hogyha valami Andersen mesét kezdenénk el olvasni, hanem úgy, mint Isten igéjét, mert hogy az. És közben gondolkozzunk el majd együtt azon, hogy mi zajlik a szívben, mi zajlik az emberi lélekben. Nagyon sokszor, hogy őszinték legyünk, nem ismerünk vele szembenézni. És hogyha tehetjük, akkor mentegetni kezdjük önmagunkat, és úgy gondoljuk, hogy ha magyarázatot tudunk adni egy-egy bűnre, akkor az attól mindjárt megváltozik, és már nem is lesz bűn. Vagy legalábbis megérthető bűn lesz. Nem tudom, ismerik a Szentírásból azt a fogalmat, kedves hallgatóim, hogy elfogadható és megérthető bűn? Ismerjük az emberi szívnek a kikényszerített állapotát, és valóban belehajszolódhatunk bizonyos helyzetekbe, de a Szentírás nem magyarázatot adott a bűneinkre, hanem megváltót kaptunk Krisztusban. És ez azért nagyon fontos, mert ha Isten mentegetni akart volna bennünket, akkor már az Ószövetség idején nem rendelte volna el az áldozatokat, mint a kimenekedésnek egyik útját. Egyébként sokszor gondolkozom rajta, hogy vajon nem tudott-e a bűnbocsánatról sokkal, de sokkal többet fizikai okokból az Ószövetség embere, hiszen sokba volt neki a bűnbocsánat, hiszen azért nagyon komoly áldozatokat kellett hozni. Mi újszövetségiek, akiknek el kell fogadni csak a bűnbocsánatot Krisztusért, sokszor rendkívül felületesen és fellengzősen állunk ehhez a kérdéshez, mint ha ez olyan magától értetődő lenne, pedig amikor valaki végig gondolja, hogy én elmondhatom, hogy bűnbocsánatot nyertem, mert Krisztus értem meghalt, mindjárt más aspektusa lesz a dolognak. De, hogy visszakanyarodjunk az eredeti történethez, ott hagytuk abba, hogy Dávid legyőzte Góliátot. Ez a kisgyermekeknek is egy nagyon kedves történet, de ezért ennek a történetnek rengeteg olyan háttere meg árnyoldala van, ami nagyon sok kérdést fölvet. Így fejezi be a történetet Sámuel első könyve 17. fejezete. Amikor visszajött Dávid azután, hogy levágta a filiszteust, fogta őt Abner és Saul elé vezette. A filiszteus feje még Dávid kezében volt, Saul megkérdezte tőle, kinek a fia vagy te, ifjú? Dávid így felelt, szolgádnak a betlehemi isainak a fia vagyok. Ez önmagában egy nagyon fura helyzet. Keményen rávilágít Saul lelki állapotára. De valami másra is. Hiszen ekkor már Saul réges-régen hallgatta ezt a fiatalembert hárfázni, amikor egy-egy roham rátört, ahogy ma mondanák, amikor megszállta őt az a bizonyos rossz lélek. Aztán akkor is megkérdezte, hogy kicsoda vagy te, amikor Dávid bejelentette, hogy ő a maga részéről Góliát ellen indulna. És most még egyszer. Természetesen különböző helyzetekben föltehetjük ugyanazt a kérdést. Azért azt is el kell ismerni, hogy Saul számára az, hogy ez a fiatal ember legyőzte az ellenség verhetetlen, legyőzhetetlen, óriás harcosát, mégiscsak fölveti azt a kérdést, hogy milyen gének vannak ebben a srácban? Hát honnan jön ez? De nagy valószínűséggel egyébként kénytelen vagyunk azzal is számolni, hogy Saul az állandó, rendkívül erőteljes depresszió alatt, amiben volt, hiszen itt ennek van egy fiziológiai megjelenése is, és úgy tűnik, hogy ő dipólusos depresszió jeleit mutatta minden szempontból. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt megszállottság, félre ne tessenek érteni. Nem arról szól a dolog, hogy terüljük el a pszichiátria oldalára, és akkor megoldottuk a kérdést. Itt azért én csak a megnyilvánulásokról beszélek. Ebben az esetben a személyek azonosítása, az emlékezet és még sok minden nagyon sok kívánivalót hagyhat maga után. Minden esetre Dávid válaszol. Mégpedig a legegyszerűbb módon. De Saul mellett ott áll Saulnak a fia, aki valószínűleg jó pár évvel idősebb lehet Dávidnál, de korban azért sokkal közelebb van Dávidhoz, mint Saul király. Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jonatán lelke összeford Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jonatán, mint önmagát. Itt megint meg kell állni, mert bár, hogy őszinte legyek, ezt a témát abszolút semmi kedven nincsen szóba hozni, de kénytelen vagyok, mert mostanában a Dávid és Jonatán összefort lelkét nagyon-nagyon sokan a testiség irányába szeretnék eltolni. És egyre több ilyen elemzéssel találkozom, egyre több ilyen magyarázattal találkozom, sanda összekacsintással az Isten igéje háta mögött. Tudják, óriási problémája a mai embernek, hogy nem tud szeretetet elképzelni szexualitás nélkül. Hogy barátság már nem létezik, mert kénytelen mindenki úgy gondolni, hogyha itt barátok vannak, és két ember egymás mellett végig sétált az utcán, akár két nő, akár két férfi, akár egy nő és egy férfi, biztos, hogy köztük van valami, sőt, még annál is több. A Szentírás nem ismeri ezt a sandaságot. Tehát mindenkit kérek arra, aki ezt a Biblia szakaszt olvassa, hogy amikor Jonatán és Dávid szívbéli barátságáról olvas, és arról a rendkívül erős és szuggesszív közösségről, ami köztük volt, ez csak azt jelenti, amit a Szentírás úgy fogalmaz meg, hogy a bajban ismerszik meg az igaz barát, és néha a barát közelebb van a testvérnél. Mit jelent az, hogy összeforrt a lelkük? Azt jelenti, hogy Jonatán és Dávid ráismert egymásban a hasonló lélekre. Arra a lélekre, akivel egyébként Isten ajándékozta meg, úgy tűnik, mind a kettőt. Ha Jonatán életét valaki nyomon kíséri a Szentírásban, rengeteg olyan megnyilvánulása van ennek a férfinak, ami teljesen világossá teszi, hogy ismeri Istennek az ígéreteit, elfogadja Istennek az ígéreteit, azonosulni tud vele, és alárendeli magát. Keresztényből is jó lenne jó pár ilyen, aki ismeri Isten ígéreteit, elfogadja Isten ígéreteit, azonosulni tud vele, és alárendeli magát. Saul pedig maga mellé vette őt azon napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja házába. És szövetséget kötött Jonatán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jonatán a köppenyét, és Dávidnak adta, sőt, a ruháját, meg a kardját, az íját és az övét is. Na most itt lehet, hogy valaki arra gondol, hogy hát tulajdonképpen zálogot cserélnek, de nem olvasuk azt, hogy Dávid ugyanezt megtette volna, egyébként úgy tűnik, hogy nem is nagyon tehette, mert valószínűleg Dávid gazdag pásztor fiúként körülbelül annyival rendelkezett, mint ami rajta volt. A paritjáját mégse adta oda. Na de ha visszaemlékszünk még, pár héttel korábban azt olvastuk, hogy úgy indult hadba Izrael népe, hogy a hadsereg kettő darab karddal rendelkezett, fémkarddal, az egyik Saulnál volt, a másik meg Jonatánnál. Tehát az, hogy Jonatán átadja a fegyverzetét, mégpedig a hercegi fegyverzetét Dávidnak, ez egy egészen elképesztő nagy ajándék, és egy egészen elképesztő nagy elismerés. És az a bizonyos köpenyét is átadja. Hát tetszik tűnően, ha én adom oda valakinek a kabátomat, összesen arról szól a dolog, hogy ha fázik, akkor talán egy kicsit melegebb lesz. Ha egy herceg adja át valakinek a palástját, ez egy rangban való fölemelést jelent, egy méltóságban való fölemelést jelent. Ha valahol a király az ujjáról lehúzott egy gyűrűt, és valakinek azt átadta, akkor az elképesztő elismerést és sok mindenre való felhatalmazást is jelentett. Ez tulajdonképpen ugyanazt jelenti Jonatán oldaláról. És ha Dávid harcba indult, sikerrel járt mindenütt, bárhova küldte Saul, ezért a harcosok élére állította őt Saul, Tetszett ez az egész népnek, meg Saul udvari embereinek is. Hát ha én ülnék most a készülék másik oldalán, lehető megkérdezném, hogy nem a nehéz esetek sorozat van, akkor ebben eddig mi volt annyira nehéz? Leszámítva Saullal kapcsolatos egy-két megjegyzést. Hát ott, ahol a jó elindul, lelkünk ellensége soha nem fogja tudni kibírni, hogy ne akarja fogni a maga szutyokkal megrakott fakanalát, és ne kavarjon bele. És ahogy elindul Dávidnak ez a különös fölemelkedése, egyébként Isten iskolájában a pásztor fiú, aki éppen tanul királynak lenni, de nyájon tanulja meg azt, hogy mit jelent felelősséget hordozni, mit jelent védelmet adni, mit jelent akár hatalmas áldozatok árán, vagy kockázatok árán is megtartani a nyájat, most egy következő fokozat jön, hogy kell harcot vívni. Mert a korában ezt a különös tanfolyamot el kellett végezni. Tudnilik, Isten megengedte, és úgy tűnik, hogy sokszor el is várta, hogy miközben melléje áll az ő népének a harcban, azért a harcot azt meg kell vívni. És Dávid most kap egy ilyen leckét, és erre egy lehetőséget Istentől, hogy újra és újra harcoljon, mégpedig a nép ellensége, a nép elpusztítására törekvő ellenség a filiszteusok ellen. Egyszer, amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusok leveréséből tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izrael városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, vígan és három húró hangszeren játszva. Eddig igazából olyan nagy probléma nincs a történettel, hiszen mi történik? Győzelmi ünnep. És mindenki örvendezik, Izrael asszony és leány közössége is örvendezik a győzelemnek. De az előbb azt mondtam, hogy lelkünk ellensége mindig belekavar a dologba. Tessék csak hallgatni. A táncoló asszonyok így énekeltek. Megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10 000 embert. Erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta, Dávidnak 10 000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1000-et tulajdonítanak, még majd a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Most kénytelen vagyok valami olyasmit tenni, amit nem szoktam tenni a rádió nyilvánossága előtt. De talán jobban fogják érteni. Tudják, az ember elejt egy szót, megölt Saul 1000 ember, Dávid meg 10 000 embert. Vagy ahogy Károli fordította, megölte Saul a maga 1000-ét, Dávid meg az ő 10 000-ét. Na de amikor ez népdallá változik. És lehet, hogy borzasztó egyszerű a dallam, lehet, hogy csak ennyi. Megölt Saul 1000 embert, Dávid is megölt 10 000 embert, megölt Saul 1000 embert, Dávid meg megölt 10 000 embert, és egyből dallam van, egyből rímek vannak, egyből ritmus van, és kódolódik. Tetszik tudni, az a különbség az elmondott egy mondat, meg e között, mint amikor valaki vízzel forrázza le magát, vagy olajjal. Mert hogy a víz lefolyik, és lehet, hogy gyorsan hideg víz alá lehet tenni a kezet, de az olaj nem folyik le. Az olaj szépen csendesen beleég a sejtekbe. És hogyha még több bajt akarunk, akkor tessék nyugodtan víz alá tenni. És Saulnak a lelkébe az asszonykórus szép csendesen beénekelte a gyűlöletet, a féltékenységet, a haragot. És lehet, hogy mi ilyenkor azt mondjuk, hogy hát nem kellett volna ezt ennyire komolyan venni. Ember az ember, hát az asszonyok csak ünnepeltek. És én ezt elfogadom. Az asszonyok csak ünnepeltek. Csak hogy ez a nóta a félnótás királynál egészen döbbenetes következményekhez vezetett. Akarta ez Dávid? Nem ő diktálta a szöveget, bár kiváló énekszerző volt, a Zsoltárok könyve igen szépen bizonyítja. Nem. A lelkesedés, a rajongás, az éppen, bocsánat, hogy így mondom, ne haragudjanak meg érte, az éppen sorosan istenítendő valaki, aki nekünk olyan kedves lett hirtelen. És mi lesz a másikkal? Hát úgyis elvetette az úr, nem mindegy. Én azt gondolom, hogy azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy például Sámuel biztos nem hagyta abba az imádkozást. És azt is szabad elfelejteni, hogy igen, az Úr azt mondta, hogy hátralépett, de azért Saul életében ez egy rendkívüli nagy lökést adott arra, hogy hogy is folytatja a Szentírás? Hogy onnantól kezdve rossz szemmel nézzen Dávidra. És tessék mondani, ha már itt tartunk, hány gyülekezetet tett tönkre a keresztény közösségben, hogy valakit elkezdtek dicsőíteni valakinek a kárára? Ó, semmi rossz szándék nem volt benne. Csak itt egy elejtett szó, meg ott egy elejtett szó, meg itt egy kis ünneplés, meg ott egy kis ünneplés. Amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy ne akarjátok, hogy dicsőítsenek titeket az emberek, adjatok dicsőséget az Istennek, akkor ez nem arról szólt, hogy az Úr Jézus úgy gondolta, hogy a hálátlanság lesz a normális emberi viszonyulás minden helyzetben, hanem úgy gondolta, hogy talán a féltékenységet érdemes lenne megelőzni. Mert ahol nem Isten lelke fog tökéletes kontrollt gyakorolni, ott a következő, egyszerű, világos és magától értetődő következmény fog bekövetkezni. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mondja Pál apostol a Galatáknak az 5. fejezetben. Mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás. Tessék mondani, megjelent Saul életében ezek közül a tünetek közül egy jelentős rész azonnal? Igen. És mondhatjuk, hogy ő kereste magának a bajt, amikor elfordult az úrtól, ez teljesen igaz. De volt egy kis emberi segítség is ebben, és a lelkesedésünk nem biztos, hogy mindig jóra vezet. Nem szeretném elítélni Izrael asszonyait. Ők csak a szeretetüket akarták kifejezni. De azt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy minden éremnek két oldala van, és valaki így folytatja, hogy plusz a rece, mármint az éle. És itt azt hiszem, hogy a két oldallal nagyon keményen találkozunk. Másnap megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, és Saul révületbe esett a házában. Dávid pedig pengette a lantot, ahogy minden nap szokta. Itt azért van egy zárójeles megjegyzésem. Korábban azt mondta a Szentírás, hogy időről időre, amikor ez megtörtént, akkor Dávidot hívták, Dávid jött, és akkor a lantjátékra Saul megnyugodott, lecsendesedett, elpihent, megbékélt. Itt most ott tartunk, hogy ez a helyzet most már mindennapos. Tehát ez egy rohamosan romló lelki állapotra utal. Saul kezében lándzsa volt. Saul feléje dobta a lándzsát, mert azt gondolta, hogy a falhoz szegzi Dávidot, de Dávid két ízben is kitért előle. Védelmet kapott Istentől. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy kiváró reflexei voltak, ezt magától értetődik, aláírom. A hirtelen közelről repülő dárda elől kitérni, nagyon jó reflexek kellenek, de én egészen biztosan tudom mondani azt, hogy lássa és észrevegye, hogy mikor repül az a dárda, ahhoz Istennek a lélek jelenlétére volt szükség. Azt nem tudom, hogy Dávid mit keresett ott a második alkalom előtt, ez csak az én személyes megjegyzésem, mert én biztos nem maradtam volna a terembe tovább lantolni, miközben a király esetleg dárdával dobálózhat. De úgy tűnik, hogy Dávid minthogyha úgy gondolta volna, hogy hát ezen az emberem most egy ilyen szörnyű állapot van, Istennek ez a rossz szelleme, nekem meg az a feladatom, hogy megbékéltessem. Ez nagyon mélyen elgondolkoztató, de lesz ez majd később másként is, nem egyszer fog még előfordulni ilyen törekvést Saul részéről, hogy valakit egész közelről a falhoz szegezzen dárdával, Dáviddal is elő fog még később is fordulni, de Dávid marad. És ennek lesz egy következménye. Tessék csak nézni. És félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, tőle pedig eltávozott. Milyen megdöbbentő. Miután az asszonyok énekét hallgatta, irgalmatlan féltékenység, irítség, keserűség támad benne, rendkívüli düh, És amikor szabadjára engedi ezt a rendkívüli gyilkos, arrogáns érzést, és elpusztítani próbálja a vélt ellenségét, és az kitér az elpusztítás lehetősége elől, akkor meg rettegni kezd. És úgy tűnik, hogy Saul megfogalmazza önmagának a helyzetet. Tehát ezt nem más adja Saulnak a szájába, nem jön egy próféta, akár Sámuel, vagy akár az akkor már munkába állt Gád próféta, és nem kezdi el magyarázni, hogy Saul, látod? Tőled eltávozott az Úr lelke, Dávid alatt meg ott van az Úr. Saul önmaga vonja le azt a konklúziót, miért győzött ez a suhanc Góliát ellen? Vele van az Úr. Hogy mert úgy beszélni, ahogy beszélt Góliáttal? Vele van az Úr. Hogy annyi filiszteuson győzelmet aratott? Vele van az Úr. Hogy róla énekelnek? Vele van az Úr. Hogy még a fiam is kitüntette a barátságával? Vele van az Úr. Nem tudtam megölni. Vele van az Úr. És mi a különbség kettőnk között? Ő vele ott van, velem meg nincs. Azért egy pillanatra meg kell állni, mert nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy akivel ott van az Úr, azzal ilyen nem történhet. Az Úr nem bénította meg Saul kezét, mielőtt eldobta volna a dárdát. Megtehette volna? Persze. Egy roma embertől hallottam, hogy elhatározta, hogy az imaházba járni kezdő és megtért feleségét ott a gyülekezetben fogja baltával agyonverni. Mivel ezt mikrofonba elmondta, én is elmerem mondani. És az ember jött. És tetszik tudni, mi történt? Még a baltát is fölemelte. Csak azt mondta később, hogy az még sikerült, hogy fölemelje a baltát, csak utána nem tudta megmozdítani a kezét. Olyan volt, mintha egy vasmarok szorítaná. És ettől úgy megrémült, hogy keserves írásra fakadt, és később ő is megtért. Megtehette volna az Úr? Meg. De az Úr nem mindig ugyanúgy működik. Úgy tűnik, hogy itt Saul is leckét kap. És Saulnak meg kell érteni, hogy Dáviddal van az Úr. És az Úr azt akarta, hogy Saul tisztán és világosan tudja. Tetszik tudni, az Isten prédikálám, és nem csak ige hirdetőkön keresztül. Eseményeken keresztül, egy-egy adott szituáción keresztül, egy-egy helyzet megoldásán keresztül, vagy egy megoldhatatlannak tűnő helyzetben egyszer csak támad egy ösvény, ahol senki más nem lát kiutat. Félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott, ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ki és bevonuljon a hadinép élén. Annyira félt Saul Dávidtól, hogy inkább egy nagyon magas rangú katonai vezetővé emelte, csak hogy ne kelljen vele naponta találkozni. Na de ez mit is jelent tulajdonképpen? Hogy Dávid számára az Isten egyetemén a vizsgák következménye az, hogy betölthet egy olyan magas rangú fokozatot, ami az ő továbbképzéséhez elengedhetetlenül szükséges. Akik az Urat szeretik, azoknak minden javukra van, fordította Károli. Az eredeti szöveg pedig azt mondja, nem szemben azzal, amit Károli Gáspár fordított, de nyersen így lehetne fordítani. Akik az Urat szeretik, azoknak minden bedolgozik a következő események érdekében. Amen.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

Sík Sándor, ments meg, Uram! A virágtalan, gyümölcstelen ágtól, a meddőségtől, lanyhasságtól, a naptalan és esőtlen égtől, ments meg, Uram, a szürkeségtől. Édes az ifjak mentás koszorúja, fehér öregek aranyos borúja, virága van tavasznak, télnek, ne engedj, Uram, koravénnek. Csak attól ments meg, keresők barátja, hogy ne nézzek se előre, se hátra. Tartsd rajtam szent nyugtalan ujjad, ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak. Ne hagyj, Uram, megülepednem sem eszmében, sem kényelemben. Ne tűrj megállni az ostoba vannál, s nem vágyni többre ki mai magamnál. Ha jönni talál olyan óra, hogy megzökkenne vágyam mutatója, kezem kezedben, ha kezdene hűlni, más örömén, ha nem tudnék örülni. Ha elapadna a könnyem a más bűnén, a minden mozgást érezni, ha szűnném, az a nap, Uram, legyen a végső, szabadíts meg a szürkeségtől.

0: Egészségpercek.
1: A rákbetegség az egyik legrettegettebb kór. A legtöbb ember fél attól, hogy ez a betegség megtámadja a szervezetét. Ugyanakkor azt is kell hangsúlyozni, hogy számos rákfajtából lehetséges a gyógyulás. Ilyen többek között az emlőrák. Malajziában azt vizsgálták, hogy az emlőrákot túlélő betegek milyen segítséget kaptak családjuktól? Malajziában a családi összetartás jelentős a társadalomban, és ez megmutatkozott a rákbetegségek esetében is. Azt találták, hogy az emlőrákos betegek legfőbb támasza a férjük volt, majd utána a gyerekek, szülők, testvérek és a távolabbi rokonok. A támogatás a betegség kapcsán felmerülő döntésekben való segítésben, az érzelmi nehézségek feldolgozásában, az életmódváltoztatáshoz szükséges körülmények megteremtésében, a szükséges étrendi változások biztatásában valósult meg. A tanulmány megállapítja, hogy ilyen esetben valamennyi családtag képes segíteni. És minél inkább támogató családban ér valakit a rákbetegség, annál könnyebb azt feldolgozni, szembesülni vele, és ez kihatással lehet a gyógyulásra is.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Prédikátor könyve, 4. rész. Az elnyomás és az önzés sok bajt okoz. Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk. Ezért boldogabbaknak tartom a halottakat, akik már régen meghaltak, az élőknél, akik még életben vannak. De mindkettőjüknél jobb annak, aki meg sem született, mert nem látja azokat a gonosz dolgokat, amelyeket elkövetnek a nap alatt. És láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irítsége kísér. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Az ostoba karba teszi a kezét és tönkreteszi önmagát. Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. A társtalanság szomorú sors. Láttam a nap alatt ilyen hiába valóságot is. Van egyedülálló ember, akinek nincs senkije, sem fia, sem testvére, még sincs vége fáradozásának. Nem elégszik meg a gazdagsággal, és nem mondaná, ugyan, kiért fáradozom, és kiért vonom meg magamtól a jót. Ez is hiába valóság, és elhibázott dolog. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. De aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egy hamar. A népszerűség is múlandó. Többet ér a szegény, de bölcs gyermek, a vén, de ostoba királynál, aki nem ismeri el, hogy figyelmeztetésre szorul. Amaz a fogházból is kikerül, és király lesz, még ha szegénynek született is emennek az uralkodása idején. Láttam, hogy aki csak él, és járkel a nap alatt, a másikkal a gyermekkel tart, aki amannak a helyébe lép. Határtalanul nagy az a nép, amelynek élére kerül. De az utána következők már nem örülnek neki, mert ez is hiába valóság, és hasztalan erőlködés. Ne tégy fogadalmat meggondolatlanul. Megfontoltan járj, amikor Isten házába mégy. Többet ér, ha hallgatva járulsz oda, mintha áldozol az ostobák módjára, akik nem tudják, hogy rosszat tesznek.

0: Omorultak, igen bánkódtak a saját állapotuk fölött, és nem volt végasztalásuk. Majd lassan irítség ébredt bennük azok iránt, akiknek nem ez volt a sorsuk. A második az egység fontosságáról győz meg. A király igen jól látta az olyan helyzeteket, amikor valaki egymaga próbált mindent mozgósítani, nem bízva senkiben. Ezután hangsúlyozza az egység értékét a több és jobb eredmény elérése érdekében. Ha az egyik elesett, a másik fölsegítette, az egységük erősebbé tette őket. A harmadik szellemi egység az ifjúság és bölcsesség összefüggéseiről szól. A király annak leírásával zárja e fejezetet, hogy egy olyan ifjú értékesebb a bölcsességéért, mint akár egy olyan király, aki nem fogad el semmilyen tanácsot. Az emberek természetes módon az ifjút helyeznék előtérbe az éles látása és bölcsessége miatt. Nekünk is fontos ez a három vezérlő elv az életünkben. Ne legyünk irigyek a sikeres emberekre, ne mindent egyedül próbáljunk meg elérni, és tudjuk fölismerni és követni a valódi bölcsességet.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Amikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodott a sokaság a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Jézus személyesen otthonukban találkozott az emberekkel, jól ismerte problémáikat. Kedvesítette az igazságot, mert közvetlenül, egyszerűen mutatta be. Nyelvezete oly tiszta, finom és egyszerű volt, akár a csobogó patak. Hangja zeneként hatott azokra, akik előtte a rabbik monoton beszédét hallgatták. Bár tanítása egyszerű volt, mégis úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Ez a jellegzetesség élesen megkülönböztette tanítását mindenki másétól. A rabbik fenntartással kétkedve beszéltek, mintha az írásokat így is, meg ellenkezőképpen is lehetne értelmezni. A hallgatók napról napra bizonytalanabbak lettek. Jézus azonban kétségbe vonhatatlan tekintéllyel tanította az írásokat. Bármiről beszélt, hatalommal tette, mint akinek szavát nem lehet vita tárgyává tenni. Mégis inkább komoly volt, mint heves. Úgy szólt, mint aki határozott célt követ. Az örök élet valóságát mutatta be. Bármiről beszélt, Istent nyilatkoztatta ki. Jézus igyekezett megtörni azt az ámítóvarást, mely az embert a földi dolgokhoz láncolja. Az evilági dolgokat igazi helyükre tette, s alárendelte az örök érdekeknek, de nem becsülte le fontosságukat. Azt tanította, hogy a menny és a föld együvé tartozik, és az isteni igazság ismerete felkészíti az embert a mindennapi élet kötelességeinek jobb teljesítésére. Úgy szólt, mint aki jól ismeri a mennyet, tudatában van Istenhez fűződő kapcsolatának, mégis elismeri egységét az emberi család valamennyi tagjával.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Példázatot mond az ostoba, csak annyit ér az, mint bénának a lába. Példabeszédek könyve 26. fejezet, 7. vers.

Olvastad Móra Ferenc Kincskereső kis Ködmön című regényét, aminek az egyik főszereplője a kis Bicebóca, a kisfiú a Mankóval. Van egy ismerősöm, aki Bicebócához hasonlóan egy gyermekkori betegség következményeképp lett sánta. Nagyon nehezére esik a járás. Nem is tud gyorsan menni vagy futni. Nehéz magát tartania, egyensúlyozni. Az egyoldalú terheléstől fáj a csípő ízülete. Biztosan te is láttál már ilyen bicegő embert.

0: Salamon a sánta bicegéséhez hasonlítja az ostoba embert, ha bölcsmondást idéz. Vajon miért? Mert nem illik a szájába. Azt szoktuk mondani, ha valami nem stimmel, vagy nem passzol össze, hogy sántít. Valahogy így van ez is. Ahogy pár napja beszéltünk róla, amit kiejtesz a szádon, és ahogy beszélsz, megmutatja, mi lakozik a szívedben. Ezt ma azzal szeretném kiegészíteni, hogy arról is tanúskodik, hogy mi van a fejedben. Az értelmes ember értelmes dolgokról beszél, és átgondoltan szól. Az ostoba ember csak közhelyeket puffogtat, nagy szavakat mond, amit innen-onnan összeszedett vagy betanult, hogy műveltebbnek látszon. Átvesz szófordulatokat, és idézgeti azokat, csak hogy nem a megfelelő helyen. És úgy tesz, mintha okos lenne. De már a következő mondatával el is árulja, hogy annyi sincs a fejében, amennyit mutatni akar. Ez pedig nagyon felemás és visszatetsző. Figyelj oda a beszédedre. Nem mindegy, mit mondasz, ugyanis árulkodik rólad.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
2: Hagyatkozz Istenre. Első rész. Bármire kész vagyok, és bármihez felérek általa, aki belső erőt önt belém. Filippiekhez írt levél 4. fejezet 13-as vers. Pál így avat be minket páratlanul sikeres életének titkába. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Bármire kész vagyok, és bármihez felérek általa, aki belső erőt önt belém, mivel Krisztus mindenre elegendő, vele én is mindennel elboldogulok. Az úgynevezett felnőttkori függőségi szindrómában azok szenvednek, akik bizonytalanok a jövőjüket illetően. Sosem jutnak el odáig az életben, hogy késznek érezzék magukat, így lemaradnak a lehetőségekről. Az élet azonban ezt mondja, akár kész vagy, akár nem, én jövök. Persze az, hogy így is úgy is megtörténik az élet, még nem azt jelenti, hogy felesleges volna készülni rá. Nagyon is fontos, ugyanakkor a felkészültség érzése túlértékelt. Arra hivattunk el, hogy hitben járjunk, ne látásban. Amikor Isten bevitte Izrael népét az ígéret földjére, először azt mondta nekik, hogy lépjenek be a Jordánba, és csak azután választotta ketté a vizet. Ha bizonyítékra vártak volna az izraeliták, akkor még ma is a parton állnának. A hit akkor növekszik, amikor Isten azt mondja, menj, te pedig igennel válaszolsz. Sosem tudhatod meg, mire vagy képes, amíg nem kezded el csinálni. Mozgás közben válsz készé. Ha vársz és nem mozdulsz addig, amíg teljesen kész nem vagy, a halálod napjáig várhatsz. Jézus nem azt mondta nekünk, hogy menjetek el, mert készen álltok rá, hanem hogy menjetek el, és én veletek megyek. Cselekvés közben lehet fejlődni. A titok nyitja a következő. Általa leszel bármire kész, aki belső erőt önt beléd. Isten azért tervezte így a dolgokat, mert azt akarja, hogy teljesen ráhagyatkozz.

A reformáció története. A francia reformáció. Második rész. Lefebvre, aki a szentek lelkes tisztelője volt, vállalkozott arra, hogy az egyházi legendák alapján megírja a szentek és a mártírok történetét. Ez a feladat nagyon munkaigényes volt, de számottevő részével már elkészült, amikor elkezdte tanulmányozni a Bibliát, gondolva, hogy segítséget meríthet belőle. A Bibliában valóban talált szenteket, de nem a római naptár által megjelölt szenteket. Mennyei fényözön áradt a lelkébe. Csodálkozva és méltatlankodva hagyta abba a maga választotta feladatát, és buzgón kezdte Isten igéjét tanulmányozni. A felismert drága igazságot nem sokára tanítani is kezdte. 1512-ben, még mielőtt Luther vagy Zwingli elkezdte volna a reform munkáját, Lefebvre ezt írta: Isten az, aki hit által adja nekünk az igazságot, amely egyedül kegyelemből igazít meg az örök életre. A megváltás titkain elmélkedve így kiáltott: milyen kimondhatatlanul csodálatos ez a csere! A bűntelent elítélik, a bűnös pedig szabad lesz. Az áldás viseli az átkot, és az átkozott áldást kap. Az élet meghal, a halottak pedig élnek. A dicsőség sötétségbe burkolózik, és a szégyenkező dicsőségbe öltözik. Lefebvre azt hirdette, hogy a megváltásért egyedül Istent illeti a dicsőség, az embernek pedig az a kötelessége, hogy engedelmeskedjék. Ha Krisztus egyházának tagja vagy, mondta, testének is tagja vagy, ha pedig az ő testéből való vagy, akkor az isteni természet részese is vagy. Ó, ha az emberek meg tudnák érteni ezt a kiváltságot, milyen tisztán, erkölcsösen és szentül élnének, és milyen megvetendőnek ítélnék a világ minden dicsőségét a bennük lakozó dicsőséghez képest, amelyet testi szem nem láthat. Lefebvre tanítványai közül néhányan lelkesen hallgatták tanáruk szavait, és hosszú idővel Lefebvre elnémítása után hirdették tovább az igazságot. Közülük került ki William Farrell is. Farrell vallásos szülők gyermeke volt, akit arra tanítottak, hogy feltétlen hittel fogadja el az egyház tanításait. Pál apostollal együtt ő is elmondhatta önmagáról: én a mi vallásunknak legszigorúbb felekezete szerint éltem, mint farizeus. Mint hű katolikus, izzó buzgóságában elpusztított volna mindenkit, aki szembe mert helyezkedni az egyházzal. Dühött farkasként vicsorítottam a fogam, amikor meghallottam, hogy valaki a pápa ellen szól, mondta később életének erről a szakaszáról. Farrell a szentek vakbuzgó imádója volt. Lefebvre társaságában fáradhatatlanul járta Párizs templomait, ájtataskodott az oltároknál, és ajándékokkal ékesítette a kegyhelyeket. De ezek a cselekedetek nem adtak békét lelkének. Bűntudat gyötörte, amit semmilyen vezekléssel sem tudott elűzni. Mennyei hangként fogadta a reformátor szavait: az üdvösség kegyelemből van. Az egyedül ártatlant elítélik, és a bűnözőt felmentik. Csak Krisztus keresztje nyitja meg a menny kapuit, és zárja be a pokol kapuit. Farrell örömmel elfogadta az igazságot. Páléhoz hasonló megtérésével a hagyomány szolgaságából az Isten fiainak szabadságához tért. A gyilkos szívű, ragadozó farkas helyett szelíd, ártatlan bárány tért vissza, mondta, aki teljesen visszavette a szívét a pápától, és Jézus Krisztusnak adta.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nyugalmunk Krisztusban van. A mai ige: Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 9. verse. Annak okáért megvan a szombatja, nyugodalma az Isten népének. Gondolatok az igéről. Isten gondoskodott nyugalomról, és vannak, akik be is fognak menni abba. Akiknek először hirdette Isten, hitetlenségük miatt nem kaphatták meg. Ezért ezt a nyugalmat Isten választott földi népe még nem élvezheti. Józsué hiába ajánlotta azt a népnek, és Kánaán földje hiába kínálta azt. Csak a hívőknek lehet részük benne. Ezért igyekezzünk bemenni ebbe a nyugalomba. Ne küszködjünk tovább a bűnnel és a régi önmagunkkal, ne bízzunk tovább saját cselekedeteinkben, még ha azokat nagyon jónak is tartjuk. Mert ugyan vannak egyáltalán ilyen nagyon jó cselekedeteink. Hagyjuk abba a magunk erőfeszítéseit, ahogyan Isten is megpihent a 7. napon. Legyen az Úr Krisztus elvégzett munkája egyedüli vigasztalásunk. Ő mindent tökéletesen elrendezett. Az igazság nem követel többet. Krisztus Jézusban nagy békesség lehet az osztályrészünk. Ami a gondviselés dolgait illeti, mint a kegyelem munkáját bennünk, vagy az Úr munkáját másokban, vessük ennek terhét az Úrra, és találjunk benne nyugodalmat. Ha az Úr igát tesz ránk, azt azért teszi, mert annak hordozásában megtaláljuk a nyugalmat. Hit által munkálkodjunk azon, hogy belépjünk Isten nyugodalmába, és mondjunk le az önelégültség, a lustaság hazug nyugalmáról. Jézus Krisztus maga a tökéletes nyugalom, és benne mi is teljes nyugalmat találunk. Kántorgép segíti a gyülekezeteket a közös éneklésben. Néhány éve kezdték használni a református gyülekezetekben a Zsolt nevű automata orgonát. A műszer feltalálója Cseke István azzal a szándékkal hozta létre a szabadalmi oltalom alatt álló eszközt, hogy segítsen a lelkipásztoroknak, hitoktatóknak, közösségi vezetőknek az éneklés zenei kíséretében. Az egyházi szolgálat során több helyen is gondot jelent a képzett kántor és orgona hiánya, így a liturgia fontos része, az egyházi énekek megszólaltatása, enyhén szólva sem egységes a gyülekezetekben. Ezt a hiányt enyhíti Cseke István elektronikus kántorgépe, melynek fogadtatása változó. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozójára, a Rádai napokra, melyet idén Mohácson, a budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendeznek meg október 1. csütörtök és október 3. szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek, szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma hétfőn is derült napos, száraz idő várható, a légmozgás is mérsékelt marad, és 23-26 fokunk van. Kedden derült, gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, és köszöntöm a felvezető bemutató szavakat is, amelyek felbátorítanak arra, hogy egy ilyen történeti kutatásba belekezdjünk, ami egy rövid levél ugyan, de nyilván egy-egy páli levél tartalma a történelemre és a szövegre, egyfajta rátekintést, rálátást nyújt minden hallgatónak, aki kezébe veszi a Szentírást. Az én módszerem és célom mindig az, hogy olyan dolgokat mondjak el, amik automatikusan nem derülnek ki egy-egy bibliai könyv olvasásakor, hanem segítenek annak megértésében, ezért szeretném ezt ma így tenni a Timóteus első levelével is. Bevezetés gyanánt néhány dolgot Pál apostolról, hogy hogyan kerülhetünk a Timóteus levél írása korához közelebb. Pál apostol életét levél írásainak szempontjából három alapvető nagy ciklusra lehet osztani. Első ciklusnak azt szoktuk mondani, amikor a nagy teológiai műveit írja, ezek körülbelül Krisztus után 51-57 között vannak, így a Galata levél, Római levél, első-második Korintusi levél, Filippi levél és még a Filemon levél, illetve az első Tesszalonikai levél is ebbe a kategóriába tartozik, ez éppen 7 levél. Második csoportba egy későbbi életkor szakaszából származó leveleket szokás sorolni, ezekben a sajátságos problémák feldolgozásával foglalkozik, olyasmivel, amit helyi gyülekezetekben tapasztalt vagy ő vagy munkatársai. Ez a másik csoport 60-61 közé tehető, a második Tesszalonikai levél, az Efézusi és a Kolossé levél sorolandó ebbe a második nagy blokkba. A harmadik csoport az, amelyről mi beszélünk, ezeket egyesek pásztori leveleknek hívják, 62-64 vagy 64-68 között íródtak, attól függően, hogy milyen történeti struktúrát követünk a feldolgozásban. Ez az első-második Timóteusnak írt levél, és a Titusnak írt levél, amelyből ugye az első Timóteus levelet fogom ma részletesebben is ismertetni. A dátumokra való tekintettel két elméletet ismerünk, hogy mikor és hogyan születhetett a három pásztori levél, és ebből természetesen a Timóteusnak írt első levél is. A hagyományos felfogás szerint Pál 64-ben meghalt, így ez előtt meg kellett írni leveleit, de egyesek szerint nem mind a hármat, csak egyet, az első Timóteus levelet, a többit utána írták mások. Ez egy régi elmélet, egy liberális teológiai látásból ered. Ezért van egy olyan elmélet, ami azt mondja, hogy 64-ben nem halt meg, hanem újra szabad lábra helyezték, és 64 után még egyszer esett fogságba, a két fogság között írhatta a Timóteusnak írt második levelet, illetve a Titus levelet. Ebben az esetben úgy kell mindhárom levelet tekinteni, nem mint pásztorációs, vagyis pásztori levelet, hanem mint végrendeleti műveket, ahol Pál hátrahagyja a legfontosabb etikai tanításait két nagyon fontos tanítványának, Timóteusnak és Titusnak. A kétféle dátum, tehát 61-62, illetve 64-68 között feszültség van, amely a következőkből adódik. Egyik levelében sem találunk konkrét és pontos hely, illetve kor meghatározást, olyat, amelyet be lehetne illeszteni az apostolok cselekedeteibe, amit tanítványa Lukács írt. Lukács feldolgozza Pál életét, nagyon sok dolgot leír, de dátumban már a Galata levél elején található saját kor meghatározásával is egyfajta feszültségben van a páli saját datálás és amit Lukács később ír. Így Pál életének az apostolok cselekedete végén olvasottakhoz kiegészítéseként lehet az első Kelemen levelet tenni, amely ugye nincsen benne a Bibliában, ez egy Biblián kívüli forrás, az első század végén nagyjából 96 körül íródott akkor, amikor János apostol a jelenések könyvét írja. Az első Kelemen levél szerzője még az apostoli őskeresztény nemzedékhez tartozó szerző, aki megbízható adatokkal szolgálhat Pál életéről, vagy annak végéről. Első Kelemen levél azt állítja, 5. rész 7. versében, hogy Pál a Néróféle üldözések idején Rómában halt vértanú halált. A római levélből tudjuk, hogy maga is számított, tehát Pál Hispániába menni, hogy ott hirdesse az evangéliumot, ez egy nagy missziós út lett volna. Erről számol be a római levél végén, 15. rész 24-28. Versében Pál, már az első ciklusában, amikor az első nagy levélcsoportot írja. Így a két fogság és a hagyományos elmélet szerint, miszerint 64-ben meghalt volna Pál, egyfajta feszültség van. Nekünk azonban nem kell ma megoldani, hanem az első Timóteusnak írt levéllel kapcsolatos ide vonatkozó résszel kell inkább foglalkozni. Minden esetre az itt elmondtak jegyében a saját változatomat szeretném úgy elmondani, ami részben a mai új szövetség kutatások, részben pedig az eddigi saját látásom alapján alapul. Ugye az első kérdés, hogy ki volt Timóteus, akinek szól a levél. Timóteus Lisztrából származik, ez Észak-Galícia vagy Galácia területén van, földrajzilag apja görög, anyja zsidó származású, keresztény volt, Apostolok cselekedetei 16. része számol be erről, valamint a második Timóteus levél első részében említi Timóteus anyjának nevét Pál, aki Euniké, és nagyanyjának Lóisznak a nevét is megemlíti az apostol. Pál közvetlenül a második missziói útja elején, a Barnabással történt szakítás után kapja, mint egy isteni ajándékként Timóteust, aki élete végéig leghűségesebb munkatársa volt, Filippi levél második részében számol be róla Pál apostol. Timóteus először Szilásszal együtt kíséri Pált misszió útján, apostolok cselekedetei 17. része szerint, majd 18, 19 és 20. részekben találunk még említést. Azonban arról is olvashatunk itt, ezeken a helyeken, hogy hamarosan önálló feladatokat kap Timóteus Páltól. Pál aténi tartózkodása alatt bízza meg Timóteust és elküldi Tesszalonikába, ahol a gyülekezet megerősítése a feladata, és ugye gondoljunk arra, hogy ez egy rendkívül bizalmi munka, valakire rábízni azt, hogy én Pál most nem tudok elmenni Tesszalonikába, valakit el kell küldeni magam helyett, olyat, aki megbízható, aki erkölcsileg, teológiailag, mindenféle szempontból helyes nézeteket vall, na ezt a nagy feladatot bízza rá Pál Timóteusra. Ugyancsak különleges feladattal bízta meg Pál Timóteust a meghasonlott korintusi gyülekezetben is, hogy emlékeztesse a gyülekezetet arra a hamisítatlan evangéliumra, amelyet Pál ige hirdetése által nyertek. Innen idézek egy részt az 1 Korintus 4.17-ből. Ezért küldtem el hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem az Úrban, aki emlékeztetni fog titeket arra, hogyan élek Krisztus Jézusban, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. Ránéztek Timóteusra, és a látványa, a viselkedése titeket fog emlékeztetni arra, hogy én Pál hogyan élek, hogyan vallom meg a hitemet Jézus Krisztusban. Ugyanígy az 1 Korintus 16.10-ben, ha pedig megérkezik Timóteus, legyen gondotok rá, hogy félelem nélkül tartózkodhasson nálatok, mert az Úr munkáját végzi ő is, akár csak én. Tehát maga helyett ajánlja Timóteust Pál. Fogsága idején Pál azzal a feladattal küldi azután Timóteust tovább, itt már Filippibe, hogy hírt vigyen neki a szeretett gyülekezet helyzetéről. Itt megint ad egy jellemzést Pál Timóteusról, Filippi 2.20-21-ben olvassuk. Nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. Ezek szerint tehát Timóteus olyan megbízható személy volt, aki nem magával törődött, hanem az egyházzal törődött, így volt ő megbízható személy. Az apostolok cselekedetei 20. része szerint elkísérte az apostolt utolsó jeruzsálemi útjára is Timóteus, a Kolossé és a Filemon levél tanulsága szerint fogságban is mellette volt, Kolossé 1-1 és Filemon 1-1-ben olvasunk erről. A fogoly Pál bensőséges szavakkal emlékezett meg erről a segítségről, azzal az arról az együttszenvedésről, vigasztalásról, ahol mellette volt Timóteus. Itt így olvassuk a Filippi levélben, hogy ti is tudjátok, kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgál velem az evangéliumért. Ismét egy méltató szót olvasunk. Pásztori levelekben, de hát az apostol egykori ifjú kísérője, Timóteus már felelős evangélista, nem pedig egy olyan fiatal ember, akire ne lehetne bármilyen ügyet, feladatot rábízni az ősegyházban. Úgy áll előttünk, mint Kis-Ázsia gyülekezeteiben Pál, mondhatni teljhatalmú megbízottja jó értelembe, a gyülekezeteknek püspököket, vagyis felvigyázókat, lelkipásztorokat, presbitereket választ, rendel, az egyház fegyelmi ügyekben dönt, a tévtanítók ellen védi az evangéliumot, kiáll a páli tanítások mellett, és a Krisztusról szóló apostoli bizonyság tételnek a tovább vivője. A második Timóteus levélben, amelyet majd Balla professzor úr fog ismertetni, vértanú halál előtt álló Pál hívja magához a leghűségesebb tanítványt, hogy rábízza a testamentumát, azonban ennyit mégis meg kell említeni a második levélről, hogyha teszi ezt a második levélben, akkor ezzel össze kell függjön az első levél is, sejtve Pál gondolhatott a élete végére, nem tudhatta azt, hogy szabadlábra kerül-e a római fogságból, vagy nem. Mivel szabadlábra került, és ismét végezhette azt a szolgálatot, amit korábban tett, így volt még egy lehetősége arra, hogy cselekedjen. E perspektívából lehet tehát, vagy érdemes megközelíteni a levél feldolgozását. Mielőtt tehát Pál életét veszti, minden fontos tanítást továbbad neves tanítványainak, Titusnak és Timóteusnak. Így a levelek egyik jellemzője, hogy sokkal több etikai tételt, etikai tanítást tartalmaz a korábbiak mellett, melyek inkább teológiai jellegűek. Úgy van Pál, hogy már megírt minden nagy dolgot, leírta, hogy mit jelent a kereszt, leírta, hogy mit jelent a szövetség, idézte az úrvacsora szereztetését, minden fontos dolgot feldolgozott, élete végén nem akarja megismételni önmagát, nem akarja még egyszer ugyanezeket a dolgokat leírni, hanem azt mondja Timóteusnak, és majd ez a második levélben lesz, hogy emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Tehát nem írja le még egyszer, hanem emlékezteti Timóteust, hogy mindezt vigye tovább. A levél keletkezésének konkrét történeti okairól is érdemes szólni. Az új szövetség kutatásban az elmúlt évtizedekben, ahogyan már utaltam rá néhány szóban, történtek változások. A 19. században a liberálisnak mondott teológia még azt állította, hogy e levelet nem valószínű, hogy Pál írta volna, sőt már a Timóteus első levelét sem, ezt érdemes kihangsúlyozni. Azért, mert sem a történelmi háttér nem egyezett azzal a történeti felfogással, ami a 19. században volt, sem a nyelvezet, amelyet erősen támadtak, hiszen itt Pál a görög nyelv stílusán változtat, és sokkal szabatosabban, görögösebben ír, mint más levelekben, például a római vagy a galata levélben, ahol egészen más stílusú páli irat jelenik meg. Hát emiatt vitatták el Páltól nagyon sokáig a liberális teológusok a levelet. A rekonstrukció alapján azonban történelmileg és nyelvileg is néhány megállapítást tehetünk. Kezdjük a történetit. Miután a római fogságban Pál Festusnál fellebbezett, ugye erről olvasunk az apostolok cselekedetei végén, első alkalommal valószínűleg Festus megijedhetett, amikor Agrippa király nevét hallotta, akire Pál fellebbezett, vagyis appellált. ki is volt Festus? Teljes nevén Portius Festus, Néró császár valószínűleg 59-60 között nevezte ki Júdea római helytartójává. Félixet követte a tisztségében, akiről szintén olvasunk az apostolok cselekedetei 24-27-ben. Félix, amikor a helytartóságból el kellett távoznia, hogy a zsidóságot lekötelezze, Pál apostolt székhelyén Cézáreában börtönben hagyta. Amikor Festus megérkezett, a zsidók egy csoportja rögtön arra kérte, vitesse Pált Jeruzsálembe, mivel azt tervezték, hogy útközben megölik. Erről is beszámol az apostolok cselekedete 25 és második, harmadik versek. Pár ezért fellebbezett a császárhoz, hogy ne kerüljön a zsidók e szélsőséges csoportja kezére. És itt szeretném azért kihangsúlyozni, hogy ne gondoljuk azt, hogy ez a teljes zsidóság véleménye volt Pál munkájáról, hanem mindig egy szélsőséges kis csoport, és ma már azért az Új Szövetség szövegkutatásában el lehet kapni olyan érdekességet, ami egyre jobban azonosítja azokat a szélsőséges csoportokat, akikkel Pálnak baja volt, tehát nem alapjában véve a zsidó identitás, az Ószövetség tanítása volt a gond, hanem az a szélsőséges, radikális magatartás, amelyet egyes csoportok magukénak vallottak, de erről még teszek említést. Folytatva tovább, akkor második Heródes Agrippa és Bereniké hivatalos látogatáson volt Pálnál, elé terjesztette, vagyis császárnál Pál ügyét terjesztette elé, tehát mint zsidó vallási ügyekben szakértőt hallgatták meg Berenikét. Kihallgatás után mindketten ártatlannak ítélték Pált, de mivel a császárhoz fellebbezett, oda kellett mennie. Festus erélyes rendszabályokat foganatosított az elszaporodott úton állók ellen. Rövid uralmáról Josephus Flavius zsidó történetíró is elismerőleg nyilatkozott Zsidók története című művében. Innen tudjuk azt, ami számunkra fontos, hogy hivatalában 62-ben halt meg Festus, tehát ez a dátum az utolsó olyan pont, ami a 64 és a 62-es dátumban egy támpont lehet a számunkra. Pál tehát 62-64 között tehette azt, hogy egyáltalán végrendelkezik, és bármelyik levelét is írja, hogyha ezen elmélet szerint gondolkodunk. Festus tehát nem lepődött meg azon, hogy Agrippa meghallgatta Pált, egyesek szerint azon sem lepődött volna meg, ha nem hallgatja meg. Pál ugyanis római állampolgárságánál fogva fellebbezik a császárra, ez még mindig 62-64-et jelenti, itt sem tudunk tovább menni a 64-es dátumon. Ezen események fényében tudjuk azt, vagy képzelhetjük el, és állíthatjuk nagy valószínűség szerint, hogy Néró szabadítja fel Pált a vádak alól, így tehát az apostolnak volt esélye arra, hogy megvalósítsa azt a Hispánia, tehát mai Spanyolország területe felé tartó missziós útját, harmadik nagy missziós utat, amelyről a római levél 15. részében korábban, több mint 10 évvel korábban már ír. Ekkor 2 évet töltött Rómában, ahogyan az apostolok cselekedetei mondja a saját költségén, ez nem fogság volt, hanem házi őrizet bizonyos értelemben, hogy mások védelmébe is közbe járhasson. Mivel a római út kivitelezése és ez a 2 éves római tartózkodás ütik egymást, így mondják nagyon sokan azt, hogy ez a levél nem lehet páli levél. E 2 év alatt azonban együtt utazott vele Timóteus és Titus. Egyes beszámolókból, amelyet a páli levelekből tudunk szépen sorba rakni, arra lehet következtetni, hogy Timóteus és Titus együtt alapítottak gyülekezeteket különböző városokban, azonban roppantul nehéz időszak lehetett ez, koránt sem volt könnyű, és ismét azzal a zsidó szélsőséges csoporttal találkozunk, akinek aztán majd a Timóteus első levelében a tanácsokat is adja Timóteuson keresztül Pál apostol. mai kutatások szerint ugye ez a zsidó csoport a ortodox eredeti zsidó tanításoktól való eltérés, egyfajta szünkretista vallás, ami keveréke volt az ezotériának és különböző pogány vallásoknak lehetett. Egyesek szerint a kumráni eszénusokkal hozható összefüggésbe, mások szerint pedig egyéb gnosztikus csoportokkal, ugye ezt már nem lehet eldönteni. Levelekből az derül ki, így Timóteus első leveléből is, hogy Pálnak nem volt célja az Ószövetség szövegétől eltérni, azt tanította az Új Szövetségben is, amit ő farizeusként ismert. Egyetlen egy kivétel volt, ami miatt esetlegesen a zsidósággal ütközhetett, és ez a testé létel, tehát Krisztus testé létele. Ezt azonban Pál sosem hangsúlyozza szemben a zsidósággal, mindig a kereszténység védelmébe hangsúlyozza, és a kettőféle hangsúlyon a különbség érzékelhető, hogyha leveleit ilyen szempontból olvassuk. Az Új Szövetségben található keresztény-zsidó ellentétnek is ez tehát a háttere. Mindebből tovább nyomozódva azt találjuk, hogy Pál valószínűleg Tituszt Kréta szigetén hagyja hátra, Timóteussal együtt, akik elmennek Efézusba vissza, és erről már az apostol beszámol, hogy Efézusban úgynevezett hajótöröttek vannak, és ezt ne fizikai értelembe vegyük, hanem hitbéli hajótöröttekre gondoljunk, akik valami miatt kiábrándultak a saját kereszténységükből. Timóteus első levele, első rész 19. versben olvasunk erről így: tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Tehát oka volt annak, hogy miért szenvedtek úgymond hajótörést ezek a személyek. Ez tehát az ok, amiért Pál Timóteust ebbe a helyzetbe hátrahagyja, ahogyan Tesszalonikában, ahogyan Korintusban tette, kiállt a hitért, védelmezte a páli tanításokat Krisztus keresztjéről, most megint meghagyja neki, hogy tedd ezt, de vigyázz, ez egy nehezebb hely, hiszen azért az efézusi levelet olvasva ott lényegesen összetettebb problémákkal találkozunk, mint a korábbi egyéb levelekben. Így az első Timóteus levelet Pál valószínűleg Macedóniából írja, amivel elsődleges célja az, hogy elérje az efézusiakat, legyen Timóteus a közvetítő, ő az a tevékenykedő, aki leállítja a hamis tanítókat, akik megfertőzték a közösség légkörét. Hát évtanítóknak nehéz meghatározni a pontos tevékenységét, személyiségét, csupán utalások vannak rá. Ezek az utalások, adatok, amelyek rendelkezésünkre állnak, azonban segítenek tájékozódni és beazonosítani e csoportot. Hát hadd mondjak ezek közül néhányat. Az első levél, ugye első rész, 6. versben, ezt olvassuk, némelyek elfordultak ezektől, ugye helyes tanítástól, és üres fecsegésre adták magukat. Itt egy szót használ görögül Pál apostol, matailógia. Ha utána nézünk a szótárba, ilyesmit találunk, hogy hiába való, tartalom nélküli ostoba beszéd. Olyan személyek jellemzője lehet, akik képesek bűvöletben tartani az egész gyülekezetet. Sok beszéddel, nyájassággal, nagyon szépen és sokat tudnak beszélni, de annak értelme és gyakorlati haszna nincsen. Inkább manipuláció, nem pedig cselekvésre ösztönző beszéd. Nem olyan, ami azt mondja, hogy kövess engem, mert én teszem a jót, és tette is azt, hanem elmondom, hogy mit kellene neked tenni, és én pedig azokat nem cselekszem. Nagyon érdekes, lehet egy-egy szóval rengeteget játszani, és rengeteg lehetőséget találunk egy ilyen sarkalatos kifejezésben, amit itt az apostol használ. Talán a levele, első levele, 4. rész, 7. versből is egy részlet, ami nagyon fontos. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben. Hát itt nem a vénasszonyoson van a hangsúly, hanem a mesén, amit így mondunk, hogy mítosz vagy műtosz. a mítosz, ha valaki kicsit utána néz a jelentésének az irodalomban, az mindig olyan történetet jelent, ami nem igaz. Mert lehet elmondani egy mesét tanulsággal, ahol az ember nagyon jól tudja, hogy maga a mese nem igaz, de a tanulsága az az. Piroska és a farkas. Van tanulsága, nem? De ez olyan mese, ami elkápráztatja az embert, és azt mondja, hogy nagyon szép szavakból áll, nagyon szép történet, de hát nem sok értelme van, mert nem tanulunk belőle semmit. Azt mondja ezzel Pál, hogy az ilyen meséknek, mítoszoknak nincs helye a keresztény gyülekezetben. Ma is igaz megállapítás, ma is terjengenek mítoszok, sőt, lelki pásztorként szembesültem többször azzal, hogy egyesek vérre menő vitákat képesek kezdeményezni egy-egy ilyen mítosz védelme miatt, és akkor felteszem a kérdést, hogy na és hol van benne a Bibliába? Sehol. Nincsen benne a Bibliába, de azt mi így tanultuk és így tudtuk mindig is. Ugye ilyen helyzet volt, van, sajnos lesz is. Harmadik ilyen hely a levél 6. rész 20. verse. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett, szentségtelen, üres beszédektől. Itt megint jelentkezik az üres beszéd, de most egy másik szót használ Pál apostol, kenofónia. Azért nehéz pontosan az árnyalatbeni különbségeket érzékeltetni, mert két különböző szó, két rokonértelmű szó más-más tartalmat vonz. Így még egy kicsit a Biblia fordító is körülírja, és azt mondja, hogy hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszéd. Mi ez a beszéd? Ez is üres fecsegés, amit úgy tüntettek fel a tanítók, mint kiegészítő tudományt. Galata levélben is találkozunk ezzel, és mivel földrajzilag sincs messze Efézus és Galáciának az a területe, ahova Pál írta a levelét, valószínű ugyanazon csoportról lehet szó. Ezek az emberek azt mondták, hogy szép dolog a 10 parancsolat, szép dolog az Ószövetség, még az is szép dolog, hogy Krisztus keresztjéről van tanítás, de ez kevés. Ez több kell, hozzá kell ragasztani valamilyenféle kiegészítő tudományt, mert az ismeret üdvözít, a okosság, hogy így mondjam. Hát ez volt a kenofónia, az az ostoba beszéd, amire mondja Pál Timóteusnak, vagy írja, hogy vigyázz, óvatos legyél ezzel, mert ez szóbeszéd, szájról szájra adják át egymásnak az emberek, de nincs benne a Bibliában, és ezért nem hasznos dolog. Mindezektől való óvás célja tehát az apostolnak az, hogy az egyházvezetők, diakónusok, akik megválasztásra kerülnek az efézusi gyülekezetben, és aztán természetesen az egész keresztény egyházban, akik valamilyenféle tisztséget vállalnak, illetve igét hirdetnek az ősegyházban, na azok ne tartozzanak ilyen csoportosulásokhoz. Harmadik rész, 7. versében írja is, hogy szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla. Kikről? Kiről? Azokról a személyekről, akik az egyházat vezetik, akik az egyházat irányítják, majd meg is okolja Pál, hogy miért, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Ugye nagy tanulság ez. Timóteusnak tehát hatalmas felelősség volt a vállán, úgy, ahogyan a mai keresztény egyházban ez szintén hatalmas felelősség, hogy ezeket az elveket átgondoljuk, és ezek jegyében gondolkodjunk akár a saját kereszténységünkről. Mindemellett a negatív tanítások mellett természetesen pozitív, helyes tanításokra is útmutatásokat ad Pál Timóteusnak. Néhány helyen kiválóan summázza, vagyis foglalja össze azokat a tanításokat az apostol, amelyekben a keresztény elvek magját kívánja hátrahagyni végrendeletként Timóteusnak. Hangsúlyozottan azonban itt már nem a kereszt teológiája van, vagy a szövetség, hogy miért kell megkeresztelkedni, miért kell úrvacsorázni, hanem azok tovább gondolása, ami ebből ered, és ennek az etikai következménye. Az egyik ilyen tanítás az evangélium nyilvános megvallása az üres, tartalom nélküli fecsegéssel szembe. Így mondja a 6. rész 12. versében, harcold meg a hitnemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél, szép hitvallással, sok tanú előtt. Majd itt érdemes egy pillanatra még egyszer visszatérni a 6. rész 20. verséhez. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset, már kincsről beszél, mi ez a kincs, az örök élet lehetősége. Majd azt mondja, fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszélektől és ellenvetésektől. 6. rész 20. versben jelenik meg ez a bizonyos kenofónia, ami üres beszéd, fecsegés, szájhagyomány. Ezzel állítja szembe a hit megvallásának a parancsolatát Pál, amire ismét egy nagyon sajátságos kifejezést használ. Ez görögül így mondjuk, hogy homológia, homologeo. Ez egyenes, világos, határozott beszédet jelent. Olyan, mintha Pál azt parancsolná meg Timóteusnak, hogy ne csatlakozz azokhoz, akik locsognak és fecsegnek, ezzel mintegy megbabonáznak másokat, hanem ha kérdeznek, világosan válaszolj igennel és nemmel. Az őskeresztény hitvallásoknak ez volt az alapja egyébként. Szeretnék egy példát is rá mondani. Nagyon hamar az első század után, második század közepe táján születik meg az egyik máig ismert hitvallás, a római hitvallás, amit latinul így hívunk, hogy Symbolum Romanum. És ennek az első mondatát mindenki ismerheti, hiszen később a későbbi egyházi hitvallásokban újra és újra mondták, majd kiegészítették. Ugye így kezdődik, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában. Ugye hallottuk már ezt a hitvallást. Ha csak ezen az egy mondaton elgondolkozunk, ebben a mondatban egyetlen szó sem lehet feleslegesen. Hiszek? Kell. Az is fontos, hogy kiben, atyában, az is fontos, hogy kicsoda az atya, tehát meghatározom. Se egy és, se egy vagy, semmi egy ilyen hitvallásban nem lehet fölöslegesen. Hát ilyen szimbólumokban vagy homológiákban való hitvallásra biztatja, bátorítja Pál Timóteust, hogy miközben vannak üres fecsegések, szájhagyomány alapján terjedő mítoszok, beszédek, te ezeket hagyjad, állj ki ellenük és világosan valld meg a te hitedet, és ugye ennek a hitnek vagy hitvallásnak az alapja az egyik az Isten és Jézus Krisztus lesz. Azonban ez nem volt könnyű. Itt van a mondatnak ez a része, hogy harcold meg a hitnek szép harcát. Szoktuk is idézni gyakran mindenféle felekezetekben, keresztényi életben. Ez a harc magyarul agónia. Ezt a szót használja a görög eredeti kifejezés. Az agónia az, amikor a haldokló az utolsó szálba kapaszkodva küzd az életért, mint egy küzd a hallgatásért, hiszen annyian fecsegnek és annyian hirdetik a hamis tanítást, hogy az igazra már alig-alig jut lehetőség. A hallgatás küzdelme az agónia itt, amelyre biztatja Pál Timóteust. Ha ma mai fogalmainkkal élve tömör mondatokba formálnánk ezt, akkor én így fogalmaznánk meg, hogy Pál ezt mondja Timóteusnak, cselekedj, légy jelen mindenhol, árasz pozitív befolyást mindenkire, és ha végképp nem tudod elkerülni, akkor szavakkal is tegyél hitvallást a hitedről Krisztusban. Az ezen kívül való beszéd pedig üres, tartalmatlan mítoszok továbbadása, fecsegés. Ezzel szemben az efézusi gyülekezet jellemzője csak úgy, mint a mai kereszténység jellemzője is, általában a sok beszéd, főként a szeretetről, az is üresen elcsépelt frázisokban, de kevés konkrétum, kevés cselekedet, ami ki is fejezi annak a hitelességét. Ezért ma is megszívelendő ez a tanács, amelyet Timóteusnak hagyott végrendelet gyanánt hátra Pál. A másik tanítás pedig ehhez a bizonyos homológiához, vagyis egyértelmű hitvalláshoz kapcsolódik. Ez a levél 2. része 5. versében, illetve a 6. rész 15-16. versében van. Idézem a 2. rész 5-6. versét. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében. E hitvallás formula hitelesíti a levelet, hiszen csak olyan írhatta, aki tudja, hogy az egyistenről hogyan lehet hitvallást tenni. Így fel sem vetődhet az a kérdés, hogy Pálon kívül más olyan jellegzetes vagy komoly személy lett volna, aki írhatja ezt a levelet, csak is Pál vélekedhetett így. Ugyanis a zsidók számára világos volt, hogy itt Pál visszamutat arra az ősi hitvallásra, amit mind a mai napig az Ószövetségben így olvasunk, Hald Izrael, az Úr, a mi istenünk egy Úr. Vald meg ezt, mondja Timóteusnak, vald meg az egy igaz Istent, de mindezek mellett hozzáteszi az ekkor már ismert keresztény hagyomány hitvallását is, amely tovább gondolásra bocsátja az ősi hitvallást Krisztusban. Ezt korábban a római levél harmadik részében fogalmazta meg Pál. Idézem, vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem, a pogányoké is. Bizony, a pogányoké is, mert egy az Isten, itt is a hitvallás idézése, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetélet lent pedig hit által. Itt kiterjeszti a zsidó hitvallást Pál a pogányságra, vagy népekre, sokkal szebb szó ez, mint a pogányság, és itt pedig visszaidézi Timóteusnak, hogy most sem beszélek másról ugyanerről, emlékezz rá, és amikor te nyilvánosan megvallod a hitedet, kiállsz a fecsegőkkel szembe, akkor te ezt mondd, egy Istenben hiszel, és ez az egy Isten az, aki Jézus Krisztusban jött földre, és váltott meg bennünket. A harmadik tanítás a teremtés és annak a helyes értelmezésével hozható összefüggésbe, mégpedig a negyedik rész harmadik verséből, ahol azt állítja Pál, hogy Isten teremtő, és mint isteni teremtő mindent a helyén valónak, jónak teremtett, de ha valami nem helyén való, ha valamit úgy érzékelnénk, hogy rossz, hát az az ellenség, Sátán műve, aki átváltoztatja a jót rosszra. Ez egy nehéz mondat, ezért csak néhány apróságot szeretnék belőle említeni. Így szól a negyedik rész, harmadik vers. Akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, amelyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre és hívő, és azoknak, akik megismerték az igazságot. Itt ne az étkezésre, a házasságra, az eledelre, vagy bármi apróságra koncentráljunk, hanem egy szóra, ami a lényeg. Szóval így mondják, hogy eukarisztia, ez pedig hálaadás. Mit jelent a gyakorlatban a hálaadás? Hálaadás azért történik, mert valaki felismeri, hogy minden, ami van a világban, az azért jó, mert Isten adta. És akkor jó, és csak is akkor lehet jó, ha felismerem benne az isteni akaratot. Ez egy alapismeret, ha visszamegyünk a Mózes első könyvére, a Genezisre, a teremtés történetére. Minden teremtési nap után olvassuk a héber szót, hogy jó, tehát minden jó, ami azt jelenti, hogy funkcionálisan jó, tehát

úgy, hogy ne leigázza a természetet. Ezzel szemben ott vannak ezek a bizonyos titokzatos, hamis tanítók, azok, akiknek a kilétéről oly keveset tudunk, de az ezoterikával kapcsolatba hozhatók. Ők az asztrológiával foglalkoztak, a csillagok állását figyelték, és azt mondták, sokkal szentebb dolog az önmegtartóztatás, így a házasságot kerülni. Bizonyos eledelektől való tartózkodás, ami azért volt, nehogy az idegen isteneknek feláldozott eledel nekem kárt okozzon, miközben én az egyigaz Istenben hiszek. És ugye ez a tanítás több helyen is megjelenik az Új Szövetségbe. Ezekkel szemben hozza Pál a teremtés jó rendjét, amelyben hangsúlyozza a megváltás fontosságát is, hiszen ha nem érti meg a jó fogalmát az ember, akkor nem érti meg a bűnt sem, és ha nem érti meg a bűnt, akkor nem tudja, hogy mi a megváltás, a három fogalom mindig összefügg. Itt fordul elő ugyanakkor a levélben az is, hogy Krisztus emberi természetéről tesz néhány említést Pál, harmadik rész 16. versben, illetve második rész 5-ben, a középkori egyház megfogalmazása szerint ez a mediátor Kriszti, közbenjáró Krisztus, aki közbenjár az Isten és az ember között. Erre szükség volt, hiszen úgy a galáciai gyülekezetekben, mint Efézusban és Kolosséban volt egy tévhit, mítosz, miszerint angyalok közben jártak az emberek és Isten között. Ezek olyan törvényeket hoztak, amit Isten nem nyilatkoztatott ki a Sínai hegyen, Mózes nem tette hozzá a magyarázat gyanánt, de ezeket be kell tartani, mert ezek nélkül nincsen üdvösség. Pál azt mondja, nincs ilyen közbenjáró, a közbenjáró maga Krisztus, ezért itt eltér a korábbi levelekben írt krisztusi fogalmaktól Pál, sokakat megtévesztve, de azért mondják is, hogy bizonnyal nem Pál írta a Krisztusról mindezt. Végül pedig, de nem utolsó sorban, elrendel néhány olyan dolgot, ami tanulság az Isten házának a helyes háztartás vezetéséről. Mivel azok a tanítások, amelyekről eddig beszéltünk, az egész gyülekezet életét érintik, sőt az egész ős keresztény egyház életét érintik, így felhatalmazza Pál Timóteust arra, hogy ezeknek megfelelően, mint egy teremtsen rendet a gyülekezetben az esetleges nemek közötti különbségek, feszültségek miatt, korosztályok miatti különbségek miatt, és a hatalomvágy vagy a hatalom miatti feszültségekből történő feszültségek miatt. Második rész 8. versében azt mondja, hogy akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl, harag és versengés nélkül. Ugye olvasunk egy ilyen levelet, és az elszalad a lényeg előttünk, mondjuk, hogy hát persze, szép dolog, azt mondja Pál apostol, hogy imádkozzunk, de miért mondja? Hát azért, mert nem csinálták. Mondja a Timóteusnak, hogy tessék, serkengesd az embereket, férfiakat, hogy imádkozzanak. Bizonnyal ehelyett olyasmit tettek, ami nem volt helyes, tehát inkább imádkozzanak. Aztán tudjuk nagyon jól, hogy a nemek között is valóban volt feszültség, hiszen gazdag nők voltak a gyülekezetben, akik megfizették a hamis tanítókat. Addig fizették őket, míg a saját kívánságaiknak megfelelő tanítást adták. Ezért azt mondja, hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat. Nem hajfonatokkal és arannyal, vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel. Mindennek tehát az oka is megvolt. Nem csak azt mondta, hogy kerüljük a divatot, hanem azért írta, mert a divat ilyen módon történő kihangsúlyozása, mint egy demonstrálta a társadalmi hovatartozást, és mindenki nagyon jól tudta, hogy a szép hajfonattal rendelkező hölgyek, akik telerakják magukat arannyal, na ők azok, akik meg tudják fizetni a hamis tanítókat, és erre a befolyásra nincsen szükség. Majd a második rész 12. versben a tanítást nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. Ugye ez nem egy általános tanács, hogy most akkor az egyházban nem lehet nőnek hangja, nő nem prédikálhat,
Senki ne vonjon le ilyen következtetést ebből. Ez egy helyi probléma volt. Azok a nők, akik így viselkedtek,

0: azok hallgassanak. Viszont ennek van egy következménye a férfiakra, ha hasonlóképpen viselkednek, ők is hallgassanak, mert ez nem a helyes hitvallásnak a magatartása. Mindemellett általánosságban keresztényeknek békén kell élniük, teljes hittel, gyümölcsöző élettel, írja Pál második rész második versétől kezdve, és a már említett okok miatt a nemek és az életkor között is különbséget kell tenni. A bölcsesség, írja Pál, a kor következménye, fiatal ne legyen gyülekezetvezető, mert nem adnának neki megfelelő tiszteletet. Három nagyon fontos szabályt fogalmaz meg ebben a vonatkozásban. Az első, az imádság, mindig legyen az első helyen, ez hatalmat ad a gyülekezetnek. Másodszor, a hamis tanítók hallgassanak el, legyen a rendtartásnak egyfajta célja, csak olyan szóljon, aki azt a tiszta evangéliumot képviseli, amelyet Pál rábízott Timóteusra. És a harmadik, az Isten tisztelet rendtartása legyen fontos, mert Isten a rend istene. A megváltás a teremtés rendje felé való visszatalálás, így Isten az igazság és a rend istene. A kettő pedig összefügg egymással. Fenti magatartási kódex, amelyről itt három pontban beszéltem, összefügg, és itt kapcsolódik össze az efézusi gyülekezet hátterével az egész, azzal, amit mi így hívunk az efézusi levélben, hogy házi tábla, hiszen leírhatjuk egy kis lapra vagy fára, van is ilyen, és ki lehet akasztani a konyhába, mindenki e szerint éljen, ez így kezdődik, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, de itt aztán nem szakad meg, hanem folytatódik, hogy a férfiak viszont szeressék a feleségüket. Hogyan? Úgy, ahogyan Krisztus szerette az egyházat. És Krisztus hogyan szerette az egyházat? Meghalt érte. Majd rendelkezik a gyerekekről, hogy a gyerekek legyenek engedelmesek a szülőknek, viszont a szülők meg ne ingereljék a gyermekeket fölöslegesen. Majd beszél a rabszolgákról, hogy a rabszolgák engedelmeskedjenek az uraiknak, hiszen Pál nem oldja föl a rabszolga kérdés sehol. Itt tehát a rendtartás összefügg az efézusi levélben foglaltakkal. Nagyon hasonló ez a rendtartás, és ma is lehetséges, hogy használni lehet a gyülekezetben, amikor az egyházi tisztviselőkre kiterjesztve írja itt Pál. Azt mondja, szükséges, hogy a püspök vagy egyházvezető legyen fedhetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár. Ahogyan vannak a háztartásban szabályok, férj, feleség, gyermek, szolgák között, úgy legyen az egyházban is. Majd a 8. versben a diakónusokról, az egyházi szolgákról rendelkezik. Azt mondja, legyenek a diakónusok tiszteletre méltók, nem kétszínűek, nem mértéktelen borivás rabjai, hanem és nem is haszonlesők. 11. versben feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen, nem rágalmazó, mértékletes, mindenben és hűséges. Ha van a házban szabály, akkor legyen az egyházban is. Mindezeket összevetve, összefoglalva, az első Timóteus levélben egy úgynevezett protognosztikus tanítással szembesülünk. Gnosztikus azt jelenti, hogy a tudás rabja, aki a tudása alapján üdvözül, ez a tévtanítás jelenik meg itt, és azért proto, mert korábban képviselték ezt mások is, a zsidó vallásból levált szélsőséges közösségek. Ennek egyik jellemzője az ezoterika, másik pedig a mítoszok vagy mítoszok követése. Ezek, akik fecsegnek, akik üres beszédekkel látják el a gyülekezeteket vagy gyülekezetet. Ez az, akik ellen felvértezi Pál a saját élettapasztalatával, tudásával Timóteust, és azt mondja, lépj fel ellenük világos, egyenes, határozott hitvallással. És a már idézett dicsőítő formula, ahol a teremtésig megy vissza Pál, és onnan írja le, és onnan fogalmazza meg mindennek az etikai alapját, hadd legyen ez a záró néhány mondatom, hogy úgy tudjam én is befejezni, ahogyan Pál eredetileg akarta a levelet, majd utána még néhány kiegészítést, mint egy utóirat gyanán csatolt hozzá. Ez a 6. részben található meg, 13. verstől, és így szól. Meghagyom neked az Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus előtt bizonyságot tett, azzal a szép hitvallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ez a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya és az uraknak ura. Övé egyedül a hatalmasság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat. Övé a tisztelet és az örökké való hatalom. Amen. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmét.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

Sík Sándor, embernek lenni. Bosszúsan, mint a Bibliában a morgó Isten embere, húzódom-e bokor tövébe és keserű daccal tele. És fájdalommal, hisz a lelkem még most is érettük remeg. Én jót akartam. Miért, hogy mégse értenek? Szellőcske surran át, fölöttem az orgonafa lombjai bizalmasan egymáshoz bújva kezdenek összezsongani. Úgy együtt vannak. Lomb a lombot olyan meghitten fogja át. Lehet-e, hogy levél ne értse a szomszédos levél szavát? Por az úton. A legelőről megtérőben a birkanyáj. Összetorló gyapjas fejekből kondorodó tengerdagály. A szél egyhangú bégetésnek foszlányait hozza felém. Ha báránynak születtem volna, bizony én is érteném. A ház előtt a gyér homokban sikongatnak a gyerekek, kavicskáznak és hempergőznek, hányák a cigánykereket. Kettőn közülük csipke gallér. Mezitláboska két gyerek. De egy almának négy gerezdje nem lehet náluk ikerebb. Olyan irigyen nézem őket, hogy értik egymást mindezek. Ó, én is minden embert, csak engem ők nem értenek. Az egyiknek csak a tanár úr, a másiknak író vagyok. Ez csak a férfit érzi bennem, a negyedik csak a papot. Durva szemünk, hát csak a felszínt, a tarka köntöst látja meg. Az ember ösztön meg nem érzi azt, ami ember, ami egy. A buta Bari bölcsebb nálunk, és emberebb a kisgyerek. Embernek lenni emberek közt. Mi nem tudunk csak emberek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Tompa Mihály születésnapja. Tompa Mihály költő, református lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Rimaszombatban 1817-ben szeptember 28-án született. Arany János mellett ő alkotta meg a nemzeti fájdalom nagy líráját. Ismert allegorikus versei a gólyához, a madár fiaihoz, Új Simeon, Ikarusz. Hajdan legnépszerűbb alkotásai a didaktikus virágregék voltak. Az én lelkemen is szálljon le béke, csend. Higgyek, remények, s ezt lehessen mondanom. Ha elvesztettem itt, majd megtalálom ott. Legyen meg hát, Uram, te szent akaratod. Sík Sándor halálának napja. Sík Sándor halálának 62. évfordulóján emlékezzünk a sokarcú, Kossuth díjas alkotóra, aki 1889. január 20-án született, és 1963. szeptember 28-án hunyt el. Piarista tanár, tartományfőnök, mintegy 20 kötetes költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, cserkészvezető, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat. Jellegzetesek lelkiségi és pedagógiai munkái, működött, mint lelki gyakorlat vezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. Rendszeresen publikált az Élet és a Vigília katolikus folyóiratokban. Idézzük föl alakját Fákja című verse részletével. Testvéreim, megálljatok és üljetek le mellém, mert íme mondom néktek, erre fog jönni, akit ti kerestek, ő adta a fákját a kezembe, és fényét ő gyújtotta meg. Teremtés hete ünneplése. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon tegnap szeptember 27-től október 4-éig ünnepeljük. A téma víz fakad. Ahová ez a folyó eljut, élet lesz, írja Ezékiel könyve. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösségek számára kifejtve és alkalmazva. Bíztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. Októberben is kelemföldi barokk esték. A Kelemföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet október 10-én szombaton délután 5 órától a Kelemföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Peterson Swilling művei közül az Echo fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Ciacona és a Fis-moll Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allegro, valamint a C-moll Preludium és fúga zárja. Az alkalmon igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma hétfőn is derült napos, száraz idő várható, a légmozgás is mérsékelt marad, és 23-26 fokunk van. Kedden derült, gyenkén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you.
0: Krisztussal a mindennapokban.

0: Kezdjük az elején.
1: Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Lukács evangéliuma, 10. fejezet, 39. vers.

Még kikészítette el a házi feladatot. Síri csend. Derékember ez a vallástanár, gondolta magában Nóra, sosem emeli fel a hangját, még akkor sem, ha az első sorban ülő két szorgalmas tanulón kívül senki sem készítette el a házi feladatát. Nóra kissé félinken, de felemeli a kezét. Én elkészítettem, mondta, majd még jobban összehúzta magát a székben. De nem vagyok magolós tanuló, biztatta magát. Vagy talán lassan mégis azzá válok? Végeredményben nem is olyan rossz túlbuzgó strébernek lenni, mondta magában Nóra. Egy dologban azonban teljesen biztos volt. Egyre jobban érezte magát, valahányszor olvasta a Bibliát, és beszélgetett az Úrral. Ezt a tanárától tanulta meg a vallásórákon. A nap végén viszont Anita kérdőre vonta Nórát. El sem hiszem, hogy elvégezted a házi feladatot. Mi van veled? Talán nem volt jobb dolgod? Nem tudom, mondta Nóra, de ha már elkészítettem a feladatot, akkor miért nem mutatnám be az órán? Ekkor átvillant az agyán, hogy talán nem is vele van a baj. Te sosem gondolsz Istenre? Kérdezte meg hirtelen a barátnőjétől.

Jézus szerint mi az, amire mindennél nagyobb szükséged van? Most már tudod, hogy milyen jelei vannak az öregedésnek. Egyre gyengébb reflexek, egyre bővebb ruhák, hogy a maradi nézetekről vagy a visszataszító enyészetről ne is beszéljünk. Viszont a megfigyeléseid szerint a felnőtt kor középső szakasza teljesen unalmas. Ezt az időszakot senki sem várja, gondolod magadban. A Bibliában azonban Mária és még jó néhány személy élete rámutat arra, hogy miként lehet megöregedés nélkül is felnőtté válni. Ha Mária önuralmát gyakorlod, nem fogsz idő előtt unalmas emberré válni.

0: Futás közben nehéz beszélgetést folytatni egy baráttal. Nem lehet párbeszédbe elegyedni, miközben a kerékpárral felkapaszkodsz egy meredek hegyoldalra. Ha meg akarsz ismerni valakit, le kell lassítanod. El kell beszélgetned az illetővel egy asztal mellett, vagy a tóparton, de akár telefonon is. Jézus azt akarja, hogy olyan légy, mint Mária, vagyis szakíts rá időt. Amikor olvasod a Bibliát, az ő lábai előtt foglalsz helyet, és az ő hangját hallgatod. Imádkozva mondod el neki, hogy mit hiszel, mit érzel, és mit kedvelsz benne. A segítségét kéred. Mindez egyféle megnyugvást jelent, ami azonban nem tesz unalmassá.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Csendes percek.
1: A mai ájtatot Cheryl MacDonald írta Észak-Karolinából, az Egyesült Államokból. Ellenőrzés. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót, ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le. Ézsaiás próféta könyvének 30. fejezetének 21. verse. Új kiskutyám tulajdonosaként beiratkoztunk egy kutyaképző tanfolyamra. Az ül és a marad parancsok mellett megtanultunk valami újat is, az ellenőrzést. A kutyának pórázon sétálás közben néhány percenként meg kell fordulnia, és rád kell néznie, hogy ellenőrize, hogy te vezeted-e. Ennek a célja, hogy megóvjuk a kutyánkat a veszélyektől, a helyes úton tartsuk és bizalmi kapcsolatot építsünk ki vele. Az egyik kiképzési követelmény, hogy a kutya először mindenféle felszólítás nélkül ellenőrizzen, mielőtt bármilyen dicséretet vagy jutalmat kapna. Ennek önkéntesnek kell lennie, nem pedig parancsra adott válasznak. Hamar rájöttem, hogy az én kutyám nagyon ritkán, vagy inkább sohasem figyel rám. Ehelyett minden körülöttünk levő dolog elvonta a figyelmét, és ide-oda húzott. Nem nagyon örültem neki, és ő sem kapott érte dicséretet. Aztán eltűnődtem, vajon én milyen gyakran fordulok Istenhez. Megállok-e egy-egy pillanatra dolgaim között, hogy hálát adjak mindazért, amit Isten tett az életemben, vagy iránymutatást kérjek tőle az előttem levő útra. Talán annyira elvonják figyelmemet a világ zavaró tényezői, hogy elfelejtek Istenhez fordulni. És így talán Isten vezetésének áldásairól is lemaradok. Bármilyen elfoglalt is vagyok, ma már rendszeresen keresem az Urat. Urunk, miközben igyekszünk teljesíteni akaratodat, segíts, hogy mindig hozzád forduljunk útmutatásért. Amen. Napi gondolat, ha gyakran keresem Istent, erősödik vele a kapcsolatom. Imádkozunk azokért, akik új ima gyakorlatot kezdenek.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Áldott emlékű Jó Sándor lelkipásztor archív ige hirdetéséből egy igen nehéz témában, a Szentlélek elleni bűnökről kapunk tanítást. Ehhez olvasom a Máté 12.31-32 verseit. Ezeket tehát mondom nektek, vagyis Jézus: minden bűn és káromlás meg fog bocsátatni az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsátatik meg. Ha valaki az emberfia ellen szól, annak is megbocsátatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsátatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben.
2: Testvérek, nem jó játszani az örökké valósággal. Jézusnak ebben a most felolvasott mondásában is éppen erről van szó. Hogyha tehát van olyan bűn a világon, ami örökre és végérvényesen kirekeszt valakit onnét, akkor igazán szükséges egyszer komolyan szemébe nézni ennek a kérdésnek, hogy miről is van hát szó tulajdonképpen. Mi is hát az a Szentlélek elleni bűn? Mindenekelőtt azt kell nagyon tisztán és világosan látni, hogy milyen alkalommal, milyen körülmények között beszél róla Jézus. Nos, tehát az előző részben az történik, hogy egy vak és néma embert hoznak oda Jézushoz, egy ördöngöst, aki vak és néma, hogy gyógyítsa meg Jézus. És Jézus szokott módon hatalma egyetlen szavával úgy meggyógyítja ezt a beteget, hogy ez a vak és néma ördöngős mind beszél, mind pedig lát vala. A sokaság látja a csodát. Elálmélkodva mondogatják az emberek egymásnak, vajon nem ez az a messiás, nem ez az a Krisztus, akiről a proféták is beszéltek? És már-már kezdenek hinni benne, mint messiásban. Igen ám csak, hogy a farizeusok és az írástudók pedig megijednek. Mi lesz, hogyha az emberek ezt az ő legnagyobb ellenségüket, Jézust, igazán messiásként kezdik tisztelni és imádni? Hát ezt mindenképpen meg kell akadályozni. Letagadni, hogy itt valóban csoda történt, nem lehet, mert hiszen ott áll előttük a meggyógyult ember éppen. Tehát valami más fegyverhez kell nyúlniuk, amivel az embereknek az ébredező messiás hitét el lehet altatni, meg lehet semmisíteni. Nosza tehát nagy hangon elkezdik hirdetni, hogy ez a Jézus tulajdonképpen Belzebúbbal, az ördögöknek a fejedelmével, annak a hatalmával, pokoli erőkkel űzi ki az ördögöket az emberekből. Tehát valami rettenetes módon ördöginek mondják azt, ami isteni. Pokoli erőknek tulajdonítják azt, ami pedig mennyei. És erre mondja Jézus, hogy minden bűn megbocsáttatik az embereknek, még az is, hogyha valaki az emberfia ellen szól, de aki a Szentlélek ellen szól káromlást, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. Tehát, hadd mondjam még nagyon világosan, testvérek, nem arról a bűnről van itten szó, amelyik nem hisz Jézusban, mint megváltó urában, amelyik tagadja, hogy Jézus az Isten fia volna. Ez is nagy bűn, kétségtelenül. De ez éppen az a bűn, amikről Jézus azt mondja, hogy ha valaki az ember fia ellen szól, az is megbocsáttatik néki. Hányszor előfordult már, hogy valaki előbb tagadta Jézusnak az istenségét, később pedig mégis leborult előtte, és megváltó uraként imádta. Tehát az, amikor valaki az Isten nyilvánvaló igazsága, világossága előtt akarattal behunja a szemét, és azt mondja rá, hogy ez sötétség. Tehát az a tudatos és végleges megkeményedés Istennek a Jézus Krisztusban megjelent kegyelmével szemben, amelyik másokat is távol akar tőle tartani minden áron. amelyik inkább kicsúfolja és sátáninak mondja a kereszt nagy áldozatát, csak hogy ne kelljen leborulnia előtte, amelyik szándékosan és tudatosan nem akar hinni a felismert isteni igazságban, mert érzi, hogy akkor sok mindennek meg kellene változnia az életében. Tehát amelyik egyenesen csalásnak minősíti az evangéliumot, tehát Isten szent lelkének a munkáját démoni erők és lelkek munkájának mondja, amelyik Isten lelkének a hatását önmagában és másokban tudatosan lerombolja. Minden bűnnek egyetlen orvossága, gyógyító ereje a kegyelem. Még annak a bűnnek is, amelyik pedig gyógyíthatatlannak látszik. De ha valaki szándékosan és tudatosan elpaszítja magától ezt a kegyelmet, akkor hogyan mentse meg ez a kegyelem azt az embert? Ezért megbocsáthatatlan ez a bűn. Mert akinek szándékosan és tudatosan nem kell a bűnbocsánat, annak a számára nincsen bűnbocsánat. Ahogy Jézus mondja, sem ezen, sem a más világon. Egyáltalán kikövetheti el a Szentlélek elleni bűn? Nagyon világosan és nagyon határozottan hadd mondjam. Nem követhetik el azok a pogányok és azok az ateisták, akik még sohasem kerültek bele a Jézus halála és feltámadása által gyújtott isteni kijelentés világosságába. Aki soha nem ismerte meg a megváltás isteni igazságát, az nem is tudja elvetni, eltaszítani azt magától szándékosan és tudatosan. Minden pogányból és minden ateistából lehet még hívő Krisztus követni. Továbbá nem követhetik el ezt a bűnt azok az átlag templomba járók, akik még sohasem kerültek igazán élő kapcsolatba személyesen Jézussal, akik számára Jézus még mindig az a titokzatos, nagy ismeretlen. Ebből tehát világosan kiderül, hogy ki követheti el ezt a bűnt. Az, aki már valaha találkozott valamilyen módon az élő Jézussal személyesen. Akit Jézus már döntés elé állított. És aki a döntésnek ebben a pillanatában felismerte, hogy itt az ő személyes üdvösségéről van szó. Tehát olyan valaki követheti csak el, akit az Isten szent lelke már annyira megvilágosított, hogy nem tagadhatja le az isteni igazságot, csak megtagadhatja önmagától, mert esetleg kényelmetlen a számára. Ha tehát itt most valaki közületek aggódó lélekkel azt kérdezi, hogy vajon ő elkövette-e már ezt a bűnt, akkor a leghatározottabban szeretném megnyugtatni. Nagyon komolyan szeretném megnyugtatni. Mert nézzétek, testvérek, mi a legbiztosabb jele annak, hogy valaki nem követte el ezt a bűnt. Éppen az, hogy aggódik miatta. Éppen az, hogy emészti magát fölötte. Éppen az, hogy tépelődik rajta. Mert ennek a bűnnek éppen az a természete, hogy aki elkövette, az nem is csinál magának belőle semmi lelkiismeret furdalást. Tehát, amíg valaki komolyan veszi az örökké valóságot, és fél attól, hogy eljátszhatja, amíg valakiben nyugtalanság van, amíg nyugtalan tud lenni valaki amiatt, hogy eltávolodott az Istentől valamilyen nyomorúság a bűne miatt, az addig legalább afelül nyugodt lehet, hogy a Szentlélek elleni bűn idegen a számára. Még ha egyébként nagyon sokféle más fajta bűn terheli is a lelkiismeretét. De nem csak megnyugtatni szeretnélek benneteket, testvér, hanem halálosan, komolyan figyelmeztetni is. És mondja ezt éppen az a Jézus, aki pedig azért jött, hogy Istennek az a báránya lehessen, aki a bűnöknek az özönét magára veszi és elviszi. El az útból, ami az Istenhez vezet. Tehát minden bűnre van bocsánat, azt mondja Jézus. Minden bűnre. Tehát még a Jézussal szemben való kis hitűségünkre, sőt, egyenesen hitetlenségünkre is. Az Isten iránt való szeretetünknek a rettentő gyengeségére is. A sok-sok bukással és szégyennel teljes úgynevezett keresztény életünkre is van bocsánat, de nem vég nélkül. Aki meggyőződött a megváltásnak a valóságáról, hogy az nem elmélet, belekóstolt annak realitásába, aki már érezte, hogy szólt hozzá az Isten, aki tudja, hogy megtart a kegyelem, és lehet élni Krisztussal, sőt, csak is Krisztussal együtt való közösségben lehet igazán élni, tehát akinek minden oka megvolna arra, hogy átadja magát végérvényesen és konzekvensen az Úrnak, és mégsem dönt mellette határozottan sohasem, az útban, erősen útban van a Szentlélek elleni bűn felé. A zsidó levél írója még ilyet is mond, aki újra és újra visszaesik a régi bűneibe, az egyszer eljut egy olyan visszaesésig, amelyből nincs többé felemelkedés és megújulás a megtérésre. A mi Istennel szemben való engedetlenségünknek és emberekkel szemben való szeretetlenségünknek is van egy ilyen határa, amelyen, ha valaki túlmegy, nincs többé visszatérés. Menthetetlenül elsodorja az ár. Istennek a kegyelme ingyen van a Jézus érdeméért minden ember számára. De ezzel a kegyelemmel nem lehet visszaélni és nem szabad játszani. Vigyázzunk tehát, testvérek, el ne jussunk addig a bűnig, amelyre nincs bocsánat sem ezen, sem a más világon Jézus szavai szerint. Nem tudom, érezzük-e, mennyire komolyan kellene vennünk azt, hogy igent mondjunk teljes szívvel, lélekkel. Egész életünkkel igent mondjunk a Jézusban megjelent isteni igazságra. Hogy igent mondjunk Jézusnak, még ha harcokba kerül is, még áldozatok árán is, még ha keresztviselést jelent is a számunkra, még önmagunk saját kedves énjének a föláldozása árán is, megtagadása árán is.
1: Jó Sándor prédikációjában nagyon hangsúlyos volt, hogy a kegyelemmel nem lehet játszani, visszaélni vele. Vigyázzunk, hogy el ne jussunk addig a bűnig, amelyre már nincs bocsánat. Teljes szívvel, lélekkel, egész életünkkel mondjunk igent az isteni igazságra. Kedves hallgatóink, drága Úr Jézus Krisztusunk, őriző kegyelmét, segítségét, erejét kérve szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Azt éli végig a Lipcsei időszakát, hogy abszolút nem becsülik meg, de nem az embereknek írt. Az emberekért írta a zenét, de nem aggasztotta az, hogy nem becsülik, vagy becsülik, hanem egyszerűen ő az Isten dicsőségére írta meg azt, amit írt, megjátszotta azt, amit írt.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat az evangélikus lélek hangulóval. Johann Sebastian Bach a nyugati egyházi zene történetének egyik legmeghatározóbb alakja, akit gyakran az ötödik evangélistaként is emlegetnek, mivel műveivel olyan erővel hirdette a keresztény tanításokat, mint az új szövetségi szerzők. A 2026 nyári művészetek völgye Kapolcsi evangélikus templomi színhelyén az úgynevezett evangéliumi műhely programjai között hangzott el az az előadás, amelyet műsorunkban felidézünk. Németh Szabolcs lelkész, az Evangélikus Egyházzenei Bizottság tagja Bach hite a lelkész szemével és fülével című előadását osztjuk meg hallgatóinkkal. Az előadó által említett Bach művek részletei is felcsendülnek műsorunkban.

Köszöntök mindenkit szeretettel. Az előadás címe Johann Sebastian Bach hite a lelkész szemével és fülével. Hogyha Johann Sebastian Bach hitét össze kellene foglalni egy mondatban, akkor úgy lehetne, hogy amint a mennyben, úgy a földön is. A szép túlmutat a világon. Bach zenéje azért szép, mert jó. Azért jó, mert nem önmagát akarta kifejezni, hanem a mennyországot. Manapság nagyon sok művész saját magát kívánja kifejezni, és van képessége arra, hogy kifejezze azt, ami benne van, csak az a baj, hogy nem mindig van benne olyan, amit érdemes kifejezni. Bach nem önmagát, hanem a mennyországot kívánta kifejezni. A Bibliának egyik jegyzete így hangzik, ahol vallásos zene van, ott az Úr kegyelme mindig jelen van. A zene Isten dicséretére és a lélek felülítésére való. Luther ugye a zenét Isten adományának tartotta, és a teológia mellett vagy után a legfontosabb tudománynak, mert azt mondta, hogy nem emberi, hanem Isten ajándéka a zene. Most hogyan valósul meg élete folyamán, meg a zenében Johann Sebastian Bachnak a hit? Ki ezt így látja, ki amúgy látja, ahogy én látom, azt tudom elmondani. Először is volt neki egy bibliája, ami 1934-ben találtak meg valahol Amerikában, egy könyvtárban porosodva, és amikor átnézték, akkor látták, hogy abban 300 fölötti jelzet és aláhúzás volt, és ahol odaírta, hogy NB, tehát nota bene, jól jegyezd meg, azok mind olyan igék voltak, amik bátorítóak és vigasztalóak voltak. Tehát az Isten velünk van, erről szólt minden ilyen ige. Gondolhatjuk, hogy a személyes életében milyen sokat jelentett ez, mert, és kezdjük a személyessel, és nehéz helyzetekkel, de tudjuk azt, hogy 10 éves korára árvaságra jutott, 8 hónap alatt halt meg az édesanyja, és majd az édesapja is, és hát rá kellett jönnie kiskorában, hogy ez a világ ez egy kemény valóság, és nem is tökéletes. Ezért kereste a tökéletest, és tökéletes nyilván a mennyország, ezt jól tudta, és ezt hol találta meg ennek az üzenetét? Hát nyilván a Szentírásban, a korálokban, az énekekben, a teológiában és az imádságban, az Isten tiszteletben, a liturgiában, a szertartásban. Élet célja volt az, hogy ebbe a sokkal csúnya világba elhozza a tökéletest a zene által, ezzel gyógyítsa és emelje a világot. Aztán 1720-ban az történt, hogy az akkori munkaadó gazdája, a Köthné herceg éppen Karlsbadba utazott gyógykezelésre, és magával vitte a zenekarát is, a karmnagyával Bachkal együtt, és ott voltak néhány hétig, Bach a családjától elbúcsúzik, és mire hazaérnek néhány hét múlva, a felesége el van temetve. És nem volt pszichológus, meg coach, viszont volt hit. Aztán ugye 20 gyereke született, tehát 20 alkalommal éltem meg azt, hogy apa, ennek az örömét, viszont 10 alkalommal kellett megállnia egy gyereke sírja mellett. Honnan volt az, hogy mégis, mint a kortársai közül nagyon sokan, ő is épp ember maradt, hát a hitből. Tehát ezek a bibliai jegyzetek, meg a kedves énekei, meg az imádságos élete, ez mind-mind olyan megtartó és erősítő volt az életében, ami végtelen módon megtartotta és kihozta belőle ezt a sok szépet, amit ő írt.

A következő az a hit és értelem. Gyakran helyezik a hitet az érzelem kategóriájába, és egyfajta szabadidős tevékenységnek a kategóriájába, pedig ugye a hit az értelemmel együtt teljes. Tehát a hit nem értelmetlen. Akkorában kezdődött el az, amikor a hitet kezdik az érzelem irányába eltolni. Bach előtte ez teljesen egyértelmű volt, hogy az értelem és érzelem, amit a hit meghalad, tehát magába foglalja mind a kettőt, de mégis haladja mind a kettőt. Mühlhausenben szolgál, mint kántor, ahol összecsap egymással a két egyházi irányzat. Az egyik a luteránus ortodoxia, akik korábbi kort képviselték. Rájuk az volt a jellemző, hogy ők rendszerbe foglalták Luther tanítását, filozófiai rendszerekbe, de sokszor talán száraz volt az az istentisztelet, amit ők tartottak. És erre válaszként jött ugye a pietizmus, amely irányzat meg azt mondta, hogy a formák nem fontosak, ami fontos az érzület, és egy melegebb, lelkesebb hitéletet közvetített az emberek fele, viszont azt mondta, hogy ahogy mondtam, a formák nem fontosak, és az istentiszteletnek a zenéje sem fontos, hanem elég néhány keringő ritmusú dalocska, a többi az nem kell. És ez a két irányzat összecsapott Mühlhausenben, és Bach nyilván a luteri ortodoxiának a pártján volt, habár a pietizmus sem állt messze tőle lelki értelemben, de fontos volt neki az, hogy az Isten teremtettségéből fakadó meglátásai, meg a Szentírásból való meglátásai, meg a teológia meglátásai, azok megjelenjenek az Isten tiszteleten, tehát igényesen és magas szinten jelenjen meg az isteni valóság az Isten tiszteleten, a Isten tisztelet rend és zene formájában. Ugye nem tudom, hogy a többi lelkész kollégám hogy van ezzel, de engem sokszor vigasztal az vasárnap, hogy de volt liturgia is, voltak igék, voltak énekek, tehát mégiscsak ott volt az Isten üzenete, hogyha én úgy érzem, hogy rajtam keresztül nem is volt kellőképpen. Bach is ezt érezte, hogy rendkívül fontos az Isten tiszteletnek a rendje, mert tele van ugye olyan igékkel, olyan imádságokkal és énekekkel, amik akkor is adnak, hogyha a lelkész erre nem képes éppen. Transzcendens dimenziót teremt az ige számára, tehát így fölkészíti az embert az ige befogadására. A zene lelke a dallam, fogalmazott valaki, teste a ritmus, szelleme az akkord. Sajnos nem tudom, hogy kitől hallottam ezt. A hit értelmi dimenziója az igéből, a világ rendjéből és szépségéből következhet a teremtőre. Arra, ahol csak szépség és rend van, ugye a mennyországra, tehát a hit értelem, nem csak érzelem. Az zenének három dimenziója van. Van ugye az, amit üzenni akar, van az, ahogy üzenni akarja, és van egy hajtóerő az élet tulajdonképpen. Most ugye, hogyha bármelyik ezek közül hiányzik, akkor a zene az csorbul. Tehát az a jó zene, amiben megvan az üzenet, megvan, ahogy megfelelő szinten ki tudja fejezni a zeneszerző, meg a zenész, és a harmadik pedig benne van még az élet is. Ugye az utolsó az extázis. Az extázis nem azt jelenti, amit talán sokszor gondolnak róla, hogy egy ilyen kábult, bódult állapot. Hát az igazi extázis az sokkal éberebb a hétköznapi éberségnél. Bach is tudta ezt, és ez a fajta hétköznapi éberség fölé emelő erő van benne. Nyilván ahhoz ihletettség kell, hogy valaki ezt így tudja, hogy mind a három legyen benne. Tehát amit ki akar fejezni, ahogyan ki tudja azt fejezni, és legyen benne hajtóerő is.

0: Németh Szabolcs evangélikus lelkész Bach hitéről tartott előadását hallhatják a Kapolcsi Művészetek Völgye evangéliumi műhelyének programjából.
1: A következő Bach hitével kapcsolatban Bach és Luther, vagy a luteránus Bach. Le kell szögeznünk azt, hogyha Johann Sebastian Bach nem evangélikus, akkor nem is lett volna, mint jelenség. Miért? Mert Luther maga rendkívül szerette a zenét, ahogy mondtam, az elején sokra tartotta, levezette a korált, mint olyat, ugye a gyülekezeti éneklést, amit Bach csodálatosan bontatokoztatott ki. A rokonság Bach és Luther között, Bach zenéje is hemzseg a paradoxonoktól, ahogy a Luther teológiája. Luther teológiája paradoxon teológia. Bach zenéje tele van olyanokkal, hogy az ember rájön, hogy hát ez így nem lehetne jó, és mégis úgy lesz jó. Hát elkezd az ember játszani, aztán elkalandozik a kottától, próbálja befejezni, ahogyan ő szeretne, ahogyan ő neki jön, és akkor igen, de Bach nem így fejez be. És úgy lesz, hogy jó, hogy befejez. Aztán a következő, Luther annak idején, fiatalabb korában, ahogyan szokás volt abban az időben, ő is fölvesz egy görögösítek nevet, vagy ugye latinosítják, meg görögösítik a nevüket abban az időben az emberek, főleg a tudósok, és az Eleuterius nevet veszi föl, ugye a Luther név ez rokon hangalakilag, ami ilyen szabadítószerűséget jelent, keresztény neve szabadságára utal. Na most Bach hol éri meg ezt a fajta szabadító jelleget? A hangnemek területén. Ugye Bach előtt a billentyűs hangszereknek a hangolását úgy oldják meg, hogy a kvintkör problémája, nem megyek ebbe most bele. Lényeg az, hogy nem lehetne máshogyan tisztán játszani a billentyűs hangszereken, meg együtt játszani más hangszerekkel, csak úgy, hogyha úgy hangolják, hogy a kvinteket kicsit szükerre húzzák. És emiatt bele lehet négy oktávon sűríteni a négy oktávot tényleg. Amúgy a kvintkör egy spirál,

hangnem használhatósága gáért föl volt áll az a minden másik, tehát minden hangnem használható lett, de különböző karakterrel. Most Bach nagyon nagy támogatója volt ennek, és ő maga is ezt szorgalmazta, sőt, amikor mondjuk meghívták egy-egy orgonát kipróbálni, vagy fölavatni, akkor előszeretettel fricskázta a orgonaépítőket azzal, hogy kifejezetten, hogyha a középhangolásra hangolták a hangszert, korábbi hangolásra, akkor kiválogatta azokat a hangnemeket, amivel orgona rosszul szól, direkt abba játszott, de elmutatta azt, hogy mi nem működik a hangszer. Tehát Bach a zenét felszabadítja arra, hogy minden hangnemben használhatóvá váljon. Bach és a Biblia. Ahogy mondtam, 1934-ben találják meg a Bibliáját Bachnak. Ez egy 17. századi Luther Biblia magyarázatokkal. 348 lapszéli aláhúzás, kiemelés, jegyzet található benne. Mi az, ami miatt ez fontos volt a számára? 1. Támadták abban az időben az egyházi zenét, és a Biblia alapokon megalapozta azt, hogy van létjogosultsága az egyházi zenének. Aztán a következő. A nők szerepe a zenélésben. Ugye annak idején, amikor Arnstadtban az első szolgálati helyén Bach az unokatestvérét fölviszi a karzatra énekelni, akkor föl vannak háborodva az arnstadtiak, mert nem szokás volt abban az időben nőt fölvinni a karzatra és hagyni énekelni. Bach ugye ezt megint igályi alapon megindokolja, hogy miért van ennek létjogosultsága, tehát megvédi magát tulajdonképpen. Ahogy mondtam már, a vigasztaló bátorító igéket tartja a legfontosabbnak nota bennével megjelölni. És egy 80 kötet volt a könyvtárában, és kivétel nélkül mind teológia. Egyetlen nem teológiai könyv volt, az pedig a melankólia orvoslásáról szólt. Zenével összefüggésben volt nyilván, nem a teológiától függetlenül az sem. És a családi körben ugye a családi áhítat és bibliaolvasás, meg éneklés az meg magát értetődő volt abban a korban minden család számára. Számszimbolika. Hát a számszimbolika érdekesség, de nem hitkérdés Bach számára, sokkal inkább zene nem szimbolikus, hanem a retorikus részének a összetevője a számszimbolika. Bach örömmel játszott a számokkal. Például ugye Bach neve, hogyha a betűknek a számértéket összeadjuk, akkor az 14. Hogyha a JSB, tehát Johann Sebastian Bach monodramot összeadjuk, az 29. Hogyha az SDG-t adjuk össze, ugye az Holy Deo Gloriát, egyik Istenre dicsőség, az szintén 29. Tehát ezekkel játszott, és a hangoknak a számértékeivel írta alá sokszor a műveit, meg ahol Isten dicsőségéről volt szó, ott ő ezt a 29-est a hangok számértékeivel ismételgeti. Akkor olyan van, hogy például a egyik passiójában a recitatívó, amikor elhangzik, ami arról szól, hogy Jézus halálokra a templom kárpítja kettélyesad, és földrengés lesz, akkor azon zsoltárok számait írja ő a basszus hangokba, amelyek már földrengésről van szó. Tehát tulajdonképpen játszik vele, és de nyilván az is mögötte van, hogy tudja, hogy minden összefügg, és tehát a formában ilyen módon alkalmazza a számokat. Aztán 3B-s hangnemben meg a Szentháromságot, az Isten dicsőségét hangsúlyozza, az Ezdúr, Peudém és Fuga, az 552-es edzékszámú műve Bachnak.

Hit és egyház. Én azt gondolom, hogy Bach szerelmes volt az egyházba. A Hámor misének az én számomra a legszebb része a krédóból, tehát a hitvallásból az, hogy hiszek a Szentlélekben, és az egy egyetemes szent és apostoli egyházat. Egy szem szólista, férfi szólista énekli, mintha maga Bach lenne ott, és olyan gyönyörűen járja körül, hogy ezt üzenem nektek, és ráadásul ez körülbelül a műnek az aranymetszés pontján hangzik el. Tehát azt mondom, hogy biztos nem véletlen van ez így. Tehát Bach szerelmes volt az egyházba, leginkább láthatatlan egyházba, és annak a földi, hát meg nem valósulási formáiba is, hogyha az nem valósult meg kellőképpen, hát elfogadta annak a hibáit is, mert ott hagyta például a kötemi nyugalmát, amikor a legnyugalmasabb időszaka volt, a legjobban megbecsülték kötemben, a kötemi hercegségben, kapellmeister volt, tehát karmester volt, csak azért, hogy újra egyházi szolgálatba mehessen, elment Lipcsébe, ahol abszolút nem becsülték meg. A lipcsei istentisztelet hogy nézett ki? Hát ugye először is a fő istentisztelet vasárnaponként reggel 7 órakor kezdődött, és egy óráig tartott a kezdő liturgia, plusz a kantátának az első része. Ugye a mi istentiszteletünk az hasonló szerkezetek egyébként, ami az is volt. És a kantát ugye az volt, hogy annak a vasárnapnak volt egy, ma is van, ugye megvan a igei témája minden vasárnapnak és ünnepnapnak, és ahhoz van egy ének. És Bachnak az volt a dolga, hogy minden vasárnapra azt az éneket, meg azt a témakört dolgozza föl, egy kantáta formájában, egy 20 perc zenemű, 20-30 perc zenemű formájában, áriákkal, kórusokkal, közjátékokkal, recitatívokkal, tehát zenebeszéddel. És az a helyzet, hogy ez a kutyát nem érdekelt a Lipcsébe. Tehát balkázikát mindig megírta minden vasárnapra, és ki volt ott az istentisztelet első egy órájában, hát nyilván ugye a szolgálattevők, a harangozó, meg a pap, meg a kántor, meg a zenészek, meg a diákok. Ugye kazottan a fiúk, lent a lányok, egymás dobáltak papírokkal, flörtöltek. Erről szólt az, amikor Bach közben játszott a kantátáit fönt. Aztán az elit, a lipcsei előkelőség csak a prédikációra jött be, tehát ő csak 8 órakor jött meg az istentiszteletre, és hát utána vagy, maradt vagy nem, miután ugye jött a urvacsora rész a prédikáció után, mert a kantátának a második része. Tehát Bach is úgy éli végig a lipcsei időszakát, hogy abszolút nem becsülik meg, de ő nem az embereknek írt. Az emberekért írta a zenét, de nem aggasztotta az, hogy nem becsülik, vagy becsülik, hanem egyszerűen ő az Isten dicsőségére írta meg azt, amit írt, megjátszotta azt, amit írt. Ugye, hogyha megnézzük azt, hogy milyen volt egy istentisztelet Bach korában, vagy mit kapott egy ember, aki bejön egy istentisztelet a Bach korában zenei művész szempontból, akkor nem lehet összehasonlítani a mai istentisztelettel, tehát az egy végtelen magas szintű, igényes istentisztelet volt. Leegyszerűsödtünk, sokszor eligénytelenedtünk, de az igaz szól, és nyilván ez a fontos, mert az imádság van, tehát Isten most is munkálkodik, de azért akkor jobban megbecsülték az Isten igényét, kétségtelen ebből a szempontból is. A korál. Bach korál misztikus volt, fogalmaz Kam Salamon. De Luthernak a nagy vívmánya volt a korál, a gyülekezeti ének. Tehát, hogy nem csak a kórus énekel az Isten tiszteleten, hanem az emberek is énekelhetnek, még az olyan énekeket, amik megszólítóak. Tehát az evangélikus egyháznak egy nagyon fontos színe az összkereszténységen belül éppen a korál. És valamilyen szinten identitás hordozó is. Bachnak ugye anyanyelve volt, hát ebben nőtt föl a korálba. A korál volt a minden tulajdonképpen. És ugye volt nálunk is Magyarországon olyan időszak, amikor a 17. században például, vagy 18. században is, hogy voltak helyek, ahol istentisztelet nem lehetett, lelkészen nem találkozhattak, viszont volt egy énekeskönyvük. Tehát ezt tartotta meg tulajdonképpen 100 éven keresztül az evangélikus egyházat Magyarországon, az ének. A luteri, meg az azt követő korszakunknak a korál. Na most Bach számára ez életben fontos volt. Élete vége felé, amikor nem csak az egész életet végigírja ugye korálokkal, meg az a földolgozásaival, hanem élete vége felé, amikor
már látta, hogy nem fogja tudni befejezni a fugaművészetét. Ugye ez egy hatalmas gyűjtemény sorozat, ahol tehát az ellenpontos zeneszerzésnek tehát az iskola példáit vonultatja föl Bach. Tehát látta, hogy nem fogja tudni befejezni, de ebben az időben írja meg a Klavírübung 3-at például, ami korál földolgozásoknak egy gyűjteménye, illetve hát a legenda szerint a legutolsó műve az a mi énekes könyvünkben a 81-es számú, az Úristen most elébb lépek színűnek a földolgozása. Az ember élet végén, amikor valaki ezzel foglalkozik, és ezt zenésíti meg, vagy dolgozza fel utoljára, azért az valamit jelent. Itt szól a szöveg, Úristen most elébb lépek, és alázatosan kérlek, szent altodat ne fordítsd el, tégy jót én velem bűnösen. Isten, ki engem alkottál, és szent képedre formáltál, te benned élek és mozgok, te nélküled semmi vagyok. Szent élek alkotó erő, te szívet, lelket szentelő, mind ami jó van én bennem, a te kegyelmedből vettem. Ó, Atya, fél szent élek, csak téged állok, amíg élek, csak neked szóljon énekem, csak tiéd legyen életem. Most nem az egészet olvastam föl. Nyilván nagyon sokat mindent lehetne még elmondani Bachnak a hitéről. A Jézus Krisztussal való kapcsolatáról, a Teremtő Istennel való kapcsolatáról, a Szentlélek dicséretéről, ami megvolt benne, ami el fog hangzani. A híres Esdur Preudium is fog, ami a Szent Háromságot dicsőíti, és ami a Klavírübung 3-nak az első és utolsó darabja, tehát mégis Bachnak a orgona muzsikájának a betetőzése valamilyen szinten. Ahogy mondtam, ez 3B-s előjegyzésű, tehát Esdur hangnemben van, ami a Szent Háromságot jelképezi, illetve Isten dicsőségét. Van egy preludium rész, 5 részből áll ismétlésekkel, és van egy fuga rész utána. A fugáról mondják, ezt hívják Szent Háromság fugának, mert valaki cáfolja, valaki támogatja, hogy minthogyha az első téma az Atya, az Atyáról szólna, a második a Fiúról, a harmadik pedig a Szentlélekről. És a végén meg egybe dolgozza Bach ezt a hármat, egy hármas fuga bontakozik ki a végén. Végtelen komplikált, mint a teremtett világunk is, és végtelen szép, mint a mennyország.

Kedves hallgatóink, Bach zenéjének hangjai mellett Németh Szabolcs szólt arról, hogy a mélyen hívő evangélikus zeneszerző milyen módon kötődött Istenhez, és hogyan alkotott bravúros, mégis alázatos módon Isten dicsőségére. Az előadás 2026-ban a Kapolcsi Művészetek Völgye Fesztivál programjai között hangzott el. Ez az előadás felvétel és minden a Lélek hangolóban elhangzó interjú megkereshető az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján a következő címen misszió.lutheram.hu. A műsor szerkesztőinek e-mailt az evmis@lutheram.hu címre írhatnak. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Magyar Péter meghívta Magyarországra 14. Leó pápát. Kiderült, mit mondott neki a katolikus egyházfő. Újabb diplomáciai lépést tett a miniszterelnök a Vatikánban, ahol személyesen hívta meg Leó pápát Magyarországra. Magyar Péter szerint a megbeszélésen őszintén beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról is. Magyar Péter meghívta 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra, miután csütörtökön 4 szem közt tárgyalt vele a Vatikánban. A magyar miniszterelnök a találkozón Magyarországról, Európa kihívásairól és a mesterséges intelligenciáról, valamint a fiatalok elmagányosodásáról is beszélt. A miniszterelnök csütörtökön az apostoli palotában 4 szem közt tárgyalt az egyházfővel, majd a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával is beszélt. A kormányfő a találkozóral azt mondta, hogy sokat beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról. Szóba került az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligencia, valamint a fiatalok elmagányosodása is. Elmesélte Leó pápának az utóbbi évek magyarországi eseményeit, és arról is beszélt, miként lehet sikeres a politika, amely őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul. Október a reformáció hónapja, programsorozat. Motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, írja Zsoltáros. Az ünnepélyes megnyitó Budapesten október 1-én 18 órakor lesz a Deák-téri evangélikus templomban. Szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 és 15 óra között a szombathelyi evangélikus gyülekezetben. Ökumenikus missziónapot tartanak Sziget-Szentmiklóson október 11-én 17 órától az újvárosi református gyülekezetben. A reformáció gála estet október 18-án délután 5 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Reformációi istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agapé pünkösdi gyülekezetben. A hónap záró alkalma pedig a reformáció megemlékezés, október 31-én délután 5 órától lesz a Reformáció parkban, a Fasori Evangélikus Gyülekezet mellett. Ki választ püspököt? Lezárult a választás, és rögtön el is kezdődött egy újabb kampány. A református egyházban megkezdődött az általános tisztújítás. A 6 évente ismétlődő általános tisztújítás bevett gyakorlat egyházukban. Ekkor választják meg gyülekezeteik az egyházi előjárókat, püspököket, espereseket, egyházkerületi és egyházmegyei gondnokokat, zsinati tagokat. Nyilvánvaló, hogy a gyülekezetek számára sem közömbös, ki lesz a püspök, ki áll majd a következő 6 esztendőben egy-egy egyházkerület, illetve a zsinat élén. Csak hogy a püspöki tisztség az egyházban nem uralmat, hanem szolgálatot jelent. Éppen ezért nem csak az számít, kit választanak meg, hanem az is, milyen úton jutnak el a döntésig. A püspök és a presbiter az új szövetségi gyülekezet vezetésére, pásztorolására van hivatott. A kereszténység térhódításával a püspöki tisztség fokozatosan több gyülekezet felügyeletét látta el, és idővel rangot jelentett. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma hétfőn is derült napos, száraz idő várható, a légmozgás is mérsékelt marad, és 23-26 fokunk van. Kedden derült, gyenkén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. A Biblia szerint a nyelv is testrész, de hatalmas dolgokat lehet vele véghez vinni. Mai műsorunkban az Agapé kerekasztal körül a szavak erejéről és hatalmáról beszélget Vágvölgyi Gergely műsorvezető és vendégei.

0: Milyen erő rejlik szavainkban? És mi adja azok súlyát? Felmérjük-e kimondott gondolataink következményét? Mikor válik a szó tetté, és mitől lesz beszédünk hiteles? Az Agapé asztalánál vendégeinkkel ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Ma esti vendégeink Acél Petra kommunikációkutató, nyelvész és retorika szakértő, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem professzora. Vallja, hogy a jó szóhasználat nem a kimondott szóval kezdődik, hanem a másikra való alázatos odafigyeléssel. Tóth András, görögkatolikus pap, mentálhigiénés szakember, a Váci Egyházmegye spirituálisa. Fontosnak tartja, hogy amikor kimondunk valamit, a lélek is szólaljon meg rajtunk keresztül. Tapolyai Emőke, klinikai és pasztorálpszichológus, egy keresztény szakemberekből álló lelki központ vezetője. Szerinte a mai társadalomban már nincs vágy és akarat a másik meghallgatására. Csak saját véleményünket akarjuk elmondani. És érkezett még közénk Krúdi Tamás újságíró, kommunikációs szakember, a Szent István Intézet vezető kutatója. Úgy véli, attól lesz hiteles egy megszólalás, ha egy embernek az egész élete, személyisége ott áll a szavai mögött.
1: Eláraszt bennünket napjainkban a szóáradat, elképesztő zajban élünk. Már a vacsora alatt is megemlítettük ezt. Viszont ezzel párhuzamosan, hogy látjátok, és köszönöm, hogy tegeződhetünk, devalválódnak a szavak? Elértéktelenednek? Nincs már súlya a szavainknak?
2: Logosz, ugye a görögben annyit tesz, hogy szó, de egyszer azt is jelenti, hogy ige, és azt is, hogy Krisztus, tehát Jézus, az Istent. Az elértéktelenedése a szavaknak annak köszönhető, hogy elfelejtjük a kimondott szó mögül az igazságot, az Úristen kegyelmét, és nem állunk jót a saját szavainkért. Az igazán hiteles szó mögött mindig az egész életemmel ott állok. És ha ez nincs meg, akkor tud zaj lenni. Tehát minden más az a beszélés, minden más sok, minden más habberés. Nyugodtan mondhatjuk ezt egyébként, ha belegondoltok, hogy naponta beszélünk környezetszennyezésről. Mert a vizek, mert a föld, mert a levegő. Nem beszélgetünk arról, hogy a rossz beszéddel mennyi zavart okozunk egymás fejében, lelkében, szívében. Hogy mekkora a belső környezetünk szennyezése attól, hogy mások nem figyelnek, vagy mi nem figyelünk. Tehát, mert hát könnyen jön ki, ugye a Szentírásban is van, ne csak arra figyelj, ugye, ami te mondasz, hanem amit beengedsz. Tehát észrevétlenül is átéljük, hogy lehet devalválni, mert az tény, hogy nem dől össze a világ. Az ember egy rossz szót használt, durvább volt, érdektelenebb, hazabeszélt. Ugye a mai világban mindenki mondja azt, ami az ő érdeke. A jó szóhasználat eleve nem a kimondott szóval indul, hanem a mérhetetlen alázatos odafigyeléssel a másikra.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy hihetetlen mennyiségű szóáradatban élünk, és hogy bizonyos szavak meg kifejezések azok valóban devalválódnak, bizonyos metaforák elvesztik az értelmüket, de születnek újak is, és az ember ugye teremtő lény is. És ezzel együtt a gondolatainkat, meg az érzelmeinket ugye elsősorban továbbra is csak szavakba tudjuk kifejezni. Tehát úgy tudjuk, tehát hogyha én valakivel nem, valamit, nem csak...
2: Tehát érintésben is.
3: Persze, de hogyha valamit közölni akarok már, tehát a kommunikációnak az elsődleges formája, én azért azt mondanám, hogy azért a szavak. Tehát nem fogjuk tudni leváltani.
2: Hát születéskor egy anya megérint, nem.
1: Rögtön szól is hozzá, nem, hogy szia, Isten hozott szeretlek, vagy ha szerelmes vagyok,
2: az
1: akkor el akarom mondani.
2: Az egyik nélkül rossz, a másik nélkül kevésbé, tehát ha nincs érintés, az
3: persze,
2: baj,
3: igen,
2: ha nincs
3: igen,
2: szó.
3: Abszolút, igen,
1: ugyanakkor
3: igen,
1: fókuszáljunk igen. Most a szavainkra a ma esti beszélgetésben. Így látod te is, atya, hogy elértéktelenek a szavaink?
4: Most hallottam, nagyon egy maximális egyet tudok ezzel érteni, az jutott közben eszembe, hogy milyen jó volt, hogy úgy kezdődött ez a beszélgetés, hogy csend volt. És ahogy ez jutott meg eszembe, hogy ezek igazán a szavak csendben születnek meg. És hogy nincs csend. Ugye ezzel kezdett, hogy folyamatos szóáradatban élünk, és mivel nincs csend, ezért sokkal valahogy felszínesebbek lesznek a szavaink. És ugye akartam én is behozni ezt a logosz szót, És hogy a logos szóból jön, ugye az ige, de hogy ami megtestesül, de hogy abból a szóból jön a logika szó is, és hogy ha úgy elképzeljük a logikai eszmefuttatásainkat, mint egy gömb, ezen a gömb felszínen szaladgálunk, és akkor be lehet bizonyítani ezt is, meg azt is ugyanarról, mint egy volt az ókorban ez a vitatkozás művészete, ahol megcsináltak azt, hogy ugyanazt, hogy bizonyítsd, hogy van Isten, bizonyítsd, hogy nincs Isten, és akkor ezt kellett nekik vitatkozni, és utána megcserélték őket, és az ellenkezőjét bizonyítsd. Tehát mindent lehet logikusan, de hogy mi van ebben a gömbben? Hogy mi tölti meg ezt a gömböt? Hogy az a logosze, az az ige, ami a teremtő szó, vagy az a ige, ami megtestesült, az az ige, ami a kezdetekkor is ott volt. El tudom képzelni, hogy a kezdetekor volt valami nagy csend, és a teremtő szó egyszer csak az egy tett is volt. Tehát valahogy ez, ami most nekünk így a témánk, ez a szó és a tett, valahogy nekem most az úgy jött be, hogy a szó az már egy tett.
5: Én pont erre gondoltam, és így lenyúltad a gondolatomat. Pont ez volt bennem, hogy mint a zenében is a hangnak akkor van szépsége, amikor előtte és utána megszólal a csend. Ugye azt gondolnánk, hogy a cseng nem szólal meg, de a csend nagyon hangos tud lenni, és nagyon elgondolkodtató, és nagyon jelenlevő tud lenni. És hogyha ez a csend a szavaink előtt és után van, akkor a szónak van értelme. És valahol úgy hemzsegnek a szavak most már, mint hogyha a szavak ebben veszítenék el értelmüket, hogy nincsen átgondolás, mielőtt megszólalunk, vagy meghallunk egy szót, és nincsen feldolgozás, miután hallottunk egy szót.
1: Ezen a fonalon mennék tovább. Mi adhatja vissza a szavaink súlyát? Hogyan adhatunk nekik újra igazi nyomatékot? Nem csak azért, hogy igazunk legyen egy vitában, hanem hogy valóban súlya legyen annak, amit kimondunk, értéke legyen annak, amit kimondunk.
2: De miért úgy kérdezed, hogy mi adhatja vissza? Hát ki adhatja vissza a szavaink súlyát? Egyrészt én magam, az én szándékom, az én meggyőződésem, az én elköteleződésem. Az, ahogy az atya mondja, hogy tett is. Én nagyon érdekes elméletek születtek a nyelvészetben arról, hogy a szót gyakran használjuk tettként, amikor azt mondjuk megesküdvén a másikkal a templomban, hogy igen, tehát az attól a pillanattól érvényes, annak kötő ereje van. Jogilag is, egyházjogilag is, törvényesen is kötő ereje van. Amikor azt mondom, felavatunk például valamit, akkor milyen érdekes, hogy az ember már mindent levág meg, kivág meg, neki dob ugye a pezsgős üveget a hajónak, de végeredményben, amikor azt mondom, hogy ezt az épületet így nevezem el, az a kimondás, a tett. Mint ahogy tett azt mondani valakinek, hogy szeretlek. Azzal teszek valamit, azzal nem leírom, amit érzek, egyfelől nyilván leírom. Tehát magyarán az, hogyha értem, hogy az végeredményben tettem is vele valamit. Tehát amikor egy mondatot kimondunk, néha gondoljunk úgy rá, mintha hazahoznánk egy szatyrot a bevásárlásra. Szóval mit hoztunk haza? Tényleg ezzel akarjuk etetni ma a családot? Tényleg csak ennyit tudtunk ma hazahozni? Tényleg csak ennyi mondani valónk van? Ugye itt a csendről érdekes, hogy mennyire fontosnak tartjuk, mert éppen beszélgetünk arról, hogy a csend milyen fontos, nem egy médiumban. Tehát hogy azért ennek van ellentmondás, hogy amikor az ember ezeket... Vegyük észre például, hogy a leghitelesebb szavaink, amikor azt mondjuk, hogy erre nincsenek szavak. És ezt mikor szoktuk mondani? Az életünk legfontosabb pillanata, amikor nagyon boldogok, és akkor nagyon szomorúak vagyunk. Akkor épp azt mondjuk, hogy ezt már nem éri föl olyan szó, tehát ide már várunk valamit, valami mást is. És aki ezt átélte, az jön rá, hogy de bizony, ha megtalálom a szót, annak meg kell, hogy legyen súlya.
3: Fú, hát én most azon gondolkoztam, hogy amit Petra az előbb mondtál, hogy az embernek az egész, hát hogy mondjam, élete, személyisége kell, hogy álljon a szavai mögött. És a borzalmasan érdekes, így a tudattal foglalkozó tudományokból legalábbis én úgy olvastam, hogy amikor beszélünk, nem feltétlenül tudjuk előre, néha magunkat is meglepetésként ér az, hogy mit mondunk. És csak utána tudatosodik bennünk az, hogy hogyan jött ki.
2: De például most te azt mondtad, hogy borzalmasan érdekes. Igen. ami milyen érdekes jelzőszerkezet, hogy miért azt mondtad, hogy borzalmas. Igen. Valószínűleg te megborzongtál ettől.
3: Simán.
2: De nem volt tudatos.
1: Van át kellene gondolnunk?
3: Nem, ez az, hogy nem. Hanem, hogy a hitelesen azt teszi, hogy olyan mögötte az élet, hogy ami megérkezik, tehát kicsit öntudatlanul megérkezik a világba, az valódi és igaz. Tehát, hogy emögött legalábbis én ezt gondolom, mert nagyon-nagyon ritkán van, nyilván fantasztikusan ügyes ügyvédek, vagy tanárok, vagy nem tudom kicsodák, ők oda tudnak figyelni minden egyes szavukra, és úgy mondják ki, hogy ezt előtte háromszor, négyszer, ötször, vagy nem tudom hányszor végigrágták. De egy ilyen beszélgetésben az ember nem tudja, pontosan nem tudja előre azt, hogy mi fog kijönni, és mit fog mondani, csak később.
4: Ez kapcsolatban a jelenlét, tehát attól lesz érték az, hogy jelen vagyok-e abban a szóban. Vagy jelen van abban szóban valaki más, tehát hogy mondjuk a lélek jelen van-e bennem. Most egy kicsit papból beszélek, mert ugye amikor prédikálunk, nyilván készülünk a beszédre. Az is érdekes, mert szóról beszélünk, az evangéliumról beszélünk, akkor megint beszélünk, magyarázunk. De hogy a készület mellett az, hogy én most kognitív módon mire készülök, hagyni kell azt, hogy egyfelől én ott jelen legyek, befogadó legyek, és hogy a lélek is tudja megszólalni rajtam keresztül. Tehát, hogy valami ilyen töltetek, ettől lesz újra élő a szó, vagy ettől lesz, hogy is mondtad, hogy súlya a szónak.
1: De ez a hétköznapi beszélgetéseinkre is igaz lehet? Tehát amikor nem egy prédikációról, egy szentbeszédről van szó, hanem arról, hogy találkoztam egy baráttal, vagy bárkivel az utcán, szeretnék jelen lenni számára, ahogy mondtátok, ott is valamilyen ilyen hozzáállást kellene tanúsítanom?
4: Nem lehet mindig valószínűleg, tehát hogy amikor emberekkel dolgozunk, és itt előtte Emőkével beszélgettünk erről, hogy akkor épp ott vagyunk, és nagyon-nagyon ráfigyelünk, de hogy azért a hétköznapi szinten tényleg devalválódott, és nagyon sokszor éljük azt is meg, hogy szia, hogy vagy, és akkor megyünk tovább, mert nem tudunk megállni. Tehát biztos, hogy teret kell ennek adni. Tehát, hogy a hétköznapi élet szintjén, de jelezni valahogy lehet az, hogy fontos vagy nekem. Tehát még akár rövid találkozásban is ott lehet az, hogy fontos vagy nekem, meg itt vagyok, szia, de most megyek, mennem kell.
2: Szerintem érdemes arra gondolni, gondoljatok bele, meg a kedves nézők is szerintem hallgatnak minket, hogy amikor például egy kisgyerek kap valamit, akkor mi az első gesztusa? Nevezzük el. Tehát például a nyelv használatának az egyik a jelenlétre leginkább figyelmeztető gesztusa ez, hogy akkor vagy már, ha van neved, és az egy szó. Mostanában nagyon intjük a szülőket arra, hogy az elektronikus kütyüket ne nevezzék el. Tehát ne legyen neve a hangasszisztensnek, és ne hívjuk Alexának, meg, és ez most nem a reklámhelye, mert attól sokkal létezőbb, jelenlevőbb, emberibb, kapcsolatszerűbb lesz, annak nincs neve az, és nem Artudetu, ugye, aki még emlékszik a csillagok háborújából, hanem az egy készülék, tehát hogy például ez mennyire ősi, hogy csak attól vagy, hogy van rád egy szavam, és az egy név.
5: Bennem így a beszélgetés hallgatva az fordult meg, ugye arra gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy sokszor, amikor beszélgetünk másokkal, akkor az nagyon hamar átjön, akkor is, hogyha együttműködőek vagyunk ebbe a beszélgetésbe, hogy míg én kérdezlek és hozzád beszélek, addig rád vagyok kíváncsi, vagy igazából a saját magamat akarom előtérbe helyezni. Egy kerülő úton lehet, de magamat akarom előhozni. És ennek nagyon nagy szerepe van az, ami beszélgetésünkben, ami kapcsolatunkban, a szavak súlyába, hogy amikor kérdezlek, amikor a válaszodat várom, feltéve, hogy várom, akkor rád vagyok kíváncsi, vagy csak magamat akarom hallatni. És szerintem a mai társadalomban már nem várjuk a másik válaszát, csak veszőt teszünk, hogy elmondhassuk a saját válaszunkat és véleményünket. Tehát nagyon sokszor a kérdések, azok úgymond költői kérdések, hogy végre megszólalhassak, ami hiteltelenít minket még a kérdés szintjén is.
2: Ide hagy fűzzek rá egy nagyon érdekes, nagy kutatást egyáltalában nem hívő közösségben végezték, és arról szólt, hogy arra volt kíváncsi a kutató, hogy a gazdaság legsikeresebb és kevésbé sikeres szereplői hogyan kommunikálnak, és mitől, meg sok minden máshogy csinálnak, tehát egészségükre, hogy figyelnek, stb. Ugye azt gondolnánk, hogy ki az igazán sikeres egy szervezeten belül, aki jó magabiztosan kiáll, mindig elmondja a tutit, kioszt mindenkit, kijelentő módba beszél, csupa állítást használ, nem kérdez. Az igazi vezető az beül egy megbeszélés, hogy végigbeszéli, ugye? Van egy ilyen képünk.
1: Ő a főnök inkább.
2: Igen. És akkor ugye van egy olyan típus, aki kicsit figyel, kicsit válaszol, de mindig a maga mindig olyan, nagyon egyelőre játszik. És végül vannak azok, akik csak figyelnek, és csak néha szólnak. És ugye azt gondolnánk, hogy a legsikeresebbnek anyagilag is azok bizonyultak, akik úgy jól hozzák adott. Nem, ők középre beszorulnak. A legsikeresebbek az alázatosak. Ők a legsikeresebbek, meg a legsikertelenebbek is. A sikeres és a sikertelen között, hogy neki van jó önképe, tehát ő azért hiszi, hogy ő is ér valamit, tehát magyarán magát is bele tudja vinni ebbe. Ő pedig nagyon megalázottnak, vagy kicsinek érzi magát. De hogy ez, tehát mindenkinek fejlődne a figyelmet, ha olyan lenne a főnök, aki végigbeszéli a megbeszélést, nem az a jó főnök. Még a gazdasági sikerhez sem az vezet, pedig ez milyen messzire visz a mentális, vagy a spirituális, vagy a hitéleti egészségtől.
1: Az új pápa, a 14. Leó nagyon sokszor beszélt már eddig is arról, hogy legyünk párbeszédben a világgal. Lehet, hogy ő pontosan erre a fajta párbeszédre gondol, hogy valamelyik beszédében említette is, hogy tanuljunk hallgatva jelen lenni a párbeszédben, hogy alázatosakká válunk, és nem csak a saját hangunkat szeretnénk hallani, hanem meghallani azt is, amit valójában mond a másik?
4: Biztos vagyok benne, hogy erről, tehát hogy itt előjött már, hogy a figyelni a másikra, és nem csak a magamat hallatni, mert akkor jön létre a kapcsolat. Tehát ez amiről beszél, hogy a párbeszéd, az kapcsolat. Mert hogyha csak kinyilatkoztatok, hogy én, amit én akarok, akkor nem lépek kapcsolatba. És ettől lesz, és bármilyen akár vallások között, vagy különböző népek közötti a kapcsolat, hogy létrejön, ne csak mindenki maga mondja a magáét, hanem, és ehhez az kell, hogy figyelek rá. Én közlöm azt, amit én szeretnék, de figyelek arra, amit ő mond, és akkor összeéled a kettő, és akkor így kapcsolat jön lé. És a kapcsolatban tud mégis a szeretet is áramolni. Tehát, hogy ez kapcsol minket össze.
5: Talán amit mondasz ebbe, ez a kapcsolódáshoz, tehát a párbeszéd akkor jön létre a két monológ helyett, amikor érződik az, hogy én kíváncsi vagyok arra, hogy te mit akarsz mondani. Tehát tényleg van ez az őszinte kíváncsiság, ami nem azt jelenti, hogy mindent elfogadok, de meg akarom érteni, vagy hogy a csodába látod ezt, mit gondolsz erről, hogy lehet, hogy neked van igazad, már... Tehát ez a gondolat.
4: Nem, mennyire unalmas mindig magamat hallani, de
5: hát kíváncsi vagyok arra, hogy mit mond.
4: Persze, sokkal izgalmasabb, sőt, inspirál az, amit mondasz.
5: Igen.
1: Így tanulunk egymástól, nem?
2: De nem olyan egyszerű ám. Egy kicsit gondoljatok be, vagy gondoljunk bele, amikor a hétköznapjánkban mondjuk politikai kérdésekről beszélünk, és úgy kérdezni valakit, hogy teljesen nyitottan fogadom, tehát a saját elkötel, mondjuk egy hívő és egy nem hívő beszélgetés, ott vannak az előfeltételezéseink, és olyan hangos bennünk, amit hiszünk, gondolunk, fontosnak tartunk, hogy olyan nehéz megtartani, tehát magunkat is meg kell tanítani erre a nyílásra, hogy teljesen tehát teljesen a saját előzményeim nélkül tudjak figyelni. És arra gondolok, hogy most például a nézők olyan, hogy hallgatnak minket, de biztos van rólunk is, hittel meglátták-e őkét, vagy meglátták az atyát, vagy Tamást, vagy nyilván engem, és arra gondolok most, hogy ez a nő a figyelemről beszél, de be nem áll a szája. Tehát, hogy vajon tudom-e ezt, azért ez nem egyszerű, tehát szépen beszélünk róla, de ez egy nagy feladat. Szóval azért ember legyen a talpán, akinek sikerül.
1: Épp erre utaltál, nem Emőke, hogy úgy vagyok nyitott, hogy azt megengedem magamnak, hogy nem fogom teljesen elfogadni, amit ő... Ez nem azt jelenti, ez a párbeszéd és ez a nyitottság, hogy automatikusan igazat adok neked, hanem akkor érveljünk, beszélgessünk, nézzük meg a te álláspontodat is, úgyhogy mondjuk akár nekem hitben van egy stabil álláspontom. Nagyon borgasztás. Hát
3: például ugye az új jó újságíró abszolút nyitott és kíváncsi arra, amit a... Ugye a másik János Pálnak volt, ez a fantasztikus. Ugye röviden összefoglalta az újságírói etikát nagyjából, meg az egész étoszát az újságíróknak. Ugye három dolgot mondott, tényleg három mondat. A jó újságíró ugye mindent megfigyel, nem mindent ír meg, és egy kicsit segíteni próbál. Ugye mindent megfigyelünk, mert kíváncsiak vagyunk az emberek. emberekre. Nem mindent ír meg, mert a méltóságát tiszteletbe kell tartani a másiknak, és nem mehetek el addig, hogy a kárt tegyek benne. És hogyha nincs meg a kis segítség, akarás, nem kell az egész világot, nem fogom tudni megváltani az egész világot, de egy picit segíteni, anélkül nem érdemes ebbe a szakmába belemenni, és szavakat.
5: Azért gyönyörű, ezt én nem ismertem, de azért nagyon szép, mert ebben benne van pontosan az, amire szükségünk van ehhez a kíváncsisághoz, hogy van egy belső stabilitásom.
3: Így van. Hogy nem renget meg a másik ember, bármit mondhat, engem nem fog...
5: És ha mégis módosít, vagy kicsit finom hangol, azzal nincsen semmi baj. Elbírom viselni, mert abban a növekedés lát. De ez egy olyan belső stabilitás kell, tehát ez egy nagyon mély, nem csak meggyőződés, hanem a meggyőződések megtapasztalása kell.
2: Ehhez, a stabilitás.
5: De ugye alázatos is csak az tud lenni, aki belülről stabilan van.
1: Identitás kérdésnél vagyunk, ha jól értem gyakorlatilag, hogy van-e identitásunk.
3: Annál is, de tudod, egy beszélgetésben, amikor beszélünk, és hogy én pozitívan meg tudom erősíteni azt a másik embert, hogy lehet, hogy nem értek veled egyet, de te egy elfogadható, szerethető lény vagy abban a beszélgetésben. Tehát vitatkozni is lehet úgy, hogy közben mi a személyében, hogy ő szeretett ember, meg tudom erősíteni. De
1: ide kapcsolódok. A szavainknak egyszerre van, vagy egyszerre lehet romboló és építő ereje is. Valahol ezt pedzegetjük, nem? Hogy tudok úgy is kommunikálni, hogy akár úgy is, hogy még jót is akarok, de valami óriási kárt teszek, de tudok úgy is kommunikálni, úgy is beszélni, úgy is használni a szavainkat, mert nem csak beszédre használjuk a szavainkat, hogy azzal építem és emelem a másikat, vagy emelem kettőnk kapcsolatát.
2: Elveszek, vagy adok. Tehát nem is a rombolás, meg az építés, vagy nem mindig ez, hanem azzal én ajándékozó vagyok, vagy kiveszem a helyzetből, amit nem. Mert abból indulok ki, hogyha én nem veszem ki, nekem ugyan nem adja senki önként. És ugye azt mondod, hogy identitásról beszélünk, én nagyon nem szeretem azt a szót, hogy identitást túlhasználjuk. Személyek vagyunk-e? Personák vagyunk-e? Tehát élő emberek. Az identitás ugyanis azt jelenti, hogy egy formációja, egy változata.
1: Itt viszont akkor már a teremtettségünknél vagyunk.
2: Így van, pontosan.
4: Igen. De nagyon sok gondolatot elindított, amit mondtatok, mert itt a teremtettségünkből is fakad az, hogy minden ember Isten gyermeke, akkor az a tisztelet, hogy én nekem, akár ha egyetértek, nem értek egyet, ő egy személy, akit én tiszteletben tartok. Én voltam a szolgáltáim révén nagyon egyszerű emberek között is. És nagyon kincseket lehet felfedezni, hogyha te megengeded azt magadnak, hogy őt személynek tekintsd, egy teremtett embernek, aki akkor olyan dolgok jönnek elő belőle, hogy tulajdonképpen azzal teremted meg a kapcsolatot is, meg az ő személyének a kibontakozását, hogy ezt a figyelmet, ezt a tiszteletet megadod. És csodálatos találkozások vannak tényleg a legegyszerűbb emberekkel is. Tehát akkor, hogyha ő személynek érzi magát a jelenlétedben. És ha a jelenlétet mondtam, nem csak nekem kell jelen lennem, hanem neki is jelen kell lenni számomra, és nekem számára. És akkor ott megtörténik az a csoda, ami a szavaknak értelmet ad.
1: Újságíróként, Tamás, tapasztaltál már olyat, hogy voltál olyan helyzetben, amikor érezted, hogy ha most máshol teszed a vesszőt, ha egy másik kifejezést használsz, akár élőszóban, akár egy cikked írása közben, akkor ott valami nagyon komolyan megfordulhat?
3: Fú, hát rengetegszer, és az is, egyébként tulajdonképpen ezen gondolkoztam most, hogy ez a média világ, ez milyen érdekes, mert hogy az ember egy kicsit arra szoktatja rá, hogy ne beszélgessem, hanem hogy kinyilatkoztasson, és elmondja azt, amit ő akart. Tehát, hogy nem egymásra reagálunk, egyébként hál' Istennek itt most egymásra reagálunk, de nagyon sokszor, ugye ezt újságíróként figyeltem meg, hogy az ember interjút készít, akkor általában ugyanazokat a sztorikat hallja vissza. Mert hogy van egy sztori készlet, amit ugye általában egy ilyen helyzetben egy ismert ember el tud mondani, mert ezek a dolgok történtek vele, és ezt úgy nagyjából elmondja. És ugye jó újságíró azt próbálja meg kikerülni, hogy mindig csak ugyanazokat hallja. Tehát valami újdonságot igyekszik belevinni ebbe az egészbe. De az ügyes nyilatkozó meg igyekszik arra terelni a beszédet, hogy azt mondhassa el, amit tud, meg amit ő szeretne, meg amit tudom, esetleg az érdeke fűződik hozzá. Tehát el tudom képzelni azt, hogy devalválódtak a beszélgetések, abban egy kicsit ebben a média világnak is szerepe van, amelyik arra tol minket, hogy ne arra reagáljunk, amit kérdeznek, amit mondanak, hanem arra, amit én el akarok mondani, és én akarok közölni a másik emberrel, mert én vagyok a középpontban.
1: Akkor sokszor már arról van szó, nem, hogy a kérdéseink is valójában kijelentő módban fogalmazódnak meg. Nem kérdőjel, hanem pont van a végén, és abban már én megmondtam a nagybetűs igazságot.
5: És az, amin gondolkozom, ahogy hallgatom ezeket a gondolatokat, hogy miért van nekem arra szükségem, hogy mindenáron az én mondatom, meg az én igazságom, meg az én gondolataim legyenek ide kiterítve és megtapsolva. Tehát miért kellene ennek így lennem? Tehát mi az, amiért nekem ennyire szükségem van, és ugye megint visszakerülök a belső stabilitásra, ennyire szükségem van, hogy én megmutassam magam, és meggyőződésem, hogy az, hogy megtapsolva akarok lenni. Tehát azt akarom, hogy én kerüljek a középpontba, és helyeselve legyek. És ez ugye ez a fajta bizonytalanság, mert ez egy belső bizonytalanság, ez az, ami kiöli a kíváncsiságot. Tehát, hogy a másik méltóságát megőrizni, hogy lehet, hogy észrevettem valamit, amit most mondtál, lehet, hogy tudnék rá nagyon szakszerűen és nagyon jól reagálni, de nem teszem meg azért, hogy megőrizzem, együttműködjek veled abba, hogy a te emberi méltóságodat megtartsam. És ez már mennyire krisztusi vonás, és mennyire fontos lenne, hogy mi keresztények így viszonyuljunk egymáshoz, hogy hogyan tudlak téged támogatni abba, hogy a te méltóságod meglegyen, úgy is, hogy most veled beszélgetek.
4: És ugye ez a méltóság, engem is megfogott az, amikor mondtad, hogy az újságíró nem kell mindent megírnia, és nem kell mindent beszélni se, főleg nyilvánosan. Tehát az, hogy mit, mikor és hol mondunk el. Tehát mondtad a hétköznapi beszédet, hogy de ilyen, mint a hagymahéjak, hát egy szinten beszélünk, de nem lehet a hétköznapi az utca oda menni valakihez is rögtön az ő hitéről, vagy az ő szenvedéséről beszélni. Hát le kell bontani ezeket a héjakat, ki kell nyitni egymást. Tehát azért úgy megyünk be a világba, hogy föl vagyunk azért öltözve, páncélba, meg pajzsa, meg kardokkal, tehát ilyen konfliktusos módon védjük magunkat, de ez egy jó dolog, mert szükségünk van egy védelemre, mert akkor nagyon sérülékenyek lennénk, de ahhoz, hogy letegyük ezeket az eszközöket, ahhoz hát először is idő kell, meg tényleg kell ez a kapcsolatfelvétel. Mikor párokkal beszélgettünk, akkor szoktam ezt a képet használni, hogy ugye mindig a konfliktusos énünkből indulunk ki, ütünk, meg védekezünk. Ez egy ilyen alapzsigeri működés, és hogyha kimerjük mondani, meg megmerjük hallani az egyikünk, a másikunk, a másik érzését, akkor le tudjuk ezt tenni, mert akkor vagy meg tud nyilatkozni az a belső, és ugye az ilyen ülések, amikor lelünk egy párról, az egy ilyen védett környezet, egy biztonságos közeg, ahol kimondhat valami olyan mondatot, amit nem tudott eddig kimondani, mert mindig védekeznie vagy támadnia kellett. És kimondja, és a másik egyszer csak lerakja a kardját, mert hogy akkor ő is kimondja. Tehát az önmagában egy csodálatos dolog, hogy meg kell hallgatni egymást. Ez egy ilyen alappárterápiás eszköz, nem? Hogyha csak annyit csinálsz, hogy moderálod, hogy most te beszélsz, most meg te beszélsz, és te ezt gondolod? Sosem mondtad. Hát nem tudtam elmondani soha, mert mindig vagy támadtál, vagy én támadtalak, vagy védekeztem. Szóval ahhoz, hogy letegyük a fegyvereinket, vagy levegyük a ruhánkat, az idő kell és folyamatos mélyülés kell. Tehát ölelni nem lehet páncélban.
2: Ugye két megjegyzés, ha megengeditek. Az egyik a Tamáshoz, hogy mennyire igaz, ha a mai médiába belegondoltok, hogy folyamatosan összesen kb. 25 ember sztoriát hallgatjuk. Tehát mindig ugyanazok. Ezért is különleges az Agapé asztala, mert itt olyan emberekre is tudunk figyelni, én is nézőként, ha nézem az adást, hogy nem biztos, hogy őt láttam, és az ő sztoriát hallgatom 15-ször. Ez a nagy csapdája a ti szakmátoknak, hogy mivel hírt kell, hírértéket kell produkálni, ezért te azon küzdesz, hogy a 45-ször elmondott sztoriból előás valami aranyat. A másik, amit Emőke mondtál, hogy ugye rengeteg konferenciára megy el az ember, lejár az ideje a beszélőnek, és akkor azt mondja, hogy de még ezt szeretném befejezni, és sajnos még 40 percet beszél általában. Amitől nyilván a közönség úgy érzi, hogy lehet így visszaélni. Ugye tulajdonképpen az életemet rabolja meg, mert én azt hittem, hogy ennyi ideig fog beszélni, és ő mindenféle visszaél ezzel a pulpitus hatalommal. És akkor kezd el az ember gondolkodni, hogy vajon miért érzi úgy, hogy ezt most neki mindenképpen? Tehát mi hiányzik vajon? Vagy milyen megerősít? Tehát miért nem tudja abba hagyni ott? Valahogy jelentőséget tulajdonít, mert azt hiszi, hogy amíg beszél, addig fontos. És ezért van az, hogy egy csomó esetben mondani való nélkül beszélünk. A média világából, ha egy nap kiveszitek, hogy mi volt az, ami ért, szubstancia, lényegileg ért valamit, akkor nagyon sok nap az deficites. És ez a nehéz, hogy van beszélés, de nincs magva. Ugye a Áprili Lajos versében, hogy csak gyökeres szót adj. Csak olyat adj, ami valahova lebír, vagy fölfelé tud kapcsolódni. És nem tudom, hogy mennyire érzékelitek ezt, de emellett a rengeteg beszéd mellett meg nagyon nehezen állítunk valamit. Tehát én fiatalokat tanítok, amikor az ember azt kéri, hogy itt van egy vegyeset, mondj róla egy 5 perces beszédet, és állíts valamit. Azt mindenáron el akarja kerülni.
1: Készültem erre a beszélgetésre, a Teremtés könyvét olvasgattam, és nagyon érdekes volt tapasztalni, hogy minden nap úgy kezdődik, hogy és Isten szólt, és újra szólt Isten, és azt mondta Isten. Isten szava, a kimondott szó, egyben teremtő erő, Isten a szóval teremt. És aztán majd megbeszéljük azt is, hogy ez mit jelent ránk nézve.
4: Nagyon rám nézel, de bárkire nézhetné, mert hogy erre azt lehet mondani, most úgy vezetted fel jó riporterként, hogy erre csak azt lehet mondani, hogy igen. Igen, az Isten szava az teremtő szó, és hogy ahogy mondtam az elején, ez a szó, ez egy tett is. Tehát az, hogy legyen, és meg lett minden, akkor már ide tehetjük azt, hogy ez egy ősrobbanás, hogy legyen, és meg lett minden. Tehát, hogy még a tudományt is bele tudom tenni. Hogy teremtő szó. És hogy ezért fogalmaz így, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és ez az ige megtestesült. Ez nagyon fontos, hogy az egy, a szó az nem, az egy megfogható is, tehát megtestesült valóság is, meg lélek is. És olyan érdekes, hogy amikor az evangéliumot olvassuk, azt nem lehet kiolvasni, mint egy regényt. Mindig újra olvasod, és mindig mást találsz benne. A Szentírás, vagy amit te is mondasz, a Teremtés könyvét olvasod, és felfigyelsz arra, hogy és mondta az Isten, és mondta az Isten. Mert hogy a mondat, a szó, az szintén megint ezt mondom, kapcsolat, és a szeretet kapcsolatban tud megvalósulni. És ezért, amit mondtál, hogy igen, a szó azért mégiscsak fontos a kapcsolathoz, lehet szó nélkül is megölelni egymást, de a szó az, ugye ebből van a vicc, hogy a székely mondja a felesége neki, hogy tudjátok, hogy nem mondod soha, hogy szeretsz. Hát azt mondtam, amikor elvettelek feleségül. Majd ha változik, szólok. De hogy ez, mennyire szükségünk van erre, hogy ezt mondják? Hogy kimondják azt, hogy szeretlek, és úgy mondják, hogy jelen vannak. Mert nagyon tetszik ez a szó, ez a kilúgozott szó, ezt egy tanárom is megmaradt bennem, hogy a szeretet szót is kilúgoztuk. Úton útféle használjuk, meg reklámban, meg mindenhol szeret. De hogy azt a szót úgy kimondani, hogy az jelenlétben legyen, és a másik is jelen van, és amit mondta is, hogy arra nagyon nagy szükségünk van. És ez az elfogadás, ez ad méltóságot, ez tesz emberré, és hát ez a teremtettségünknek egy igénye, hogy kapcsolat.
1: Aztán, ahogy olvastam tovább, ugye nagyon érdekes volt, és utaltunk már rá, hogy az embernek adta az Isten a lehetőséget, hogy elnevezze a föld állatait, hogy ő adjon nevet, és ezáltal társa legyen ebben a folyamatban.
5: Az a csodálatosabb a történetben, mert én ilyen vizuális vagyok, tehát én mint egy rajzfilmet látom ezt a teremtés történetet, hogy azt írja a Biblia, hogy Isten egyenként vitte oda az állatokat az embernek. Tehát, hogy én úgy elkezdem, hogy Isten viszi, és szerinted a zsiráfnak mi legyen a neve? Tehát, hogy és ugye nincsen még neve, mert az ember mondja azt, hogy legyen zsiráf. Tehát, hogy ez egy gyönyörű kapcsolat abban, amit mi hiszünk az emberről, mert ugye az keresztény embernek az ember képe teljesen más. És mi tényleg hiszük azt, hogy képmására lettünk alkotva, és a lelkét lehelte belénk. És amikor az Isten a lelkét adja belénk, akkor a szavaink képesek teremteni. Ezért mondja a példabeszédek azt, hogy élet és halál hatalma van a nyelv hatalmában, és ki él azzal, az szerint eszi annak gyümölcsét. Tehát, hogy nekünk van teremtő hatalma a szavainknak, és van pusztító hatalma. És ezt a legjobban a bántalmazásban lehet meglátni. Mert egy bántalmazó szó egy életre ketté hasítja, ketté karistolja valaki lelkét. És az a gyönyörű, hogy a szavainkkal be tudjuk ezeket a sebeket kötözni, ki tudjuk azokat tisztítani. Ez élethatalma a szóban. És Isten ezt megadja nekünk, sőt, mi több, tulajdonképpen amikor minket hozzá hasonlóra alkot, akkor azt is mondja, hogy csináld, amint én teremtettem. Tehát alkoss, ahogy én alkottam életet. Tehát ez a teremtés történetben a szónak a játéka, az elnevezések, ez egy gyönyörű párhuzam ebbe az alkotásba.
3: Nem az én gondolatom, de borzalmasan tetszik, egy John Lennox nevezetű professzor, egyébként matematika professzor, de fantasztikus ember. Én is. És hogy ő mondta azt, hogy bejövünk ide mondjuk, és ugye ez elnevezésre van szó, és ki van írva, hogy Millennium háza, akkor én arról tudom, hogy emögött egy értelmes lény van, aki azt oda kiírta. Tehát egy másik ember, egy gondolkodó ember, mert ez magától oda nem kerülhet föl. Csak azt mondja, hogy miért nem hisszük azt el, vagy miért nem látjuk úgy, hogy a DNS mögött az egy hatalmas szó, amit az Isten teremtő szava, aki így kimond. És ez valójában egy nagy, gigantikus logosz, hogy kifejezi magát az Isten benne.
2: És érdemes azt is figyelembe vennünk szerintem, hogy pontosan ebben a történetben az és szónak mekkora szerepe van, hogy ugye ráfűződik az egész. Miért? Mert ez az építkezés, ugye a klasszikus retorikában az ilyen típusú kötőszavakból kialakuló alakzatokat úgy hívják, hogy parataxis, mellé rendelem, és ettől felépül a gömb, tulajdonképpen kerek lesz. És az, hogy fűzi tovább, ettől lesz egy világerő, amit az Úristen megteremt. Nem beszélve arról, hogy amit ugye Tamás, te is mondasz, hogy ez, meg amit Emőke is mond, hogy mennyire bántani tud egy szó megépíteni, hogy ugye tudjuk, hogyha valakinek valami rosszat mondanak, az 9-szer, 10-szer annyira esik ladba, mint a valami jót. Ebből mondhatnánk azt, hogy micsoda pesszimista az ember, milyen rosszra hangolt. Nem, valójában nem. Ez Isten figyelmeztetése arra, hogy ne tedd. Tehát benned van a képesség, hogy ennyivel jobban lásd, hogy mennyire rossz valami. Azért teszi, hogy elkerülhessd. Tulajdonképpen a teremtett emberben ott van a képesség, hogy elkerülje a rossz mintát, hiszen meglátja a rosszat. Aznap egy rossz szót hiszen annyira számít, tehát holnap nem beszélhetek így.
1: Hogyan szóljunk akkor a hétköznapjainkban, ha már arról beszélgetünk, hogy a szó egyben tett, az cselekvés, és akkor annak bizonyára tisztázó következménye van?
3: Önmagában szerintem fantasztikus, hogy maga az én személyes tapasztalásom arról, hogyha elolvasok egy mondatot, az bennem érzelmeket tud gerjeszteni. Tehát nem az, én nem látom a másik embert, csak magát a mondatot elolvasom. Vagy látom a kislányomat, aki falja a könyveket, ezeket az érzelmes lányregényeket. És hol sír, hol nevet, hol, de hogy együtt él vele. És ott mondom, ott csak leírt szöveg van, tehát nincsenek gesztusok, nincsenek mit tudom, semmi mögötte. Tehát, hogy ez az egész micsoda teremtő erővel, belső teremtő erővel bírt, egy olyan realitás, olyan valóság jelenik meg, hogy borzalmasan vigyázni kell azzal, hogy az ember mit ír le, és mit mond.
4: De hogyan szóljunk róla, az ugrott be, hogy a feltámadt Krisztus bemegy a tanítványokhoz, és azt mondja, hogy most ugye a pápa is mondta, hogy békesség nektek, békesség mindnyájatoknak. Én vagyok, ne féljetek. És ezt mindent így összefoglalt. Tehát én vagyok, itt vagyok. Ne féljetek, nem kell félnetek, békesség legyen köztetek. Ezek ilyen olyan nyitó szavak, amik tehát így kell valami.

0: adáshoz, ha az Isten azt is adta nekünk, hogy nevezzük el a dolgokat, és hajtsuk uralmunkkal ezt a világot, azt úgy tehetjük leginkább, ha ő ráfigyelünk, hogy ő hogy szól hozzánk. És hogy hogyan szóljunk, én azt gondolom, hogy úgy szóljunk, ahogy Krisztus szólt az emberekhez, vagy azt mondom, hogy akkor tudok gyógyítani a szavaimmal, és az ő gyógyító ereje akkor tud rajtam keresztül hatni, hogyha ha jó szót mondok, ha gyógyító, szeretettel teli szót mondok, ahogy ő is beszélt az emberekkel, vagy ha megbocsátok, tehát hogy hogyan szóljunk, ezt is, van egy ős mintánk erre, az Istennek a mintája, és ez az a DNS, amit megkaptunk. És akkor tényleg teremtő lehet a mi szavunk is.
1: Valahol azon gondolkodom, hogy milyen jó lenne ezeket úgy megtenni, úgy kimondani ezeket a szavakat, hogy ez ne csak szó legyen, hanem a valóságos én, aki vagyok. Nekem annyira tetszik Istennek az a bemutatkozása, amikor azt mondja, hogy én vagyok a vagyok. Tehát, hogy kendőzetlenül, tehát, hogy játszmák nélkül. Tehát milyen jó lenne, ha amikor a másikkal csendben vagyok, és a csend szavát hallatom vele, vagy a kérdésem hangzik el, vagy a válaszom, vagy akár a kritikám, akár a biztatásom, bármilyen szó is hagyja el a számot, de az a szó az én legyek, ne pedig valami, amit felvettem, mert azt akarom, hogy ezt lássad, vagy nem merem kimondani, hogy az enyém. Tehát ez az önazonosság fontossága, és ez egy bátorság. Ez egy bátorság, és ez egy megdolgozott élet, egy megdolgozott identitás, ami különben szerintem nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert minél mélyebbre megyünk ebben, annál jobban rájövünk arra, hogy hú, még mennyi réteg van, amit én nem akarok, hogy ott nem merek még önazonos lenni, ugye? És minél mélyebben dolgozunk magunkon az önazonosságunkon.
0: Annál alázatosabbak is leszünk. Annál alázatosabbak is leszünk, talán minél mélyebbre megyünk.
1: Hát jó lenne, nekem még nem sikerült.
0: Nekem se, de bízom benne, hogy
2: sikerült. Járjunk ezen az úton. Az önazonossággal azt is mondod, Emőke, hogy a tetteink is hitelesítsék a szavainkat? Tehát ez is az önazonosság része? Hogy ne essünk abba a hibába, hogy a népnyelv fogalmaz, hogy bort iszunk és vizet prédikálunk? A tetteink és szavaink szinkronban legyenek egymással?
3: Szerintem így is indítottunk, tehát hogy magam vagyok a szavam, Emőke, és az előbb ezt mondta, hogy az, hogy hát erre ugye szakkifejezések is vannak. Egyébként nagyon érdekes, hogy aki hallgat minket, az meg is tudja mondani, hogy egyek vagyunk-e azzal a szóval. Az ember lehet bármilyen professzionális, megtanulhat bármilyen kameratechnikát, bármilyen színpadi. Egész egyszerűen olyan mérhetetlenül a jelenlétben annyira érződik, hogy ő önmaga-e. Ugye ezért is ugye a szó a csenddel, a figyelemmel, a testbeszéddel együtt érvényes. Ugye van is egy ilyen mondás, hogy olyan hangos az, aki vagy, hogy nem hallom, amit mondasz. Tehát, hogy a kettő akkor egész. Egy kicsit az ember így van a hivatásával is. Tehát lehet valamiről beszélni, valamiről, vagy valamit beszélni. A valódi beszélés az a valamit. Tehát ténylegesen egy vagyok. Az a dolog, és ugye kérdezted itt, hogy kell beszélni, szerintem háromféleképp. Egyrészt örömmel, hogy az Úristen megadta ezt a képességet, hogy beszélni tudunk. Mert ez egy öröm, és egy hihetetlen ajándék, hogy erre képesek vagyunk. Másrészt a másik iránti figyelemmel és szeretettel. Még akkor is, ha az nehéz, mert azért ilyen nagyvárosi helyzetekben elképzelem, amint a kocsiból valaki kiszól, és én nagy szeretettel nézek rá, mint ő éppen egy ilyen jó kis valamit elsüt. És akkor is. És végül szerintem mindig arra kell törekedni, hogy az igazságot is szeressem, hogy abban a szóban valami mély igazságutat találhasson rajtam keresztül a teremtő által.
1: És ez az igazság pedig az Isten ismeretéből jön. Ugye annyira szép ez a bölcsesség kezdete, az Úr félelme. Tehát, hogy azt az igazságot képviselni saját kútfőből nem lehet, mert akkor az megint az én
3: ezért,
1: agyviharom.
3: És igen. Ezért nem információt közlünk, amikor kommunikálunk, mert az másról szól, az egy adat. Nekem hanem ezért beszélgetés az igazi kommunikáció.
0: De amit mondtasz,
4: Semmi. Csak arra gondoltam, hogy az egy fantasztikus dolog ez, hogy egyáltalán létezik ilyen, hogy hazugságvizsgálógép, nem? Hogy vannak fiziológiai tünetei annak, és biztos vagyok benne, hogy nekünk van egy olyan képességünk ember.

0: meg amit nem tudunk lokalizálni, hogy mi ezt érezzük. Tehát akivel beszél, az ember érzi, hogy hiteles-e vagy sem, és hogy mégis miért hiszünk olyannak, aki esetleg nyilvánvalóan hazudik nekünk, szerintem azért, mert el akarjuk hinni. Tehát akarjuk elhinni azt, amit mond. És ezzel kicsit magunkat is becsapjuk. Mert hogyha ezt egy gép érzékelni tudja, akkor majdnem biztos vagyunk benne, hogy a többi emberi lény is valamilyen módon, most még nem világos módon érzékeli azt, hogyha nem igazat mondanak neki. És hogyha érzékenyen figyelünk a másik ember, akkor ez le is lepleződik. De hogyha hinni akarunk, akkor nem.
1: És ez vonatkozik magunkra is, tényleg, hogy magunkat is becsapjuk, de saját magunkat is becsapjuk sokszor. A szavak és a tettek, amit mondtál, hogy ennek az összhangjáról, nekem is a Szentírás jutott eszembe, hogy ugye van ez a irgalmas szamaritánus történet, hogy megy a pap meg a levita imádkozni, és jön az irgalmas szamaritán, és oda megy a megvert, agyonvert emberhez, és bekötözi a sebeit. És akkor azt kérdezi, hogy ki volt a fele barátját, aki segített rajta. És hogy itt nagyon kijön az a szavak és a tettek. Tehát, hogy lehet beszélni a szeretetről, meg Istenről, de hogyha ez nem nyilvánul meg a tettekben is, beszéltünk sokat arról, hogy a szavak is tettek, mert maga az ima is tett, másokért való tett, de hogy eznek az összhangnak, ez nagyon fontos, hogy az összhang meglegyen. Vagy ugyanez, amikor az apa mondja a fiainak, ennyinek, menj ki a szőlőbe kapálni, azt mondja, kimegyek, de nem megy ki. A másik azt mondja, menj ki, azt mondja, nem megyek ki, de kimegy. És akkor melyik tette meg azt, amit az apja kért, aki kiment, bár azt mondta, hogy nem. Szóval nem véletlen, hogy ilyeneket Krisztus behoz az evangéliumban.
2: Ez egyébként azt is mutatja, ha belegondolunk, meg amit Tamás is itt említett, hogy miért hiszünk a hazugnak, pedig tudjuk, hogy
3: Ez az társadalmi méreteket öltöm.
2: Szerintem azért hiszünk, mert végtelenül kényelmes. Mert jó tehát mindaz, amiről szerintem itt mi ma beszélünk, ez azért nem mindig könnyű. Emögött van erőfeszítés, elhatározás, odaadás, energia, az a típusú energia, ami többé tesz minket, és nem kevesebbé. De azért ez nem megy magától, ez nem folyik belőlünk, és amikor a hazugot elhallgatjuk, ezért jók a szikofanták, ugye, hogy egy kicsit úgy hazudik, hogy még jól is érzem magam tőle. Csak megint csak idefűzöm, hogy például ugye a mesterséges intelligencia folyamatosan kommunikál bizonyos programjai, ugye? Tehát az emberek odaülnek és beszélnek egy géppel, majdnem olyan, mintha beszélgetnének, teljesen embernek is érzik. És bizony ez a gép, és ezt nagyon nehezen vesszük észre, az az egyik lényeg, a programozásnak egyik lényeges eleme, hogy akkor használjuk fel őt újra, hogyha soha nem mond ellent. Tehát, hogyha hiába kérdezem meg, hogy mit tudom, egy adatot, én azt hiszem, hogy úgy van, ő mond valamit, tehát a gép előhozza a saját adatára, a helyes adatot, én meg azt mondom, hogy szerintem nem, akkor azt fogja mondani, hogy igazad van, neked van igazad. És ez a hazugság. Mert annyira kényelmes ebben élni, tehát vegyük észre, hogy az új technológia erre a kényelmes szintre van hangolva. És ezért ilyen kellemes, ezért választjuk a nagypapánk helyett, aki lehet, hogy azt mondja, hogy de kisfiam, ezt gondold meg még egyszer, vagy rákérdez valamire, amiben nem esik jól belegondolni, mert olyan egyszerű lenne most a vacsora után csak úgy lazítani. Szóval, hogy erre figyelni kell, hogy ebben van munka.
4: És ennek mentén én még hozzátenném az, hogy ugye tovább feszegetve ezt, hogy miért hallgatjuk végig a nem őszinte beszédet. Lehet, hogy ebbe az is benne van, hogy nincs bátorságunk megállítani. Ami mögött rengeteg minden lehet, hogy miért nincs bátorságom, akár megtapasztalások, hogy amikor korábban valakit megállítottam, akkor megkaptam érte a büntetésemet. És az is lehet, hogy azért, mert érzem az, hogy nem igaz, de nincsen más, amivel helyettesítsem. Tehát, hogy mögöttem van egy űr, egy tartalom nélküli űr, tehát ha nincsen bennem tartalom, akkor még akkor is, amikor megtapasztalom azt, hogy ez egy hamis felkínált szöveg, nem merem elutasítani, mert mit kínáljak helyette? És ugye ez azért izgalmas, mert a mai kultúránkban ez nagyon dominánsan jelen van, hogy ha nem tudok mit felkínálni, mint állítás, olyan jól kifejtettétek olyan szépen, ahogy te is mondtad itt, hogy megtanítani a gyerekeket arra, hogy mondják azt, hogy állítom, tehát hogy valamilyen állítást végigvenni, de ahhoz kell, hogy legyen tartalom. Különben nem merek szembe menni azzal, amiben nem hiszek, vagy nem tartom igaznak.
3: Akkor itt a beszélgetésünk végén azt kérdezném tőletek, hogy hogyan induljunk el? ha kis lépésekben hiszünk, hogy felépítsünk egy olyan ént, ami nyitott már arra, hogy a szavainak súlya legyen, ami úgy van jelen a világban, hogy ennek az embernek a szavára lehet adni, mert a kimondott szó kötelezi őt. Merre induljunk?
4: Bennem, én egy gyáva ember vagyok, már nagy a szám, és én nekem sokszor remeg a lábam, mielőtt valamit kimondok, aminek érzem, hogy súlya lehet, és én azt szoktam ilyenkor magamban röviden elmotyogni Isten fele, hogy segíts úgy látnom magamat, ahogy te látsz engem, mert akkor semmi más nem fog számítani. Az nagyon megváltoztatja az egész perspektívánkat, amikor kimerem azt mondani, hogy csak úgy akarom magamat látni, hogy te látsz engem, mert akkor belemerek állni abban, miben hiszek.
1: Folytatnám azzal, hogy nagyon egyetértek, hogy ahogy te látsz engem, és ahogy te látod a másikat, és hogy azt gondolom, hogy ez is egy hitkérdés, hogy hiszünk-e abba, hogy a másik, hogy mindenkiben ott van a vágy az őszinte szóra, vagy az őszinte kapcsolódásra, még ha nem is azt tapasztalom, vagy ijesztő is, hogy elhiszem-e azt, hogy minden teremtett ember vágyik a kapcsolódásra, vágyik a szeretetre, vágyik a jó szóra, a szóra, oda-vissza, és hogy ezt meg tudom-e találni, azt a kaput, vagy azt a ablakot, vagy azt a rést, ahol be tud menni valami olyan szó, ami teremtő módon kinyitja számomra. És mivel vége nem mondom, és eszembe jut egy-két ilyen történet nagyon nehéz helyzetekben, most elmondok gyorsan egyet, hajléktalanokkal foglalkoztam, és akkor egymásnak mentek késsel éjszaka részegen, és akkor közéjük álltak. És akkor az a pillanat, és nem szúrt le, hanem csak ránéztem, és az embert láttam benne, mert köztünk volt már egy kapcsolat, és megállt, és elengedte, és elállította a kést. Ez nem én voltam, de ez azért volt, mert valami hit vitt oda, hogy ezt most nem kell engedni, de hogy az már teljesen valami olyan erő volt, ami isteni erő volt. De hogy higgyünk ebbe, hogy ez működik.
0: Elsőre azt akartam volna mondani, hogy akkor igyekszem majd fejleszteni magamat a figyelembe, az odaadott figyelembe, hogy még jobban tudjak koncentrálni arra az emberre, akivel beszélgetek. De aztán rájöttem, hogy én is azt szeretném valóban, amit az Emőke mondott, valójában azt szeretném, meg amit te is, András, hogyha az előbb ugye elmondtál, hogy tudjam jó Istenre bízni saját magamat, és akkor átadni, mint egy médium, ugye, hogy én akkor ne én cselekedjek, hanem Krisztus cselekedjen bennem. Tulajdonképpen erre vágyom a leginkább.
2: Induljunk szerintem azzal a végtelen boldogsággal, hogy ami igazán jó történhet velünk. És csak úgy, hogyha jól csináljuk.
1: Most ilyen jó történt velünk egyébként, nem? Valahogy én azt értem meg, hogy ez jó.
3: Jó történt velünk. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmet. Ezt a műsorunkat és minden korábbi adásunkat is újra megtekinthetik a mediaclick.hu oldalon, illetve a Bizony Isten YouTube csatornán. Utóbbin a hétvégén jelentkezik majd az Agapé Plus podcast következő epizódja is. Foglaljanak helyet az Agapé asztalánál a jövő héten is, addig is Isten áldjon Önöket!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nyugalmunk Krisztusban van. A mai ige: Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 9. verse. Annak okáért megvan a szombatja, nyugodalma az Isten népének. Gondolatok az igéről. Isten gondoskodott nyugalomról, és vannak, akik be is fognak menni abba. Akiknek először hirdette Isten, hitetlenségük miatt nem kaphatták meg. Ezért ezt a nyugalmat Isten választott földi népe még nem élvezheti. Józsué hiába ajánlotta azt a népnek, és Kánaán földje hiába kínálta azt. Csak a hívőknek lehet részük benne. Ezért igyekezzünk bemenni ebbe a nyugalomba. Ne küszködjünk tovább a bűnnel és a régi önmagunkkal, ne bízzunk tovább saját cselekedeteinkben, még ha azokat nagyon jónak is tartjuk. Mert ugyan vannak egyáltalán ilyen nagyon jó cselekedeteink. Hagyjuk abba a magunk erőfeszítéseit, ahogyan Isten is megpihent a 7. napon. Legyen az Úr Krisztus elvégzett munkája egyedüli vigasztalásunk. Ő mindent tökéletesen elrendezett. Az igazság nem követel többet. Krisztus Jézusban nagy békesség lehet az osztályrészünk. Ami a gondviselés dolgait illeti, mint a kegyelem munkáját bennünk, vagy az Úr munkáját másokban, vessük ennek terhét az Úrra, és találjunk benne nyugodalmat. Ha az Úr igát tesz ránk, azt azért teszi, mert annak hordozásában megtaláljuk a nyugalmat. Hit által munkálkodjunk azon, hogy belépjünk Isten nyugodalmába, és mondjunk le az önelégültség, a lustaság hazug nyugalmáról. Jézus Krisztus maga a tökéletes nyugalom, és benne mi is teljes nyugalmat találunk. Teremtés hete ünneplése. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon tegnap szeptember 27-től október 4-éig ünnepeljük. A téma: víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz, írja Ezékiel könyve. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösségek számára kifejtve és alkalmazva. Bíztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. Október a Reformáció hónapja, programsorozat. Motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, írja Zsoltáros. Az ünnepélyes megnyitó Budapesten október 1-én 18 órakor lesz a Deák-téri evangélikus templomban. Szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 és 15 óra között a szombathelyi evangélikus gyülekezetben. Ökumenikus missziónapot tartanak Sziget-Szent Miklóson október 11-én 17 órától az Újvárosi Református gyülekezetben. A Reformáció gála estet október 18-án délután 5 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Reformáció istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agapé Pünkösdi gyülekezetben. A hónap záró alkalma pedig a Reformáció megemlékezés, október 31-én délután 5 órától lesz a Reformáció parkban, a Fasori Evangélikus gyülekezet mellett. Magyar Péter meghívta Magyarországra 14. Leó pápát. Kiderült, mit mondott neki a katolikus egyházfő. Újabb diplomáciai lépést tett a miniszterelnök a Vatikánban, ahol személyesen hívta meg Leó pápát Magyarországra. Magyar Péter szerint a megbeszélésen őszintén beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról is. Magyar Péter meghívta 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra, miután csütörtökön négy szem közt tárgyalt vele a Vatikánban. A magyar miniszterelnök a találkozón Magyarországról, Európa kihívásairól és a mesterséges intelligenciáról, valamint a fiatalok elmagányosodásáról is beszélt. A miniszterelnök csütörtökön az apostoli palotában négy szem közt tárgyalt az egyházfővel, majd a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával is beszélt. A kormányfő a találkozóról azt mondta, hogy sokat beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról. Szóba került az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligencia, valamint a fiatalok elmagányosodása is. Elmesélte Leó pápának az utóbbi évek magyarországi eseményeit, és arról is beszélt, miként lehet sikeres a politika, amely őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul. Ki választ püspököt? Lezárult a választás, és rögtön el is kezdődött egy újabb kampány. A református egyházban megkezdődött az általános tisztújítás. A hat évente ismétlődő általános tisztújítás bevett gyakorlat egyházukban. Ekkor választják meg gyülekezeteik az egyházi előjárókat, püspököket, espereseket, egyházkerületi és egyházmegyei gondnokokat, zsinati tagokat. Nyilvánvaló, hogy a gyülekezetek számára sem közömbös, ki lesz a püspök, ki áll majd a következő hat esztendőben egy-egy egyházkerület, illetve a zsinat élén. Csak hogy a püspöki tisztség az egyházban nem uralmat, hanem szolgálatot jelent. Éppen ezért nem csak az számít, kit választanak meg, hanem az is, milyen úton jutnak el a döntésig. A püspök és a presbiter az új szövetségi gyülekezet vezetésére, pásztorolására van hivatott. A kereszténység térhódításával a püspöki tisztség fokozatosan több gyülekezet felügyeletét látta el, és idővel rangot jelentett.
1: Kulturális programajánló.
2: Tompa Mihály születésnapja. Tompa Mihály költő, református lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Rimaszombatban 1817-ben szeptember 28-án született. Arany János mellett ő alkotta meg a Nemzeti Fájdalom nagy líráját. Ismert allegorikus versei a Gólyához, a Madár fiaihoz, Új Simeon, Ikarusz. Hajdan legnépszerűbb alkotásai a didaktikus virágregék voltak. Az én lelkemen is szálljon le béke, csend. Higgyek, reméljek, s ezt lehessen mondanom. Ha elvesztettem itt, majd megtalálom ott. Legyen meg hát, Uram, te szent akaratod. Sík Sándor halálának napja. Sík Sándor halálának 62. évfordulóján emlékezzünk a sokarcú, Kossuth-díjas alkotóra, aki 1889. január 20-án született, és 1963. szeptember 28-án hunyt el. Piarista tanár, tartományfőnök, mintegy 20 kötetes költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, cserkészvezető, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat. Jellegzetesek lelkiségi és pedagógiai munkái, működött, mint lelki gyakorlat vezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. Rendszeresen publikált az Élet és a Vigília katolikus folyóiratokban. idézzük föl alakját Fákja című verse részletével. Testvéreim, megálljatok és üljetek le mellém, mert íme mondom néktek, erre fog jönni, akit ti kerestek, ő adta a fákját a kezembe, és fényét ő gyújtotta meg. Októberben is kelemföldi barokk esték. A kelemföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet október 10-én szombaton délután 5 órától a kelemföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Peterson Swilling művei közül az Echo fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Ciacona és a Fis-moll prelúdium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai az Alain Gott, valamint a C-moll prelúdium és fúga zárja. Az alkalmon igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellékreformátusságának legnagyobb évenkénti találkozójára, a Rádai napokra, melyet idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendeznek meg október 1. csütörtök és október 3. szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek, szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Gályarabok és parton maradottak. Telt ház előtt a Deák téri evangélikus templomban tartották szeptember 22-én a protestáns gályarab prédikátorok kiszabadításának 350. évfordulójára írt Láttad é Isten című oratórium bemutatóját. A versezzen és előadás Fabinyi Tamás nyugalmazott püspök kezdeményezésére és narrációjával valósult meg. Szövegét Szabó T. Anna József Attila díjas költő jegyzi, a muzsika Kossuth díjas Grillus Dániel szerzeménye. A budapesti díszelőadás előtt Prőle Gergely, az Evangélikus Egyház országos felügyelője köszöntötte a jelenlévőket, és helyezte tágabb emlékezettörténeti kontextusba az alkalmat. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Egyre melegebb, jó részt száraz az idő. Ma hétfőn is derült napos, száraz idő várható, a légmozgás is mérsékelt marad, és 23-26 fokunk van. Kedden derült, gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható. A jelen számítások szerint a hét elejére napos, száraz időkör vonalazódik, a levegő pedig tovább melegedhet, beköszönthet a vénasszonyok nyara.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.
0: A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, összeállítást hallgathatnak Glinka válogatott zenekari műveiből.

kedves hallgatóink, összeállítást hallgathattak Glinka válogatott zenekari műveiből. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap, szeptember 29-én kedden 6 órától lesz. Molnár Lilla, Háj János, a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyi köz 3 szám alatt. Gályarabok és parton maradottak. Teltház előtt a Deák téri evangélikus templomban tartották szeptember 22-én a protestáns gályarab prédikátorok kiszabadításának 350. évfordulójára írt Láttad-e Isten című oratórium bemutatóját. A verszerzenés előadás Fabinyi Tamás nyugalmazott püspök kezdeményezésére és narrációjával valósult meg. Szövegét Szabó T. Anna József Attila díjas költő jegyzi, a muzsika Kossuth díjas Grillus Dániel szerzeménye. A budapesti díszelőadás előtt Prőle Gergely, az Evangélikus Egyház országos felügyelője köszöntötte a jelenlévőket, és helyezte tágabb emlékezettörténeti kontextusba az alkalmat. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel, immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imád, böjtöt és békés jelenlétet magába foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, a Nagyvárad tér 1 szám alatt, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az életvédelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Új programok az idei nyitott portakapukon. A Tiszántúli Református Egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott portanapoknak. A rendezvénysorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma hétfőn is derült napos, száraz idő várható, a légmozgás is mérsékelt marad, és 23-26 fokunk van. Kedden derült, gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasjuk a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk János első levelében, és itt a 4. fejezet 20. versében és a 21. versében a következőképpen. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szereteti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.

0: Drága mennyei atyánk, köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, a te fiadat, és köszönjük, hogy ő rajta keresztül tanultuk meg, hogy mit jelent a szeretet. És kérünk téged, segíts, hogy ne csak elméletben tanuljunk, és ne csak valami nagy vallásos meggyőződéseink legyenek a jóról, meg a szépről, meg a szeretetről, hanem a kézzelfogható területein az életünknek, a mindennapi életben. Segíts úgy élni, ahogy ezt te mutattad, és ahogy tanítottad. Köszönjük, hogy a te lelkedet is elküldted, hogy segítségünkre legyen ebben. Segíts igénybe venni az ő segítségét, mert nagy szükségünk van rá. Köszönjük, hogy Biblia tanulmányunkban is te leszel velünk. Kérünk, adj nekünk gondolatokat, ami mások építésére is alkalmas. Az Úr Jézusért kérünk. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek ismételten benneteket, szeretettel és tisztelettel köszöntjük, akik különböző médiumokon keresztül hallanak bennünket. Szeretet és igazság. Ahogy mi ezt a földi mindennapjainkban látjuk, a szeretetből következik az igazság, vagy az igazságosság. Az igazságból nem mindig vezethető le a szeretet. És nagyszerűen tanulmányunk összefoglalja, hogy a szeretet gyakorlati módon igazság formájában megy tovább. Az következik belőle. És Isten először szeret bennünket, ha egyáltalán beszélhetünk Isten jellemtulajdonságairól, hiszen mi töredékesen látjuk, töredékesen, mint egy puzzle tesszük ki, de mégis Istenben a szeretet az, ami egy nagyon erősen domináns jellemtulajdonság, és ebből következik, hogy igazságos. Mert akit szeretek, ahhoz igazságos vagyok. És ez valami csodálatos két parancsolatban, két törvénykönyvben, két gyűjteményben jelenik meg az egész Szentírásban, a szeretet és az igazság törvényében. Máté evangélium 19. fejezet 16. versétől a 22. terjedő versek, Székely Marika. Mit mond számunkra az ige?
2: És ímé hozzájövén egy ember mondanéki: jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondanéki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondanéki: melyeket? Jézus pedig mondta: ezeket. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy. Tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Mondanéki az ifjú: mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozásom van még bennem? Mondanéki Jézus: ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el a vagyonodat, és oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva, mert sok jó szága vala.
1: Köszönöm szépen. Van ebben a történetben, különösen az elején egy ilyen felfutó ág, és aztán van egy ilyen mély völgybe jutó ága, amikor azt látjuk, hogy egy ember felismeri, és majdnem lép, és majdnem elfogadja, aztán elszomorodva elment. Nagyon kevés az az olyan ember, aki Jézussal közvetlen kapcsolatba került, és végül nem őt választotta. Ez talán azt is mondhatnám az egyik kivétel, vagy a kivétele kivétele. De vajon mit mond ez számunkra? Marika.
2: Ugye a két parancsolatot együtt kell teljesíteni. Egyik a másik nélkül nem megy. Ha Istennek engedelmeskedünk, a 10 igéjét megtartjuk, de a másikat semmibe veszem, csak hibáit látom, elítélem, akkor nem töltjük be a törvényt. Nagyon nehéz elhordozni egymás szeretetbe, hogy ez mit is jelent a valóságba. Isten a hibáink, bűneink ellenére is szeret. Hát akkor nekünk is szeretni kell a másikat. Nem a bűnt, hanem a bűnöst, hogy lehetőséget kapjon arra, hogy a hibáiból megszabaduljon. És ettől a két parancsolattól függ a törvény. És elgondolkodtam, hogy miért kell részletezni, hogy ne ölj, ne paráználkodj, stb. Mert részletesen mondja István, hogyha szereted a másikat, akkor ezeket nem teszed.
1: Köszönöm szépen. László, Drábik László testvér.
3: A jelen helyzetre úgy fordítanám le a történet végét, hogy az a felszólítás, ami a fiatalembernek szólt, hogy add el minden vagyonodat, és jér és kövess engem, az valójában nekünk is szól. És nekünk is válaszolni kell rá. Lehet, hogy nem mindenkitől azt kéri az Úr, hogy adj el minden vagyonát, de azért ebben az is benne van, hogyha szűkölködött lát az ember, akkor ne hunja be a szemét, hanem tegye meg azt, amit tőle telik. És mit jelent a jár és kövess engem? Mert ezt más helyen is mondja az Úr. Csak úgy lehet követni Krisztust, ha úgy követjük, ahogy ő mondta. És ő mit mondott? Vegyétek fel az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges, az én igám könnyű, nem nehéz. Tehát ne gondoljuk azt, hogy a felszólítás az tőlünk független és bennünket nem érint, és csak úgy tehetünk eleget, hogyha egyébként azt szerint járunk el, ahogy Jézus Krisztus megmondta.
1: Köszönöm szépen, István.
4: Hát tulajdonképpen, ahogy a nagy parancsolatot később Máté is megfogalmazza, ugye azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből és elmédből. Itt van egy kis szó az, hogy teljes. Ez nagyon fontos, hogy nem szeretgetni, hanem teljes szívedből egészen. És a második parancsolatban is van egy szó, ami engem nagyon, nagyon megérint, azt pedig azt mondja, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. Úgy kellene a másikat szeretni, mint magadat. Ez egy, szerintem egy nehezítés a feladathoz, mert ezt meg tudjuk érteni. És itt visszatérve ide a gazdag ifjú példázatához, tulajdonképpen gazdag ifjú azt hiszi, hogy betartja a parancsolatot, de nem tanúsított a szeretetet a szegények iránt. És ha jól figyeltük az igét, tulajdonképpen az két kőtábla közül a második kőtáblára, tehát majdnem az össze 5, 6, 7, 8, 9. parancsolatra utalt itt a szöveg, amit felolvastunk. Tehát ez az emberek iránti, egymás iránti szeretetet hangsúlyozza különben. Ugye, és ha ez nincs meg, akkor és a kettő nem kapcsolódik össze, akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem tartjuk meg a parancsolatot. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a két parancsolatnak az összefüggését, ami egy szóval is összefoglalva, hogy szeretet, ami egyenlő szerintem a törvénye, mint a két táblára vonatkozó dolgokra vonatkozik.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
5: István már egy kicsit elkezdte azt a gondolatmenetet, amit én is szeretnék folytatni, hogy itt, amilyen parancsolatokat Jézus felsorol, ez a második kőtáblán van, az ember és ember közötti viszonyt szabályozza. És mivel ez a ifjú tulajdonképpen, hát jónak tartotta magát, ő úgy gondolta, hogy mindent megtett, ezt ki is mondja, az Úr Jézus jó pedagógusként, már elnézést, hogy ezt mondom, hagyja, hogy megmaradjon ebben a hitében, Tehát azokat a parancsolatokat mondja, amire tudja, hogy az ifjú azt fogja mondani, hogy de én ezt megtartottam, megtartottam. És mi van a másik parancsolattal, a másik kőtáblával, ahol Isten és ember közötti viszonyról van szó, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. És én úgy gondolom, hogy itt egy olyan példát mutat neki Jézus azzal, hogy el kéne adni a vagyonát, amit fölismert, hogy ő ezt nem tudja megtenni. Azaz ki az Istene? Már bocsánat, az élő Isten, a mindenható Isten, Ábrahám és Izsák Istene, mert ugye itt az Ószövetségnél tartunk még. Nem, neki a vagyon fontosabb volt, mint Isten szava, amit mondott. Mert hogyha a vagyonhoz jobban ragaszkodott, mint Istenhez, akkor az az Istene. Amihez én legjobban ragaszkodok, az az Istenem, már bocsánat, az határozza meg a mindennapjaimat. Ez lehet a férjem, feleségem, gyerekem, szépségem, és nem tudom, a pénzem is. Itt a gazdag ifjúnál a pénz nagyon ragaszkodott, a pénzhez nagyon ragaszkodott. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon elgondolkodtató a mi számunkra is, kapcsolódok Laci bácsihoz, hogy ebből én meg kell, hogy értsem azt, hogy vizsgáljam az én szívemet, hogy mi ez, amihez nagyon kötődöm. Talán jobban kötődöm, mint Istenhez? Mert hogyha jobban kötődöm, akkor bizony nagy bajban vagyok, mert nem az élő Isten szolgálom, hanem mondjuk ki valamilyen bálványt.
1: Ugye eszembe jut, hogy a zsidók megtanulták a pogányoktól a pénz szeretetét. De ne kecsegtessük magunkat. Egy harmadik századi patrisztikus író pedig még a keresztény üldözésnek a vége fele azt mondja, hogy azért vagyok szomorú, mert a keresztények megtanulták nagyon szeretni a pénzt. Szóval ez egy ma is élő és eleven kérdés, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ne szeressük a pénzt.
5: A mammon mindig idegen Isten volt.
1: Igen, igen. Gyula, aztán utána Tibor, az Gábor.
6: Ha megfigyeljük Jézust, hát a farizeusok is nagyon sokszor belát az ember gondolatvilágából. És hát itt is előre Isten belát. És nekünk számunkra az a komoly lecke, hogy ha Isten elé járulunk, akkor ezzel legyünk tisztában, hogy Isten ismeri az indítékokat, a szándékokat. Többi mindig az, amit elmondhatok, csak ezt az egyet kell komolyan vegyük. Nem lehet Istenhez újjárulni, ha ne legyünk annak tudatában, hogy ő teljesen ismeri indítékainkat, szándékainkat, gondolatainkat, ragaszkodásainkat, még lehetne sorolni.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: És ez a példa, amit a történet mutat nekünk, mert ez nem példázat, ez sajnos teljes valóság volt, nagyon gyorsan bizonyítja, hogy milyen könnyen el lehet jutni egy néhány perc alatt az együtt akarok lenni Krisztustól a hallani se akarok róláig. Hiszen gondoljatok bele, ez a fiatalember bejelentkezett mennyei állampolgárságért. Megkérdezte, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek. És amikor az Úr Jézus erre a dologra több részben válaszol, a végén nem akar mennyei polgárjogot. Amikor az Úr Jézus azt mondta neki, hogy add el a vagyonodat és jár, kövess engem, akkor ő teljesen konkrétan arra hivatkozott, amit ő tett. Pál apostol ezt úgy fogalmazza meg a korintusi második levélben, hogy ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus ajándékát, aki gazdag létére megszegényedett értünk, hogy mi az ő megszegényedése árán meggazdagodjunk. Tehát valamit megtett az Úr Jézus, és azt mondta, hogy te követőm akarsz lenni, akkor gyere, aztán kövess. És nekem ebben a történetben van egy szörnyű hiányérzetem. Lehet, hogy nem csak nekem. Nem mondja Jézus, amikor a fiatal ember elindul, hogy faképnél hagyja, hogy jaj, gyere már vissza, gondoljuk együtt ezt újra. Nem gondoltam én ezt ennyire komolyan. Hagyja elmenni. És azt hiszem, hogy ez egy igazából a mai ember számára talán szeretetlenségre utalna, de hát az övé a döntés. Ha mennyei polgárjogot szeretne, annak megvan az ára. Ingyen kegyelemből kaptuk a váltságot, de mégis a mennyei polgárjognak a Krisztus követés az ára. És hogyha mi elkezdjük méricskélni, hogy mit ér nekünk, meg mennyit ér, akkor nem ismerjük a Krisztus értünk hozott ajándékát.
1: Köszönöm szépen. Tóth Gábor testvér.
7: Ebből is látszik, hogy Krisztus Isten fia volt, és hogy nem írhatta egyetlen ember sem az evangéliumokat, mert olyan mély pszichológia van benne. Egyszerűen Jézus gyakran nem arra a kérdésre válaszol, amit az illető kérdez, hanem ő belelát ugye abba az emberbe, hogy ez el is hangzott, és a gyökér problémára tapint rá azonnal. Egy Nikodémussal való beszélgetés, ugye egészen másra válaszol. Egy samáriai asszonnyal való beszélgetés, az élő víz. És itt van a gazdag ifjú, ahol Jézus, ugye nincs sok idő, itt egy-két, maximum 5 perc van gondolom egy ilyen beszélgetésre, ott a tömeg, mindenki gyógyulni akar, és úgy néhány perc van Jézusnak, hogy rá tapintson. És emlékeztek, hogy Keresztelő János mit mondott, hogy a fejszeim már a fák gyökerére vettetett. És Keresztelő János volt Krisztus előfutára, aki megint mindig fején találta a szöget.
1: És ha már ezt a gondolatot folytathatnánk, akkor Máté jegyzi fel ezt az egész pénzkérdést. Máté pedig vámszedő volt, aki megint a pénznek a vonzás körében, és ha nem is írja le, milyen jó, hogy én az igazi értéket választottam.
5: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy azért Máté ott hagyta a vámszedő asztalt.
1: És ott hagyta. Nem jön elő a sorokból, de vajon a nagy kérdés, hogy mi hogyan választunk, hogyan döntünk. El kell jutni a választástól a döntésig. Amikor megyek, és látom a nagyon szépen becsomagolt mosóporokat, és akkor én jó fér lévén megveszem a nehéz mosóport, és hazaviszem, tudom, hogy melyiket kell. És ilyenkor még csak kiválasztom. De abban a pillanatban, amikor kifizettem, ez a választás döntéssé változott át. És mi is ugyanígy az értékrendszert, a mennyei értékrendszert kiválasztjuk, és aztán, amikor ezt a gyakorlati életben meg tudjuk valósítani, akkor döntéssé formáljuk. Igen? István, és aztán utána Gábor még.
4: Csak egy gondolatot fűznék hozzá, ezt már említettük, de szeretném még egyszer aláhozni, hogy a két parancsolat elválaszthatatlan egymástól. Tehát ez a komplexitásában mutatkozik meg, mert tulajdonképpen az elsőnek a komolyan vételé a másodiknak a gyakorlatában mutatkozik meg. Tehát az Isten szeretete a gyakorlatban az embertársi szeretetben mutatkozik el. Tehát ez komplex, összefüggő, elválaszthatatlan egymástól között. Egy szóval a szeretet Isten iránt és embertárs iránt.
1: Köszönöm szépen, Gábor.
7: Jézusnak volt ez a másik példázata, hogy hasonlítja az Isten országát ahhoz az emberhez, aki nagy kincset talált. És ugye azzal folytatja, hogy eladja mindenét, amilyen volt, és megvette ezt a földet, amiben a kincs volt. És hogy Isten ilyen embereket keres, imádói.
1: És aki a föld, azé a kincs. És ez a mi életünkben is motiváló eszközzé kell legyen, mert a kincs az Isten országa, és ez nagyon fontos az életünkben. Parancsolj, László testvér!
3: Én a pénzszeretettel kapcsolatban utalnék arra a Pál apostol ígére, hogy minden bűn gyökere a pénzszeretete, és mit szoktak egyébként köznapján mondani, hogy a sok pénz sohasem elég.
1: Igen. Akkor menjünk ezután a két fő bűn gondolatsorára, és nézzük a 135. Zsoltár 13. versétől a 19. verséig. Varga Gyöngyike, mit mond számunkra az ige?
8: Uram, örökké való a te neved, nemzedékről nemzedékre emlegetnek téged, mert bírálja az Úr az ő népének, és könyörületes az ő szolgái iránt. A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai. Szájuk van, de nem beszélnek. Szemeik vannak, de nem látnak. Füleik vannak, de nem hallanak. És lehelet sincs szájukban. Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, és mindazok, akik bíznak bennük. Izrael háznépe, áldjátok az Urat. Áronnak háznépe, áldjátok az Urat.
1: Köszönöm szépen, van még egy Biblia versünk, Zakariás próféta 7. fejezet 9. versétől 12. verséig. Gyöngyike.
8: Így szólt a seregeknek ura, mondván, igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon ki az ő fele barátjával. Özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne sarcoljatok, és egymás ellen még szívetekbe se gondoljatok gonoszt. De nem akarák meghallani, sőt vállaikat vonogaták, és bedugák füleiket, hogy ne halljanak. Szívüket is megkeményíték, hogy ne hallják a törvényt és az ígéket, amelyeket a seregeknek ura küldött vala az ő lelke által, az elébbi proféták által, és igen felgerjedt vala a seregeknek ura.
1: Köszönöm szépen. Szóval egy törvényt áthághatok én szándékosan. Egy törvényt áthághatok gondatlanságból. A kettő nem ugyanaz, és a kettőért járó jogkövetkezmény sem ugyanaz, de itt azt látjuk, hogy valahogy mulasztással is áthághatok én. És itt a keresztények egyfajta mulasztást követnek el. Jaj, dehogy hágom én át az Isten törvényét. De amikor az Isten törvényét mulasztással rontom meg, hogy hát tehetném is, de hát tegye más, most én fáradt vagyok. Ez már egy mulasztásos alakzatot jelent. Szóval nagyon fontos, mindegy, hogy a sátán mi által csap be minket. Hogy ezt aktívan, hogy ezt passzívan, vagy még passzívabban, egy a lényeg, hogy ne cselekedjük meg. És ha nem cselekesszük meg, akkor valamelyiket a két fő bűn közül, vagy az Isten iránti szeretetet, vagy az emberek iránti szeretetet, hát bűn formájában éljük meg, mert nem cselekesszük. Parancsolj, Marika!
2: A mai világunkban is hallunk hangokat, mert a Szentlélek szól hozzánk. És hát mi van a mi fülünkbe? Hát ha végig megyünk az utcán, alig van olyan ember, akinek a fülébe nincs ott a okos telefonnak a fülhallgatója, vagy egyéb ilyen kütyű, és nem az Isten igéje szól ezen a fülhallgatón keresztül, hanem minden más hangot elfogadunk, csak hogy kizárjuk az Isten üzenetét. És amikor hallunk valamit, hát ugye itt az ige is mondja, hogy vállukat rángatják. Hát nálunk mi van? Ha valaki hall valamit, hát mindenki ezt csinálja, a világban nem ez a trendi, ugye a többség másfelé megy, és akkor megvonjuk a vállunkat, hogy hát amit az Úr mond, hát az mondja, de én megyek a többiek felé. És ugye az utolsó időkben ugye a szeretet. Hát könyörtelenek vagyunk a másikkal, csak az önmagunknak élünk, csak az a lényeg, hogy mindegy, hogy az a szegény még szegényebb lesz, csak nekem legyen több. És nem gyakoroljuk a könyörületességet, pedig hát azt kéne.
1: Köszönöm szépen. Parancsolja Anikó, aztán Tibor.
5: Az előbb említetted, hogy lehet szándékosan vétkezni, lehet úgymond mulasztásból. És én még azért hozzáteszek egyet, a tudatlanság idejét. Mert hogy erről is beszél Isten igéje. Mégpedig kétféleképpen, hogy egyrészt van, amit úgymond Isten a tudatlanság idejét elnézi, vagy elnézte, viszont azt is olvassuk, hogy ő a törvényét, például a szeretet törvényét a szívünkbe írta. Minden ember szívében ott lenne ez. Tehát én ezt elnyomhatom. megkeményíthetem magam, megrázhatom a vállam, és még sorolhatnám, de Isten pontosan tudja, hogy mit kér tőlünk számon, és olyat nem fog számon kérni tőlünk, amihez ne adta volna meg azt a késztetést, azt a, akár a lelkiismeretünkön keresztül azt a belső hangot, aminek engedelmeskednünk kellett volna. Természetesen legtökéletesebben az ő kijelentett igéjéből ismerjük meg őt, és az ő törvényét, és az ő országának a működési elveit, de azért nagyon sok mindent az emberi szívbe is elhelyezett, és ezt is érdemes lenne komolyan vennünk.
1: A jóg azt mondja, hogy a törvény nem ismerése nem mentesít, viszont a Jóisten nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy a tudatlanságot elnézi. És szoktam a diákjaimnak mondani, jó, ha felkészülünk, hogy Isten országába jó sok pogány ember is lesz, akik a szívük és a lelki ismeretük szerint követték azt, amit követtek, de nem tartották be kifejezetten az Isten által előír dolgokat, és mégis a lelkiismeretüket követték, és talán alkalmasak lesznek az Isten országára. Persze ez az ítélet az Úrnál van. Parancsolj, Drábik testvér!
3: Tudatlanságból elkövetett bűnökhöz annyit mondanék, hogy azért Jézus Krisztus teljesen egyértelművé tette, hogy ezek is büntetés alá esnek. Mert mit mondott? Hogy aki ismerte az ő urának akaratát, és úgy vétkezett, az szigorúbban büntetik, mint aki nem ismerte. Tehát nem azt mondta, hogy aki ismerte, azt megbüntetem, aki nem ismerte és vétkezett, azt nem büntetem. Csak a büntetés mértékében van különbség. Tehát nekünk arra kell törekedni, hogy tudatlanságból sem kövessünk el bűnt, ennek pedig mi a módszere? Rendszeresen tanulmányozni kell az igét. Bármilyen témáról beszélünk, mindig idejük adunk ki. Biblia ismeret nélkül egyszerűen nem lehet a ítéletben előre haladni.
1: Köszönöm. Kulcsár Tibor testvér, aztán utána Jakó Gyula.
9: Bár most egy kicsit veszedelmes területre kezdünk arra szólni, néhány évvel ezelőtt nekem valaki a legkomolyabban mondta, hogy tudom-e, hogy rettentő sokat ártok a környezetemnek a prédikációval. Mert ha nem prédikálnék, akkor Istennek nem lenne más lehetősége, mint elnézni a tudatlanság idejét. De mivel így hallották a prédikációt, így most megfosztom őket attól a lehetőségtől, hogy ők önnekik elnéze Isten. Na most én azt gondolom, hogy ha egyszer Krisztus misszió parancsot adott, akkor talán ez árnyaltabb ennél jóval. És itt a bedugják a fülüket, meg vonogatják a vállukat. Hát majdnem azt mondta, hogy nagyon kíváncsi lennék, de egyáltalán nem lennék kíváncsi rá, hogy mit mondaná egy bíró arra, hogyha én elé hajtottam egy megkülönböztetett jelzéssel jövő járműnek, és arra hivatkoznék, hogy bocsánat, nem hallottam, mert a fülemben a legkedvesebb zeném szólt a fejhallgatón keresztül, miközben vezettem. Valószínűleg ez inkább súlyosbító eseménynek számítana, sem mint enyhítőnek. És én azt hiszem, hogy ma nagyon sok ember nem gondolja, hogy mikor közömbös képet vágunk a dolgokra, és azt mondjuk, hogy nem az én dolgom, semmi közöm hozzá, csinálja mindenki úgy, ahogy akarja, akkor igazából az Istentől eredendően ránk ruházott felelősséget dobjuk el magunktól. És ezért tart valószínűleg a társadalom ott, ahol, és lehet, hogy még a gyülekezet is azért tart ott, ahol.
1: Jakó testvér?
6: Erre akarok választani, amit Kulcsár testvér most a végén mondott, egy rövid megjegyzés. Nem a világ ellenszegülése jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem sorainkban táplált gonoszság okozza a legtöbb bajt. Azoknak a szentségtelen élete, akik csak félszívvel szentelték meg magukat az Úrnak, késleltetik az igazság munkáját, és sötétségbe borítja Isten egyházát.
1: Igen, úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy más a világnak a problémája, és más az Isten közösségének, a gyülekezetnek a problémája, de nekünk is mindent félgőzzel nem fogunk jutni az Isten országába, meg három nehet gőzzel sem. De ha mindent beleteszünk, akkor van rá esélyünk. Parancsolj!
9: Bocsánat, csak egy rövid megjegyzés. Ha hajó mindenféle viharokat él át, semmi baj, a hajó a vízben van. Ez a természete. Hogyha süllyedni kezd a hajó, tessék megnézni, lehet, hogy ez a baj, hogy víz van a hajóban. Az már nem természetes.
1: Igen. Köszönöm szépen. A következő gondolatsor, Isten szereti az igazságot. Itt két Biblia vers lesz, az egyik Ézsaiás 61. fejezet 8. verse, Kulcsár Anikó.
5: Mert én az Úr a jogosságot szeretem, gyűlölöm a gazsággal szerzett ragadományt, és megadom híven jutalmukat, és örök szövetséget szerzek velük.
1: Köszönöm szépen, és a 82. Zsoltár.
5: Isten ott áll az Istenek gyűlésén, ítéletet tart az Istenek fölött. Meddig ítélkeztek álnokul, pártjukat fogva a bűnösöknek? Védelmezzétek a nincstelennek és az árvának a jogát. Szolgáltassatok igazságot az elesetnek és a szűkölködőnek. Mentsétek meg a nincstelent és a szegényt. Ragadjátok ki a bűnösök kezéből. Nem tudnak és nem értenek semmit, sötétségben járnak, a föld alapjai mind ingadoznak. Azt mondtam ugyan, Istenek vagytok, a felséges fiai mindnyájan, mégis meg fogtok halni, mint a közemberek, és elhullottok, mint bármelyik főember. Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek, mert minden nép a te örökséged.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy Isten szereti az igazságot. Miért? Mert Isten jelleme az igazság. És itt nem arról az igazságról van szó, amit lehet forgatni, amit lehet a saját kényünk, kedvünk szerint befolyásolni. Nem, az Isten igazságát egyetlen ember sem, Dávid sem, Mózes, senki nem tudta befolyásolni, mert az igazság az önmagában igazság. És itt, amiket látunk, itt mi emberek mindig próbáljuk a világban szerzett igazság fogalmunkat az Isten közelében érvényesíteni. És ez nem megy, mert az Isten igazsága és igazságossága az más színvonalú, mint amit a világban tapasztalunk igazságot. Legyen szó még az igazság szolgáltatásról is. Ez mindig töredékes, ez mindig emberi, ez mindig csak próbálja az igazságot megfogni és utolérni. De Istenben ez tökéletes szinten működik. Marika?
2: Ugye, amikor valakinek olyan helyzetben van, hogy különböző helyzetekben igazságot kell szolgáltani, igazságot szolgáltat, akkor nem nézheti egy igazi keresztény ember, hogy most kinek az érdeke mellé állok, vagy milyen érdekcsoport az, amelyik más döntést kíván, és nem mondhatja azt, hogy hát most így döntök, majd legközelebb másként döntök, mert a döntésnek következménye van Isten szemében.
1: Köszönöm szépen. A szerdai gondolatsor, törekedni az igazságra. Itt két Biblia versünk lesz. Székely Marikától kérdezem, Ézsaiás 1:17, ez a klasszikus.
2: Tanuljatok meg jót tenni, törekedjetek az igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, szolgáltassatok igazságot az árvának, és hozzatok ítéletet az özvegy ügyében.
1: Máté 23:23.
2: Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos

0: a bírói testületeknél nem annyira igazságszolgáltatásról beszélnek, mint inkább jogszolgáltatásról. És a jog, mint hogy nem esik mindig egybe az erkölcsel sem, meg az igazsággal sem, ezért nagyon gyakran előfordul, hogy a jogszolgáltatás eredménye az nem igazságszolgáltatás lesz. Én annyit mondanék még az Isten igazságosságáról. Én a múlt alkalommal már említettem, hogy Isten számunkra materiális módon hozzáférhetetlen. Tehát amikor az ő igazságáról beszélünk, akkor el kell elmélkedni azon, hogy ez konkrétan mit is jelent. Egyáltalán hogy tudom megközelíteni ezt a kérdést? És ha végigolvasom a Bibliát, és próbálom egy kicsit a földi szemléletet is alkalmazni, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten igazságossága, vagy igazsága, az csak az ő kijelentései és tettei alapján közelíthető meg. Mégpedig úgy, hogy ezek összhangban vannak-e egymással. Isten számtalan ígéretet tett a Bibliában. Rengeteg olyan ígérete is van, ami ránk is vonatkozunk. Gondoljunk az ősevangéliumra. Meg Ábrahámnak is tett, ugye, hogy oly népnek fogtok szolgálni, ahol jövőjének vagytok, de kihozlak benneteket. És azért mondhatjuk, hogy igaz, mert ő minden ígéretét betartotta, és a cselekedetei mindig összhangban voltak a kijelentéseivel. Isten a mi hűtlenségünk ellenére is hűséges, és az igazsága is ebben a hűségben jelenik meg. Amikor mi igazságra törekszünk, akkor amit mondunk, az az legyen, amit gondolunk, és amit teszünk, az az legyen, amit mondtunk. Legyen transzparens az életünk, átlátható, és a cselekedeteink legyenek összhangban a kijelentéseinkkel. Akkor igazak leszünk.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
2: Én csak egy nagyon rövid mondatot hadd mondjak. A törekedni az igazságra az nem sima út. Olyan szép a mi nyelvünk, az recseg, ropog az a törekvés. Tetszenek hallani, ugye? Az nem csak úgy megy, ott azt el kell érni, és annak komoly erőfeszítés az ára.
1: Köszönöm szépen. Következő gondolatsor. Ki az én felebarátom? Lukács evangélium 10. fejezet 25. versétől 37. verséig. Jakó Rózsika.
3: És íme egy törvénytudó felkele, kísértvén őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy örök életet vehessem? Ő pedig mondta annak: a törvényben mi van megírva, mint olvasod? Az pedig felelvén mondta: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondta pedig annak: jól feleltél, ezt cseleked, és élsz. Az pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak: de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén mondta: egy ember megy vala Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezőbe esik, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmennének, és ott hagyták félholtan. Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülé. Egy samaritánus pedig azon az úton menvén odaért, ahol az vala, és mikor az látta, könyörül.

0: Tökéletességre indul, és hozzájárulván bekötözi annak a sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viseli néki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén adá a gazdának, és mondané ki: viselj gondot, Reá, és valamit ezen felül Reá költesz, én, mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig mondta: az, aki könyörült rajta. Mondta azért néki Jézus: eredj el, és te is eképpen cselekedjél.
1: Kevés az időnk, egy szó: könyörületességre indul a. Gábor?
2: Csak röviden annyit, hogy a szociális szférával Isten nagyon sokat foglalkozik. Őszvegyek, árvák, nincstelenek, és annyira jó érzés látni azt, hogy Isten ennyire, hogy nem a tanítás az első, bocsánat, hogy ezt mondom, hanem először ruházzuk fel a szegényeket, adjunk nekik enni. És az ítélet is ez alapján lesz, hogy meglátogattad, adtál neki, segítettél rajta. Nem az, hogy mit tanítottál, az is fontos, de elsősorban az, hogy mit tettél, és hogy segítettél-e a szegényeken.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
3: A bibliai történetnek a nagy tanúsága és az igazi lecke az is, hogy a samaritánus a segítő. Az a samaritánus, akit a zsidók nem kedveltek.
1: Köszönöm szépen. Összefoglalás, Rózsika.
0: Dr. Szigeti Jenő, a Hit ABC-je, második kötet, 33. oldal. Jézus nem adott teológiailag korrekt választ a felebarát fogalmáról, hanem a példázat végén egy kérdéssel felelt az írástudók kérdésére: ki a felebarátom? Vagyis kinek tartozok felebaráti szeretettel? A példázattal Jézus arra tereli ennek az embernek a figyelmét, hogy ő kinek tartozik a felebaráti szeretettel. Az a samaritánus, aki kész volt legyőzni az előítéleteit, hogy segítsen a vérbefagyott áldozaton, megmutatta felebaráti szeretetét. Ebben az a különös, hogy az írástudó afelől érdeklődik sanda szándékkal, Jézust kísértve, hogy kit lehet kihagyni a felebaráti szeretet köréből. Jézus a példázattal arra világít rá, hogy a bajba jutott, aki a segítségemre szorul, az az én felebarátom. Az írástudóval mondatja ki a nagy szabályt, hogy tényleges segítséget tesz engem felebarátá. Amikor segíteni kell, akkor mutatkozik meg, hogy kinek vagyok a felebarátja. Ekkor nincs helye fogalmi meghatározásoknak, elvi megfontolásoknak, világnézeti vitáknak. Akkor egy dolgom van: a másikban meglátni a szenvedő embert, aki a segítségemre szorul. Akkor nem vitatkozni, hanem menteni kell. Az igazi istentisztelet nem a templomban, hanem az országúton történik, a mindennapi életben. A felebaráti szeretet a hitünk mércéje. Ha a másikban nem látom meg a segítségre szorulót, csak látszatra vagyok Jézus követője.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, és ezt a kiváló összefoglalást is. Mindenkit hívunk és várunk, fogjuk folytatni. A törvény teljesítése a szeretet címmel. Most pedig egy imával fejezzük be. Köszönjük azt, Urunk, hogy Te a törvényt a mi szívünkbe helyezed, és add, hogy mi ezt ne feledjük el, ezt a szívünkbe helyezett értéket próbáljuk megvalósítani. Próbáljunk könyörületet, próbáljunk szeretetet vinni oda, ahol ezek az értékek hiányoznak. Köszönjük a Te áldásodat, köszönjük a Te szeretetedet, Jézus nevében. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nyugalmunk Krisztusban van. A mai ige: Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 9. verse. Annak okáért megvan a szombatja, nyugodalma az Isten népének. Gondolatok az igéről. Isten gondoskodott nyugalomról, és vannak, akik be is fognak menni abba. Akiknek először hirdette Isten, hitetlenségük miatt nem kaphatták meg. Ezért ezt a nyugalmat Isten választott földi népe még nem élvezheti. Józsué hiába ajánlotta azt a népnek, és Kánaán földje hiába kínálta azt. Csak a hívőknek lehet részük benne. Ezért igyekezzünk bemenni ebbe a nyugalomba. Ne küszködjünk tovább a bűnnel és a régi önmagunkkal, ne bízzunk tovább saját cselekedeteinkben, még ha azokat nagyon jónak is tartjuk. Mert ugyan vannak egyáltalán ilyen nagyon jó cselekedeteink. Hagyjuk abba a magunk erőfeszítéseit, ahogyan Isten is megpihent a 7. napon. Legyen az Úr Krisztus elvégzett munkája egyedüli vigasztalásunk. Ő mindent tökéletesen elrendezett. Az igazság nem követel többet. Krisztus Jézusban nagy békesség lehet az osztályrészünk. Ami a gondviselés dolgait illeti, mint a kegyelem munkáját bennünk, vagy az Úr munkáját másokban, vessük ennek terhét az Úrra, és találjunk benne nyugodalmat. Ha az Úr igát tesz ránk, azt azért teszi, mert annak hordozásában megtaláljuk a nyugalmat. Hit által munkálkodjunk azon, hogy belépjünk Isten nyugodalmába, és mondjunk le az önelégültség, a lustaság hazug nyugalmáról. Jézus Krisztus maga a tökéletes nyugalom, és benne mi is teljes nyugalmat találunk. Kántorgép segíti a gyülekezeteket a közös éneklésben. Néhány éve kezdték használni a református gyülekezetekben a Zsolt nevű automata orgonát. A műszer feltalálója Cseke István azzal a szándékkal hozta létre a szabadalmi oltalom alatt álló eszközt, hogy segítsen a lelkipásztoroknak, hitoktatóknak, közösségi vezetőknek az éneklés zenei kíséretében. Az egyházi szolgálat során több helyen is gondot jelent a képzett kantor és orgona hiánya, így a liturgia fontos része, az egyházi énekek megszólaltatása, enyhén szólva sem egységes a gyülekezetekben. Ezt a hiányt enyhíti Cseke István elektronikus kantorgépe, melynek fogadtatása változó. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellékreformátusságának legnagyobb évenkénti találkozójára, a Rádai napokra, melyet idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendeznek meg október 1. csütörtök és október 3. szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a baranyai és a bácskiskunsági egyházmegyék lesznek, szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma hétfőn is derült napos, száraz idő várható, a légmozgás is mérsékelt marad, és 23-26 fokunk van. Kedden derült, gyenkén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Esti Kornél csodálatos utazása. Pacskovszky József 1994.

0: A 48 éves Esti és a 18 éves Cornélis csodálatosan utazik. Az érettségizett fiatalemberre vár a tenger, az első csók és a szüzesség elvesztése. A középkorú, de a halállal kacérkodó, beérkezett író viszont az eltékozott életével kénytelen számot vetni.
1: Én egy évszámmal kezdeném, 1895. Az egyik dédszülőm is akkor született, de nem ezért, hanem mert, hogy Tanulmányok a hisztériáról címen megjelenik egy fontos mű, és egy fontos ember, aki megjellegezi a következő évtizedeknek az irodalmát is, hogy aztán az irodalom meg majd a filmeknek is megágyazzon. Ugye Freudról beszélünk, Freud Zsigmondról, aztán ő fog foglalkozni majd 5 éven belül még, vagy már most foglalkozik az álomfejtéssel, és aztán majd kell neki nyilván egy nemzetközi áttörés is, hogy a 10-es évektől már valóságos Freud divatról beszéljünk, hogy létrejöjjenek bizonyos pszichoanalitikai társaságok, és a Freudnál ugye mindannyian, akik középiskolában érettségiztünk, vagy általános iskolában, szóval hogy tanuljuk a Freudnál, ahogyan a személyiséget 3 részre bontja. De hogy jön ez ide? Hát Kosztolányi Dezső, a közös pontunk most.
0: Még egy összekötő kapcsolat akkor, hadd említsek meg, ez Csád Géza, Kosztolányi Dezső unokatestvére, aki maga is pszichiáter, és Freud egyik legkorábbi magyar átültetője. Amellett, hogy novellaíró is.
1: Most amikor Freud divattá válik, akkor azokban az években itt van egy magyar irodalmi forradalom, ugye a nyugatosok robbantanak.
0: A nyugat első nemzedéke.
1: Ugye Kosztolányi, Babits, Tóth Árpád, Juhász Gyula. Kosztolányinak 1907-ben megjelenik a 4 fal között, és aztán majd a Szegény kisgyermek panaszai. Zárójel, ez fontos, hogy itt a gyermek már előjön, ugye Freudnál is ez egy kulcsfigura.
0: És az nem ember... csak azért, hanem mert 1924-ben meg a Bush férfi panaszai jelenik meg. Tehát ez a kettősség, amelyre ez a film épül, a fiatal fiú és a Bush férfi, tehát az életben valamiképpen csalódott férfi kettősége, az köt címekben is előmutatható, illetve hát ez ihlette Matúz Jánost és Pacskovszky Józsefet, a 2 forgatókönyvíró.
1: Na de itt van nekünk ez a Kosztolányink, és hogyha most mennénk érettségére, akkor onnan építenénk föl, hogy egyszerre ő egy lírikus, egyszerre egy regényíró, ugye Pacsirta, Édesanna, vagy előttük még a Néró a véres költő. Olyan szép, hogy a 20-as években ő regényeket ír, de aztán majd főleg a 30-as évekhez kötjük. Ugye 1933-ban jelentkezik, vagy 34-ben jelenik meg Esti Kornél kalandjai. Szóval van itt egy nagyon-nagyon szerethető novellistánk is.
0: Én évszámrajongó vagyok, tehát akkor az érettségimet én meg onnan indítanám, hogy 1885, és oda kellene eljutni, hogy 1936. Ha utána gondol az ember, nem sokat élt ez a szegény Kosztolányi.
1: Miért? Majdnem 70-60, 50 év.
0: Igen, 51 évet élt, és ugye itt a filmben ez a 18-48, ez kihangsúlyozódik, nem mi akarjuk rávetíteni Kosztolányit erre a filmre, hanem fordítva Esti Kornél alakját ő maga alkotja meg a saját hasonmásaként. Mégpedig azzal a megkettőzéssel, Freudot már emlegetted, hogy, és ez nem csak életkori, hogy egy költőben ő benne lakik, de talán mindannyi egy bohém, szabados, fiatalos, kalandvágyó ember, anarchista és lázadó, ez volna az Esti Kornél, és egy másik ember, aki kénytelen civilizálódni, belehelyeződni a polgári világba, ez volna Kosztolányi Dezső az ő életművében. Pacskovszky tovább gondolja ezt, és ő nem Kosztolányit vezeti bele ide a vonatútba, ami a kerettörténetét adja a történetnek, hanem az Estit és a Kornélt választja ketté. Esti volna az idősebb, beérett író, és Kornél volna ez a tinédzser.
1: Egyik cimborám, amikor elkezdett tanítani, hát érezte, hogy neki az anekdoták lesznek a fő hát tanári műfajai is, noha anekdota az már azért akkoriban kezdett kimenni a divatból, és hát akár magáról is mesélt, vagy a ő ifjú korából, ami pár évvel korábban történt, amit hogy ezeket az órákat megtartotta.
0: Boldogult ifjú koromban.
1: Így van, és hát nem akarta ezeket e per egyben elmesélni, úgyhogy kitalált egy írói, vagy egy ilyen tanári alter ego nevet, és gondolt, hogy a diákok úgyse tudják, főleg ez egy műszaki szakközépiskola, úgyhogy az Esti Kornél nevet kezdte használni magára, és jó pár évig működött ez, és aztán a gyerekek így kezdték mondani, hogy mi sejtjük, hogy ez az Esti Kornél, ez a tanár úr, mert hogy aztán az szüleiknek mesélték, hogy a tanár úrnak az Esti Kornél cimborája ezt csinálta, azt csinálta, stb. Stb. Na, szóval vigyázni kell, ha ezt akarnánk használni, de azért az irodalomban is van már előzménye annak, amikor az alkotónak alakmásai volnának, akár Dante isteni szijátékában,
0: Vergilius.
1: Így nagyon jó, vagy ifjú Werther szenvedéseinél is érezzük az ifjú Goethét, akár Pál utcai fiúk a Boka vagy Nemecsekben fölleljük Molnár Ferenc gyerekkori élményeit, akár a nagy kedvenced Marcel Proust is az Eltűnt idő nyomában című regényben felfelbukkan, és még sorolhatnánk egy csomó művet. Ebben a korban egyébként a Pendragon legenda is eszünkbe juthat,
0: bár nem
1: biztos, hogy ezeken az élményeken mind keresztül ment Szerbanttal.
0: Képzeld el, én is, amikor, tehát van egy barátom, van egy filmelemző műsora, és amikor ebben a filmelemző műsorban saját magáról akar elmesélni egy történetet, akkor azt így kezdi el, hogy van egy barátom.
1: Ne viccelj. Hát ez nagyon-nagyon veszélyes, nem lehet gyorsan átlátni a szitán. És akkor még egyébként, aki a nagy kedvencünk az irodalomból, az Bod Benedek, vagy éppen lehet, hogy ő medve volna. Szóval, hogy a...
0: És a Kosztolányi Ottlik vonal, az így kristálytiszta gerincként feszül az irodalomban, folytatható nyilván Esterházy Péter, meg a Péterek nemzedéke felé.
1: Szóval nagyon izgalmas az Ottliknál, hogy ő nem egyetlen figurába írja bele magát, hanem mondjuk háromba. Igen. Na de visszatérve, a filmeknél is, mi a alter egónak a lényege, hogy nyilván egyrészt hasonló világnézetet, hasonló életkörülményeket képvisel, vagy élt meg, mint az alkotó.
0: Másrészt pedig lehettem volna. Tehát amikor döntés helyzetbe válaszúthoz érkezik az ember, akkor valamerre megy, de talán folytatja azt a nem választott életét is, hogy ott mi történhetett volna. Erre van például az irodalom.
1: Igen, tehát, hogy mondjuk elképzelem azt, hogy milyen lehet egy boltból lopni, akkor nyilván én ezt íróként, költőként, tanárként nem teszem meg,
0: mert
1: nem
0: egy tehetem meg.
1: Vagy félek, pusztán csak egy féreg vagyok, aki félek a jogi következményektől, de milyen jó lenne ezt megírni, és megpróbálni átélni, hogy mi mennék akkor keresztül, ha mondjuk azt az almát, vagy csokit ellopnám a boltból.
0: És mennyire posztmodern, késő modern akkor ez a játék Kosztolányinál, akinél ez meglepőbb, és éppen úgy Pacskovszkinál, akinél ez ugye annyira nem meglepő 1994-ben, tehát az elbeszélő ebben a filmben hol az idősesti, hol a fiatal Kornél, hol valaki más, hol pedig nem tudjuk, hogy most éppen melyik őjük beszél, illetve az is kiderül, hogy néha ő megbízhatatlan elbeszélő, nem is az történt, vagy az már nem is a valóság, amit most látunk a filmben.
1: Most, ha már a rendezőt így behoztad, nagyon érdekes, mert neki sok-sok filmje van, de lehet, hogy azt kéne mondani, hogy ő ténylegesen egyfilmes rendező, mert a többi az nincs nagyon e filmnek a közelében, sem megtekintésben, sem elfogadottságban. Viszont nagyon érdekes, mert a rendszerváltáshoz szoktuk kötni ezt a filmet. És azzal kapcsoljuk, vagy azzal vetjük össze, hogy az ekkori magyar filmek azok vagy a jelen, főleg társadalmi átalakulására, értékválságára reflektálnak. Mondjuk nagy kedvencünk az a Csable Csacsi, vagy szerintem az jó, ide, és nem kell hosszan sorolni. A másik, és ez teljesen jó szimbóluma egyébként a rendszerváltásnak, ahogyan elhúzódik a forgatás, vagy van a másik, a Tar Béláék csapata, esetleg még Fehér György is, akik meg ilyen mélyebb, elvontabb filozófiai kérdéseket vizsgálnak.
0: Elég feketén-fehéren, vagy elég szürkén.
1: Igen, szokták is fekete szériának mondani, és ehhez képest meg Pacskovszky, akiről azt mondják, hogy Makkárolynak és Szabó Istvánnak a diákja, ő egy teljesen más irányzatba kóstol bele, vagy irányzatot követ.
0: Igen, azt, mert azt vetett föl, ez tetszik nekem, hogy nem csak az emberi életben élhetjük ezt át, hogy az elején tele vagyunk reményekkel, tervekkel, derűláltással, és eltelik 3 évtized, vagy akár 36 év mondjuk, és csalódottság, szomorúság, a remények elillanása, csőd közeli helyzet jöhet elő, hanem a történelemben is adódhat ilyen, és akkor ez olyan, mint a kicsit megelőlegezni, most nem futok bele semmilyen pártpolitikába, de azért korhangulatként érzékelhető. Nem csak 36 évvel a rendszerváltás után, lehet, hogy 30, meg 25, meg 20 évvel utána is, hogy nem teljesen ilyen lovat akartunk, vagy ahogy elképzeltük, az nem pontosan úgy teljesedett be.
1: És ezt nagyon jól lehet látni egyébként, a melyik filmet említettem? A Csable Csacsini is, hogy belekezdünk egy filmbe, és nem jut el a mozikba, vagy nagyon nehezen. Ez is elképesztő, hát sorsú, ahogyan elkészült. Tehát itt ígértek nekik fűt, fát, elképesztő
0: Európai nagy, Uniót.
1: Igen, európai koprodukciót, és minden egyebeket. És ehhez képest meg, ha nagyon finoman fogalmazunk...
0: Fél árboc.
1: Igen. Tehát, hogy fél költségvetés, fél gázsi, de lehet, hogy jóval az alatt készült el.
0: Azért megnézték a 12.000 moziban, ami az akkoriban szokásos szerzői film nézettség. Uh-huh. Mi pedig ma is nézzük ezek szerint.
1: Hát mára mennyire. Egyébként erről lehetne beszélni, hogy mennyire nézzük, vagy ki nézi, ki nem nézi, mert szerintem azért a mai fiatalok nem feltétlen nézik. Szerintem egyébként nézhetőbb film.
0: Most tehát... össze lesz a Petőfi Irodalmi Múzeumban egy konferencia Kosztolányi Dezső Esti Kornél ciklusáról, uh-huh, ahol szóba kerül a film is.
1: Értem. De hogy azt akarnám mondani, hogy azon hangosan gondolkodom, hogy mondjuk ki nézi ezt a filmet, mennyire nézik. Egyébként nagyon érdekes, hogy jobb film, mint amennyi ember látta. Szóval nagyon sokan gyönyörű sorokat írnak erről a filmről, hogy mennyire átadta nekik a kort, vagy a hangulatot, vagy ezt a figurát, vagy aztán Kosztolányinak a világát, stb.
0: Kosztolány azért jól el van látva a filmművészetben. Fábri Zoltán volt az első 1958-ban, aki Kosztolányi művet filmesített meg, az Édes Annát, aztán Ranódi László jött tulajdonképpen egy trilógiával, a Pacsirtával 63-ban, az Aranysárkánnyal 66-ban, és a Színes Tintákról Álmodom című 80-as művel, ami a Kulcs, a Fürdés és a Kínai Kancsó novellákon alapul.
1: Most említsük meg, hogy Pacskovszky tudatosan Máté Gábort kérte föl a főszerepre. Hmm. Valahol például ezt írják, hogy Máté Gábor annyira félisten ebben a filmben, hogy egyszerűen eláll tőle a lélegzetem is.
0: Ő nagy filmje.
1: Igen, és akkoriban neki már 10 éve játszódik egy Kosztolányi estje, tehát
0: és abszolút alkatilag Kenny, is elénk hozza az
1: író. Igen, Kenny vágja ezt az életművet.
0: Hát érdekes, a fiatal Esti Kornélt pedig, tehát Kornélt, uh-huh, Erdélyi Mátyás játsza.
1: De ki ő? Neki kezdjük az apjával.
0: Már világhírű.
1: De egyrészt az apjával is kezdhetnénk, meg a nagypapájával, meg a dédpapájával is.
0: Én tehát az ükapjáról kíváncsi, de nem
1: egy
0: készültél.
1: Óriási, meg az ükanyját is említhetnénk, de tényleg olyan család, hogyha végnéznénk, hogy ki mindenkinek van mondjuk szócikke a Wikipédián, akkor legalább 4-5 figurát kiemelhetünk, zárójel ennek a filmnek nincs, láttad te is, nincs magyar Wikipedia szócikke, csak angol.
0: Minden esetre operatőr lett Erdély
1: Mátyás. Na, de még előtte mondjam el, hogy az édesapja, Erdély Dániel, egy grafikus feltalálója, művészeti Superman, ő vele már foglalkoztunk, a Szabó István apa című filmjében, ő volt a gyerek Takó, ha már ezt a műfajt behoztuk. Ezzel szemben Erdély Mátyásról azt szeretted volna mondani, hogy
0: vagy ő a Saul fia, Oscar
1: világhírű operatőr. Így van. És most a DZ-vel arról beszélgettünk, hogy Erdélyi Matyi a Vörös Martiba járt-e vagy sem. Na de, és az operatőrét ennek a filmnek is említsük meg.
0: Gózon Francisco.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Na, Francisco. Francisco.
1: Mert ő külföldön.
0: Venezuelai és magyar.
1: Igen, a legjobb. Na most, az egyik nyitó kérdésem az lenne, hogy kell-e a Kosztolanyi novellákat ismerni ehhez a filmhez? Vagy fordítva, kell-e ezt a filmet ismerni Kosztolanyi novelláihoz?
0: Azért kérdezed jól, mert valóban kétféle nézést eredményez. Azért nehéz elképzelni, most az érettségit említetted, nehéz elképzelni olyan magyar embert, aki Kosztolányról semmit ne tudna, vagy Esti Kornélról soha nem hallott, tehát valószínűleg ez épít egy alaptudásra, de mondjuk, ha külföldön forgalmazták volna ezt a filmet, külföld fontos szerepet játszik benne, a fiatalember Fiumébe, Riekába utazik, a Esti pedig Berlinbe utazik, és Bécsben mind a kettőjüknek van egy fontos kalandjuk. Tehát külföldön, ugye Kosztolányi tudás nélkül lenne ez a filmnézés, az egészen más élményt jelent. Szerintem az túl kusza volna, ha tippelhetek.
1: Na most beszéltünk már az alter ego-ról, beszéljünk akkor a filmes alter ego-król, és milyen vicces, hogy a filmnek a egyik műfaja az az, hogy tudatfilm. És a kettő összekapcsolódik.
0: És képzett társításos tudatfilm.
1: Mondok egy példát, tavaly Marienbadban, vagy mondjuk a Lorinét.
0: Nem
1: gondolom ezzel vitatkoznék, szerintem csak eljátszik ezzel, hogy ilyen is lehetne. Tehát uh-huh. Én semennyire nem vetíteném ezt ki Kosztolányira, még ha korábban én is tettem ilyen félreérthető mondatokat.
0: És ugyanígy, amikor az első csókja ugye egy ilyen kicsit sükebóka lányjal esik meg a vonatalagútban, és megint eltelik 30 év, és találkozik az anyukával, aki ugyanott volt a kupéban, ők hárman voltak ott, és az anyukának ott mindenfélét megbán, meg megval, de jön anyukának a férje, és kiderül, hogy a kislány már nem él, akivel az első csók megtörtént, az anyuka pedig beleőrült ebbe, és talán meg is süketült, vagy nem hal. A török lány története is szép, az megint későmodern vagy posztmodern, hogy a szerelmet nem csak érzésekben éljük meg, hanem nyelvileg is, vagy nyelvi valóságunk teremti a valódi valóságunkat. Kücsükkel, kicsikém a török lányjal azt éli át, hogy milyen fontosak a török eredetű szavaink a nyelvben.

0: és még ilyen Kosztolány is bökverseket is beraknak Pacskovszkijék. Alapvetően a Csók című novellán alapul meg az utolsó fölolvasáson, és akkor ez egészül ki mondjuk Rusz Krisztina csodálatos látogatásával. A film címe is innen származik. Ő ugye ez a kabaré énekesnő, aki meghal és kísértetként visszalátogat. De a bolgár kalauz és a vele kapcsolatos nyelvi félreértés is előtűnik Pacskovszkijéknál. Útirajz, melyben elmesélem, hol szerettem volna utazni. A regényes életrajz, melyben arról is számot adok, hogy a hős hányszor halt meg álmában. Esti Kornél csodálatos utazása. Pacskovszky József, 1994. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek tínédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tínédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek Feri újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Egy olyan játékot hoztál múlt héten, amiről még életemben nem hallottam, de rendkívül érdekes volt. Mire költöd az életed?
2: Hadd legyek annyiban hiteles, hogy a fiatalok az élet küszöbén tankönyvben benne van ez a játék, tehát ez nem egy saját
1: nem
2: ötlet.
1: Nem te találtad ki,
2: nem jó? Nem én találtam ki. Az alkalmazásában sokat fejlesztettem, meg az átadásában, de nagyon sokat köszönhetünk a Timóteus Társaságnak, akik több mint 20 éve az első konferenciájukon tanítottak, ahol pedagógusokat képeztek, és ott hallottam először a háromlábú székről, ott hallottam különböző ilyen szemléletes eszközökről, és ott hallottam a Mire költöd az életed. Van egy kétkötetes tankönyvük, amit az osztályfőnökök is nyugodtan tudnak használni. Mi ezekből is válogatunk ki az óráinkra. Van ilyen, hogy hal leszel vagy farönk, és a döntéseinkről beszél, hogy sodródsz az árral, vagy pedig mész az árral szemben úszni, fölvállalod az értékeidet, és ez is az értékrend melletti játék, ez a Mire költöd az életedet, mert utána ennek az a vége, hogy leírják, hogy mit választottak, és megkérem, hogy mi volt a legjobb választás. És 1-es, 2-es, 3-as, 4-es sorba kell rendezni, és hogyha az értékeinket sorba rendezünk, akkor mit kapunk? Egy értékrendlistát. Hogy mi az, ami nekem fontos, mi az, ami engem meghatároz, vagy a döntéseim vajon engem mutatnak be, vagy csak egy képzeletbeli szemét. Mert amikor azzal szembesítem, hogy neked fontos a pénz, a kapcsolatok nem annyira fontosak, a hírnév, meg egyéb, de amúgy azt mondaná, hogy nekem fontosak a kapcsolatok. Mondom, a döntéseid nem ezt mutatják. Vagy egyik döntésünk kihat a korábban meghozott jó döntésünkre, és akkor már ott lehetünk a szenvedélybetegségnél, hogy mit tehetünk tönkre a családunkban, hogyha elkezdünk alkoholt, kábítószert, vagy pedig akár csak dohányozni, vagy netalántán más szenvedélyek felé mennie, amiről már korábban beszéltünk, az online függőség vagy a játék témában. Döntéseink Biblia szerint nem önállóak, hanem meghatározott időben, meghatározott helyzetben, de befolyásolják a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket. És az az érdekes, hogy az Istennel való kapcsolatunk pedig segít, átértékeljem a múltban hozott rossz döntésemet, erről szól az evangélium, hogy tönkretettem a kapcsolatomat az Istennel, de az Isten megbocsát, az Isten helyreállít, és az Isten egy új kezdetet ad. Benne van a jelenemnek a változása, de benne van a jövőmnek a változása, hogy Isten viszont egy örök országot készít a mennyben számomra. És ez az, mire költöd az életedet? Azonnal alkalmat ad arról is, hogy a halálról beszéljünk. Volt olyan iskola, ahol úgy kellett a halálról beszélnem, hogy ki volt téve egy gyereknek a fényképe, mert öngyilkos lett. Volt olyan iskola, ahol azért kértek meg, mert katasztrófa lett az iskolában, és azért haltak meg gyerekek. De ha a napjaink híreit megnézzük, az iskolai erőszak, az, hogy fölrobbantom az iskolát, vagy küldök egy üzenetet, sajnos már nem Amerikában zajlik, hanem itt nálunk. És a bennük lévő feszültséget, hogyha nem találunk meg olyan helyzeteket, ahol ezeket ventilálni tudjuk, akkor nem tudom, hogy mi lesz 5 év múlva vagy 10 év múlva az oktatási intézményeinkben. Én mentem be olyan oktatási intézménybe, ahol már a bejáratnál ott volt a fémdetektor. És kérdeztem, hogy miért kell. Szóval azért, hogy a kis bicskát és a nagyobb késseket legalább elvegyük a gyerekektől, hogy azt ne vigyék be az intézménybe. Tanítottam olyan iskolában, ahol az iskola diákjai megvárták egymást hazafelé, és az egyik a másikat késsel megszúrta. Tehát ez nem rémizgetés, hanem a kezeletlen agresszió az még nagyobb agressziót szül.
1: A kezeletlen agresszió, illetve az agressziónak a kezeléséről beszélni, hát ez egy külön témánk lehetne. Több mint 20 éve foglalkozol fiatalokkal és tartasz előadásokat iskolákban. A Mire költöd az életed

0: című játék kapcsán pedig azt feltétlenül meg akartam kérdezni, hogy egyébként amikor ezt a játékot játszod a fiatalokkal, akkor milyen reakciók vannak? Tehát azért, amikor a közül kell választania, hogy pénz vagy család, vagy siker, vagy család, akkor ugye akár mondhatnánk azt is, vagy mondhatná az adott fiatal, hogy hát nem igazságos a kérdés, mert miért ne lehetne a kettő együtt?
1: Azt mondták, hogy mind a kettőt, azt az elején a játékszabályokban meghatározom, hogy ahogy egyszerre egy dolgot vásárolhatsz, nem vagy köteles vásárolni, azt veszed meg, ami számodra fontos, de azzal rendelkezel, ami fölkerül a papírodra, és van, ahol azt mondják, Feri bácsi, a 10 cédula nem elég.
0: Ja, mert hogy 10 dolgot vehetnek csak, ugye?
1: Nem,
0: valaki az előző
1: 10 cédula, de valami 3 cédulába ja, kerül, vagy 2-be.
0: Értem, lehet, hogy az egészségem 3 cédulába
1: az
0: kerül.
1: Az egészséges család például 3 cédula volt,
0: aha,
1: de közben, aki azt választotta, visszakap 2 cédulát. De ő ezt nem tudja. És úgy hoz meg döntéseket, ahogy az életben, hogy bizonyos dolgok többe kerülnek, bizonyos kevesebb. És egymásra hatnak a döntéseim. De volt olyan is, ahol azt mondták, hogy Feri bácsi, kezdjük előről a játékot.
0: Mert másképp fogok dönteni?
1: Mert másképp fogok dönteni, mert tudom azt, hogy 10 kérdés van, tehát el kell osztanom a 10 cédulámat.
0: Uh-huh. És erre azt szoktad mondani, hogy már nem lehet újrakezdeni?
1: Mondtam,
0: mert hogy az életünket se tudjuk újrakezdeni.
1: Mondtam nekik azt, hogy milyen jó, hogy ez csak egy játék.
0: Aha.
1: De Feri bácsi, több fiúval lefeküdtem már, és már nem vagyok szűz. Hogy lesz egészséges családom? Úgy, hogy most hozol egy döntést, hogy nem leszel fizikailag szűz, de elkezdesz várni arra az igazira, aki nem használni akar téged, hanem aki majd megbecsül, akinek majd oda ajándékozod önmagadat. Amikor elkezdek a párkapcsolatról beszélni, elkezdek a házasságról beszélni, elkezdek arról beszélni, hogy 25 éve ugyanazt a nőt szeretem, meg köztem még egyet, és akkor azt mondták, na, Feribán még egyet? A feleség mellett? Hát mondom, igen, a másikat az 18 éve, és az a lányom.
0: Igen.
1: És akkor, ja, de amikor kiállunk a házasság értéke mellett, a fiataloknál, akkor valahol olyan húrokat pengetünk meg a szívükbe, amire ők igazán vágynak. Amire meg vagyunk alkotva, hogy az Istennel kapcsolatban legyünk, egymással kapcsolatban legyünk. Amikor az igaz barát, megkérdezem, hogy mitől igaz barát az, amit vásároltál, akkor már elkezdünk a barátságról beszélni. Hogy milyen tulajdonságokat keresel egy igaz barátban, vagy milyen tulajdonsággal rendelkezel te, hogy te legyél valakinek az igaz barátja. Mi a fontosabb? Nekem legyen igaz barátom, vagy én jellemem olyan szilárd legyen, hogy rám támaszkodhasson más, és azt mondja, hogy te az én barátom vagy. És az Isten igéje azt mondja, hogy mindenkort szeret az igaz barát, de testvéri a nyomorúságban válik. És el szoktam azt is mondani 7-8. Osztályban, hogy most együtt vagytok, de lehet, hogy 2 év múlva egymásról nem is köszöntök, vagy különböző helyre kerül a tök az életben, és nem mindegy, hogy hogy állsz most az osztálytársadhoz. De az is lehet, hogy 30 év múlva még azt mondod, hogy még mindig az, aki az első osztályban ott volt mellettem, ő még mindig igaz barátom. Saját szoktam azt is mondani, hogy hozunk rossz döntéseket a barátságban is, a kapcsolatunkban, de hogy a játékban van újrakezdés, úgy a kapcsolatainkban van újrakezdés, és hadd mondjam azt a kedves rádió hallgatónak, hogy az Isten mindig újrakezdő. Megtörténik a teremtés, az ember bűnbe esik, az Isten újat kezd. Megtörténik az özönvíz, az ember elpusztul, Noéval újat kezd. Megtörténik Ábrahám életében a kiválasztás, az Isten újat kezd. És Jézus, aki megszületett, azzal megmutatja az Isten, hogy annyira újat kezd az emberrel, hogy maga az Isten emberé lesz Jézusban, és ezt az újrakezdésnek a lehetőségét megadja a rádió hallgatónak is. És ez már nem egy elmélet, hanem arról beszél Pál apostol, hogy ami régi volt, az elmúlt, és ímé minden újja lesz. Ez az Isten üzenete, ez az evangéliumnak a jó híre. A rádió hallgatónak is, fiatalnak, idősnek is, férfinek, nőnek, és mindenkinek.
0: Nem mindegy, hogy mire költjük az életünket, ez nem csak a fiataloknak egy jó üzenet, hanem mindannyiunknak. Köszönöm a mai gondolatokat.
1: Hát, hogyha valakinek meg akarod nézni az értékrendjét, akkor nézd meg, mire költi a pénzét, az idejét és az egészségét.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: hír összeállításunk következik.
1: Tompa Mihály születésnapja. Tompa Mihály költő, református lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Rimaszombatban 1817-ben szeptember 28-án született. Arany János mellett ő alkotta meg a nemzeti fájdalom nagy líráját. Ismert allegorikus versei a gólyához, a madár fiaihoz, Új Simeon, Ikarusz. Hajdan legnépszerűbb alkotásai a didaktikus virágregék voltak. Az én lelkemen is szálljon le béke, csend. Higgyek, remélyek, s ezt lehessen mondanom, ha elvesztettem itt, majd megtalálom ott. Legyen meg hát, Uram, te szent akaratod. Sík Sándor halálának napja. Sík Sándor halálának 62. évfordulóján emlékezzünk a sokarcú, Kossuth-díjas alkotóra, aki 1889. január 20-án született, és 1963. szeptember 28-án hunyt el. Piarista tanár, tartományfőnök, mintegy 20 kötetes költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, cserkészvezető, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat. Jellegzetesek lelkiségi és pedagógiai munkái, működött, mint lelki gyakorlat vezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. Rendszeresen publikált az Élet és a Vigília katolikus folyóiratokban. Idézzük föl alakját Fákja című verse részletével. Testvéreim, megálljatok és üljetek le mellém, mert íme mondom néktek, erre fog jönni, akit ti kerestek, ő adta a fákját a kezembe, és fényét ő gyújtotta meg. Teremtés hete ünneplése. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon tegnap szeptember 27-től október 4-éig ünnepeljük. A téma víz fakad. Ahová ez a folyó eljut, élet lesz, írja Ezékiel könyve. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösségek számára kifejtve és alkalmazva. Bíztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. Októberben is kelemföldi barokk esték. A Kelemföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet október 10-én szombaton délután 5 órától a Kelemföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel, Jan Peterson Swilling művei közül az Echo fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Ciacona és a Fis-moll Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai az Alain Gott, valamint a C-moll Preludium és Fuga zárja. Az alkalmon igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma hétfőn is derült napos, száraz idő várható, a légmozgás is mérsékelt marad, és 23-26 fokunk van. Kedden derült, gyenkén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

Száz kérdés Jézusról. 37. rész. Hogyan viszonyult Jézus a munkához? Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Hosszú-hosszú sorozatunknak egyik előadását mindenképpen erre a témára kell, hogy szánjuk. Talán nem is elég erre egy előadás, hiszen a mi életünkben is a munka legalább életünk egyharmadát, sőt most már talán nagyobb részét is tölti ki. Az, ami az életben legalább napi 8-10, némelyeknél talán 10-12 óra is, arról nem elég elegendőt beszélnünk. Arra nézve tényleg szükségünk van egy igazi példára, és Jézus Krisztus azért jött el erre a világra, hogy az élet minden területén példát adjon nekünk. Hogyan viszonyult Jézus a munkához? Minek tekintette a munkát? Egyáltalán milyen munkát végzett életében, és hogyan? Mit tanulhatunk az ő életpéldájából, munkavégzéséből, eredményességéből? Volt-e igazi siker a munkája végén? Úgy tűnik, hogy nem, hiszen 3,5 évi tanítói szolgálatát Jézus a keresztfán végezte, két köztörvényes lator között feszítették keresztre, hiszen így teljesedett be az írás, hogy minden bűnünket magára vette, olyan mélyre szállt, ahova ember nem száll, ártatlanul elítélték, mint egy köztörvényes bűnözőt. Úgy tűnik, hogy Jézus munkájának nem volt sikere. Látjuk is az evangéliumok nyomán, hogy a tanítványok is szétrebbentek, Júdás áruló lett, Jézust Péter megtagadta, és a többi tanítvány is eliszkolt a Golgotánál, csak Jánost látjuk a kereszt közvetlen közelében. Úgy tűnik, hogy Jézus 3,5 évi munkája kudarcba fulladt. Mégsem így volt ez, hiszen Jézus 40 napon át még elmondta a tanítványainak mindazt, amit a tudomásukra kellett hoznia, a mennybe ment, és 10 nappal később a pünkösd ünnepén aztán dús aratás lett Jézus magvetésének a jutalma, tehát tulajdonképpen a munkáját Jézus már csak a mennyből tudta nyomon követni, mármint ennek a munkának a sikerét. Menjünk azonban lépésről lépésre, és vessünk fel a Hogyan viszonyult Jézus a munkához című mai előadásunk során újabb és újabb kérdéseket. Az első kérdés természetszerűleg így kell, hogy hangozzék, hogy milyen idős korától fogva dolgozott, vállalt munkát Jézus. Ezt pontosan nem tudjuk, ugye a zsidóknál korábban értek meg a lányok is és a fiúgyermekek is. A 12 éves Jézus teljes szellemi, lelki kifejlettségéről Lukács evangéliuma tudósít. A régi világban a kisgyermekekkel nem végeztettek értelemszerűen munkát, de ugye már olyan 5-6 éves kortól azért ott a háztartás körüli munkában részt vettek. Jézus nevelőapja József ácsmester volt, tehát azt mondhatjuk, hogy már kisgyermekként belekóstolt ennek a mesterségnek a csinyába, vinyába, és azt lehet mondani, hogy ha 30 éves korában lépett fel Jézus, és kezdte el nyilvános tanítói szolgálatát, hát legalább egy 20, ha nem 25 évet fizikai munkával töltött. Otthon Názáretben felneveltetésének színhelyén, nevelő apjának, Józsefnek a műhelyében, talán az idősebb féltestvéreivel, hiszen Józsefnek lehettek az előző házasságából gyermekei, úgy tűnik, hogy megözvegyültként vette el Máriát. 12 éves Jézusnál még olvasunk róla, de később, amikor Jézus fellépett, Józsefről már nem olvasunk. Valószínűleg azért több mint 10, talán 20 év körkülönbség is lehetett a nevelőapa és az édesanya között. Egy szó mint 100, Jézus belekóstolt a fizikai munkába a názáreti ácsmester műhelyében. Jézus nem vetette meg a fizikai munkát, ahogy nem vetették meg az emberiség nagyjai sem, azok az emberek, akik a régmúltban, évezredekkel ezelőtt is fizikai munkából
tartották el magukat, mint például a Bibliából is ismerjük Elizeus prófétát, aki szántóvető ember volt, és az eke szarva mellől hívta el Isten a szolgálatra, Illés munkájának folytatására, vagy például Pál apostol, aki Gamáliel lábainál nem csak tudományokat tanult Jeruzsálemben, hanem elsajátította a sátorkészítés mesterségét, művészetét is. Nyilván a régi emberek több szempontból is végeztek fizikai munkát. Egyrészt azért, mert fizikai munkát végezni jó. Aki főleg szellemi munkával foglalkozik, az is elmondhatja, hogy mennyire felüdül egy kis kertkapálás, egy kis otthoni barkácsolás következtében. Fizikai munkát végezni jó, mert megmozgatja az izmokat, a belső szerveit az embernek. Tehát az egészségnek az egyik legfontosabb tartozéka az, hogy ha nem is nehéz, nem is nagyon nehéz munkát végezzünk, de valamilyen fizikai munkát végezzünk. Előttünk állhat Tolsztojnak az alakja, aki a nagyvilági élete, a katonáskodás, a pétervári, moszkvai előkelő társasági élete után, hát gróf volt, azért visszavonult Jasznaja Poljanára, és fotók is megörökítették, és még inkább az oda elzarándokolóknak a feljegyzései, hogy azért volt, amikor Tolsztoj mezitláb szántott, vagy hogyha felvette a csizmát, megfogta az ekét, és befogta a lovat, és elkezdett szántani, és a leginkább felüdülést két egyszerű muzsik társaságában talált, akiktől valószínűleg egész életbölcsességét is szerezte. Vagy a magyar költők közül eszünkbe juthat Bartalis Jánosnak, az erdélyi költőnek az esete, aki a két világháború között visszaköltözött Magyarországról Erdélybe, és 13 évig földműveléssel foglalkozott, és maga tartotta fenn a saját két kezem munkájával a családját. Mert nem csak az egészség szempontjából fontos a fizikai munka, hanem, ahogy szokták mondani, aki fizikai munkát végez, azt nehezebben lehet eladni. Mert az önálló ember, az független ember, az ki tudja termelni a maga és a családja kenyére valóját, és nem függ olyan sokrétűen a társadalomtól, mint ahogy a mostani helyzetben látjuk, hogy a fogyasztói társadalomban az emberek tulajdonképpen szinte semmihez nem értenek, csak ahhoz, hogy valamilyen munkával megszerzett pénzüket elköltsék, és ha már valami egyszerű dolgot is kell tenni, mondjuk egy kalapácsot kézbe venni, vagy egy csavart kihúzni, vagy becsavarni, akkor ahhoz már olyan embert hívnak, akit bizony meg kell fizetni. Tehát ez a két ok, az egészségért való küzdelem, az egészség fenntartásában játszott szerepe a fizikai munkának, valamint az önállóság biztosítása. Valószínűleg Jézusnál még az is közrejátszott, hogy a család nagy volt, és viszonylag szegény, és ő neki ezért is munkát kellett vállalnia a nevelőapa ácsműhelyében. Amikor azonban Jézus 30 éves korában fellépett, egy sokkal nehezebb munkavégzés várt rá. Igen, kedves hallgatók, mert merem azt állítani, aki dolgoztam kubikus munkát, építettem házakat, gyülekezeteket, és egyéb más dolgoknál is, lakás, házbontásnál vettem részt, rendbehozásánál, keletről nyugatra, Vajdaságtól Erdélyen át Stájerországig mentem fiatalokkal, hogy őket is egy kicsit munkára szoktassam. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a testi munkánál sokkal megterhelőbb a lelki munka. Volt egy Máté Szalkai kedves testvérem és jó barátom, aki ma Máté Szalka díszpolgára, és halála után is mindenki, aki igazi Máté Szalkai, csak megsüvegelve emlékezik róla, Hagymási Bélának hívták. Ha valamit nem tudott egy másik iparos megcsinálni, akkor az ő Eszterga gépénél kötött ki az az ember, aki valamit meg akart oldani. Ő minden
dologban ezermester volt és megoldotta a dolgokat, de ő is azt mondta, hogy a vas mindig engedelmeskedik neki, hogyha menetet akar belevágni. De vajon akik lelki munkát végeznek, emberekért fáradoznak, embereket kérlelnek egy jobb, egy magasabb rendűbb, egy nemesebb életre, hányszor kell csalódniuk, hányszor kell elkeseredniük talán, hányszor környékezi őket az elcsüggedés, szinte a kétségbeesésig, ezek ellen is hatalmas erőket kell fölvonultatni azoknak, akik lelki munkát végeznek. Jézus a lelki munkáról először János evangéliuma 5. fejezet 17. versében nyilatkozott, amikor először letartóztatták a betesdai beteg meggyógyítása után, a főtanács elé idézték, már akkor halálra akarták ítélni. A kihallgatása során mondja János evangéliuma 5. fejezet 17. verse szerint, Jézus pedig felelt nékik, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Nagyon nagy horderejű ez az egyszerűnek látszó kijelentés. Mennyi munkája van Istennek minden egyes teremtményében? Hányszor küldi az Atya a Szent Lelket Krisztus áldozatára, elhívva az embereket, hogy megértsék Krisztus áldozatát, értük végzett hatalmas munkáját, és a Szentlélek megvilágosíthassa őket ebben, abban vagy amabban az egyéni, családi vagy közösségi kérdésben. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Isten munkálkodása a hét csapás idejéig tart, közbenjárása Krisztusnak addig tart, azután már nincs bűnért való bocsánat, aki tiszta legyen tiszta ezután is, aki tisztátalan maradjon tisztátalan ezután is. Istennek a munkája évezredeken, mint egy 6000 éven keresztül hány és hány embert késztetett belátásra, hány és hány ember lesz majd ott az örök életben, nem a maga érdeméből, nem a maga kiválóságából, nem a maga érzékenységéből, hanem azért, mert elfogadta Istennek a belé fektetett sok-sok munkáját, a kérleléstől, a megvilágosítástól, a meggyőzéstől, az erőtadástól, a lelkiismeret kitisztázásától, az értelem megerősítésén át egészen az akaratnak a megacélozásáig. Óriási munkája van Istennek minden egyes emberben. A következő kijelentése Jézusnak János evangéliuma 6. fejezete 27. versében olvasható, egy óriási nagy vita során, amit az északi ország részben folytatott a nagy kenyérszaporítás csodája után, amikor Jézus ezt mondja a köréje sereglő sokaságnak, munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia áld meg majd néktek, mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.

Ez is hatalmas kijelentés. Jézus, aki mondom fizikai munkát is végzett, és azután 3,5 évig lelki munkát is végzett, azért 30 év fizikai, vagy hát legalább 20-25 év fizikai munkájával alapozta meg ezt a 3,5 évi hatalmas idegerőt, testi erőt is igénylő lelki munkáját. Jézus a lelki munkát állított első helyre. Van erről egy külön példázata is Lukács evangélium a 17. fejezetében, arról az emberről, aki az állatait is ellátja a mezőn, aztán szánt és vet is, és megy haza délután, hogy már egy kicsit kipihenje magát, de azt mondja Jézus, hogy ha az ő ura kéri, hogy még készítsen neki is eledelt és szolgálja fel, nem, de ugyan megteszi, és hogyha csak a kötelességeteket teljesítettétek, akkor miért várnátok ezért dicséretet? Nagyon érdekes példázat ez, amely magába sűríti azt, hogy Isten természetesen ad nekünk a fizikai munkánkhoz is erőt, tehetséget, kitartást, szorgalmat, ha kérjük, ha igényeljük, és ha ki a maga munkájában előre akar haladni, el akar mélyedni, de első helyre Isten mindig az ő szolgálatának a munkáját helyezi. Azoknál is, akik egyébként fizikai munkát végeznek. Ma a világon nagyon kevés ember végez fizikai munkát. Ugye 100 évvel ezelőtt még, egy 120 évvel ezelőtt, mondjuk a 20. század legelején az emberiség 80%-a falvakban élt. Most 20%-a él falvakban, és azok közül se végez mindenki mezőgazdasági, tehát paraszti munkát. Úgy tudom, hogy ma a világ átlag egy olyan 5-6%, aki fenntartja az egész világot a maga munkájával, annyira előre haladt ugye először a 19. században az állatokkal való munkavégzés, a 20. században a gépesítés, hogy lényegileg ma gépek vetnek és aratnak, az ember csak megnyom egy gombot, beül ugye a hatalmas nagy kombánynak a vezérlő pultja mögé, tehát hogy elvégezze azt, amit máskor aratók százai végeztek el. Most egyetlen egy ember is a falu határán szinte minden földön képes learatni a gabonát. Ezzel azonban nyilván felszabadult temérdek idő más munkavégzésre, de ezeket a munkavégzéseket mi is sokszor fiktív munkavégzésnek nevezzük, amelyek inkább egészségkárosítóak, ülni például egész nap egy monitor előtt, vagy szaladni, loholni, kiszállítani, jönni, menni. Nyilván ennek is megvan a maga szerepe, de hogy egyensúlyba kellene lenni ezeknek a munkáknak. Jézus első helyre mégis, mindezek ellenére is a másokért való lelki munkálkodást állította, munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem azért az eledelért, mert megmarad az örök életre. Mi ez a munka? Mit jelent az, hogy megmarad egy munka az örök életre? A 90. Zsoltárból érthetjük ezt meg, amelynek a végén Mózes azért imádkozik, hogy a mi kezünk munkáját tedd állandóvá, tedd maradandóvá nékünk. Mi az, ami maradandó? Mert mindent, amit elvégzünk, megcsinálunk, megalkodunk, fölépítünk, összeszerkeztünk, az egyszer a tűz martalékává válik. Egy kő leesik, és a hatalmas nagy szobrot izzé porrá zúzza, Dániel könyve 2. fejezetének álma szerint. Minden meg fog semmisülni ebből a világból. Miért? Mert mindenhez az önzés tapadt. Mindenben valahogy az emberi önzés található, és ezért egyetlen egy munkát nevez meg a Biblia örökkévaló munkának. Amit másokért végeztünk, mások megváltozásáért, mások lelki épülésért, a megváltozott jellem lesz az, ami megmarad az örök életre. És ez lesz kinek-kinek a maradandó munkája. Éltél-e ezen a földön a másik emberért? Szeretted, segítetted-e a másik embert, hogy a kívánatos, a jó irányba megváltozzék, és elnyerhesse az örök életet? Hozzájárultál ehhez a folyamathoz, amelynek a nagy részét úgyis a Szentlélek végezte el? De azt a kis részt, azt az 1%-ot, amit az Isten rád osztott, hogy te is
munkálkodjál, és örüljél annak, hogy egy másik emberből más ember lett. Ez áll első helyen, és ez még csak a kötelesség. A keresztény ember két munkát is könnyen végez. A lelki munkát, amelyet az első helyre állít, és minden más kenyérkereső munkát, amit a második helyre állít. Egyszer hallottam a rádióban nyilatkozni egy zenetanárnőt, aki valamelyik kórusban vagy zenekarban is játszik, és megkérdezték tőle, hogy ez hogy bírja, hogy délelőtt tanít, délután próbálni kell, este meg ugye az előadások, és nagyon egyszerűen, természetesen ezt mondta, az egyikben kipihenem a másikat. Ha valakinek van egy fő munkája, hova a hangsúlyt tudja lehelyezni, és ennek alá tudja rendelni a többi munkáját, és gondolom, mint asszonynak neki még otthon is számtalan munkája volt a háztartásában, általában asszonyok legalább 8-10 féle munkát végeznek otthon, míg a férfiak 1-2 munkát a munkahelyükön. Lehet sok munkát jól elvégezni, ha úgy tesszük, hogy Pál buzdította a gyülekezeteket, hogy amit csak tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Ha benne van szívünk, lelkünk abban a munkában, amit végzünk, ha tényleg örömmel, lelkesedéssel végezzük, akkor is, hogyha annak nincs rögtön fogható eredménye, vagy hogy később sincs, főleg a lelki munkának, de én megtettem a magamét. Én mindent kihoztam magamból, én mindenre kértem az Istent, hogy késztessen jó munkavégzésre. Igen, amikor Jézus befejezte a szolgálatát, és hát egy külön előadást tartottam már ebben a sorozatban Jézus főpapi imájáról, de ismét hadd említsem és hadd idézem szó szerint a főpapi imájának az elejéről, a 4. verstől azt a kijelentését, ami olyan sokat mondó lehet számunkra is. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nékem adtál. Téd voltak, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Milyen csodálatos ez az egyszerű kijelentés a 4. versben. Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Jézus nem csak munkálkodott, nem csak emberekért küzdött, nem csak biztosította Pétert, hogy én imádkozom érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Nem csak a hegyi beszéd előtt töltötte egész éjszakát imádkozásba, hogy erőt gyűjtsön hatalmas nagy programbeszéd elmondására. Egész életében a célirányos és eredményes munkavégzés volt az ő küldetése. Vagyis nem csak végezte a munkát, hanem el is végezte. És ez nagyon fontos dolog, hogy amiben kezdtünk, abban véget is lássunk, ahogy Vörös Marti Mihály kifejezte. Amit kezdtem fiatalkori lelkesedéssel, arról hála imát mondjak majd végnapomon. S mindezekért a díj, melyet elérni reményem, vaj, ha kicsin legyek én a nagy haza hősei közt, mondja Vörös Marti a Deák Ferenc című csodálatos ódájában. Igen, Jézus ilyen munkát végzett, elvégezte a munkát. Tökéletességre vitte. A végéig nem volt híja a munkáját, nem volt félbe-szerbe hagyott munkája. Mindenkiért mindent megtett, amit megtett. Tehát az irgalmas samaritánus példázatában világosan bizonságot tett erről a fajta munkavégzéséről, nem csak meglátta azt a szerencsétlen ember, nem csak kimosta a sebét, nem csak feltette az állatára, elvitte a legközelebbi vendégfogadóba, nem csak helyet szorítatott neki, nem csak kifizette a pénzt és megígérte a fogadósnak, hogy a többet költ rá, míg felépül ez a szerencsétlen, kifosztott ember, majd ő jön és majd a tartozást kiegyeníti, hanem mi voltán a legnőbb dolog, hogy az éjszakát is ott töltötte, cselekvően közreműködött abban, hogy ez az ember
tényleg megnyugodjon, felgyógyuljon, aztán újra visszatérhessen szeretei közé. Elvégezni valamit, beteljesíteni valamit. Nos hát, Jézus munkavégzéséből tanulhatunk. Jézus munkavégzésében szerepet játszott a szorgalom, szerepet játszott a bátorság, szerepet játszott az a tudat, hogy ő azért jött a világra, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Visszatéríteni az igazság útjára az embereket. Méltóvá tenni őket arra, hogy az örök életre belépjenek. Úgy vállalni értük a küzdelmet, hogy ott volt a visszaesés kockázata, mint Mária Magdolnánál, akiből 7-szer üzte ki az ördögöt, de újra és újra küzdött érte, nem adta fel ezt a küzdelmet. Én nem tudok eleget beszélni és megfelelően beszélni Jézusnak a munkavégzéséről. Én azt gondolom, hogy ha a vázatomban most csak a feléig jutottam el a témámnak, folytatnom kell a témát, a következő alkalommal is erről legyen szó, Jézus hogyan tanított példázataiban a munkavégzésről. Mára köszönöm a figyelmet.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: győzelem a lelki életben. Hangos könyv, második rész.
1: Lelki iránytű. Mózes első könyve, 22. fejezet, 4. verse azt mondja, fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Képzeld el, ahogy Isten elküldi Ábrahámot egy helyre. Az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Mózes első könyve, 22. fejezet, 2. vers. Azt hiszem, ezt a nők valahogyan jobban értik, mint a férfiak. Ha megkérdezem a feleségem, hogy mit fog vásárolni, néha azt feleli, még nem tudom, de ha meglátom, tudni fogom. Vannak dolgok, amiket tudunk ugyan, de nem tudunk megmagyarázni. Hallgasd! Néktek kenetetek van belátásra, felismerésre a Szenttől, és mindent tudtok. János első levele, 2. fejezet, 20. vers, parafrázis. Nézzük, mi történt azután. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet. Mózes első könyve, 22. fejezet, 4. vers. Heuréka! Semmi sem fogható ahhoz a pillanathoz, amikor meglátod, amit kerestél, a harangok felzendülnek, és a benned lévő lelki iránytű azt mutatja, ez az! A tengeren körös körül minden víz egyforma. Ezért van szükség iránytűre. Lehet, hogy van neked is, lehet, hogy nincs. Ha látsz valakit, aki olyas valami miatt izgatott, ami nincs is ott, jól figyeld meg. Vagy őrült kissé, vagy olyasmit lát, amit te nem. Ezek az emberek gyakran képesek a lehetetlenre is, mert lelkesedni tudnak nem látható dolgok miatt is. Hogy lehet ez? Mert megtanulták követni a lelki iránytűjüket. Dávid azért tudta legyőzni Góliátot, mert ő volt az egyetlen ember, akinek volt hite hozzá. Tudta, hogy ez a pillanat megváltoztatja az életét. Ha kihagyta volna, mehetett volna vissza pásztorkodni. Amikor eljön a te pillanatod, kelj fel és mondd, ez az óriás az enyém. Nem számít, hányan menekülnek el előle. Isten neked is adott lelki iránytűt. Hát tanuld meg használni.

A jelre várva. Zsoltárok könyve 16. fejezet 11. verse azt mondja, teljes öröm van te nálad. Az édesapjával töltött szép napok emléke volt az, amely a tékozló fiút végül hazavezette. Az összegyűjtött jó emlékek újra és újra vissza fognak vonzani Isten jelenlétébe. De meddig maradjak ott? Kérdezed. Elsőként, amíg el nem kezdődik a változás. Figyeld meg! Mi pedig, miközben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 3. fejezet 18. vers. Másodszor. Amíg meg nem érted Isten életedre vonatkozó tervét. Hallgasd meg ezt! Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet is nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Jeremiás próféta könyve 29. fejezet 11. vers. Harmadszor. Amíg újra rá nem találsz az ösztönző erőre. Figyelj! De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű. Reménykedj az Úrban. Zsoltárok könyve 27. fejezet 13-tól a 14. versig. Negyedszer. Amíg bölcsességet nem kapsz az Úrtól. Hallgasd! Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Zsoltárok könyve 32. fejezet 8. vers. Ötödször. Amíg új ötleteid nem születnek. Olvasd el ezt. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Ézsaiás prófita könyve 42. fejezet 9. vers. Hatodszor. Amíg Krisztus lesz életed középpontja. Figyelj csak. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Zsoltárok könyve 37. fejezet 4. vers. Elegendő időt töltöttél mostanában Isten jelenlétében? Imádkozz így. Atyám, olyan csodálatos azt tudni, hogy minden veled töltött nap egy új kezdet. Minden egyes nap egy lehetőség, hogy kitörjek a múltamból, és felfedezzek valami újat benned. Segíts, hogy egyre használhatóbb legyek számodra. Segíts felismernem a tervet, amit szeretnél felépíteni az életemben, adj bepillantást, hogy tudjam, mire hívsz engem. Jézus nevében kérlek.

Az isteni építész. Zsoltárok könyve 127. fejezet első verse azt mondja, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha egyszer Isten már felépítette a házat, miért dolgozna még bárki más is azon? Azért, mert Isten az építész, mi pedig a kőművesek vagyunk. Mi csupán megvalósítjuk a nekünk adatott időben, amit ő már eltervezett az örökké valóságban. Így működik ez. Először az építész látja magában a tervét, aztán adja oda az építőknek, hogy megkezdjék a munkát. A tervek mindig hamarabb vannak készen, mint hogy az első lapátnyi földet megmozdítanák. Gondolj csak bele! Isten rád vonatkozó terve már akkor készen volt, amikor még meg sem születtél. Az ő rólad szóló tervrajza minden szükséges részletet tartalmaz a kezdetektől a legvégéig. Hallgass csak! Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Zsoltárok könyve 139. fejezet 16. vers. Ez azt jelenti, hogy amikor olyan tervet készítesz, ami az ő tervétől különbözik, hiába fáradozol. De ha engeded, hogy az ő terve valósuljon meg, és hagyod, hogy ő rajtad keresztül munkálkodjon, akkor áldott életed lesz. Ma az egyetlen feladatod az, hogy azt válaszd, amit Isten választott számodra, hogy igent mondj arra, amit ő eltervezett neked. Pál azt mondja, igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem var szégyent. Pál Timóteushoz írt második levele, második fejezet 15. vers. Olyan munkásnak kell lenned, aki minden erejét, tehetségét és lelki eszközét fejleszti, aztán amikor eljön az ideje, Isten szolgálatába állítja azokat, hogy kiválóan dolgozzon. Csodálatos így élni.

Amikor Jézus otthon van. Márk evangéliuma második fejezet első verse azt mondja, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Ha egy szép, csendes Istent keresel, aki nem fogja feldúlni a saját kis életed, akkor felejtsd el Jézust. Amikor ő jön, felkavarja a munkádat, a házasságodat és a pénzügyeidet, mert ő egy működő, mozgó, tanító, megérintő és erős Isten, aki nem üldögél csendesen a szoba sarkában, mint egy berendezési tárgy. A Szentírásban olvassuk, hogy az emberek megnyitották otthonaikat Jézus előtt, hogy menjen be hozzájuk és tanítson. Talán azt gondolták, majd kirakunk pár pótszéket, vagy jó lesz egy szép beszédet hallani, vagy egy kis imádkozás nem árthat. Most viccelsz? Amikor elterjedt a hír, hogy ott van, az emberek mindenhonnan oda gyűltek. Ez ám a hatásos reklám. Jézus hírére megtelt a ház, tévés istentisztelet, hangfelvétel, szóróanyagok vagy együttműködő partnerek listája nélkül is. Akkora tömeg volt, hogy amikor az a négy ember a beteg barátját hozta hordágyon, nem tudtak bejutni, ezért egy kis nyílást vágtak a tetőn, és ott engedték le a beteget Jézus lábaihoz. Erre van ma is szükségünk az egyházban, emberekre, akik tudják, hogyan kell imáikkal, dicséreteikkel és igehirdetésükkel megbontani a tetőt és lehozni Isten erejét közénk. Készülj fel rá, hogyha beengeded Jézust az életed bármely területére, ő azt kéri majd tőled, amit nehezedre esik odaadnod, azt kéri majd, amire képtelennek érzed magad, és azzá akar tenni, amire magadtól nem lennél képes. Ő mindent átrendez. Azért teszi, mert túl sokáig voltál ugyanazon a helyen, ugyanabban a kerékvágásban. Túl sokáig ismételgetted ugyanazt a bizonyságtételt. Ma Isten azt akarja, hogy lép ki a komfortzónádból. A határaidat akarja feszegetni, arra hív, hogy többet tégy, mint amit eddig bármikor is tettél. Készen állsz, hogy igent mondj erre? Imádkozz így. Uram, add, hogy a Szentlélek elvégezze a munkáját bennem és általam. Add, hogy zűrzavaros életem átrendeződjön, hogy az örökkévaló dolgokra koncentráljak a múlandók helyett. Amikor harcokkal kell szembenéznem ahhoz, hogy olyanná legyek, amilyennek te szeretnél, segíts, hogy erős legyek és szilárdan megálljak igédben. Jézus nevében kérlek. Ámen.

verse azt mondja, nem akarok ingyen kapott áldozatot bemutatni Istenemnek, az Úrnak. Bár szeretjük és boldogítani akarjuk házastársunkat, gyermekeinket, rokonainkat és barátainkat, mégsem imádjuk őket. Az imádat az önmagáról lemondó és a másiknak hódoló szeretet olyan áradata, amely kizárólag Istennek jár. Az ószövetségi időkben csakis a főpap léphetett be a szentek szentjébe, a templomnak arra a részére, ahol Isten jelenléte volt. Isten szentségével való találkozás magában hordozta azt a félelmetes lehetőséget, hogy az ember belehalhat. Ezért a főpap egyik bokájára egy csengőt, a másikra pedig egy kötelet kötöttek, hogy ha elesik és meghal, a többiek meghallhassák a csengő hangját, és kihúzhassák a kötéllel anélkül, hogy másnak is be kelljen lépnie a szentek szentjébe, ahol meghalhat. Ilyen mély tisztelet élt bennük Isten szent jelenléte iránt. Az önmagukat hirdető sztár keresztjének korában túl gyorsan elfelejtjük, hogy a mennyek országát a lelki szegények öröklik. Bármilyen szinten vagyis jelen az Isten tiszteleti szolgálatban, bölcsen teszed, ha nem felejted el, hogy az ószövetségi időkben az Istent dicsőítő énekesek mindig az előre nyomuló hadsereg élén jártak, ők diktálták az ütemet, és Istent magasztaló győzelmi himnuszokat énekeltek. Istentől kapott megbízatás volt ez, hatalmas kitüntetés, óriási tisztesség. Akár egyedüli dicsőítő vagy, akár Isten elhívására vezetette a többieket, naponta oda kell szentelned magad neki. Olyan korban élünk, amikor a felszínes és hamis dicsőítés túlságosan is elterjedt és elfogadott. Ideje, hogy ennek véget vessünk. Növekedésünk sokszor mesterkélt, dicsőítésünk bignult, az újonnan érkezőket nem fogadjuk be a gyülekezetekbe, és ami a legrosszabb, megszomorítjuk Isten szívét. Mikeás könyvében ezt olvassuk. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Mikeás próféta könyve 6. fejezet 8. vers. Azért imádkozom, hogy az Úr Jézus mutassa meg nekünk, hogyan éljünk. Hogy legalább valamennyit meg tudjunk tenni ezek közül. Hogy dicsőítésünk elnyerje az erőt adó isteni kenetet. Hogy hatalmasan munkálkodjon a gyülekezetben. Hatással legyen az elveszettekre, az egész világra. Mindezt nem öncélúan, hanem Jézusért, az ő dicsőségére. Köszönöm Jézusom, hogy a függöny, amely valaha elválasztotta a szentélyt a szentek szentjétől, már ketté hasadt, és hogy ez azt jelenti, hogy most már odajárulhatunk közvetlenül Isten kegyelmi trónja elé, tudva, hogy hozzá tartozunk. Az imádatnak ebben a pillanatában minden bizonytalanságunk, büszkeségünk, önmagunk körül forgásunk, minden földi gondunk szerte foszlik, ahogy körülölel Isten szeretete. Az ő jelenlétében mindezek eltűnnek, semmivé lesznek. Minden más felett ez a legkedvesebb hely számomra, minden napomat itt szeretném tölteni az örökké valóságig. Gyere te is! Királyunk vár ránk! Írta Andrew Mitchell.

Álljatok meg! Pál efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet 11. verse azt mondja, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mielőtt igazán értékelni tudnál egy új öltözéket, be kell menned a próbafülkébe, és le kell venned minden mást, ami nem illik hozzá. Pál ezt mondja. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Pál rómabeliekhez írott levele, 13. fejezet 12. vers. Ez azt jelenti, hogy hagyjuk el a hazugságot, és vegyük fel az igazságot, tegyük le a viszálykodást, és öltözzük fel a békességet, hagyjuk abba a kétségeskedést, és

Vegyük fel a hitet, tegyük le a bűnt, és öltözzünk igazságba, hagyjuk el a tudatlanságot, és öltözzük fel a tudást. Érted a lényeget? A régi fegyverzeted nem maradhat rajtad, mert egyetlen darabja sem alkalmas az előtted álló harchoz. Csak felesleges súly lenne rajtad, ami terhel, és amitől elbotlasz a csata hevében. Az Efézusiakhoz írt levél 5. fejezetében Pál a Krisztussal való bensőséges közösségről beszél, a 6. fejezetben pedig már a lelki harcokról. Pontosan így van ez. Az egyik percben még lelkesen imádod Istent, a következőben már az életedért küzdesz. Ezt Isten tervezte így. Nem tudsz győzni a lelki harcokban, ha előtte nem kerültél bensőséges közösségbe vele. Jegyezd meg ezeket a szavakat, hogy megállhassatok. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet 11. vers. A fegyverzetet Isten adja, de megállnod neked kell. A megfutamodáshoz nincs szükség fegyverzetre. Ez csak is azokat illeti meg, akik készek kiállni azért, ami igazán fontos. Mint például a családod megtérése, a házasságod, az egészséged helyreállítása, a szolgálatod, vagy bármi más, amit Isten megígért neked. Tehát ma öltöz fel, állj fel, és áld a sarat! Vezetésre van szükséged? Istennél találod. János evangélium a 10. fejezet 4. verse azt mondja, a juhok követik, mert ismerik a hangját. E. Stanley Jones mond el egy történetet egy misszionáriusról, aki eltévedt a dzsungelben. Ahogy körbenézett, mindenütt csak bozótot látott. Végül belebotlott egy faluba, ahol megkérte az egyik benszülöttet, hogy kísérje vissza a missziós állomásra. Az ember beleegyezett. A misszionárius köszönetet mondott, majd megkérdezte, melyik úton induljon el. Csak menj, felelte a benszülött. A dzsungelben vágtak utat maguknak, így haladtak órákon át. Amikor megálltak pihenni, a misszionárius körülnézett, és újra az az érzése támad, hogy eltévedtek. Biztos vagy benne, hogy ez a helyes út? Kérdezte a benszülött vezetőt. Nem látok semmilyen ösvényt. A vezető így felelt. A dzsungelben nincsenek ösvények. Én vagyok az ösvény. Elveszettnek érzed magad? Imádkozz így. Uram, te mondtad, hogy te vagy az út, ezért hozzád fordulok útmutatásért. Félek a saját megérzéseimre hagyatkozni, túl sokszor kerültem már bajba miattuk. Te azt mondtad, hogy a te juhaid követnek téged, mert ismerik a hangodat. Taníts meg, hogy én is felismerjem. Őriz engem a rossz iránytól, mert én csak a te akaratodat akarom tenni. Te megígérted, vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a rögös utat simává. Ézsaiás próféta könyve 42. fejezet 16. vers. Uram, teremts világosságot, egyengesd el a rögöket, mutasd meg nekem a helyes irányt. Hozzád igazítom az utamat, és bízom abban, hogy te irányítod a lépteimet. Jézus nevében. Ámen. Imádkozz így. Segíts, Uram, hogy ismerjem a te hangodat, és őrizz engem a gonosz befolyásától és hangjától. Hadd jussak el, Uram, olyan mély kapcsolatra veled, hogy tudjam, mikor szólsz te hozzám. Formáld, Uram, az életemet, hogy minden zavaró tényező eltűnjön, és egyre több minőségi időt tudjak imádságban veled tölteni. Ámen.

0: Hallani Istent. Sámuel első könyve, 3. fejezet, 10. verse azt mondja, szólj, mert hallja a te szolgád. Egyszer egy amerikai indián, aki épp egy barátjánál volt látogatóban, New Yorkban, a Times Square-en sétálgatva felkapta a fejét és így szólt. Egy tücsköt hallok ciripelni. Megbolondultál? Döbbent meg a barátja. Nem, nem, tisztán hallom, felelt a Cherokee. A barátja így szólt. Csúcsforgalom van, a város teli zajjal is, te valóban azt hiszed, hogy meghallottál egy tücsköt. Ez lehetetlenség. Márpedig hallottam, válaszolta a látogató, majd odasítált egy nagy levelű növényhez, amely az egyik ház falára kúszott fel, félrehajtotta a leveleket, és előhúzott egy kis tücsköt. Odafordult a barátjához, és így szólt. Minden azon múlik, mire van kihegyezve a füled. Hadd mutassam meg. Ezután belenyúlt a zsebébe, és kivett egy marék apró pénzt, amit ledobott a földre, a pénzért még szétgurultak a jártán. Fél háztömnyi távolságon belül minden ember azonnal megfordult és odanézett. Látod, miről beszélek? Mondta az indián. Minden azon múlik, mire figyelsz. Az első három alkalommal, amikor Isten megszólította Sámuelt, ő azt hitte, Éli főpap az, aki szólítja őt. Negyedszer azonban már így szólt. Szólj, mert hallja a te szolgád. És ezzel örökre megváltozott az élete. Ha komolyan gondolod, hogy Istenre akarsz figyelni, akkor szabadulj meg a figyelem elterelő dolgoktól, és szánj rá külön időt arra, hogy kettesben lehess vele. Tanulj meg érzékenyebb lenni. Isten szólni fog hozzád. A. A Biblián keresztül. B. A gondolataidon keresztül. C. A vágyaidon keresztül. D. A körülményeiden át. E. Azokon keresztül, akiket az életedbe küld. De az csak akkor kezdődik el, ha így imádkozol. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a lelki életben című hangoskönyv második részét hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Magyar Péter meghívta Magyarországra 14. Leó pápát. Kiderült, mit mondott neki a katolikus egyházfő. Újabb diplomáciai lépést tett a miniszterelnök a Vatikánban, ahol személyesen hívta meg Leó pápát Magyarországra. Magyar Péter szerint a megbeszélésen őszintén beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról is. Magyar Péter meghívta 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra, miután csütörtökön négy szem közt tárgyalt vele a Vatikánban. A magyar miniszterelnök a találkozón Magyarországról, Európa kihívásairól és a mesterséges intelligenciáról, valamint a fiatalok elmagányosodásáról is beszélt. A miniszterelnök csütörtökön az apostoli palotában négy szem közt tárgyalt az egyházfővel, majd a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával is beszélt. A kormányfő a találkozóról azt mondta, hogy sokat beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról. Szóba került az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligencia, valamint a fiatalok elmagányosodása is. Elmesélte Leó pápának az utóbbi évek magyarországi eseményeit, és arról is beszélt, miként lehet sikeres a politika, amely őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul. Október a reformáció hónapja, programsorozat. Motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, írja Zsoltáros. Az ünnepélyes megnyitó Budapesten október 1-én 18 órakor lesz a Deák-téri evangélikus templomban. Szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 és 15 óra között a szombathelyi evangélikus gyülekezetben. Ökumenikus missziónapot tartanak Sziget-Szentmiklóson október 11-én 17 órától az újvárosi református gyülekezetben. A reformáció gála estet október 18-án délután 5 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Reformációi istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agapi Pünkösdi gyülekezetben. A hónap záró alkalma pedig a reformáció megemlékezés, október 31-én délután 5 órától lesz a Reformáció Parkban, a Fasori Evangélikus Gyülekezet mellett. Ki választ püspököt? Lezárult a választás, és rögtön el is kezdődött egy újabb kampány. A református egyházban megkezdődött az általános tisztújítás. A 6 évente ismétlődő általános tisztújítás bevett gyakorlat egyházukban. Ekkor választják meg gyülekezeteik az egyházi előjárókat, püspököket, espereseket, egyházkerületi és egyházmegyei gondnokokat, zsinati tagokat. Nyilvánvaló, hogy a gyülekezetek számára sem közömbös, ki lesz a püspök, ki áll majd a következő 6 esztendőben egy-egy egyházkerület, illetve a zsinat élén. Csak hogy a püspöki tisztség az egyházban nem uralmat, hanem szolgálatot jelent. Éppen ezért nem csak az számít, kit választanak meg, hanem az is, milyen úton jutnak el a döntésig. A püspök és a presbiter az új szövetségi gyülekezet vezetésére, pásztorolására van hivatott. A kereszténység térhódításával a püspöki tisztség fokozatosan több gyülekezet felügyeletét látta el, és idővel rangot jelentett. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma hétfőn is derült napos, száraz idő várható, a légmozgás is mérsékelt marad, és 23-26 fokunk van. Kedden derült, gyenkén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Tisztelettel köszöntöm Önöket! Az emberiség eredete mai adásában folytatjuk Kovács Balázssal, a Bibliabarangolások Project fő előadójával a beszélgetést. Az lenne a kérésem, hogy arról beszélj, hogy ebben az előadás sorozatban, amit már mennyien 17.500-an hallgattak végig?
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat. Több mint 17.000-en ennyit tudok most, tehát nem tudom én is a pontos számot.
0: Értem, tehát azért ez elég nagy szám, és ez egy komoly siker itt magyar viszonylatban. Tehát beszéltek az élet nagy kérdéseiről. Először az lenne a kérdésem, hogy mik is ezek az élet nagy kérdései?
1: Hát mindenekelőtt talán fontos az, hogy ugye magának a szolgálatunknak van két jelentősebb része, az egyik azok maguk az előadások, ezek sokkal szigorúbban a Bibliáról, és annak is egyfajta élményszerű megértéséről, egy összkép átadásáról szól. Ezt iskolákban, ugye ez a nagy szám, ami itt említve lett, a 17 ezer, ez azért úgy történt, hogy nagyon sok iskolában mehettünk el, ahol az egész iskolát leültették, és végighallgatták a diákok ezt az előadást. Tehát ebben a Biblia élményszerű megértése, az összkép az, ami elsősorban elhangzik, és inkább történelmileg, inkább tartalmilag, és nem annyira filozófiailag, vagy nem annyira az élet nagy kérdéseit feszegetjük ezen az előadáson. És az előadásnak van egy folytatása, ami egy online videósorozat, ez egy több száz részes sorozat, amin jelenleg is dolgozunk, ami pedig napi...
0: Hány részes, bocsánat?
1: Több száz. Még nincs is kész maga a teljes sorozat.
0: Több száz?
1: Így és van.
0: De ezek milyen hosszúak?
1: 10-15 percesek.
0: És de ez akkor is elnézést, azért ez egy nagy projekt, tehát akkor ez legalább 1000 óra?
1: Így van, tehát hogy ez ennek az a lényege, hogy napi 10-15 perces videók segítségével megyünk végig az egész Biblián. Mivel ez már egy személyesebb vonal, itt sokkal inkább a személyes kérdésekről beszélünk, a személyes problémákról. Természetesen, mivel ez is a Biblián megy sorban, tehát itt is a Biblia van a középpontban, de ott már sokkal személyesebb hangvételt engedhetünk meg magunknak, mint az előadásokon.
0: És akkor a kérdésemre egy kicsit gyakorlatiasabb, pontosabb válasz,
1: hogy mik ezek a
0: nagy kérdéseik, az élet nagy kérdései?
1: Amit én mondok, az ugye a mi megközelítésünk, tehát nem gondolom, hogy ez az egyetlen megközelítés. Mi valahogy úgy vezetjük be, hogy kezdünk azzal, hogy az ember alapvetően a legtöbb döntését ösztönösen hozza meg, és alapvetően az ember képes arra, hogy önmagával nézve, tudatára ébredve, az ő szerinte helyesnek tartott döntéseket hozza meg saját lelkiismerete segítségével. Talán ez az első nagy téma, amivel mi foglalkozni szoktunk, hogy igazából... Mivel manapság, főleg a mi kultúránkban Isten, az egyház és a Biblia fogalma az ismert, ugye az a feltételezésünk, hogy a legtöbb ember félreismeri ezeket a fogalmakat, de mégis a legtöbb ember azt gondolja, hogy ismeri, és van róla egy fix képe. Ezért nagyon sokszor, hogyha egy kicsit is missziós jelleggel próbálunk beszélni, akkor elveszítjük azokat, akiknek azzal kezdjük, hogy Isten ezt is ezt mondta, vagy a Biblia ezt is ezt állítja, vagy az egyház ezt is ezt tanítja, hiszen ő ezt már berakta egy dobozba. Viszont jelentős azoknak a száma, és azon felül, hogy Isten élő munkájában hiszünk, azon felül statisztikailag, emberileg is az kimondható, hogy jelentős az a csoport, aki egyébként vonzódik Isten személye, Isten értékrendje, gondolkozása, az ő szíve, az ő lényege felé, csak azok az inkább külső dolgok, amiket rá ragasztott élete során az egyházra, Istenre és a Bibliára, ezek elfordították az ő tekintetét. Ezért mi nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy úgy beszéljünk először Isten gondolkozásáról, az ő lényegéről, hogy nem kell, hogy azt Istenhez kössük, olyan értelemben, hogy természetesen minden hozzá köthető, de mégis minden ember önmagában azt gondoljuk, azt feltételezzük, hogy ráébredhet arra, hogy a saját értékrendszerére szerint is ő megbukik. Tehát, hogy mindenkiben előidézhető az az állapot, hogy ezt és ezt tartom helyesnek, de sajnos minden igyekezetem ellenére nem mindig sikerül úgy élnem, ahogy szeretnék. És az első nagy téma, amivel mi tehát foglalkozni szoktunk, amikor már személyesebb dolgokról beszélünk, hogy ennek a föltérképezése, hogy először is az ember ébredjen tudatára, hogy nincs szükségünk nagy filozófiára arra, hogy rájöjjünk, csak magunkba kell nézni, hogy igazából, ha tudatosabban élnénk, ha a döntéseinket jobban átgondolnánk, ha hallgatnánk a belső hangunkra, akkor sokkal szebb világot élnénk együtt is, de az egyén is sokkal inkább önazonosan tudná élni az életét. Ez az első nagy téma.
0: Köszönöm. Beszéljünk erről egy kicsit, mert tehát én sem ismerem annyira ezt a részt. Nem láttam még egy videótokat sem ezzel kapcsolatban, de maga a téma és a megközelítés az nagyon érdekes, és az jut eszembe, hogy amikor kint vagyunk és hirdetjük az evangéliumot az utcán, akkor nagyon sok ember már aki hajlandó erről beszélni, akkor az jön ki, hogy mindenkinek van véleménye az Istenről, a Bibliáról, meg az úgynevezett egyházról, az egyházakról. És ez a kép, ez sokszor érzelmi, vagy más embernek a dühén alapul, vagy sérülésén, vagy sérelmén alapul, és sokszor van az, hogy nagyon-nagyon jó és mély beszélgetéseket folytatunk emberekkel, de az, hogy eljöjjön az egyházba, a számára egy olyan, és némelyik azt mondja, hogy szektás legyen, az olyan rém képzetek jönnek fel az emberben, hogy nem is gondolja. Tehát mi, akik gyülekezetbe járunk. Nos, tehát ez a megközelítés, hogy rávezetni az embert ott a szobájában, ez akár működhet is ez a terület. Ezek a videók elkészültek, már ez az első blokk?
1: Igen, tehát ugye ez a sorozatnak még az első 100 részén dolgozunk, annak a lévégén az utolsó részeit dolgozzuk ki, és ez már elérhető, de még nem kezdtük el szélesebb körbe a terjesztését, inkább tesztelés. Ugye ez az egész egy zárt rendszer része, ahol mindenki, minden egyes felhasználó, tehát ez egy online felület tulajdonképpen, ahol mindenki mindig a következő részt tudja csak és kizárólag megnézni, hogyha nem nézi meg, akkor az ott vár, és hogyha azt megnézte, akkor következő nap délben tudja megnézni a következőt. Tehát pont a személyes jellegénél itt nem annyira az a lényeg, hogy végül egy egységes, tematikus tanítás elhangozzon, és minden csak egyszer, hanem sokkal inkább a személyesség a hétköznapokba való befolyása ennek a gondolkozásnak erről szól.
0: Értem. Akkor térjünk még vissza a bibliai barangolásokra, tehát az, ami Vános és csinálod, és amiről én is olvastam, hogy miért ez a... Nevezhetjük akkor tematikának, vagy felosztásnak, tehát, hogy először a teremtés, aztán utána a szövetség, királyság és várakozás. Ezeket te minek nevezel? Csoportnak, vagy felosztásnak, vagy hogyan?
1: Ez gyakorlatilag teljes mértékben csoportosítás, tehát, hogy ez nem teológiai, tehát nem teológiai értelemben gondoljuk, hogy ez a négy rész, és ez szigorúan köthető ahhoz is, hogy négy részes ez az előadás, és ennek, ami az Ószövetségről szólt, és ennek a négy részének van egy-egy címe. Ez igazából nem szól ennél többről, mint hogy ahogy az ember felosztja, hogyha van négy része, hogy beszéljen csak az Ószövetségről még, ugye ez az előadás, akkor mi az arányokat így szedtük szét, hogy ez a négy kap helyet, ez a négy nagy fejezet, és akkor ezeket taglaltuk tovább. De ezek mondhatjuk önkényesnek, de jó értelemben inkább csak az, hogy mi ezt így neveztük, de nem gondoljuk, hogy ez egy ilyen szent módon megindokolható exakt tagolása a Bibliának vagy az Ószövetségnek.
0: Hát de valamilyen sorrendet azért feltételez, tehát először volt a teremtés, aztán utána a...
1: Ja, mindenképp kronológiai, bocsánat, tehát indoka van, igen, tehát abszolút magyarázatok állnak a háttérben, csak hogy nem akarom azt érzékeltetni, hogy mi rájöttünk valamire, valami olyan struktúrára, amire mindenkinek rá kellett volna. Tehát igen, időrendben, ahogy haladunk, ugye kezdődik magával a teremtéssel, mivel maga a Mózes első könyve, vagy a teremtés könyve kronológiai értelemben annyira sok eseményt tartalmaz, hogy az önmagában, ugye ez kicsit túlsúlyosnak tűnhet, hogy van az Ószövetségben azért elég sok könyv, és mégis a négy részből egy rész, az csak az első könyvről szól, és ez azért van így, mert a férfi-női kapcsolatnak, az Isten-ember kapcsolatnak, és a szövetség minden itt indul, rengeteg az esemény. Szemben mondjuk Mózes második könyvével, harmadik, vagy az azt követő könyvekkel, amikről már a következő részben beszélünk.
0: És bocsánat, és a Bibliának a legvitatottabb, egyik legvitatottabb része is. Tehát az első 11 fejezete a Bibliának a legtámadottabb része is. És hogyha megnézzük még, hogy a Dániel könyve, illetve a jelenések könyve az, amelyik ennyire támadott, akkor azért érthető is a rész, tehát hogy a négy rész így fel van sorolva. Vagy hogyha csak azt néznénk meg, hogy a Noé kérdéskör. Itt a geológia, a hajóépítés. Itt bejön a biológia, itt bejön a baraminológia, itt bejön az állattenyésztés, állattartás, tehát itt a genetika, ugyebár a genetikai Ádám és a genetikai Éva kérdéskör. Tehát itt utána annyi terület és érdekes kérdés és kérdések özöne várható, hogy én értem ezt a felosztást.
1: Igen, ugyanakkor mi az általad most említett témákat, mi ezeket nagyon maximálisan kerüljük, tehát hogy mi nem megyünk bele ezekbe a mély problémás, ilyen értelemben problémás részekbe, mi egy összképet adunk át az egészről, magában az előadáson, ugye, tehát hogy még magát az, mivel az evolúcióval is ugye vannak keresztény egyházak, felekezetek, és tanításuk, akik a kettőt összeegyeztetve képzelik el a dolgot, mi még emellett vagy ellen sem foglalunk állást ezen az előadáson, egyszerűen az ami írva van, azt megpróbáljuk jól összegezni. Tehát ilyen értemben az olvasóra van bízva ennek az eldöntése. A videósorozatban pedig szintén nem ilyen tudományos oldalról közelítjük meg ezeket, mert ott ha más sem, valószínű mi sem jutnánk exakt végeredményre, hanem sokkal inkább az egyénre, a tükörbe nézés, az egyénre gyakorolt hatás, hogy mit kell másképp csináljak, és ezekben nem kell, hogy ilyen mélyre menjünk. Legalábbis a mi szolgálatunk, tevékenységünk nem mélyül el ennyire tudományosan ezekben a dolgokban.
0: Jó, értem, és tiszteletben tartom. Következő kérdés, viszont valamiben ki kell mondanatok dolgokat, például a törvénnyel kapcsolatban, tehát akár most Kaiser Miklós nem olyan régi nyilatkozata, hogy a 10 parancsolatnak egészség megóvó, betegség megelőző szerepe van, tehát vagy hogyha megnézzük a királyság, hogy a királyságban is kell valamiben állást foglalnotok, tehát Biblia mellett, hogy igen, az Izrael királysága volt, vagy nem tudom, hogy a Hettita birodalomról beszéltek-e, de hogy ezek létező birodalmak, királyságok, létező katonai feszültségek, csaták voltak, tehát hogy ezeket képviselni kell, nem?
1: Igen, tehát az egésznek a történetiségét azt abszolút képviseljük, tehát hogy ezek megtörtént események, vagy ilyen értelemben ez nincs elrelativizálva, hogy itt más magyarázat is lenne, sőt, az előadásban azért törekszünk arra, hogy a diákok egyéb tanórákon tanult dolgokat, mint akár irodalmilag, akár nyelvtanilag, akár történelmileg, akár erkölcstan, vagy az én koromban más-más neve volt még ennek, tehát hogy ezekből ki-ki utalunk egy-egy történelmi eseményre, hogy pont azért, hogy látszódjon annak az összefonódás, annak ilyen értelemben vett hitelessége is akár, hogy ezek találkoznak. Vagy a körülmetélés körül azért foglalkozunk ennek a higiéniai jelentőségével, a törvénynél, annak a forradalmiságával, hogy abban az időben ez mit jelentett. Ugye ezek mind-mind olyan témák, hogy most egy fél mondatot, amit mondtam, könyvek, könyvtárak teltek meg, tehát hogy...
0: Igen, ez így van.
1: És nem csak, hogy nem hangzik el részünkről ezekről sokkal mélyebb információ, de az én tudásom is valószínűleg támadható lenne. Tehát nem is vállalkozunk ezekre, sok kérdésre válaszoljuk azt, hogy nem tudjuk, vagy hogy kérdezze meg mindenki a saját hit oktatóját, vagy ki hozzáért jobban, mint mi. De abban tudunk nagyon jól segíteni, hogy az összkép megjöjjön. Tehát, hogy az ember megértse, hogy mi miután történik, és aztán tudjon mélyebbre menni, hogyha szeretne.
0: Mondjuk ezt megértem teológusként, mert hát amikor először elolvastam a Bibliát, hát szisztematikusan az 1 Mózes 1-től a Jelenések 22 végéig, akkor hát elolvastam, igen. Másodszor, amikor elolvastam a Bibliát, akkor az volt, hogy ja, már ezt olvastam valahol, erről már beszéltem, valakivel beszélgettem valakivel. És amikor harmadszor olvastam, akkor már egyre jobban kapcsolódott a történetek. 4., 5. olvasás után kezdődött valami már. Jó, ez itt is van. De az a helyzet, hogy sokan nem szánnak ennyi időt a Biblia olvasására. Neked mi a véleményed erről, hogy mennyit foglalkoznak akár a gyülekezetbe járó fiatalok, vagy akár akik még gyülekezetbe se járnak?
1: Hát szerintem, hogyha én egyébként civilként én egy cégnél dolgozom, egy cégvezetőként és marketingesként elsősorban, hogyha ilyen oldalról kellene értékelni azt, hogy mennyire hatékony az sajnos, hogy a hívek mennyire olvassák az egyetlen igazán szent könyvet, akkor ez azt gondolom, hogy tragikus, vagy marginálisan kicsi az a szám, aki naponta olvassa. Úgyhogy szerintem én is ezt erősítem meg, hogy nagyon kevesen olvassák. A mi szolgálatunk ezért is vett olyan irányt is. Tehát ugye kezdetben a mi szolgálatunk az a Bibliát forgató embereknek okozott egy megértést. Olyan, mintha lenne egy olyan matekóra, ami összefoglalná a 4 évnek a fő mérföldköveit, vagy aki utálja a matekot, annak valami más tárgyal kellene példáhoznom. Tehát lényeg, hogy összeáll, és egyszer csak azt kellett, hogy észrevegyük, és azért ez egy nemzetközi, vagy egy globális probléma, hogy nincsenek azok, akiknek ezt az élményt okozhatnánk. Nincs kérdés, nincsenek emberek, akik azt kérdeznék, hogy nem értem, hogy ez ezután hogy jön, vagy miért jön. Szóval, hogy nekünk is most már nagyon sokat kell azzal foglalkoznunk, hogy azt feltételeznünk, hogy valaki még sosem olvasta, és most mégis itt ül, vagy itt kell ülnie, mondjuk egy iskolai környezetben, egy Bibliáról szóló előadáson. Tehát a kérdésedre válaszolva nagyon keveset olvassák, én úgy gondolom, nagyon téves lenne azt feltételezni, hogy a többség olvassa, vagy ismeri. A mi tevékenységünk az tulajdonképpen már erőteljesebben kedv csináló a Bibliához, mint sem a már Bibliát olvasó embereknek az elmélyítése.
0: Most mielőtt még feltenném a következő kérdést, az jutott eszembe, hogy talán a Spektrumon volt egy olyan adás, hogy 50 éve tanítjuk az evolúció modellt, és hát ez amerikai dolog, és 50 év alatt az ateisták százaléka 0-ról 50%-ra ment föl, és azt mondják, hogy 20 vagy 25, de van, aki azt mondja, hogy 15 éven belül 50-ről 100%-ra fog felmenni az ateistáknak a száma, pontosan ezért az oktatási rendszer és a média és egyéb dolgok miatt. Tehát lehet látni, hogy a Bibliának az nem csak az olvasása, olvasottsága, de az, hogy mennyien hisznek benne ténylegesen. Tehát azt mondtuk, neked is az a tapasztalatod, meg nekem is, hogy egyre kevesebben olvassák a Bibliát, de a kérdésem az, hogy a kevésből hányan hisznek ténylegesen a Bibliában?
1: Az, aki olvassa, hogy azok közül hányan hisznek?
0: Igen, igen.
1: Hát azért szerintem feltételezhető, hogy aki olvassa, mivel ez ma már egy nagyon komoly munka. Gondolom, hogy itt akkor már csak a hitnek a definíciáról lehetne vitatkozni, hogy mit értünk az alatt, hogy hisz is abban, amit olvas.
0: Oké, tehát akkor arra szeretnék rákérdezni, hogy különbség van abban, hogy hiszek Istenben, és hiszek Istennek. Ez így, ezzel a két raggal.
1: És akkor így már azt gondolom, hogy egy sokkal tágabb csoportot célzunk, mert ugye az, hogy tegye fel a kezét, aki hisz Istenben, és semmi más nem fűznénk ezzel a kérdéshez, akkor erre azért lényegesen, tehát nagyon nagy nagyságrendel többen tennék fel a kezüket, mint arra a kérdésre, hogy kik olvassák napi szinten a Bibliát. Igen, szóval ez így már kitárul, és így talán jobban, hogy én is értem jobban a kérdést, hát igen, akkor ugye megint az, hogy milyen Istennek, de mondjuk, ha tényleg ezt kérdezzük, vagy azt hiszem, hogy egyébként értem, hogy mit szeretnél kérdezni, lehet, hogy csak kukacoskodok, de hát, hogy kik azok, akik azt mondják magukról, vagy úgy gondolkoznak magukról akár, hogy ők hisznek, és valóban elhiszik azt, és úgy élnek, hát sajnos ez minden időben így volt, hogy töredéke.
0: Igen, akkor még egy következő oldalról szeretném feltenni a kérdést, és ehhez viszont megkérdezném, hogy te hány éves vagy? Akkor, ha nem akarod megmondani, csak azt, hogy 20 és 30 év között vagy, igaz?
1: Hát értelmezés kérdése, mert 30.
0: 30?
1: Igen.
0: Fiatalabbnak tűnsz. Akkor viszont nem, akkor nem így. Olvastam egy felmérést, nem olyan régen, talán 3 hónapja, ott arról beszéltek, hogy a 18-22 éves fiataloknál a Biblia olvasás, hogy milyen kevés, a következő pedig az, hogy a Bibliában való hit még kevesebb, és hogy nem akarják megosztani a hitüket, még akkor sem, hogyha hisznek, akkor most így fogalmazok, hogy a Biblia istenében, tehát nem akármilyen istenben, hanem a Biblia istenében, ha hisznek is valamennyire, ők nem akarnak beszélni a hitükről, pontosan azért, mert az evolúció modell és a tudomány bebizonyította, hogy a Bibliának az istenképe nem jó helytelen, tudománytalan a Biblia, meg egyéb ilyesmi. Tehát én erre a kérdéskörre szerettem volna rákérdezni, hogy a ti tapasztalatotok ezzel kapcsolatban mi? A személyes? Ami már gondolom utána oda mennek hozzátok, és kérdeznek sokan. Levelet is írnak. Mik ezzel a hittel, bizalommal a tapasztalatod?
1: Tehát én azt látom, egyébként szerintem az egy érdekes változás van most a generációk között, hogy szerintem mára ez az állítás, hogy az evolúciónak, vagy az ateizmusnak egyfajta tanítása az eredményeze egyfajta ilyen hitetlenséget, vagy zárkózottságot a lelki dolgok iránt. Szerintem ez ma már nagyon nem állja meg a helyét, nincs így. Amit mi egyértelműen látunk, az új generációkban olyan értékek jelennek meg, ugye van ez a nagyon erős környezetvédelem, az új generációknál ez annyira előtérben van, annyira fontos, tehát olyan értékek jelennek meg. Én azt gondolom, hogy nem lehet elnyomni azt, hogy alapvetően az emberi értékek, azok az emberből jönnek elő, és mára szerintem már még inkább erőteljesebb, vagy kezd inkább menővé válni az erre való nyitottság, a spirituális élet, hogy ennek a szigorú értelemben vett keresztény megélése az nagyon kevés, nagyon csekély, ez sajnálatos, de szerintem új kapuk nyílnak abban az értelemben viszont, hogy új értékek, új irányzatok, amiken keresztül sokkal könnyebb megközelíteni maga Isten személyét szerintem, mint korábban.
0: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk.

0: Akkor térjünk vissza a teremtésre ezzel a négy csoporttal kapcsolatban. A teremtés az rendkívül fontos az emberiség identitásával, egészségével, boldogságával kapcsolatban, a boldogulásával, illetve a kapcsolati hálóiban. Te miért tartod a teremtést ilyen fontosnak? Tehát, hogy egy külön szekciót, fejezetet szánsz rá.
1: Az előadásban kizárólag azért, mert megalapozza a későbbi eseményeket. Ugye az, hogy elindul, hogy Isten megteremti az emberiséget, hogy abból végül lesz egy kiválasztott személy, Ábrahám, és az ő leszármazottai, ez ahogy elindul, és több más esemény is, igazából annyira hangsúlyos ahhoz, hogy a későbbiek összeálljanak, mi ezért emeljük ki. Szintén, mivel ugye nem a videókról van szó, hanem az előadásról, itt kevésbé a személyes jellege, kevésbé az ember életére gyakorolt hatásáról, mint inkább az összkép megértése miatt emeljük ki ezeket a dolgokat.
0: Értem. A következő részben, a szövetség részben miért ez a címe és miért ezzel foglalkoztok?
1: Magának az előadásnak van egy íve, van egy csúcspontja, van egy, tehát ez valamennyire tudatosan megszerkesztett dolog, tehát azt gondolom, hogy bárki csinálna az Ószövetségből egy előadást, ott többféle forgatókönyv lenne, többféle szemszög, és ezt mi is valljuk, tehát nekünk van egyfajta megközelítés, hogy mégis az előadásnak legyen egy-egy csúcspontja, és nyilván figyelembe véve mindazt, amit tudunk. És akkor ebben nálunk az elképzelésben az játszik fontos szerepet, hogy Isten szövetséget köt az emberrel, hogy ezt hogyan alapozza meg, mikre építi, és ugye aztán a szövetséget követő rész a királyság, ahol ez egyfajta szervezeti egységet is formát önt, és aztán gyakorlatilag Salamonnál tartunk mi egy olyan csúcspontját az előadásnak, ahol az a nagy terv, hogy Isten kapcsolatba lép valakivel, és a vele való kapcsolaton keresztül a környezet megláthatja, hogy milyen Istennel szövetségben élni, és el tudja dönteni, hogy belelépek ebbe a szövetségbe, vagy nem lépek bele. Ez a minta, ami úgy gondoljuk, hogy az új szövetségben ugyanígy megismétlődik, hogy Isten hív minket arra, hogy a vele való kapcsolatunkat más is lássa, és szabad döntést tudjon hozni arról, hogy belelép vagy nem lép bele. És itt a szabadság mindkét irányba szerintem nagyon fontos, mert nyilván nem szabad senki addig, amíg belekényszerítik őt, akár az egyházba, vagy az Istennel való járásba, de ugyanúgy nem szabad az ember addig, amíg a rengeteg elmélet fölött nem tud átlátni, amíg ahogy az ember mondjuk növekszik, addig nem tud szabad döntést hozni amellett, hogy merre akar tartani, amíg nem látja nagyjából a lehetőségeit, és akkor úgy dönt szabadon. Tehát az Istennel való kapcsolat az egy ilyen minta a külvilág számára, hogy eldöntse ez alapján, hogy ez neki kell, vagy nem kell. És az Ószövetségnél ez kiemelt szerepet játszik, és sokkal struktúráltabb, sokkal szervezettebb, és ugye a királyság maga így van fölépítve, maga a szertartásrendszer, és van az a pont Salamonnál, amikor messzi tájról jönnek oda uralkodók, és olvasunk egy ilyen mondatot, hogy az egész világ látta azt, hogy itt mi történik, és világos volt, tehát arra következtethetünk ebből a leírásból, hogy világos volt, hogy Isten az emberrel mit csinál ott Salamonon és az ő általa vezetett királyságon keresztül. Tehát látványos volt, hogy ők Istennel élnek, és ez mennyire más, mint hogyha Isten nélkül élnénk. És ebbe bele is lehetett lépni, tehát ez is fontos, hogy amennyire én tudom, a zsidóság nem annyira tartja magáról, hogy ők térítő vallás lennének, de itt mégis, mintha megvalósulna az a fajta, ami azt gondolom, hogy egyébként az egész törvény mögött felfedezhető, hogy a jövevény befogadása, hogy bárki ebbe a szövetségbe beleléphet, körülmetélheti magát, vagy külső-belső jeleivel együtt, és Salamonnál látjuk nagyon szépen ezt a pontot. És a drámai fordulat ott abban következik be, hogy talán egyet kell lapoznunk a Bibliában, és azt olvassuk, hogy Salamon félrecsúszik a hatalom, a nők és a pénz területén, és az egész lezuhan, és széttörik ez az egész gyönyörű gépezet. Szóval, amikor szövetségről, királyságról beszélünk, akkor valamennyire ennek a történeti csúcsát próbáljuk meg előkészíteni.
0: Köszönöm szépen. Az jutott eszembe, hogy törvényadás előtt, az 5 Mózes 5-ben van a törvényadás, és előző fejezetben arról beszél Isten, hogy tartsátok azért, és megcselekedjétek, megtartsátok azért, és megcselekedjétek, mert ez lesz a ti bölcsességetek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják mind rendeléseket, és ezt mondják, bizony, bölcs és értelmes nép ez, a nagy nemzet. Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez oly közel volna az Istene, mint mi hozzánk? Az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk. És melyik nagy nemzet az, amelynek oly rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok nektek. Tehát a törvénynél is lehet látni, hogy mennyire nagy előrelépés volt a többi népekhez képest, mert ott az indulat volt, amiről előző adásban beszéltünk, hogy az ember sokszor ösztönösen cselekszik, indulatból cselekszik, ami neki éppen jó. Hát még a feudalizmusban is a földes urak különböző törvényeket hoztak a földjükre vonatkozólag, úgyhogy az, hogy az Ószövetségben egy ilyen határt szabni az indulatnak, és kiszámíthatóvá tenni a büntetést, de a jutalmazást is, az egy nagyon-nagyon fontos lépés, és nem véletlen, hogy a római jog mennyit átvett a törvényből. Tehát az, hogy így ezt így végigviszitek, végigvezetitek Istennek a következetes voltát, ez nagyon jó, ezért is adtam lehetőséget arra, hogy beszéljünk erről a témáról, mert a Bibliát megismerni, az nem csak egy, hogy mondják ezt, hogy az általános műveltség része, hanem sokkal több annál. A Biblia az élet használati utasítása, és élhetjük az életünket az ő utasításai alapján.
1: Nagyon érdekes, amit felolvastál. Magán az előadáson ugye az időkeret miatt nagyon-nagyon kevés részt olvasunk föl szó szerint a Bibliából, holott az egész a Bibliáról szól. De ez az a rész az egyik pont, amit felolvasunk szó szerint, mert amit mondtam is, hogy és amit te mondasz, igen, hogy abban az időben, és az előadáson is próbálunk például ennek is egy kicsit drámai hatását kelteni, egy kicsit átéreztetni az emberekkel, hogy csak egy pillanatra képzeljenek el egy világot, ahol még nincs törvény, ahol mindig győz az erősebb, ahol mindig a hatalmasabbak bármit megtehettek. Egy ilyen világban állt elő Isten népe azzal, ha mondhatom így, hogy itt egy törvény, és így fogunk élni, hogy mi szemet szemért fogad fogért, hogy mi 6 év után minden rabszolgát elengedünk, hogy mi nem hajtunk be uzsora kamatot, és ugye sorolhatnánk ezeket az akkori korban forradalmi volt. Tehát abban az időben, ha valaki látta Isten népét, és az a helyén volt, akkor érezte, hogy jó értelemben itt valami nincs rendben, hogy ezek az emberek figyelnek egymásra, hogy itt a búzaszálakat ott hagyják aratás után, ami kihullott a kézből, hogy a szegények jöhessenek és összeszedhessék, mert így gondoskodnak egymásról. Tehát aki ezt látta, az azt mondta, hogy ha erre nyitottság volt benne, és itt ez a nagyon fontos, hogy megteremtődik annak a környezete, hogy ha valaki nyitott, akkor észreveszi, hogy itt valami több történik. És amit felolvastál, annak volt egy olyan része is, hogy ugye a környező népek lássák, hogy milyen bölcs ez a nép, és pont ezért olvassuk föl, mert később olvassuk ezt Salamon idejében, hogy a környező világ látta, hogy itt valami történik. Tehát triviális volt, hogy itt valami van, és az egész világ felfigyelt arra, hogy mi történik itt, és mennyire drámai, hogy tényleg nem tudjuk pontosan mennyivel később, de Salamon elbukik a tipikus férfi buktatókon, ugye a nő pénzhatalom kérdésekben, és hogy mennyire, tehát ennek az esemény dúsága, maga tanulságaival nagyon drámai.
0: Köszönöm. Jó erről beszélni, jó egységben látni a Bibliát, mert a Biblia az egységes mű. Tehát tényleg 40-valahányan szerezték, írták a Bibliát így emberileg, de mégis Isten diktálta le. Lehet látni az isteni vezetést ebben. A következő kérdéskör, szó volt már erről a Biblia, vagy az Isten szociális érzékenységéről, és hogyha megnézzük, teljesen mindegy, hogy most a teremtés, az ártatlanság kora, a lelkiismeret kora, a pátriarkát kora, egyiptomi fogság, törvény, vagy a várakozás kora, mindig ugyanaz az Isten, és Istennek mindig van a szegényekre gondja, és nagyon sokszor a próféták arról beszéltek, hogy azért ítéli meg Isten az uralkodókat, vagy éppen a fejedelmeket, vagy éppen a papokat, már rosszul bántak a szegénnyel. Ez nálatok szerepel a ti összeállításotokban? Tehát gondolom akkor vagy a szövetség, vagy a királyság területén?
1: Igen, a szövetség részeként szerintem ez tényleg elmondhatatlanul hangsúlyos Istennek ez a szociális oldala, ha már így fogalmaztál. És szerintem nagyon érdekes az a gondolat, ugye, hogyha valaki Isten megszüntethetné a szegénységet. Most nyilván ez egy nagyon összetett filozófiai kérdés, hogy miért teszi, miért nem, a szabad akarat, stb. Tehát számomra az döbbenet, hogy mennyire ez nem csak egy oldala Istennek, hanem mennyire erről szól az egész, hogy kiderül rólam, kiderül az uralkodóról, hogyha van mellette egy árva, egy özvegy, akkor ő milyen ember. Ez mond a legtöbbet szerintem rólunk, és ez nagyon mély üzenete szerintem magának az életnek is, hogy valahol az egész történet erről szól, azt gondolom, hogy milyen ember vagyok én, milyen ember vagyok, hogyha tragédia történik velem, hogyha hatalomra kerülök, tehát itt tényleg a hullámgörbe bármelyik oldalán állhatok, ami biztos, hogy ez nagyon sokat elmond rólam. És hogy Isten nem azért kéri a szegényekről való gondoskodást, mert odafönt megszakad a szíve a szegényeken, és valaki segítsen már, ami egyébként igaz, de hogy ő tudna segíteni, és az ő gondoskodása kimeríthetetlenül, hanem kíváncsi arra, hogy az egyén hogy reagál, és hogy olvasunk, ugye van részt is a Bibliában, hogy van, hogy tudtunkon kívül angyalokat látunk vendégül, hogy elképzelhető akár az a verzió is, hogy egy-egy özvegy, egy-egy szegény, az nem is egy valódi ember, csak Isten angyala arra, hogy ezt a szituációt modellezze, tehát hogy szerintem az nagyon mély, nagyon erős, hogy azt gondolnánk, hogy itt az a lényeg, hogy ő most megmenekül-e, ő most rajta segít-e valaki, de valójában az a lényegi kérdés, hogy én hogy viselkedek, hogyha mellettem van egy

0: váltunk, az
1: Igen.
0: az, hogy sose gondoltam volna, hogy ez ennyire logikus, hogy maga a Biblia, maga Isten személye az ennyire praktikus, annyira gyakorlati, ennyire életközeli. Ez a legtöbb reakció, amit kiváltunk, és mi ebbe az irányba nagyon tudatosan is lépünk, hogy ez legyen a reakció. Tehát, hogy ez is a szándékunk, hogy annyira könnyű elveszni a részletekben. Ugye nagyon könnyű magát, főleg iskolai rendszerben az egész hitet szabályrendszerként értelmezni, és hogy mennyire fontos látni a szabályok mögötti szemét, az irányt, és hogy mennyivel fontosabb ez. Mi e felé tudatosan törekszünk, és ezt a visszajelzést kapjuk legtöbbször. Az is igaz, hogy erre figyelünk oda legjobban, mert ezt várjuk a legjobban. Amikor valaki ezt mondja, arra figyelünk nagyon, mert akkor valószínű, hogy nála pozitív csalódást értünk el, és ez nekünk nagyon fontos, hogy valaki lehet, hogy akár már egy egyházi iskolában ül évek óta, de a fától nem látta meg az erdőt, vagy az emberi kicsinyesség dolgaiban elvészve nem jött át neki a nagy üzenet, és ez a cél, hogy ez átmenjen.
1: Értem, ez nagyon jó, mert valóban én is azt tapasztalom, hogy fogalmazzak finoman. Tehát sokszor a törvény, a szabály az fontosabb, mint amit az Isten üzenezzen keresztül. Tehát, hogy Isten nem a büntető Isten, Isten nem a tilalomfák istene, van, aki így fogalmazta meg, hogy Istent ő a tilalom istenének tartotta, hogy ez se szabad, az se szabad, mint a babáknál, hogy ez se szabad, az se szabad, amaz se szabad. Pedig pont nem erről van szó. A 10 parancsolat sem arról szól igazából, hogy ne csinálj valamit, hanem arról, hogy miért jó dolog élni, miért jó dolog nem megölni a másikat, és így elvárhatjuk, hogy minket se öljenek meg. Miért jó dolog nem lopni, és elvárhatjuk, így biztonságban lehetünk, hogy minket sem lopnak meg. Na most tételezzük fel, hogy a 10 parancsolatból csak egy parancsolatot megcsinálna a Föld. Kiválasztjuk mondjuk a ne lopj. Nem kellenének zárak. Milyen biztonság lenne a földbolygón, hogyha csak egy parancsolatot megtartanánk. De hogy most kérdést is tegyek föl, térjünk rá az utolsó perceinkben az Új Szövetségre. Az Új Szövetségről mit tanítotok, vagy hogyan
0: Hát az Új
1: beszéltek róla?
0: Szövetségnek is ugyanúgy megvan ez a fajta feldolgozása. Itt talán ami erősebb, hogy foglalkozunk a két szövetség között eltelt időszakkal. Itt is drámaisággal beszélünk azokról a nagyon szép előkészületekről, ahogy a Római Birodalomnak köszönhetően kiépülnek az országutak, amin aztán majd tud terjedni az evangélium, hogy a görögöknek köszönhetően létrejön egy világnyelv, amin fordítás nélkül tud terjedni az evangélium. Tehát, hogy megvannak ezek a gyönyörű színpadi előkészítések ahhoz, ami majd következik. Aztán természetesen beszélünk magáról az evangéliumról, Jézus életének egyfajta kronológiai feldolgozásáról, és aztán pedig a missziós utakról, és akkor közben, ugye ahogy az Ószövetségnél is úgy néz ki a dolog, hogy a történeti könyvekre van felfűzve minden, és közben vesszük elő azokat az egyéb műfajú könyveket, amelyekről tudjuk, hogy mikor keletkeztek. Ugyanígy az Új Szövetségnél is, ahogy a missziós utak mennek, úgy közben csoportonként beszélünk az egyes levelekről.
1: Értem, tehát egy ilyen gondolati sorrendbe állítjátok a dolgokat, a történéseket. Ez jó, amúgy van ilyen bibliaolvasó kalauz vagy segédlet, szerintem minden felekezetnél meg lehet kapni, de hogyha nem, akkor egy akár a reformátusoknál vagy az advent kiadóban lehet kapni ilyen felosztást, hogy mi mikor keletkezett, mi mik a sorrendje a Bibliának, és érdemes úgy is elolvasni sorrendben is a Bibliát, teljesen más

0: képet kap az ember, hogy például Dávid milyen helyzetben írta azt a Zsoltárt, és mégis Istenhez fordult. És így meg lehet érteni, hogy miért mondja Isten azt, hogy Dávid Isten szíve szerint való férfiú volt. Nem azért, mert elesett Becsabéval, vagy nem vonult ki a harcba, amikor a királyok kiszoktak vonulni, hanem azt, hogy minden egyes élet helyzetét hogyan tudta megosztani Istennel. A várakozás korszaka, de hát a várakozás korszakában ott van például Simeon vagy Anna, ahogy ott a templomban vannak, és amikor Jézus beviszik, akkor imádkoznak ezek az imádkozó emberek érte. Mennyire mélyen veszitek ezt végig, vagy inkább itt is a nagy képet rakjátok össze?
1: Mindenhol a nagy képre törekszünk. Tehát nyilván egy-egy személy kiemelkedik, de a nagy kép a lényeg. És itt a várakozás alatt nálunk elsősorban az a cél annak a feszültségét megteremteni, hogy ugye amiben aztán Krisztus eljön, tehát amiből beleszületik, hogy milyen elvárások voltak arra, hogy ha jön szabadító, akkor ő milyen lesz. Uh-huh. Egy kicsit ezt készíti elő nálunk a várakozás rész.
0: Értem. Na, akkor még egy gyors kérdés. A jövővel kapcsolatban mondtak-e dolgokat? Már hát most a fiatalok az ezt élteti szinte, hogy most a jövővel kapcsolatban milyen lesz a jövő, illetve az emberen túli mozgalom is állandóan bombázza a fiatalokat, a digitális korszakot kihasználva. Nos, a jövő...
1: Tehát mondjuk a jelenések könyve, vagy tehát proféciák?
0: Így van, jelenések könyve, de hát a Dániel, na most azért, ha azt nézzük, az Ószövetségnek a, nem csak a profétai könyvek, de más könyvben is van nagyon sok előrejelzés, hogy hol élünk, illetve hogy mi várható.
1: Tehát mi teszünk említést ezeknek a létezéséről, tehát hogy tehát például a jelenések könyvénél kiemelkedően foglalkozunk azzal, hogy ez az eljövendő eseményekről szól, és milyen képet fest, de nem megyünk bele ennek a részleteibe. Itt sem véletlen, hiszen ugye nagyon összetett, nagyon bonyolult ezeknek az értelmezése, és tiszteletben akarjuk tartani a különböző nézeteket.
0: És itt a vitákat akarjátok elkerülni, mert itt azért egy partalan vita is kialakulhat azzal kapcsolatban, hogy a kiragadás az mikor lesz, előtte, alatta, utána és egyéb.
1: Így van, és nem is annyira, tehát alcélunk úgymond, hogy ne legyen vita, de a fő célunk, hogy mindenkinek építő legyen. És tényleg azt tartjuk, hogy ez addig építő, addig építő egy egyháznak, aki minket meghívott, amíg az ő eddigi tanításait ez szolgálja, erre ő tud tovább építeni.
0: Értem. Mi lenne az ászó, hogy miért olvassák a hallgatók a Bibliát?
1: Szerintem azért, mert élő, és olyan módon mutat rá az ember legbensőbb motivációira, gondolataira, amit semmilyen más műtől, vagy semmitől nem várhatunk.
0: Köszönöm szépen. Szerintem azért érdemes olvasni a Bibliát, mert megismerhető belőle, hogy Isten szerethető Isten. Az, hogy szüksége van az embereknek törvényre, és Istennek a törvényei, útmutatásai a legjobbak a földbolygón is. Aki megismeri, megízleli ezt, annak már nem kell mást keresnie. Identitásunkat megtaláljuk Istenben és a Bibliában. Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket, Kovács Balázs, Bibliai Barangolások fő előadója. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm.
0: Viszont hallásra.

teremtés vagy evolúció. Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolúcionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Kádár Miklós.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban, mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap, szeptember 29-én, kedden 6 órától lesz. Molnár Lilla, Háj János, a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyi köz 3 szám alatt. Gályarabok és parton maradottak. Teltház előtt a Deák téri evangélikus templomban tartották szeptember 22-én a protestáns gályarab prédikátorok kiszabadításának 350. évfordulójára írt Láttad-e Isten című oratórium bemutatóját. A verszenés előadás Fabinyi Tamás nyugalmazott püspök kezdeményezésére és narrációjával valósult meg. Szövegét Szabó T. Anna József Attila díjas költő jegyzi, a muzsika Kossuth díjas Grillus Dániel szerzeménye. A budapesti díszelőadás előtt Prőle Gergely, az Evangélikus Egyház országos felügyelője köszöntötte a jelenlévőket, és helyezte tágabb emlékezettörténeti kontextusba az alkalmat. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imád, böjtöt és békés jelenlétet magába foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület. A Nagyvárad tér 1 szám alatt, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az életvédelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Új programok az idei nyitott portakapukon. A Tiszántúli Református Egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott portanapoknak. A rendezvénysorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma hétfőn is derült napos, száraz idő várható, a légmozgás is mérsékelt marad, és 23-26 fokunk van. Kedden derült, gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Életükre Isten áldását kívánjuk. Új sorozatunkban Kárpáti Petronella Szeretetre vágyunk című könyvének átdolgozását hallják. A könyv ismertetése mellett a témához illő költeményeket és énekeket is hallanak majd.
1: A 8. parancsolat.
0: Ne lopj! Mózes 2. könyve 20:15.
1: Istennek ez a parancsa rövidsége ellenére nagyon sokat mond. Elsősorban tulajdonunkat védi. Eredetileg az emberlopásra vonatkozott, tiltást jelentett arra nézve, hogy embert elraboljanak és rabszolgaságba eladjanak. Miért időszerű ez a parancsolat ma? Mert elszaporodtak a vagyon elleni, a személyi és a közös tulajdon elleni bűncselekmények. Az erőszakkal, szörnyű gonoszsággal elkövetett rablások sorozata félelemmel és aggodalommal tölti el az emberek szívét. Különféle biztosításokat kötnek, mégsem érzik magukat biztonságban. Rendszerint a károsult mindig a gyengébb ember, a magányos, a szegény, az öreg, akit becsapnak. A hiszékeny, a kicsi pénzét nehezen összekuporgató, akit rászednek gonosz, minden rosszra kész embertársaik. Mi a lopás? Valaki úgy határozta meg, hogy nem más, mint az aggodalmaskodásunk kényszercselekvése. Magamat akarom biztosítani, Isten gondviselésébe vetett hit nélkül. Nagyon széles körű fogalom, több mindent magában foglal, általában azt értjük alatta, amikor úgy jutunk valamihez, hogy ezáltal más valaki károsodik. A 8. parancsolatot nagyon sokszor a betörők elleni parancsolatnak, a tolvajok vagy a sikasztók elleni törvénynek tartjuk csupán, ezért felmentve érezzük magunkat alóla. De ha a törvény lényegére gondolunk, ami nem más, mint a szeretet, rá kell döbbennünk arra, hogy sokszor vétünk a parancsolat ellen.
0: Gajászki Magdolna, mégis tolvaj. Nem vagy tolvaj, sosem loptál. Csak mikor kértek, nem adtál. Mikor hívtak, te nem mentél. Tetted várták, s te nem tettél. Szavad lesték, mégsem szóltál, szívedben közönyös voltál. Karod kérték, nem nyújtottad, a más terhét nem hordoztad. Légyen öreg, fáradt, beteg, nem oszthatta gondját veled. Szeretetlen, önző voltál, mindent magadnak akartál. Ugye, mennyit loptál?
1: A lopás az önzés legjellemzőbb megnyilatkozása, fogalmi körébe tartozik a magán és köztulajdon hűtlen kezelése is, mert aki a közös vagyonból lop, az végeredményben kitől lop? Senkitől, vélik sokan, mert mindenki. Ezért szabad tékozolni, elvinni, elpocsékolni. Nem gondolnak arra, ami mindnyájunké, az fontosabb, mint az enyém. És aki a közös vagyon ellenvét, az is valakitől lop, mindenkitől, saját magától is. Ha a pénzemet lopják el, a közösség, amelyhez tartozom, még tud rajtam segíteni. Ha azonban a közösség javai pusztulnak el, akkor az én pénzem is kevesebbet ér. Sokszor könyörtelenül raboljuk egymás idejét. Nem vagyunk tekintettel a másikra. Vagy elraboljuk egymás jó hírét, amikor egy elejtett megjegyzéssel a becsületébe gázolunk. Elvesszük a szomszéd család csendjét, nyugalmát azzal, hogy bömböltetjük a rádiót, a magnót. Ellophatjuk egymás titkait. Kilessük a másikat. Beleolvasunk az írásaiba. Aztán híreszteljük szerteszét. Tolvaj az, akinek soha nincs ideje gyermekére, házastársára, szüleire, aki nem írja meg azokat a leveleket, amelyeket valahol nagyon várnak. Lopás az is, ha valaki mindent megad a családjának, csak éppen önmagát tagadja meg tőle.
0: Amikor erről a parancsolatról beszélünk, ne csak az autólopásra, a bankrablásra gondoljunk. Lopás a nem becsületesen, hanyagul, lustán és rosszul végzett munka. Ha valaki személyes ügyeit órákig a munkahelyi telefonon intézi, ugyan ez szóra sem érdemes, mondják sokan. Ilyen apróság, erről nem szeretünk beszélni, már csak azért sem, mert mindenki így csinálja. Kizsákmányolás, lopás az, amikor visszatartjuk a másikat megillető munkabért, soha nem adunk dicsérő, elismerő szót, pedig megtehetnénk.
1: Rablás a jogtalan haszonszerzés, a felelőtlen tékozlás, lop az eladó, ha pontatlanul mér és másokat megkárosít, lop az utas, ha jegy nélkül utazik. Nem csak anyagi megkárosításra vonatkozhat ez a parancsolat. Jelenti azt is, ha meglopjuk a másik ember bizalmát, ha megtévesztjük tájékozatlanságát, kihasználva megcsaljuk. Ha nincs időnk azokra az emberekre, akikért felelősséggel tartozunk, ha behuny szemmel, hideg és közönyös szívvel megyünk el a szenvedő, a nélkülöző mellett, nem segítek, amikor arra szükség van. A lopásnak van egy különös módja, el lehet lopni a másik ember szívét is. Ez talán bizonyos értelemben kedvesen hangzik. Ha valaki megnyerte a szeretetünket, szoktuk mondani, elloptad a szívemet, és ez boldogsággal tölt el. De jelentheti azt is, hogy orránál fogva vezetek valakit. Becsapom, ahogy Jákob tette lábánnal, családmódon megnyerte bizalmát, és nem mondta meg neki, hogy el akar menni. Lábán rászedve érezte magát, mikor megtudta, hogy Jákob elment két feleségével és megszerzett javaival.
0: Lábán így szólt Beéhez, amikor utána ment és találkoztak. Mit cselekedtél, hogy megloptad a szívemet, és leányaimat fegyverrel nyert foglyokként vitted el? Miért futottál el titkon, s loptál meg engemet? Miért nem jelentetted nékem? Mózes első könyve 31-26-27.
1: Meglopom a másikat azzal, ha nem segítek, amivel segíthetnék. Nem vagyok köteles, és jogilag sem lehetne érte felelősségre vonni. A samaritánus, ha nem állt volna meg az agyba főbevert embernél, hanem ő is ment volna, mint a többiek a maga útján, akkor meglopta volna, mert nem adta volna meg neki, amire szüksége volt, és amit módjában állt odaadni. Annak az embernek első segélynyújtásra, ápolásra, fedélre a feje fölött volt szüksége, és ehhez némi készpénzre. Senki sem dicsérte meg ezért, amit tett, mégis szívesen segített. Mikor ébredünk rá arra, hogy milyen jó dolog adni, jobb, mint kapni vagy elvenni? Örök kísértése az embernek, hogy visszalapja magát Isten hatalma alól, hogy visszakérje magánhasználatra, ha csak egy kis időre is, testét, gondolatait, fantáziáját. Hogyan állunk ezzel? Istentől függetlenül akarunk valamit csinálni, vagy Istentől függve?
0: Miért különösen nehéz a 8. parancsolatról ma egyáltalán beszélni, és azt komolyan venni? Találóan fogalmaz Cseri Kálmán. Ahol nő a szegénység, ott könnyebben lopnak az emberek. Amikor a példabeszédek könyvének az írója arról elmélkedik, mennyi is kellene neki ahhoz, hogy kiegyensúlyozott életet éljen, akkor azt kéri Istentől, ne adjon nagy gazdagságot, mert el fogja bízni magát, de őrizze meg őt a szegénységtől is. Miért? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Példabeszédek 30:9. A munkanélküliséggel mindig együtt szokott növekedni a bűnözés is. Hol van már az a világ, amikor nyugodtan elmehetett otthonról valaki úgy, hogy nyitva hagyta a háza ajtóit. Régen kint hagyták a tejet vidéken, városban meg az újságot a sarkon, mellette egy kis kosárkával, az árát mindenki betette oda, és senki nem ürítette ki napközben a kosárkát. Ma minden elérhető helyen rácsot látunk. Tolvajvilággá lettünk. De a legtöbb rablást és lopást nem a legszegényebbek követik el. Azért is nehéz erről a parancsolatról beszélni és ezt betartatni, mert amikor csak a kis tolvajokat büntetik, a nagyok pedig szabadon garázdálkodhatnak, a törvényesség látszatát keltve büntetlenül lopnak. Ez nem új probléma. A második században élt Kátó így ír. Azok a tolvajok, akik az egyesek tulajdonát lopják, a börtönben morzsolják életüket. Azok a tolvajok pedig, akik közjavakat lopnak, aranyba és bíborba öltöznek.

0: Akár hiszi valaki, hogy van Isten, akár nem. Isten akkor is kérdezi az embert, és felelni kell, ha előbb nem, az ítéletkor. Mert az ő törvénye, amely ma is érvényes, lesz az ítélet mércéje. Pál apostol az efézusi gyülekezetnek írt levelében gyakorlati élettanácsokat ad. A 10 parancsolat 8. parancsolatát idézi, és annak lényegére, lelki tartalmára tereli a gyülekezet figyelmét.
1: Aki oroz vala, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködődnek. Efézus 4.28. A régies, aki oroz kifejezés, görög megfelelője így fordítható magyarra, aki hajlik a lopásra. Tehát olyan valaki, akinek ezzel a bűnnel belülről, a szíve mélyén kell szembefordulnia. A heidelbergi K.T. szerint nem lopni, rabolni, könnyen szerzett javakból élni, hanem becsületesen dolgozni és jót cselekedni. Így kell betölteni ezt a parancsolatot.
0: A Biblia arra tanít, hogy a munka áldás és hasznos, de sajnos sokan nem látják a munka szépségét, erkölcsi értékét. Isten ezt a világot az embernek használatra adta. A bűnbeesés által ezt a jogot az ember eljátszotta ellenségének, sátánnak, aki most bitorolja Isten teremtett világát. Mi Isten szándéka szerint régies szóval sáfárok vagyunk.
1: Pál így ír erről. Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait. Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék. Korintusi első levél 4.1.2.
0: Ki a sáfár? Akinek joga van a reábizott vagyonnal rendelkezni, ami nem az ő tulajdona, de megbízása arra szól, hogy a hatalmába adott vagyona lehető legjobban kamatozzon és növekedjen. Adósai vagyunk egymásnak. Kaptam valamit Istentől, amit megosztok a másik emberrel, továbbadom, hogy életem a gondviselés eszköze legyen. Rajtam keresztül akarja Isten a másikat megáldani. Isten a mi gazdánk, mindnyájunknak sok értéket adott, minden nap 24 órát kaptunk tőle, ránk bízta a javakat, a másik embert, az életünket, és egyszer számon kéri tőlünk, mit tettünk ezekkel. Hogyan használtuk fel a napi 24 órát? Naplopók voltunk, vagy tartalommal, becsületes, szorgalmas munkával töltöttük el a nékünk adott időt, 6 napon át munkálkodva. De mit teszünk a hetedikkel, amit Isten elkülönített a 7 többi napjától, az ember áldására és javára? Megszenteljük el szombatnapot, amiről a 4. parancsolatban olvashattunk figyelmeztetést.
1: Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja.
0: Isten sáfárai vagyunk, mindenünk, amink van, tőle kaptuk. Az életet, az anyagiakat, az erőt, a képességeket. Mi magunk is az övé vagyunk, állok-e rendelkezésére? Tehát nem csak egymást, hanem Istent is meglophatjuk. De itt meg kell jegyezni, ezzel ő nem lesz szegényebb, csak mi leszünk kifosztottak.
1: A Márk evangéliuma 12.13-17-ben egy beszélgetés leírását olvashatjuk. A farizeusok és a Heródes pártiak, akik egyébként nem értettek egyet, de abban igen, hogy Jézus közös ellenségnek tartották. Csapdát állítottak eléje. Olyan kérdést tettek fel neki, amire számításaik szerint csak rosszul lehet válaszolni. szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem. Ha Jézus igennel válaszol, elveszíti a tömegbecsülését. Ha nemmel, akkor szembe kerül a római birodalom hatóságaival. Mi volt erre Jézus válasza? Azt kérdezte, van-e itt olyan pénz, amivel az adót szokták fizetni? Adtak neki egy Tibériusz dénárt. Jézus felmutatta a pénzt, és megkérdezte, kinek a képe van rajta? Kórusban mondták, a császáré. Akkor mi a probléma? A császár pénzt veret nektek, hogy tudjatok kereskedni, utat, hidat építtet, ad sok mindent, ami az élethez szükséges. Akkor adjátok vissza azt, amivel tartoztok, az adót. De hozzáteszi, adjátok vissza Istennek, ami az övé. Mit kell visszaadni Istennek? Önmagunkat, az imádatot, a tizedet. Két teljesen különböző tartozást kell rendezni. Amivel a császárnak tartozunk, azt neki kell megadni. Amivel Istennek tartozunk, azt meg neki kell megadni, és nem lehet felcserélni ezeket.
0: Ez a parancsolat megkérdezi tőlünk azt is, hogy mit teszünk az anyagi javakkal, amit kaptunk. Megadtuk-e, ami a császári a császárnak, és ami Istené az Istennek? Vagy csaltunk az adóval, és meglopjuk Istent is? Mert visszatartjuk a neki járó tizedet, az adományt, amit oltárára kellene helyeznünk. A 8. parancsolatban Isten a következő kérdést intézi hozzánk. Vigyázunk-e egészségünkre, vagy túlhajszoljuk magunkat, és olyan dolgokat teszünk, ami megkárosítja szervezetünket? Kaptunk különféle képességeket, adottságokat. Mit teszünk vele? Körülvett emberekkel, akikért felelősek vagyunk. Rokonokkal, ismerősökkel, szomszédokkal, munkatársakkal, ellenségekkel, barátokkal. Mindannyiunknak elkészít lehetőségeket, hogy segítsünk, szolgáljunk, együtt sírjunk vagy örüljünk másokkal. Törődünk-e azzal, aki mellettünk van, és akiért felelősséggel tartozunk, vagy pedig éveket rabolunk el az életéből, mert szeretetlen magatartásunkkal megkeserítjük napjait. Boldoggá tesszük-e környezetünket, vagy boldogtalanná? Arra használjuk-e mindazt, amit Istentől kaptunk, amire adta? Nem loptuk-e el sokszor a mások számára adott időt önmagunknak? Nem loptuk-e a napot, amikor dolgozni kellett volna? És nem dolgozunk-e keményen akkor, amikor Isten a vele való találkozást készítené számunkra?
1: Isten adta nekünk az imádságnak a nagy ajándékát. Élünk-e vele? Milyen az Úrral való kapcsolatunk? Vannak ajándékok, amiket Isten azoknak a kezébe rak, akik tartják az üres kezüket, akik tudnak álhatatosan, hittel imádkozni. A legtöbb embernek van Bibliája. Olvassa-e? Vagy csak ott van a polcon a többi könyv között? A Biblia arra való, hogy ott legyen a közelünkben, és naponta kinyissuk, és kenyérként táplálkozzunk belőle.
0: Végül gondoljunk a talentumok példázatára. A szolgák különböző mértékű pénzösszegeket kaptak uruktól, ami lehetőség volt számukra. A szolgák többsége tudta, mit kell tenni, kamatoztatni. De egy közülük, aki alapjában véve rendes ember volt, mentes a lopás, a tékozlás bűnétől, a világ minden kincséért sem tulajdonítá el azt, amit urától kapott. Azt gondolta, hogy csak az a dolga, hogy őrizze. Az ókori ember, ha valamit meg akart őrizni, akkor elásta. Ő is ezt tette. De a történet vége elárulja, hogy ennek az embernek nem volt rendben a kapcsolata az urával, mert amikor számonkérés ideje eljön, azt mondja lázadóan. Tudtam, hogy te ott is aradsz, ahol nem vetettél.
1: Ez a szolga sokban hasonlít ránk. Lehet, hogy egy doboz gyufához nem nyúlunk hozzá, de elfeledkezünk arról, hogy amink van, azt Isten másokért adta nekünk. A ne lopj parancs nem csak a zsebtolvajoknak szól, hanem mindenkinek, mert amink van, azzal úgy tartozunk Istennek, hogy a másik ember érdekében az ő javára és áldására is kamatoztatom. Kaptunk anyagi javakat. Mit teszünk vele? A pénz nem arra való, hogy elássák, hanem arra, hogy szolgáljunk vele. A talentum nem arra való, hogy üljenek rajta, hanem hogy használjuk, és azokkal együtt minket használhasson Isten. Ellen White szerint a világnak olyan emberekre van a legnagyobb szüksége, akik meg nem vehetők és el nem adhatók. Olyanokra, akik lelkük legmélyén igazak és becsületesek, akik nem félnek a bűnt nevén nevezni, akik a lelki ismeret szavára, az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket.
0: A mindenható úgy véd minket e bűn ellen, hogy megerősíti hitünket gondviselő szeretetében, és megtanít arra, hogy ne aggodalmaskodjunk a holnap felől, hanem bízzunk benne. Az Úr e parancsolata által tisztességre, szeretetből fakadó becsületességre tanít az élet legkisebb dolgaira vonatkozóan is. Ha megtartjuk törvényét, akkor a jutalom már e földön sem marad el, és ez nem más, mint a tiszta lelkiismeret.
1: Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella ismertette Szeretetre vágyunk című könyvének részleteit. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska. Köszönjük megtisztelő figyelmet!

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, sőt, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt azért, mert törődik velünk egyenként és személyesen is. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten és miért. Annak milyen fizikai és lelki vonzatai voltak, amiből mi is sokat tanulhattunk itt a mában, a mi saját életünkben. Hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket? De ha valaki ezekkel műsorainkban nem találkozott, nyugodtan lapozza föl a Szentírást. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, akkor a nagy dolgokban sem. Ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását, de nem minden történet velem esett meg. Ime a mostani, mely nem csak elmond egy történetet, hanem fölfedi annak lelki vonzatait is, erősségeit, kétségeit, zavaró tényezőket és a szabadulás útját is. Nos, hallgassuk szeretettel és figyelemmel, és ha segít nekünk megélni a következő nehézségeket, vagy azt, amit annak gondolunk, akkor mélységes hála és köszönet Urunknak, Istenünknek, és akkor talán én is örvendezhetek a szívemben, hogy nem eredménytelen a szolgálatom itt a rádióban hetette háromszor, és az ismétlésekkel akár hatszor is.

A második szendvics. Nos, én már 20 éves korom óta szinte havonta eljárok kozmetikushoz. Na nem a ma divatos ilyen-olyan tetoválásokra. Egyszerűen csak azért, mert szeretek ápolt és gondozott keresztény asszony lenni, akire jó ránézni, aki ad magára, és aki meg is becsüli a testét, amit az Úr adott neki ajándékban. Nos, a kozmetikus nőt nevezzük Zsófinak. Mi a kezelések alatt nagyon sokat szoktunk beszélgetni, és pontosan tudja, hogy nekem a szívem közepében az Úr van. Gyakran előfordul, hogy így fogad. Jaj, már alig vártam, hogy gyere, kérdeznék valamit, te szerinted ez hogy van? Na, és akkor előjön egy konkrét eset. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy cseppet se érdekes, hogy én szerintem, de az igenis lényeges, hogy Isten mit mond erről, már ahogy én megértettem az Úr szavát. És hát most is egy nagyon kényes kérdést hozott. Meghalt az egyik vendége férje fiatalon, itt hagyva a gyerekeket, és persze a feleséget. Mit gondoljon erről? Nos, mindenki belátja, hogy nehéz erre biztos dolgot válaszolni, pláne földi ismeretség nélkül, de úgy kezdtem a választ, hogy elmondtam. A mi életünk nem a miénk, nem is a családé. Az életet mi emberek Istentől kaptuk ajándékba, ezért nem a miénk. És aki adja, az bármikor vissza is veheti. Isten gondolkodása nem a mi földi, családi kereteinkben érvényesül igazán. Ő sokkal nagyobb távlatokban és összefüggésekben lát, sokszor olyanban, amit mi soha nem érthetnénk meg. Tudok olyan esetről, hogy valakit fiatalon vitt el az Úr, és kiderült a boncolásnál, hogy olyan súlyos betegség tarolta volna le, ami iszonyatos szenvedéssel járt volna, de az Úr megmentette ettől. És hogy ki tehetett erről a betegségről? Nem ő, örökletes volt. Ő csak szenvedő alanya lett volna. Egy másik esetben az apuka állandóan hiteleket vett föl, és a család egyik nehéz helyzetből a másikba zuhant. Nos, kiderült, hogy erről a feleség, a gyerekek semmit nem tudtak, de ki kellett emelni a családból a felelőtlen embert, mert tönkretette volna a gyerekek és a feleség életét is, és így tovább. Bármilyen furcsa, de amikor ezt a tényt a feleség megtudta, fölsóhajtott, és többé nem vádolta Istent. De vannak más okok is, amiket mi nem ismerünk, sőt, álmunkban se gondolnánk rá. És folyt a beszélgetés hosszan-hosszan. Ilyenkor én mindig hálás vagyok Istennek, hogy lehetőséget ad az ilyen találkozásokra is, mert magvetésnek látom mindezt. Ki tudja, hogy Zsófiban ez mit végez el? És ki tudja, hogy ő aztán hány és hány vendégének mondja majd tovább Isten igéjét? Hát, talán tudtam valami értelmeset mondani, talán, mert Zsófi a végén így szólt. Aha, kezdem érteni. El is fogom mondani a vendégemnek majd, amikor újra jön. És akkora már dél lett. Megkérdezte, hogy húha, adnék-e neki pár percet, hogy kiszaladjon a szomszéd pékségbe, mert ma még nem evett semmit. És akkor fölkiáltottam. Jaj, ne menj te sehová! Hát van nálam egy szendvics a terészedre is. Mert akkor jutott eszembe a reggeli uzsonna csomagolásom. Ilyenkor, mert a szalomban még fodrászhoz, és olykor pedig kürőshez is megyek, sok órát ott töltve, magammal szoktam vinni egy finom, egészséges szendvicset, meg egy joghurtot ebédre. Azt eszegetem, amíg a fodrászatban is helyrehozzák a fejem. De most, ezen a reggelen én két finom szendvicset csomagoltam be, holott egészen biztosan tudtam, hogy nekem az egyik is bőségesen elég lesz. Nem tudtam miért, de csomagoltam, mert erős volt bennem a késztetés, és megtettem.
Na, ekkor ebben a pillanatban értettem meg, hogy az úr neki is hozatott egy egészséges ebédet, és így szóltam. Figyú, vettem ennél a minőségi péknél tegnap egy szőlőmag kenyeret. Vaj van rajta, sonka meg sajt. Ja, meg jégsaláta bőven. És a két kenyeret így hajtogattam össze. Szívesen odadom, elfogadod? Nos, már máskor is osztottunk elemózsián, és örömmel elfogadta, hiszen több évtizede ismerjük egymást. Ekkor csendesen csak ennyit mondtam. Látod? Az úr ma reggel rád is gondolt, és ezt neked küldte. Nos, azt hiszem, hogy ez a legszebb tanúságtétel volt, amit ott és akkor el tudtam mondani. Nagyon ízlett neki a szendvics, és nagyon megköszönte. Azt mondta, hogy életmentő volt. Nos, mi ennek a történetnek a lényege? Nem a kozmetikus, nem a szendvics, hanem az, hogy milyen könnyű tanúságot tenni az Úr mellett, ha figyelünk rá, mert ezeket az alkalmakat mind Isten készíti elő. Szeretem is ezt az igét, mely maximálisan ideillik. Lám, az Efézus belieknek írt Páli levél második fejezetében pontosan ezt olvassuk. Mert mi az ő alkotása vagyunk. Teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített nekünk az Isten, hogy azokban járjunk. Vagyis új magyarban szólva, minket az Úr teremtett azért, hogy megtegyük mindazokat a jó cselekedeteket, amelyeket ő már gondosan előkészített a számunkra. Piac liftjében. Hőgutás napunk volt, senkinek nem kell mondanom, ugye, hogy ez milyen. De nekem ki kellett mennem a piacra, ahol több emeletnyi kínálatot lifttel kötöttek össze. Mindig lifttel megyek, és mindig köszönök a bent lévőknek, valamit mondok, egy-két kedves szót is. Most is így volt, miközben a nagy melegben ömlött rólunk a víz. Ekkor egy idősödő nő nagy nevetve így szólt hozzám. Na, a most kiszállt férfival is arról beszélgettünk, hogy nekünk aztán a pokol nem árthat már semmit, mert aki ezt a forrosságot kibírja, na annak az már semmiség lesz. Különben is jó sokan leszünk ott, majd eltöltjük az időt rendesen, hát nem? És akkor, bocsánat, nem szoktam így beszélni, de ekkora orbitális butaságra kibudjant a szó belőlem. Hát, hogy ez mekkora marhasság, ez egyáltalán nem így van. De a nő erősködött, dehogy nem. És akkor meg hirtelen ezt mondtam, hát ez egy nagy hülyeség. Aztán ő nevetve kiszállt. Kinevette az életet, a hőgutát, mely csapást csak is Isten engedélyével szenvedhettünk el, tudjuk is, hogy miért. Aztán kinevett a poklot, Istent, meg engem is. Bár csak el tudtam volna mondani neki az igazságot, de meglépett. Én azonban nem hagytam ennyiben a dolgot. Ott és rögtön imádkoztam érte. Érte, és a vele nevetve egyetértő előző férfi utasért is. Ki tudja? Talán éppen ezért kellett találkoznunk. Talán éppen ezért kellett elviselnem a szívemben ezt a méltatlan helyzetet, hogy legyen.

Merz szalámi gyártása 1882-ben kezdődött Budapesten, amikor Herz Ármin, a zsidó néptagja, aradi terménykereskedő megalapította vállalkozását a Soroksári úton. Alapreceptnek az olaszországi veronai, bolonyai tapasztalatok szolgáltak, így honosították meg a különleges füstölt szalámi gyártást Magyarországon. A Herz téli szalámi hamar nemzetközi hírnévre tett szert, nagy díjat nyert, az 1896-os millenniumi kiállításon és az 1900-as párizsi világkiállításon is. Ezt követően részvénytársaságá alakult, majd a II. Világháború után államosították, budapesti szalámi gyár néve működött tovább. Nos, kérdezhetitek, kedves hallgatóm, hogy mi a csuda különös van ebben? Miért adóztam én ennek a történetnek ilyen nagy alázattal? Hát elmondom. Ugye mindenki tudja, hogy a Herz szalámi disznóhúsból készül. Azt is mindenki tudja, hogy a zsidó emberek disznóhúst nem esznek. Azt is mindenki tudja, hogy a zsidó emberek nagy keménységgel tartják ősei tanítását, így Herz úr is. Éppen ezért ő soha egész életében meg nem kóstolta azt a termékét, ami ekkora üzleti sikert, hírnevet és dicsőséget hozott neki. Azt nem tiltotta a vallása, hogy disznóhússal kereskedjen, de azt igen, hogy egyen belőle. És itt kaptam fel a fejem a Galata levélben felsorolt lélek gyümölcseire gondolva. Idézzük csak föl. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Nos, mekkora szeretet és hűség volt benne Istene iránt, hogy szavainak így engedelmeskedett. Mekkora békesség volt a szívében, hogy ezt megtehette. Mennyi szelídség és önmegtartóztatás volt jelen az életében, hogy egyszer se vétett ez ellen, holott hatalmas kísértésnek volt kitéve. Ha ma valaki fölvág egy rút szalámit, és kinyitja a gondos csomagolást, már is olyan illatok áradnak rá, hogy a nyál ezer számra gyűlik a szájában, és már is arra vágyik, hogy végre bekaphassa az első falatot. Megedje, az övé legyen. És Herz úr nem sétálgatott a gyárában? Hát dehogy nem. Nem járt a szalámiát áruló üzletekben? Dehogy nem. Nem kérdezték meg tőle a világkiállításokon, hogy ő miért nem kóstolja? Sőt, hogyan is tud véleményt formálni, ha soha nem ízlelte? Nos, Herz úr bízott az alkalmazottjaiban, tanácsaikban, az illatokban, a minőségben, a fűszerekben, de leginkább abban, ha ő hite szerint él, Isten is megáldja. És így is lett. Már régen nincs köztünk, de ime legendás mértékletessége ma is példa az emberek előtt. Média és a csalás, meg a becsapás. A minap elém került a Facebook egyik üzenete, melyben egy komolynak látszó férfiú imádkozott mindazokért, akik éppen most nézik ezt a videót. Nagyon kegyesnek tűnt. Kérte Isten áldását, hogy az életük az Úr szerinti legyen, és így tovább. Aztán a végén ezt mondta. Osszátok meg ezt a videót minden ismerőssel, mert a szerencse majd akkor köszönt rátok. Vagyis istentelen meg pénzvadász volt, mert az áldás Isten ajándéka, a szerencse pedig egy pogány istennő. Mi köze van egymáshoz a sötétségnek és a világosságnak?

kérdezte már maga Jézus Urunk is. Vagyis össze-vissza zagyvált mindent ez az imádkozó, és a megosztás majd az ő zsebét gazdagítja. Nem ájtatos, inkább álságos. Ugyanis így fejezte be. A csodák a megosztásból születnek. És akkor mégse Istentől? Ó, és hányan, de hányan mondtak erre? Ámment! Ez elkeserítő. Semmit se tudnak Istenről a félrevezetett emberek.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nyugalmunk Krisztusban van. A mai ige: Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 9. verse. Annak okáért megvan a szombatja, nyugodalma az Isten népének. Gondolatok az igéről. Isten gondoskodott nyugalomról, és vannak, akik be is fognak menni abba. Akiknek először hirdette Isten, hitetlenségük miatt nem kaphatták meg. Ezért ezt a nyugalmat Isten választott földi népe még nem élvezheti. Józsué hiába ajánlotta azt a népnek, és Kánaán földje hiába kínálta azt. Csak a hívőknek lehet részük benne. Ezért igyekezzünk bemenni ebbe a nyugalomba. Ne küszködjünk tovább a bűnnel és a régi önmagunkkal, ne bízzunk tovább saját cselekedeteinkben, még ha azokat nagyon jónak is tartjuk. Mert ugyan vannak egyáltalán ilyen nagyon jó cselekedeteink. Hagyjuk abba a magunk erőfeszítéseit, ahogyan Isten is megpihent a 7. napon. Legyen az Úr Krisztus elvégzett munkája egyedüli vigasztalásunk. Ő mindent tökéletesen elrendezett. Az igazság nem követel többet. Krisztus Jézusban nagy békesség lehet az osztályrészünk. Ami a gondviselés dolgait illeti, mint a kegyelem munkáját bennünk, vagy az Úr munkáját másokban, vessük ennek terhét az Úrra, és találjunk benne nyugodalmat. Ha az Úr igát tesz ránk, azt azért teszi, mert annak hordozásában megtaláljuk a nyugalmat. Hit által munkálkodjunk azon, hogy belépjünk Isten nyugodalmába, és mondjunk le az önelégültség, a lustaság hazug nyugalmáról. Jézus Krisztus maga a tökéletes nyugalom, és benne mi is teljes nyugalmat találunk. Kántorgép segíti a gyülekezeteket a közös éneklésben. Néhány éve kezdték használni a református gyülekezetekben a Zsolt nevű automata orgonát. A műszer feltalálója Cseke István azzal a szándékkal hozta létre a szabadalmi oltalom alatt álló eszközt, hogy segítsen a lelkipásztoroknak, hitoktatóknak, közösségi vezetőknek az éneklés zenei kíséretében. Az egyházi szolgálat során több helyen is gondot jelent a képzett kantor és orgona hiánya, így a liturgia fontos része, az egyházi énekek megszólaltatása, enyhén szólva sem egységes a gyülekezetekben. Ezt a hiányt enyhíti Cseke István elektronikus kantorgépe, melynek fogadtatása változó. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellékreformátusságának legnagyobb évenkénti találkozójára, a Rádai napokra, melyet idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendeznek meg október 1. csütörtök és október 3. szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek, szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Kedden derült, gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható. Szerdán folytatódik a gyengén felhős idő sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-24 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Újra velünk van Lóri, akit már megszokhattatok, és ismét vendégünk Nyári Attila podcastben. Köszönjük neked, hogy újra elfogadtad a meghívást.
4: Szia Attila!
5: Köszönöm szépen a meghívást!
3: Miénk a megtiszteltetés. Egy olyan témával készültünk, ami nagyon sok fiatal, és talán nem csak fiatalok számára fontos kérdés, ez pedig a maga az identitás, Krisztusban lévő identitásunk, szolgálatnak a megtalálásának a kérdése, hogy ki vagyok, kinek kell lenne, mi az, amire elhívott Isten, van egyáltalán mindenkinek valami különleges elhívás az életére, vagy egyáltalán csak megtérünk, és itt megszakad az élet. És szeretném, hogyha erről beszélgetnénk egy kicsit, mert ez egy olyan dolog, ami nagyon sok fiatalt érint, nagyon sok fiatalt foglalkoztat, és szeretnének jó döntést hozni, mi meg szeretnénk nekik ebben segíteni, és ezért hívtunk meg Attila, hogy mondd el a te szemszögödet is ezzel kapcsolatosan. És az első kérdés, szeretném, hogyha egy ilyen mítoszt most ledöntenénk, vagy megalapoznánk, az mégis annak a kérdése, hogy általában hogyan kell helyes döntéseket hozni, és csak egyetlen egy helyes döntés van, vagy az Úr azt mondta, hogy figyelj, itt van egy csomó döntés, és csinálsz, amit akarsz.
5: Hát egy ilyen könnyed téma ez így. Nagyon egyszerű, nyilván egy mondattal le lehet zárni.
3: Rövid rész lesz a mai.
5: Nagyon összetett kérdés. Egyébként ugye az előző adásban emlegettük a Biblia Elvitere podcastet, amit nemrég kezdtem el, és a múltkori adás az konkrétan a házasság témája szempontjából tette fel ezt a kérdést. Szerintem az például egy nagy döntés, most nyilván tudom, hogy nem kapcsolódik szorosan a mi témánkhoz, de ott például nagyon sok embernek benne van a fejében, hogy Isten tud, választ egy utat neked, egy embert, őt rendeli mellé társnak, és neked igazából semmi más dolgod nincs, mint hogy megtaláld ezt. De most nem a házasságról beszélünk, hanem hogy így Isten akaratáról általában, csak szerintem ez így bemutatja példaként, hogy ez különböző nagyságú döntésünkben, a döntéseinkben az élet során előjön, hogy mennyire a mi ilyenk a döntés, és mennyire Istennek van egy akarata, és nekünk csak az a feladatunk, hogy felfedezzük.
3: Igen, még ahogy gondolkozok ezen a témán, egyre inkább azt veszem észre magamon, meg másokon is, hogy ugye, hogy a szolgáltat keressük, akkor az egyre közelebb áll az identitásunkhoz. És ugye egy 16 évesnek még az identitása nincsen teljesen kifejlődve, nagyon sokat változik, nagyon sok input éri őt, nagyon sok minden befolyásolja, ahogy mondtam, és ez is kialakítja az ő szolgálatát, hogy milyen tapasztalatokon megy keresztül, mi az, amiben jó, mi az, amit szeret, és Rick Warrennek volt egy ilyen tesztje, hogy így mondjam, amit úgy nevezik, hogy shape, és ez egy akronim, minden betű jelent valamit, és ez azt határozza meg, hogy neked milyen lelki ajándékaid vannak, mi az, amit szeretsz, miben vagy jó, milyen a személyiséged, és milyen tapasztalatokkal rendelkezel. És hogyha valaki egy ilyen döntés előtt áll, vagy nagyon keresi az elhívását, hogy én hol szolgáljak, vagy mit csináljak a gyülekezetbe, az életbe, magánéletembe is, akkor vizsgáld meg ezeket a pontokat, hogy te mégis mibe vagy jó, vagy mit szeretsz csinálni, és csak imádkozz azért, hogy Uram, küldj el engem. Uram, mutasd meg, hogy hova menjek, mit kell tegyek, nyisd fel a szemem, és én hiszek abba, hogy ő ezt meg fogja tenni.

0: És a másik gond szerintem, ami nagyon sokszor el tudunk tévedni, az az, hogy mind, mikor az elhívásról van szó, mind valami nagy dologra gondolunk, hogy én egy nagy pásztor leszek, dicsőítésvezető, proféta, vagy hasonlóak. Közben az elhívás az nem csak ebből áll. Az elhívás abból is áll, hogy te egy valami háttérmunkát végzel, és ezáltal segíted másokat, hogy például egy nagyon jó szakmabeli ember, vagy lehet az akár tanárnő, akár hát egy bármilyen kétkező munkás, mert az úr erre is el tud hívni minket. És van, aki, hallottam nemrégiben egy ilyen történetet, hogy valaki nagyon szeretett volna pásztor lenni, el is kezdte a teológiát, és egyszerűen egy botrány miatt őt kicsapták, közben nem is volt semmi gondja, és utána az úr arra hívta el, hogy katona legyen, és így mentsen életeket, így szolgáljon. Tehát nyitott szemmel kell járjunk, ahogy mondtátok, hogy legyen mellettünk Krisztus, és akkor kialakul ez az egész szerintem.
1: Igen, szerintem egyetlen egy dolgot tennék hozzához, amit te mondtál, mert ez egy nagyon nagyfokú önismeretet feltételez, tehát, hogy akár kitölts egy ilyen tesztet, ugye ahhoz azért jól kell ismered magad. Szerintem Calvin volt az, aki azt mondta, hogy önmagunk megismerése nélkül Istent sem tudjuk igazán megismerni, de az a baj ezzel, hogy ez az életünk folyamán változik. Tehát, hogy egy 16 éves fiatal, tehát visszagondolok a saját 16 éves önmagamra, hát szerintem gőzöm nem volt még, hogy mire van ajándékom, mire nincs ajándékom, mi a dolgom. És én még emlékszem, hogy a 20-as éveimben is nagyon nagy vergődés volt ez, tehát hogy mire hív Isten. És akkor volt egy, tehát most is van egy barátom, ő egy gánai szolgáló, és ő adott egy ilyen modellt, ami nekem nagyon sokat segített, és ő azt mondta, hogy gondolkozz ilyen időszakokba, vagy fejezetekbe az életeddel kapcsolatban, hogy a 20-as éveidbe, tehát egy 30 éves életkorod előtt próbálj ki, amit csak tudsz, tehát amire lehetőség nyílik a gyülibe, vagy akárhol, és kicsit is van kedved hozzá, vagy belefér az idődbe, csináld. Ne azon gondolkozz, hogy most erre híve Isten, vagy nem, hanem próbáld ki magad, tedd oda magad. És azt mondta, hogy 30-40 éves korunk között alakul ki az, hogy mi az az egy dolog, amire igazán hívva vagyunk, de még akkor is csinálunk egy csomó mindent. És ő azt mondta, hogy 40 és 50 éves korunk között jön az az időszak, amikor letisztíthatjuk mindent, ami már nem a fő elhívásunk részéhez tartozik, hogy tényleg így rá tudjunk fókuszálni arra az egy dologra, amire Isten így teremtett minket, és a 50 éves korunk után pedig az a feladatunk, hogy segítsünk másokat végig ugyanezen az úton. És nekem akkor ez ilyen nagyon nagy segítség volt, mert így levette azt a stresszt, hogy nekem nem tudom, így 27 évesen el kéne döntenem, hogy mi az elhívásom. Mert még nem az az időszak van.
0: Igen, ez nagyon jó, és hallottam talán egy olyat is, hogy általában az embereknek a 7. vagy 8. szolgálata az, ami mellett kitart, és amiben megtalálja a helyét, és igazán gyümölcsöző tud lenni.
1: Nagyon érdekes.
0: És ha már volt szó erről a szakaszos dologról, megtörténhet esetleg az is, hogy én túl sok időt töltök egy szakaszba, vagy nem figyelek eléggé Istenre, mert ugye szó volt arra, hogy közel kell lenni Istenhez ahhoz, hogy megkapjuk az elhívásunkat, és el lehet ezt valahogy rontani szerintetek? Van olyan példa, hogy én nem vettem észre mi Istennek az elhívás, és emiatt nem alakult úgy az életem, ahogy szerettem volna. Tehát eltévesztető az az elhívás, amit Isten szánt nekünk, vagy nem?
2: Talán az a könyv mondja ezt, és taglalja egy külön fejezet, hogy élned kell, mielőtt meghalsz. Talán ott olvastam ezt, és a szerző ott erre teszi ki a hangsúlyt, hogy ha te nem engedsz Istennek, akkor hív mást, küld mást. Tehát ő véghez viszi a feladatát, véghez viszi a tervét, de nem biztos, hogy veled. És szerintem el lehet mulasztani, akár azzal, mert más választasz, hogy félsz beleállni, vagy nem engedelmeskedsz, vagy tudom is, hogy van egy bűnt engedsz meg az életedbe. Tehát én nem úgy látom, hogy ennyire ideális az élet, hogy mindenki ott van a helyén. Tehát vannak, akik nem vagyunk ott a helyünkön. Lehet, hogy attól keresztények vagyunk, meg ott leszünk a mennyországban, de amire Isten elhívott, vagy amit akart volna tőlem, én abban nem engedelmeskedtem. És akkor küld mást. Én ezt így látom, hogy ez előfordulhat, hogy tudatos nemet mondás, így van?
1: Erre gondoltam én is. Mert a másik esetben azt gondolom egyébként, nem tudom, hogy éneklitek-e azt a dalt, a Legjobb helyen című dalt, Hellinger Andrissal írtuk egyébként, és ez pont az ő élettörténetéből született meg, és az fogalmazza meg az a dal, hogy sok minden nehézségen átmentem, meg sok rossz dolgon keresztül, de hogy mégis, ahogy visszanézek, azt tudom mondani, hogy a legjobb helyen vagyok, mert azok a nehézségek beépültek azzá, aki ma vagyok, és lehet, hogy ma már más döntéseket hozok amiatt, amin átvitt Isten. Csak szerintem ez teljesen más, mint amikor valaki tudatosan mondjuk érzi az Úr hívását, vagy kap egy jellempróbát, és egyszerűen nemet mond az Úrnak, vagy elutasítja. Erre én is úgy gondolom, hogy van lehetőségünk. Tehát hogy nem az lesz, hogy én mindig nemet mondtam Istennek minden egyes lehetőségnél, és ő mégis azt vitte véghez az életemen keresztül, amit ő akar. Én ezt nem, ezt én sem hiszem.

0: Kicsit azért szeretném eloszlatni a félelmeket, és az ilyen a rossz gondolkodást ezzel kapcsolatosan, mivel ugye akik ezt kérdezik, hogy elszalaszthatom-e Isten akaratát, úgy gondolják, hogy figyelj, most van bennem egy érzés, és akkor ez Istentől vagy nem Istentől van, és mi van, hogyha rossz döntést hozok. És ezzel az a rossz hozzáállás, az a rossz gondolkodás, hogy az Istentől való hívás nem olyan, mint egy telefonhívás, amire van egy percet, hogy felvett, hogy nem, akkor ott marad, mint a nem fogadott hívás, és egész életben foghatod a fejed, hogy fú, hát bárcsak felvettem volna a telefont. Bárcsak engedtem volna Isten hívásának, mert hogy valaki engedett, és hogy milyen jó helyen van. Nem, ez az Isten hívása egy folyamatos hívás. Még akkor is ugye el lehet szalasztani, hogyha nemet lehet neki mondani, több ideig tart. Nem csak egyszer mondja, hogy figyelj, Márk, most csináld meg ezt, és nem csinálod, akkor hát ez a hajó elment. Nem, hanem folyamatosan ébrezget téged, mutatja az utat, hogy miért kéne oda menjél, mutatja ezt a bizonyos problémát, amire te lehetnél a megoldás, vagy igény keresztül vezet és bátorít téged. Tehát nem kell attól félni, hogy én most mindenféleképp el fogom szalasztani Istennek az akaratát, csak azért, mert nem figyeltem, vagy nem voltam elég bátor, mert Isten, ahogy vezet, az egy folyamat. Lépésről lépésre vezet. És ha még nincs meg a bátorságod, akkor nyugodtan imádkozz érte, imádkozz tisztánlátásért, hogy uram, mutasd meg, mert én ezt még nem értem. De hogyha tőled van, akkor én belelépek ebbe, és elvállalom. Tehát nem kell feltétlen félni, mert az isteni elhívás nem egy egyszeri alkalom, hanem ez egy folyamat, és hogyha tényleg közel vagyunk Istenhez, akkor ez szépen kimunkálja benne, szerintem.
1: Hú, ahogy erről beszéltél, nekem eszembe jutott egy gondolat, hogy azt mondja ez a gondolat, hogy Istennek sokkal fontosabb az, hogy te kivé válsz, mint az, hogy mit csinálsz. És szerintem itt a kérdés, hogyha valaki azzal a szemlélettel éli az életét, vagy ilyen nyitott az Úr felé folyamatosan, hogy mutasd meg, hogy mire akarsz használni. Na akkor biztos vagyok benne, hogy Isten úgy fogja alakítani, hogy az ember belekerüljön az elhívásába. De a szív állapota fontos szerintem, kevésbé az, hogy most konkrétan mit fogsz csinálni, mit fogsz tenni. Nem tudom, hogy ezzel így egyet értetek-e.
0: Persze. És ugye az előző részben is meséltük azt, hogy te is voltál ezt a gyülekezetplántáló, voltál pásztor egy gyülekezetnek, most egy kicsit más irányból közelíted meg ezt az egész evangelizációt, illetve az emberek felé való szolgálatot. Tudnál pár dolgot mondani, hogy te mégis hogyan kaptad ezeket az elhívásokat? Milyen konkrét úton által vezetett téged Isten, akár mások által, akár ige által, hogyan történt ez a te életedben?
1: Az én sztorim az úgy kezdődött egyébként, hogy keresztény családban nőttem fel, tehát én egy gyülekezetben nőttem fel, és azért nagyon hamar szerintem ilyen 12 éves, 13 éves korom körül én már elkezdtem szolgálni, és igazából most, hogy így mondod, visszagondolva szerintem 15 dolgot csináltam, nem is csak hetet, tehát hogy onnantól kezdve, hogy nem tudom, zongoráztam, vagy orgonáltam az Isten tiszteleteken, odáig, hogy kint voltam a kocsikat megőrizni, mert ugye Budapest belvárosa nem volt mindig biztonságos, vagy éppen karvezettem, vagy gyerekbibliórát tartottam, vagy... Tehát nem tudom, hogy tudjátok, én jártam baptista egyházzenei tanfolyamra, csak úgy szólok.
0: Ez sok mindent megmagyaráz.
2: Éreztem, hogy a kémia van köztünk.
1: Úgyhogy tehát mindent is csináltam, meg volt nálunk a gyülekezetben ilyen, hogy délután ilyen közös kajálás, akkor arra mindig volt egy fiatal csapat, akik kenték a kenyereket, meg nem tudom, és akkor ebben részt vettem. Szóval nagyon-nagyon sok mindennel foglalkoztam. De egy idő után elkezdtem azt észrevenni, hogy amikor ilyen foglalkozást tartok például a gyerekeknek, tehát hogy a Bibliát így tanítom nekik, ezek ilyen, nem tudom, 6 és 12 közötti gyerekek voltak, akkor éreztem, hogy így a szívem így életre kell, tehát hogy így nagyon szerettem ezt csinálni, és ezt sok éven át csináltam valaki mellett, én kicsit mentorként magam mellé vett. És aztán igazából jöttek ezek a lehetőségek, megkértek egy táborban, hogy egyszer prédikáljak, és akkor fú, hát szétizgultam magam, de annyira azt éreztem, hogy életre kell az egész szívem, szellemem, lelkem, mindenem, amikor hirdethetem az igét. És akkor valahogy így álltam ebbe bele, de az az érdekes, hogy még akkor se tudtam például, hogy én mondjuk gyülekezetet szeretnék plántálni, vagy lelkipásztor szeretnék lenni. Tehát én amúgy mentem és kommunikációs szakmában dolgoztam, különböző kommunikációs ügynökségeknél, és inkább ez úgy jelent meg az életemben, hogy bibliaórákat tartottam. Tehát ilyen, nem tudom, 15-20 fős bibliaköröket, és nagyon élveztem azt, hogy így segíthetek embereknek felfedezni azokat az igazságokat, amik abból kijönnek. Tehát én így a munka mellett vezettem így esténként, meg hétvégén ilyen biblia órákat. És aztán amikor jött egy olyan pont, hogy az egyik biblia órát áttettük vasárnapra, egy másik bibliórának is a teljes csapata ebbe becsatlakozott, és ebből lett egy gyülekezet. És ott álltam, és mentem a pesti Golgotába akkor a német Janihoz, hogy figyelj, az van, hogy szerintem itt alakult egy gyülekezet, és kéne egy lelki pásztor, úgyhogy légy szíves, küldjetek már ide valakit. És akkor ő így hallgatott, így hümmögött, és mondta, hogy figyelj, az a helyzet, hogy szerintem Isten téged rakott oda pásztornak, szóval tessék ebből beleállni, így gondolkozni, így imádkozni. És tehát nekem így jött az, hogy én lelki pásztor lettem, és most csak azért mesélem el, hogy nem úgy volt, hogy mondjuk 8 évesen az Úr szólt hozzám egy álomba, hogy téged lelki pásztornak hívlak, hanem inkább csak így felfedeztem szépen lépésről lépésre.
0: Ez nagyon bátorító számunkra, és tényleg az, amit beszéltünk az előbb is, hogy ez egész egy folyamat is kialakul, és hogyha így lépésekről mész, akkor nem veszed észre, hogy hova kerültél, de hogyha visszanézel egy ilyen 5 éves távlatba, akkor azt látod, hogy igen, az Úr rengeteget vezetett, és hogy hova hívott el, annélkül, hogy én most rásteszeltem volna, hogy most vajon eltévesztem Isten akaratát, vagy nem.
1: Annyira jó, amit mondasz.
2: Olyan szép volt, ugye, hogy hallgatlak, és nem idealizálok ezzel, de az jött le a beszámolódból, a bizonságtevésedből, hogy hit és józanész, józanész és hit. Tehát, hogy ott járt kéz a kézben, és Isten így vezetett, és milyen szépen kialakította ezt, hogy kell figyelnünk. Tehát ott lennünk nyakig benne az Úr munkájában, és hogy mutatja, hogy na most te ezt a házi csoportot kell vezess, te most zenei vezető kell legyél, te most az idősek felé kell szolgálj, te most ifjúsági munka.
1: És egyébként olyan érdekes, mert most pedig, mióta átadtam a gyülekezetet, ugye az Úr átirányított engem erre az online szolgálatra nagyon erősen, és tudod, ilyenkor röhögök azon szinte, hogy én az általános suliba a suli rádiót csináltam, meg az iskolai rendezvényeket hangosítottam, meg játszottam be a himnusz, tudod, és féltem, hogy nehogy leállítsam a szózat első ismétlése után, mert az kétszer ismétli. Szóval nagyon, nagyon érdekes így, hogy jól mondtátok ti is, hogy visszanézve érti meg az ember, hogy Isten már akkor
2: gyúrt, készített.
1: Készített, csak én nem tudtam, hogy mi készül.

0: És van itt még egy másik dolog, mert vannak dolgok, amikkel ugye mi születünk, beleszületünk adottságaink révén, és nagyon sok emberre mondják, hogy hú, hát ez zenésznek, művésznek, sportolónak született, és ez bennünk ugyanúgy keresztényekben is megvan, hogy vannak bizonyos fizikai adottságaink, van egy bizonyos múltunk, ami hozzájárul ahhoz, hogy kivé válunk, viszont nekünk ugye ott van egy másik nagyon nagy faktor, ott van a hitünk, ott van Krisztus, ami megalapozza, megváltoztatja az egész életünket és az egész nézetét e során. És az lenne a kérdésem, hogy miben vagyunk mi mások keresztények? Hogyan változtatja meg a hit, a vallás, a Krisztus az mi életünkbe, az, hogy kivé válunk, kontra azoknak, akiknek nincs ott az életébe Krisztus? Tehát milyen különbségek vannak egy kereszténynek a karakterfejlődése között, és egy nem kereszténynek a karakterfejlődése között?
1: Szerintem van egy félreértés, ami nagyon sokszor így előkerül, akár így gyülekezetekben is, hogy beszélünk egyrészt ugye ajándékokról, meg adottságokról, ami tök egyszerű, hogy akár hívő vagy, akár nem, el tudod dönteni, hogy valamiben tehetséges vagy nem. Tehát, hogyha hamisan énekelsz, akkor attól, hogy megtérsz, valószínűleg nem fogsz tudni jövő héttől tisztán énekelni és a dicsőítő csapatba szolgálni. Tehát ezek ilyen természetes ajándékok, és ezen kívül viszont van a jellemünk meg a karakterünk. És én személyesen úgy látom, hogy a jellemünk az sokkal fontosabb, mint az ajándékaink. Tehát Isten szerintem jobban tud használni valakit, akinek a szíve a helyén van, és a jelleme a helyén van, és mondjuk gyengébbek az ajándékai egy bizonyos területen, mint hogyha ő nagyon nagyszerű, de egyszerűen nem hagyott Istennek teret arra, hogy a jellemét formálja, a karakterét. És ezért én szerintem itt a nagy különbség, és most nem akarok ilyen keresztény nagy mellénnyel lenni, mert pont sokszor ez a világnak a kritikája egyébként felénk, hogy látnak embereket keresztények között, és azt mondják, hogy ez nem ennyire jellemes ez az ember, és akkor itt jön a képmutató jelző, de szerintem megvan az óriási előnyünk keresztényként, hogy minket Jézus elsősorban arra hív, hogy vele legyünk, és hogy az ő képére formálódjunk. És ez a formáló erő, ez sokkal mélyebb, sokkal igazibb, sokkal valódibb változást hoz létre, mint bármilyen motivációs tréning, vagy self-help book, vagy bármi, amit így le tudsz venni a világi polcról. És szerintem itt van az, hogy tudjátok, amikor a tanítványokat elhívta Jézus, azt mondta, hogy arra hívta el őket, hogy vele legyenek, és hogy utána elmenjenek, és tegyék a dolgokat. Hogy szerintem nekünk ott van az előnyünk, hogy mi konkrétan Istennel kapcsolatba léphetünk, és itt most nem arról beszélek, hogy a gyülekezetben mi történik, hanem amikor otthon az ima életedben, amikor a térdeiden vagy, és keresed az Úr arcát, akkor azt mondja, hogy ahogy szemléljük őt, mi is átformálódunk az ő képére, dicsőségből dicsőségre. Szóval én azt gondolom, hogy ezt überelni világi eszközökkel nem lehet.
0: Igen, meg ugye ez a nagy szignifikáns különbség, hogy akik nem Krisztusi, azok mindig azon vannak, hogy én, ugye az önmegvalósításnak az egész alapja, és a keresztény szemlélet azt mondja, hogy az egyetlen önmegvalósítás, hogy nem én, hanem Krisztus. Ugye az Bibliában is írja, hogy áron vagyunk megvétve, tehát nem a saját magunké vagyunk, és Krisztus rabszolgái kell legyünk. És ha bár ott van bennünk az elhívás, és dobban a szívünk bizonyos elhívásokra, bizonyos ügyekre, amiben bele kell álljunk és kell szolgáljunk, ami mentalitásunk teljesen másként legyen. Nem az kell legyen, hogy most mi kerüljünk előre, hanem ott kell legyen az a szolgai gondolkodás bennünk. Hogyan látjátok, mit történik olyankor, mikor van egy elhívásod, és az például neked nem tetszik egyáltalán?
2: Szerintem ez csak a kezdeti állapotban van, és aztán Isten teljesen odahangol. Tehát én most behoznám megint a házasságnak a képét, ezzel kezdted, Attila, lehet azért, mert mind a ketten házasok vagyunk, hogy tehát az, akivel Isten megajándékoz, az, hogy te lelkesedni fogsz, oda vagy érte. És ugyanígy, tehát hogy elhív valamibe, valamit rád bíz, lehet, hogy eleinte olyan lesz, mint Mózes, hogy hát én meg nem dadogok, meg nem tudok beszélni, de aztán te mindent megteszel. Tehát, hogy te vagy az a vezető, aki végigviszed őket a pusztában. Tehát, hogy feltűzel Isten. Tehát szerintem ez egy kezdeti állapot. Én nem hiszek abban, vagy nem ezt látom, hogy arra, amire Isten elhívott, én azt végig keserű szájízzel végzem, és nincs semmi kedvem hozzá, meg jaj, énekelnem kell, pedig nincs hangom, ahogy mondta ezt az előbb. Én ezt így látom, hogy abban Isten oda hangol magához, és tehát lelkesítesz, és feltűzel ebben a dologban.
1: Nekem Pál apostol jutott eszembe, aki az egész életét arra tette fel, hogy jó rabbi legyen, és hogy a zsidók között tudjon szolgálni, és utána Isten azt mondta, hogy nyomás a pogányokhoz. És el tudom képzelni, hogy ő lehet, hogy szembenézett amúgy ilyennel, hogy ahogy te is mondtad a kezdeti fázisban, hogy fú, akarom-e én ezt. De szerintem Isten tökre használta, és vagy, de eszembe jut egyébként az az igevers is ott a Mátéból, amikor Jézus mondja, hogy jöjjetek én hozzám, tudod, mindjárt, akik meg vagytok fáradva, terhelve, és azt mondja, hogy az én igám az könnyű, és az én terhem könnyű, és az én igám, az gyönyörűséges. Na most szerintem az a gyönyörűséges szó az nagyon aláhúzza, amit ti is mondtatok most, hogy az elhívás az igazából minket is feltölt, amikor abban járunk, amit Istenért teszünk. Tehát én azért megkérdőjelezném, hogyha valaki folyamatosan rosszul érzi magát a szolgálatában, hogy biztos, hogy nem csak valaki rád dumálta?
2: Ez nagyon jó. Meg Pál úgy folytatja ezt a Jézusi gondolatot, tudjátok ezt a klasszikus, amikor minden kárnak ítél, és azt mondja, az én Uram ismeretének gazdagságáért, nagyságáért, hogy faj, tehát őt hirdette, tehát hogy abszolút minden személy számára. És ez nagyon jó jelző, egy nagyon jó figyelmeztető, hogy ha te tényleg keserű szájzet teszed, akkor biztos, hogy ezt kell tedd? Biztos, hogy nem valaki rád erőltette ezt a dolgot. Tehát, hogy egyébként most John Stott megint eszembe jut, pedig nagyon régen olvastam, de ő mondja a következőt, egy nagyon-nagyon kemény gondolata a könyvében, hogy aki szenvedély nélkül tud prédikálni, az felejts el az egészet. Most ebből én azt mondom, tehát hogyha szenvedély nélkül tudod tenni azt, amire Isten elhívott, akkor ne is tedd. Tehát, hogy ez, tehát ilyen nincs. Tehát tudod, ki hívott el, mire hívott el. Ez óriási dolog, hogy Isten felhasznál az ő munkájában. Wow. Tehát ez csak szerintem időleges, kezdeti, vagy néha-néha előfordul, hogy nincs kedved hozzá, mert fáj a fogad, ki vagy merülve, mint egy rosszak a visszajelzések. Nem látod még a gyümölcsöket. Lehetnek ilyen átmeneti időszakok, de semmiképpen nem folyamatos.
1: Kimerülés az egy nagyon valós probléma amúgy, tehát hogy szerintem ott emberek érezhetik úgy, hogy elvesztették szinte az elhívásukat, legalábbis ahogy beszélgetek emberekkel, ezt látom. És azért igen, nagyon nem mindegy, hogy csak oda kell figyelned magadra és helyreállnod, vagy hogy Isten átirányított és egy új feladatot ad, vagy új elhívást. Uh-huh.

0: Még amit még ide behoznék, az, hogy ugye van kétfajta elhívás. Van egy általános, aki mi mindenkire érvényes, és ebben nincsen választásunk, hogy most tetszik, nem tetszik. Ezt tényleg engedelmesség tudatból is kell végezzük, és ezek olyanok, hogy éljünk egy szent életet, egy Tesszalonika 4:7, vagy hogy ismerjük meg Istent, Filippi 3:14, de úgy sorolhatod is, hogy megbocsássunk másoknak, szeressük másokat, és ezeket nem kell kérdőjelezni, hogy tegyem vagy ne tegyem, vagy hogy vajon akarja Isten ezt, mert ezeket akarja, és ezeket kell tennünk, és fejlődnünk kell bennünk. Nyilván nem könnyű, nyilván nem mindig akarjuk, de ott van az életünkben. De ugyanakkor ott van az igébe az is, az Efézus 2:8-10-be írja, hogy Jézus jó cselekedetekre teremtett minket, amiket előre elkészített nekünk. És tudjuk azt, hogy írja az ige, hogy hogyha mi emberi létünkre tudunk egymásnak jót adni, meg szeretni egymást, akkor hogy ne tudna minket Jézus is szeretni? Tehát az a szeretet, amit igazán ő ad, és ami nekünk készített, az nincs, hogy rossz legyen számunkra. És még hogyha Lóri is, ahogy mondta, hogy az elején ez úgy tűnik, hogy ez idegen számunkra, vagy nem tetszik, vagy nem fekszik nekünk, hogyha belemerülünk igazán, és érezzük, hogy ez Krisztustól van, akkor a végén kialakul, és megszeretjük az egészet, és utólag látni fogjuk, hogy ez tőle van, és ez jó, és ez kellett nekünk.
1: Igen.
0: És így még végezetül ki szeretnék térni egy témára. Tudom, hogy ez is egy nagyon hosszú téma, és megérdemelne egy külön podcastet, de mégis szerinted hogyan használhatják a mai fiatalok az online teret, mint szolgálati tér? Mert ugye ez egy nagyon feltörekvő ágazata a kereszténységnek, amiben még nem érezzük igazán otthon magunkat. Nyilván egyesek már tök jól használják és kimaxolták valamilyen szinten, de sokak még idegenkednek e felé, vagy visszatartja őket valami. Mit tudnál nekik javasolni? Milyen kezdeti nehézségeken mentél át te esetleg, hogyha erről van szó?
1: Hú, azért nagyon időszerű, és azért mosolyogtam itt, ahogy felvezetted a kérdést, mert pont most szombaton voltam egy konferencián, ilyen fiataloknak, tehát azt hiszem 14-től 30-ig volt a korosztály, digitális mentális egészség témában készültem, és a kérdés-válaszok részben szinte csak ilyen kérdések jöttek, a fiatalok ezt kérdezték, hogy ha online szeretnénk szolgálni, akkor hogyan. És nekem ez azt mutatta meg, hogy ott áll egy hadsereg, ami szinte készen van arra, hogy behívjuk őket ebbe a szolgálatba, vagy hogy Isten behívja őket, és mi pedig felkészítsük, mert hogy nagyon-nagyon nagy lehetőséget látok benne. Én amikor letöltöttem a TikTokot, mert hallottam a gyerekeimtől, hogy az most a menő alkalmazás, és így kinyitottam először, akkor kb. Utána fél perc után be is csuktam, mert úgy éreztem, hogy na ez az első olyan platform, amihez így 37 évesen túl öregnek érzem magam. Úgyhogy, de aztán így adtam magamnak egy 20 napos kihívást, hogy minden nap, amikor letettem a gyerekeket a suliba, utána félreálltam a parkolóba, feltettem egy perces videót, és aztán vártam, hogy mi lesz. Na és itt térnék arra rá, hogy olyan szinten nyitottsággal találkoztam az emberek részéről, hogy az valami egészen, tehát hogy időnként nem is tudok anélkül beszélni erről, hogy ne jönnének könnyek a szemembe, mert olyan sok jó komment, kérték emberek, hogy beszéljünk telefonon, megírták a személyes történetüket, tudod, annyira sok jó párbeszédem volt emberekkel, hogy szerintem te nem hagytam abba 20 nap után, hanem csináltam egy év alatt, szerintem többet beszélgettem így emberekkel ilyen mély lelki dolgokról, mint 8 év alatt a gyülekezetben, és most nem a gyülit húzom le, mert szívem, lelkem a gyülekezeté, félre ne értsétek. De hogy azt érzem, hogy olyan szinten egy éhes közeg van odakint, akik így Istenre vágynak, meg Jézusra vágynak, meg a spirituális dolgok érdeklik őket, a gyülekezet kevésbé érdekli őket, az intézményesült gyülekezet úgy fogalmazni. Most Magyarországon például az a helyzet egy tavalyi kutatás alapján, hogy az emberek 62%-a mondta magáról azt, hogy ő érdeklődik így Isten iránt, meg nyitott a lelki dolgok iránt, meg vallásosnak tartja magát. És 11% mondta azt, hogy jár bármilyen Isten tiszteletre. Tehát szó szerint a lakosság fele az azt mondja, hogy nyitott vagyok, de nem kér a gyülekezetből. Őt nem fogjuk elérni se golgotásként, se baptistaként, semmelyik alkalommal. Tehát ez nagyon szomorú gyülekezetvezetőknek, de számomra ez azt mutatja, hogy fel kell készítenünk az embereket, akik ott ülnek a padokba, hogy használják az online eszközöket bizonyságtételre. És ez lehet olyan egyszerű, hogy valaki kiírja egy vasárnapi istentisztelet után, hogy ma voltam gyülibe, és ez szólt hozzám az ige hirdetésből, ti hogy gondoljátok ezt a témát, vagy hogy valaki megosztja a saját történetét egy videón keresztül, vagy csak kiírja azt, hogy figyeljetek, tudjátok, nem szeretek nyomulni a hitemmel, nem szeretjük senki, hogyha ráerőltetünk másra hitét, vagy valaki ránk erőlteti a hitét, de én nekem nagyon sokat változtatott Isten az életemen, és hogyha valakit az ismerőseim közül érdekel, tökre szívesen leülnék egy kávéra, írjatok rám. Lehet, hogy ennyi egy online evangelizáció, és lehet, hogy lesz egy ember, aki azt mondja, hogy hát én az osztálytársad voltam 20 éve, de kíváncsi lennék, hogy mi van veled, meg mi ez az egész Isten téma az életedben. Szóval szerintem nagyon sok lehetőség van, de itt inkább a miértet hangsúlyoznám, és szerintem ez most ugyanaz, mint amit Pál apostol mondott, amikor írta a szolgálati terveit, és mondta, hogy megyek Efézusba, mert ott most egy sokat ígérő és nagy kapu nyílt meg előttem. De az ellenség is sok. Szóval, hogy én azt látom, hogy az online tér az most egy óriási lehetőség az evangélium számára, és nem tudjuk, meddig lesz nyitva. De most nyitva van. És én mindenkinek azt mondom, most menjünk és hirdessük az evangéliumot.
0: Fú, az nagyon jó, amit mondtál, és teljes mértékben egyetértek, mert ha visszanézünk a múltba, akkor minden művészetet Krisztus alapozott meg. És ha most megnézzük azt a művészetet, vagy tartalmat inkább, amit lát naponta az ember, sehol nincs ott Krisztus. És hogyha mi keresztényekként nem kezdünk el ilyen tartalmat, ilyen művészetet gyártani, akkor tényleg elfog, akkor semmivé válik az egész. De nagyon tetszik, amit mondtál, hogy ott van ez a vágy az emberek szívében, jó ezt látni, jó ezt hallani, és hát tényleg reméljük, hogy ezt ki fogják használni, és megtalálják itt is az ő szolgálatukat. Attila, nagyon szépen köszönjük ezt a mai beszélgetést, számomra nagyon sok hasznos dolgot mondtál, remélem, hogy a hallgatóink számára is, és bátorítunk minden hallgatót, hogyha ezt a podcastet befejeztétek, akkor hallgassátok meg Attila podcastjét is, a Biblia Elvitelre nevezető podcastet. Attila, köszönjük szépen még egyszer.
2: És rájön.
1: Én is nagyon köszönöm, és így drukkolok, meg imádkozok értetek a ti szolgálatotokban, hogy nagyon sok fiatalnak, meg kevésbé, vagy régebb óta fiatalnak tudjatok segíteni ezekkel a tartalmakkal. Köszönöm a meghívást, nagyon megtiszteltetek.
0: Sziasztok!
3: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
4: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azok a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
3: Mindezt érted. Érted már?
4: Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Amikor elcsendesedve és bizalommal közelítesz felém, megerősödsz. Szükséged van a csend ütköző zónájára magad körül, hogy a láthatatlan dolgokra tudj fókuszálni. Mivel én láthatatlan vagyok, nem szabad hagynod, hogy az érzékeid uralják a gondolkodásodat. Ennek a kornak az érzékek túlingerlése az átka, ami érzéketlenné teszi az embert arra, hogy tudatában legyen a láthatatlan világnak. A kézzel fogható világ még mindig tükrözi dicsőségemet azok számára, akiknek van szemük a látásra, és fülük a hallásra. A látó szemek és halló fülek kifejlesztésének legjobb módja, hogy időt töltesz velem. A cél az, hogy tudatában légy a láthatatlan dolgoknak, még ha az életedet a látható világban éled is.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Korintusbeliekhez írott második levél, 4. fejezet, 18. vers. Ézsaiás könyve, 6. fejezet, 35. vers. 130. zsoltár, 5. vers.

0: Lakozzék Krisztus a szívünkben.
1: Hogyan válhatunk az isteni természet részeseivé? Jézus ezt mondta nekik: Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon, mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is ő benne. János evangéliuma 6:53-56. Gondolatok az ígéről. Krisztus testének evése és vérének ivása azt jelenti, hogy elfogadjuk őt személyes megváltónknak, hisszük, hogy megbocsátja bűneinket, és beteljesedünk ő benne. De nem elég, hogy hiszünk Krisztusban, mint bűneink megbocsátójában, hanem hitáltal állandóan erőt és lelki táplálékot kell nyernünk tőle, igéje által. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. János evangéliuma 6:63. Jézus elfogadta Atya törvényét, és megvalósította az életében. Bemutatta a törvény szellemiségét, s nyilvánvalóvá tette áldásos hatását. Krisztus követői részesülnek az ő tapasztalatában. Be kell fogadnunk Isten igéjét oly mértékben, hogy életünk és cselekedeteink mozgatórugójává váljék. Krisztus ereje által változhatunk át az ő képmására, hogy visszatükrözhessük isteni jellem tulajdonságait.

0: Hétfő esti szókép.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. A mai ifjúsági műsorban köszönt benneteket Cerina Elek Éva. Szabó János Róbert, református esperes, korábbi évekkel ezelőtti igehirdetésének szerkesztett változatát hoztam nektek. Fogadjátok szeretettel!

Sziasztok! A 9. parancsolattal kapcsolatban első hallással legalábbis egy bírósági tárgyalás képe jelenik meg előttünk. Hiszen a parancsolat így szól: ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Tanúskodni pedig tárgyaláson és büntetőperekben szoktak. És valóban, elsőrenden ezt jelenti ez a parancsolat. Isten azt tiltotta meg népének, hogy ha egyiknek a másikkal szemben peres ügye volna, akkor mindig az igazat, csak is az igazat, a teljes igazságot mondják. Ne írják át a tényeket, semmivel se feldítsék el az igazságot, vagyis hamisan ne tanúskodjanak a másik ellen. Így van ez mind a mai napig, hiszen a hamis tanúzást ma is bünteti a törvény. De ebben a parancsolatban is többről van szó, hiszen ezzel a parancsolattal Isten tulajdonképpen a nyelvünktől védi a körülöttünk élőket. A kimondott szó súlyára és felelősségére tanít bennünket az Úr. Mert nem csak azzal lophatunk meg valakit, hogy elvesszük a javait, hanem azzal is, ha rossz indulatú szavainkkal romboljuk a másik jó hírnevét, becsületét. Mert a kimondott szónak súlya van. Még a mai korban is, ahol a szavaink egyre súlytalanabbá lesznek. A szavak simogathatnak, bátoríthatnak, gyógyíthatnak, vigasztalhatnak, de ugyanakkor sebezhetnek, gyűlöletet szíthatnak, rombolhatnak, ölhetnek, elkeseríthetnek. Az Illés Együttes az 1960-as és 70-es évek egyik legnépszerűbb magyar zenekara egyik számában pontosan erről énekelt. A szót kimondják, ki tudja, hogy ki hogyan érti. A szót leírják, ki tudja, ki mire gondol. A szót hallgatják, ki tudja, ki hogyan érti. A szót olvassák, ki tudja, ki mire gondol. A szó elrepül, ki tudja, kit hogyan talál. A szó messze száll, ki tudja, hol áll meg végül. A szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen. Néha akarattal, néha akaratlanul is bánthatunk szavainkkal. Ártatlannak tűnő közléseinkkel belegázolhatunk mások lelkébe. Emlékszem, hogy velem is előfordult már, hogy egy megjegyzésemmel, humorosnak szánt mondatommal észre sem vettem, mégis megbántottam valakit. A kimondott szónak tehát súlya van, s mert súlya van, fontos, hogy jól gondoljuk meg azt, amit kimondunk. Mert nem tudhatjuk, hogy a kimondott szavunk miként él tovább, és sejteni sem sejtjük azt, hogy meddig ér el. Éppen ezért fontos az, hogy felelősséggel fogalmazzuk meg gondolatainkat, indulatainkat, érzéseinket és legfőképpen véleményünket. Mert a szavakkal lehet jól élni, és mint mindennel, ami az embernek adatott, lehet visszaélni is. Hogyan élhetünk vissza a szavak hatalmával? Amikor össze-vissza locsogunk és fecsegünk minden átgondolás és felelősség nélkül. A Biblia bölcsesség irodalmában találunk néhány figyelmeztetést, amely nagyon világosan fogalmaz ezzel kapcsolatban. A Példabeszédek könyvében ezt olvassuk. A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédére. A tévedés szót fordíthatjuk úgy is, vétek. És így még erősebb a vers üzenete. Az össze-vissza beszédnél elkerülhetetlen az, hogy az ember vétkezzen. Ugyanebben a könyvben még ezt is olvassuk. A tudós

Kapnál ezt olvassuk. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. De az sem véletlen, hogy Pál apostol ezt írja az ifjú Timóteusnak. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben. De kivéríti a hamis tanúskodást, amikor úgy veszünk elő valakit, hogy az nincs jelen, és jól kibeszéljük annak hibáit. Egy ember hibái és bűnei érdekesebbek, mint erényei és sikerei. Sajnos nagyon igaz a mondás, a jó hír az nem hír. Egy ember értékei, jó tettei, akár bukásának valós okai, a mögöttük meghúzódó indítékok, szándékok, okok senkit nem érdekelnek. Mert jobban lehet csámcsogni azon, hogy milyen hibái vannak az illetőnek, vagy azon, hogy elbukott. És észrevettem azt is, hogy amikor két ember egy harmadik életét tárgyalja, és afelett mondanak könnyű ítéletet, aközben mind a ketten úgy érzik, hogy ők jóval magasabban állnak erkölcsileg annál a kitárgyalt harmadiknál. A pletyka az egyik leggonoszabb dolog a világon, mert sutyorogva terjed, senkit sem érdekel általában az igazság tartalma, és mindig a háttérben a másik tudtanélkül bomlaszt gerjeszt, alásva a másik jó hírét és becsületét. És amikor már célba ér, vagyis eljut ahhoz, akiről szól, akkor már sokakat beoltott és megmérgezett, és persze az illető már nem állhat ki, nem védheti meg magát, mert ismeretlen a forrás, és a beoltottak úgyis csak legyintenének, nem zörög a haraszt, ha nem fújják, vagyis bizonyára mégis igaz a pletyka, mert ha nem lenne igaz, akkor nem kellene magyarázkodnia, mondják az emberek. Azt mondják, hogy az ókori bölcsnek, Szokrátésznek három szűrője volt. Amikor hallott valamit, ezt a három szűrőt tette rá. És a három szűrőn átment a pletyka, akkor foglalkozott vele. Egyszer jött hozzá valaki, és azt mondta. Valakiről valami nagyon fontos dolgot akarok neked mondani. De erre Szokrátész azt kérdezte. Várj, mielőtt elkezded, mondd meg, hogy mit akarsz mondani róla. Az jó dolog? Hát nem jó dolog, mondta a másik, valami rossz dolog. Szokrátész folytatta. És mondd, amit tudatni akarsz róla, az egész biztosan igaz? Utána jártál? Hát nem jártam utána, mondta az illető, de hallottam. És mondd csak, kérdezte harmadszor Szokrátész. Abból, amit elmondasz, valami jó származik mások számára? Hát nem származik semmi jó, mondta az illető. Szokrátész erre azt mondta. Nézd! Ha amit mondani akarsz nekem nem jó, nem biztos, hogy igaz, és semmi jó nem származik belőle, akkor kérlek inkább ne mondd, mert nincs semmi haszna. Most jó lenne megtanulnunk ezt az ókori bölcstől, hogy ezt a hármas szűrőt tegyük rá mindig a hallott pletykákra.

következő történet pedig azt világítja meg, hogy mennyire nem vesszük komolyan a kimondott szavaink súlyát, vagyis sok esetben későn ébredünk rá, mekkora kárt okoztunk az igazságot elferdítő beszédünkkel. Így szól a történet. Egy igen pletykás ember, aki sok család békességét felforgatta egyszer, ráébredt, mennyi bajt okozott szavaival. Elment a falu lelkészéhez, és megkérdezte, hogyan teheti mindezt jóvá. A lelkész hazaküldte azzal, hogy hozzon egy párnát. Amikor az ember meghozta a párnát, együtt felmentek a templom tornyába. Ott a lelkész kiszakította a párnát, és szétszórta a benne lévő pihéket, majd így szólt az illetőz. Most menj, és szedd össze az összes pihét. A pletykás ember megdöbbenve mondta. Hát tiszteltes úr, lehetetlen, hiszen azt sem tudom, hová hullott, hová sodródtak azok a pihék. A lelkész pedig így szólt. Úgy van minden szavaddal, amit pletykaként szórtál szét. Nem lehet több észreszedni, mert nem tudod, hová hullott, kinek okozott sebeket. A kárt jóvá tenni nem tudod. De a szavak hatalmával élünk vissza akkor is, amikor elhamarkodottan ítélkezünk mások felett, vagy akkor is, amikor hamis hízelkedéssel és hazugságokkal manipulálunk másokat, vagy szándékosan és tudatosan forgatjuk úgy a szavainkat, hogy azzal ártsunk embereknek, félrevezessük őket. A 9. parancsolatban tehát Isten elítéli a felelőtlenül és ártó szándékkal kimondott szavainkat, az össze-vissza beszédet, amelyel akarva-akaratlanul megbántunk másokat. De a 9. parancsolatban Isten elítéli a hazugság valamennyi más formáját is. Mert a hamis tanúbizonyság hazugság, s ahogyan a lopás bűn átszövi a hétköznapjainkat, úgy a hazugságok szövevényében élünk. Csak már észesen vesszük, mert ehhez is úgy hozzászoktunk már. Mert hazugság

0: az, amikor kiszínezünk egy-egy velünk történt esemény, talán jobb színben tüntetve fel magunkat, mint az a valóságban volt. De a hazugság, hazug beszéd fertőzi a közéletet, a politikát, szerves része a diplomáciának, a legtöbb reklámnak, amelyekkel nap mint nap bombáznak bennünket. Ma már az élet minden területén észnél kell lennünk, mert sokan hazug beszéddel akarnak elámítani bennünket. Hazugságra épül fel sok vallásos nézet, filozófia, emberi bölcsesség, de hazugság a mellébeszélés, a fél igazságokkal való manipulálás. Végezetül a hamis tanúskodásnak van egy, a keresztény embereket fenyegető megszegése is. A ki nem mondott, elhallgatott vagy rosszul alkalmazott biblia igazságokkal is lehet hamisan tanúskodni. Hamis tanúk vagyunk akkor is, amikor hallgatunk egy társaságban, bár érezzük, hogy szólnunk kellene. Hamis tanúk vagyunk, amikor elhallgatjuk Isten igazságát, bár tudjuk, hogy mondanunk kellene. Hamis tanúk vagyunk, amikor rosszul alkalmazunk a Biblia valamelyik versét, vagy mert szeretetlenül vaglalkozunk Isten igazságaival. De hamis tanúk vagyunk akkor is, amikor nem éljük azt, amiről beszélünk, amikor az életünk nagyon messze van az Isten igazságától. A mai adásban tehát a 9. parancsolattal foglalkoztunk. Ha figyeltünk, akkor megérthettük, hogy az Istenben bízó embereknek miért kell mindenkinél jobban odafigyelniük kimondott szavaikra. Megtanultuk, hogy a kimondott szónak mindig súlya van, és azt is, hogy felelősek vagyunk beszédünkért. Nem mindegy az, hogy beszédünk épít-e vagy csak rombol, s hogy ne legyünk Isten hamis tanúivá, vegyük komolyan Pál apostol szavait, amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Sziasztok! Viszont hallásra a következő adásban!
1: Milyen elgondolkodtattak Szabó János Róbert gondolatai a szavainkról, a vélemény nyilvánításunkról? Mit tegyünk? Ne szólaljunk meg? Ne mondjunk véleményt? Ne nyissuk ki a szánkat? Minden esetre jó bölcsességet kérni az Úrtól, hogy mikor, mit mondjunk. Mert a helyén mondott szó olyan, mint aranyalma tányéron, ahogy a Biblia is mondja. Verebes Zoltán egy érdekes megoldást hoz a következő versben. A beszéd helyett lehet valami más tenni.
2: Mosoly. Ismeretlen szerző verse. A mosoly semmibe sem kerül, de sokat ad. Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik adják. Egy pillanatig él csak, de az emléke örökre megmarad. Senki sem lehet olyan gazdag, hogy meg lehetne nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle. Boldogabbá teszi az otthont, táplálja a jó akaratot, és a barátság biztos jele. Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedőnek, világosság a szomorkodónak, s a természet legjobb orvossága a bajok ellen. Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy ellopni. Csak önként lehet adni.
1: Ennek a műsornak az alapanyaga majdnem 20 évvel ezelőtt került rögzítésre, és ma is olyan igazságokat tartalmazott, amit érdemes megfontolni. A szavak szállnak egyre inkább meggondolatlanul mindennapjaink részei, és a médiának a kétélű kardjai úgy vágják ketté kapcsolatainkat és életünket, hogy észre se vesszük. Legyünk bölcsek és előrelátók, Isten szerint valók, akik elkérjük Istentől, hogy az adott pillanatban éppen mit szóljunk, mit mondjunk, mit írjunk le, mert nagyon fontos, hogy embertársainkat ne bántsuk, ne sértsük, hanem felemeljük és áldások legyünk az ő számukra, hogy megérezzék, hogy Krisztus jó illata vagyunk. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok! 2 hét múlva zárjuk ezt a sorozatot a 10. parancsolattal.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nyugalmunk Krisztusban van. A mai ige: Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 9. verse. Annak okáért megvan a szombatja, nyugodalma az Isten népének. Gondolatok az igéről. Isten gondoskodott nyugalomról, és vannak, akik be is fognak menni abba. Akiknek először hirdette Isten, hitetlenségük miatt nem kaphatták meg. Ezért ezt a nyugalmat Isten választott földi népe még nem élvezheti. Józsué hiába ajánlotta azt a népnek, és Kánaán földje hiába kínálta azt. Csak a hívőknek lehet részük benne. Ezért igyekezzünk bemenni ebbe a nyugalomba. Ne küszködjünk tovább a bűnnel és a régi önmagunkkal, ne bízzunk tovább saját cselekedeteinkben, még ha azokat nagyon jónak is tartjuk. Mert ugyan vannak egyáltalán ilyen nagyon jó cselekedeteink. Hagyjuk abba a magunk erőfeszítéseit, ahogyan Isten is megpihent a 7. napon. Legyen az Úr Krisztus elvégzett munkája egyedüli vigasztalásunk. Ő mindent tökéletesen elrendezett. Az igazság nem követel többet. Krisztus Jézusban nagy békesség lehet az osztályrészünk. Ami a gondviselés dolgait illeti, mint a kegyelem munkáját bennünk, vagy az Úr munkáját másokban, vessük ennek terhét az Úrra, és találjunk benne nyugodalmat. Ha az Úr igát tesz ránk, azt azért teszi, mert annak hordozásában megtaláljuk a nyugalmat. Hit által munkálkodjunk azon, hogy belépjünk Isten nyugodalmába, és mondjunk le az önelégültség, a lustaság hazug nyugalmáról. Jézus Krisztus maga a tökéletes nyugalom, és benne mi is teljes nyugalmat találunk. Teremtés hete ünneplése. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon tegnap szeptember 27-től október 4-éig ünnepeljük. A téma: víz fakad. Ahová ez a folyó eljut, élet lesz, írja Ezékiel könyve. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösségek számára kifejtve és alkalmazva. Bíztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. Október a reformáció hónapja, programsorozat. Motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, írja Zsoltáros. Az ünnepélyes megnyitó Budapesten október 1-én 18 órakor lesz a Deák-téri evangélikus templomban. Szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 és 15 óra között a szombathelyi evangélikus gyülekezetben. Ökumenikus missziónapot tartanak Sziget-Szentmiklóson október 11-én 17 órától az Újvárosi Református gyülekezetben. A reformáció gála estet október 18-án délután 5 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Reformációi istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agapé pünkösdi gyülekezetben. A hónap záró alkalma pedig a reformáció megemlékezés, október 31-én délután 5 órától lesz a Reformáció parkban, a Fasori Evangélikus Gyülekezet mellett. Magyar Péter meghívta Magyarországra 14. Leó pápát. Kiderült, mit mondott neki a katolikus egyházfő. Újabb diplomáciai lépést tett a miniszterelnök a Vatikánban, ahol személyesen hívta meg Leó pápát Magyarországra. Magyar Péter szerint a megbeszélésen őszintén beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról is. Magyar Péter meghívta 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra, miután csütörtökön négy szem közt tárgyalt vele a Vatikánban. A magyar miniszterelnök a találkozón Magyarországról, Európa kihívásairól és a mesterséges intelligenciáról, valamint a fiatalok elmagányosodásáról is beszélt. A miniszterelnök csütörtökön az apostoli palotában négy szem közt tárgyalt az egyházfővel, majd a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával is beszélt. A kormányfő a találkozóról azt mondta, hogy sokat beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról. Szóba került az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligencia, valamint a fiatalok elmagányosodása is. Elmesélte Leó pápának az utóbbi évek magyarországi eseményeit, és arról is beszélt, miként lehet sikeres a politika, amely őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul. Kiválaszt püspököt. Lezárult a választás, és rögtön el is kezdődött egy újabb kampány. A református egyházban megkezdődött az általános tisztújítás. A hat évente ismétlődő általános tisztújítás bevett gyakorlat egyházukban. Ekkor választják meg gyülekezeteik az egyházi előjárókat, püspököket, espereseket, egyházkerületi és egyházmegyei gondnokokat, zsinati tagokat. Nyilvánvaló, hogy a gyülekezetek számára sem közömbös, ki lesz a püspök, ki áll majd a következő hat esztendőben egy-egy egyházkerület, illetve a zsinat élén. Csak hogy a püspöki tisztség az egyházban nem uralmat, hanem szolgálatot jelent. Éppen ezért nem csak az számít, kit választanak meg, hanem az is, milyen úton jutnak el a döntésig. A püspök és a presbiter az új szövetségi gyülekezet vezetésére, pásztorolására van hivatott. A kereszténység térhódításával a püspöki tisztség fokozatosan több gyülekezet felügyeletét látta el, és idővel rangot jelentett.
0: Kulturális programajánló.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban, mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap, szeptember 29-én, kedden 6 órától lesz. Molnár Lilla, Hály János, a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyi köz 3 szám alatt. Kántorgép segíti a gyülekezeteket a közös éneklésben. Néhány éve kezdték használni a református gyülekezetekben a Zsolt nevű automata orgonát. A műszer feltalálója Cseke István azzal a szándékkal hozta létre a szabadalmi oltalom alatt álló eszközt, hogy segítsen a lelkipásztoroknak, hitoktatóknak, közösségi vezetőknek az éneklés zenei kíséretében. Az egyházi szolgálat során több helyen is gondot jelent a képzett kántor és orgona hiánya, így a liturgia fontos része, az egyházi énekek megszólaltatása, enyhén szólva sem egységes a gyülekezetekben. Ezt a hiányt enyhíti Cseke István elektronikus kántorgépe, melynek fogadtatása változó. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellékreformátusságának legnagyobb évenkénti találkozójára, a Rádai napokra, melyet idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendeznek meg október 1. csütörtök és október 3. szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek, szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel, immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imád, böjtöt és békés jelenlétet magába foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, a Nagyvárad tér egy szám alatt, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az életvédelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Gályarabok és parton maradottak. Telt ház előtt a Deák téri evangélikus templomban tartották szeptember 22-én a protestáns gályarab prédikátorok kiszabadításának 350. évfordulójára írt Láttad é Isten című oratórium bemutatóját. A versezzen és előadás Fabinyi Tamás nyugalmazott püspök kezdeményezésére és narrációjával valósult meg. Szövegét Szabó T. Anna József Attila díjas költő jegyzi, a muzsika Kossuth díjas Grillus Dániel szerzeménye. A budapesti díszelőadás előtt Prőle Gergely, az Evangélikus Egyház országos felügyelője köszöntötte a jelenlévőket, és helyezte tágabb emlékezettörténeti kontextusba az alkalmat. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Egyre melegebb, jó részt száraz az idő. Kedden derült, gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható. Szerdán folytatódik a gyengén felhős idő sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-24 fokra számíthatunk. A jelen számítások szerint a hét elejére napos, száraz időkörvonalazódik, a levegő pedig tovább melegedhet, beköszönthet a vénasszonyok nyara.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Epedés időszakával kezdtünk foglalkozni, Józsué életének néhány kiemelkedő állomásánál álltunk meg. Természetesen nem minden állomásnál, hiszen ennek a sorozatnak nem véletlenül Nehéz esetek a címe. Csak olyan helyeken táborozunk le egy-egy műsor idejére, ahol valóban valamit nehezebb megérteni, nem csak logikai úton, hanem esetleg a szívünk tiltakozik valami ellen, vagy kétségeink támadhatnak könnyen. Persze, abban a tudatban készül ez a sorozat, hogy hallgatóim legtöbben Bibliát ismerő emberek. És lehet, hogy egy-egy rész fölolvasásánál azt mondják, mi ebben a nehéz? Remélem azért, hogy amikor egy-egy rész végére érünk, mindenki úgy érzi, nem volt hiába való együtt végig gondolni egy-egy szakaszt. Ma Józsué életének a végéhez érünk. A Sikemi országgyűlésen vagyunk, ahol Józsué azért hívja össze Izrael népét, hogy elbúcsúzzon

a néptől, hogy letegye a szolgálatát, és hogy szembesítse Izraelt. Nincs más választásuk. Szolgálni kell az Urat, vagy dönteni az Úr mellett. Mindenek előtt Józsué felsorolja azokat a csodákat, azokat a hatalmas cselekedeteket, amellyel Isten végig vezette ezt a népet. És amikor ez megtörténik, utána ezt olvassuk Józsué könyve 24. fejezetéből, a 14. verstől. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok, tökéletesen és igazán. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, kit akartok szolgálni, akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóreaiak istenét, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Azt hiszem, ezzel az igével sokan találkoztak már, nem csak itt a Bibliában, hanem amolyan fali mondásnak kitéve is. Ugye ismerik hallgatóim azokat a kis fekete lapocskákat, amelyek sok régi hívőnek a házában ott vannak, föltéve a falra, rá aranybetűvel néhány fantasztikusan szép igevers. Az, amit most olvastam a legvégén, egy olyan ige, ami nagyon-nagyon sok helyen látható, olvasható. Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Ez amolyan hitvallás, amolyan elkötelezés. Ám nagyon sokszor az, aki kiteszi, sincs tudatában, milyen rendkívüli körülmények között hangzott el ez az igevers. Mitől voltak azok a körülmények rendkívüliek? Éppen a végéhez közeledett a honfoglalás eleje. Hát ez egy nagyon furcsa kifejezés, én tudom, kedves hallgatóim, de akkor történik mindez, a Sikemi országgyűlés, amikor a nép igazából még csak megkapta a területeit, még alig-alig foglalt el bizonyos részeket, már mindenki tudatában van, hogy Isten mit szánt neki Izrael földjéből, abból a tejjel, mézzel folyó földből, amit az Úr kijelölt nekik, de még nagyon sok minden van hátra. És akkor Józsué fölteszi a kérdést. Kit akartok szolgálni? Azt gondolhatjuk magunkban, ez a kérdés teljesen jogtalan. Hát egyáltalán, hogy kérdezhet ilyet egy hívő ember a többi hívő embertől? Nem együtt élték át Istennek a vezetését? Nem együtt élték át a csodákat? Nem együtt élték át néhány hónappal korábban csak csupán, amikor Isten újra kötötte velük a szövetséget, újra körül kellett metélkedni Jerikó ostroma előtt? Nem együtt élték át azokat a hatalmas eseményeket, ahogy Isten vezette őket? Nem együtt keltek át a Jordánon, amely kiszáradt előttük? Ám az közös megtapasztalások nem jelentik azt, kedves hallgatóim, hogy feltétlenül megmaradunk az élő Isten szolgálata mellett. Telik múlik az idő. Bizonyos események arra kényszerítenek bennünket, hogy átgondoljunk dolgokat. Máskor ennél sokkal rosszabb a helyzet. Nem kényszerít bennünket semmi átgondolásra, de belesüppedünk a mindennapi élet forgatagába. És egy idő után mindenféle átgondolás nélkül kezdjük élni a magunk életét, nem tudva, mit akarunk tenni. És egyszer csak azt vesszük észre, hogy hát amolyan új szokásaink keletkeztek. Egy kicsi innen, egy kicsi onnan. A letelepedett nép nem minden népet tudott kiűzni. Időnként olyan érzése van az embernek, de majd erről a következő hetekben többet beszélünk, hogy nem is minden népet akart kiűzni. Jól jöttek a kétkezi munkások. Azok, akik amolyan rabszolga feladatokat láttak el, akiket robotra lehetett vetni. Bocsánat, hogy így mondom, talán egy kicsit keményen hangzik, de lehet, hogy nem áll túlságosan messze a valóságtól, akikből hasznot lehetett hajtani, hasznot lehetett húzni. És időnként az ember gazdasági szempontok szerint értékeli az Istenhez való viszonyát. Kikkel akarunk mi szövetségre lépni? Kiket akarunk munkatársainknak? Kiket akarunk beosztottjainknak? Kikkel akarunk közös kenyeret?
és Izrael fiainak ilyen kérdései támadtak. Lehet, hogy egyik másik azt mondta, hát az Úr vette el a mannát, és hogyha az Úr elvette a mannát, akkor nekünk közösködnünk kell a többi néppel itt, földet kell együtt művelnünk, meg kell tanulnunk tőlük, hogy is csinálják ők. És nem csak azt tanulták meg, hogy csinálják, hanem azt is megtanulták, hogy kihez imádkoznak. Hogyan imádkoznak? Miféle istentiszteleteket gyakorolnak? És bizony, kedves hallgatóim, abban az időben sem volt az ember szíve más, mint most. Hajlott mindenféle babonákra. És néhányan azt gondolták, hogy ha nem fogják ugyanúgy csinálni, mint a korábbi népek, akkor talán a föld sem fog nekik úgy teremni, hiszen ennek a földnek megvannak a maga istenei. És még mielőtt nagyon elítélnénk Izraelt ezért, hányszor indult már Isten mai népe, mi, akik ezt az igét hallgatjuk, olyan utakra, amikor azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy bizonyos területen megálljuk a helyünket, úgy kell tennünk a dolgokat, mint ahogy a világ fiai teszik, hiszen ez az ő területük. Úgy kell beszélnünk a munkahelyeinken. Úgy kell viselkednünk. Úgy kell hozzáállnunk a dolgokhoz. Olyanféle dolgokban kell részt vennünk, mint amikben ők vesznek részt. A mai munkahelyeken milyen sok hívő vesz részt pogány szertartásokon, különböző tréningek kapcsán. Mert ezt kívánja ma az élet. Ugye milyen szépen van ez mondva? Ezt kívánja ma az élet. Kenyeret akarunk a gyermekeinknek. Munkahelyet akarunk. Nincs biztosítva munkahely, ha nem veszünk velük együtt részt azokban a dolgokban, amiket ők csinálnak. És már is ott tartunk, ahol akkor Izrael. Föl kell vetni a kérdést. Válasszatok. Még ma kinek akartok szolgálni? És bármennyire pogánynak is hangzik Józsué felvetése, mégis jogos a felvetés. Az Urat, vagy azoknak a népeknek az isteneit, akik itt éltek korábban ezen a földön? Szívszorongató a kérdés. Mert Józsué kéréséből, a választásra való kényszerítésből az is kiderül, hogy nem lehet együtt a kettőt. De hát ez nem igaz. Hát a világ nem mondja ezt. A világnak semmi baja nincs azzal, ha én elmegyek templomba, de velük együtt is élek. Hétköznap velük kocsmázom, mert a barátságot is kell erősíteni, vasárnap meg a templomba vagyok. Kinek van ezzel baja? Hogy világos legyen, kedves hallgatóim, Istennek! A nép szeretett volna erről nem tudomást venni. Azt mondták, hogy ez nem így van, mi az Urat akarjuk szolgálni. Nem igaz, Józsué, hogy csak te meg a te házatnépe akarjátok az Urat követni. Mi is az Urat akarjuk követni. És erre Józsué azt mondta, tessék csak nézni. Nem tudjátok ti az Urat szolgálni. A 19. versben bárki megtalálhatja. Mert az Úr szent és féltőn szerető. Ő nem tűri el a hitszegést. Hát itt a baj, kedves hallgatóim, és itt van a lényeg eltemetve. Nem tűri el az Úr a hitszegést. Nem lehet szolgálni az Urat is, meg a világot is. Nem lehet azt mondani, én Istenhez is tartozom. Én Istennek is szolgálom. Megvan az én életemnek a vallásos része is. Nincs is. Isten nem az is istene. Isten kizárólagos Isten. Vagy neki, és akkor vele, vagy a világ fejedelmének, de akkor Isten nélkül. Isten nem hajlamos a kompromisszum kötésre ezen a téren. Tudom, hogy fájdalmas. De hogy Isten mennyire komolyan vette, napnál világosabban kiderül abból, hogy ide küldte erre a földre az Úr Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát, hogy világossá tegye, hogy ő nem is gondol ránk, hanem kizárólagosan gondol ránk. Azt akarta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen. Mert aki nem hisz, az elveszett. És hinni ő benne nem azt jelenti, hogy szolgálok neki is, hanem azt jelenti, csak neki szolgálok. Kedves hallgatóm, a mai adás végén nem tehetjük, hogy ne gondoljuk át. Vajon nem hajlik a szívünk, hogy úgy bánjunk Istennel, úgy gondoljunk Istenre,
mint annak idején Izrael népe. Jó lenne szolgálni neki is. De Isten mást vár. De annak fejében, ha neki szolgálok, vállalja is a felelősséget az életemért. Ez az Isten vár ránk. Ez az Isten hív téged is, kedves hallgatóm.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 28-a.
2: A Krisztus előtti 551-ben született Konfúciusz, kínai filozófus volt az első ember a kínai történelemben, akinek magántanítóként már számos tanítványa volt. Tanításait nem írta le, csak szóban oktatott. Mindent, mit róla tőle tudunk, tanítványai jegyeztek le. Neki tulajdonítják például a beszélgetések és mondások, illetve a dalok könyve köteteit. Filozófiája központi fogalmai, helyes út, igazság, kötelesség, harmónia. Aki a célt ismeri, az tud dönteni, aki döntött, nyugalmat talál. Aki megtalálta a nyugalmat, bizonyosságban él. Aki bizonyosságban él, az birtokolja önmagát, aki birtokolja önmagát, az jobbá teheti életét. Az ember még az életét sem ismeri, hogyan akarja ismerni a halált.
1: 1213-ban ezen a napon vették el életét összeesküvők a pilisi erdőkben II. András magyar király feleségének, Gertrudis királynénak. A történet ihlette Katona József Bánkbán című nemzeti drámájának egyik szálát is. A tragédia királynéjának szavaiból idézünk: uralkodás, parancsolás, minő más már csak ennek még a hangja is, mint engedelmeskedni. Önmagunknak az lehetni, aminek szeretjük.
2: Tompa Mihály költő, református lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Rimaszombatban 1817-ben kapott életet. Arany János mellett ő alkotta meg a nemzeti fájdalom nagy líráját. Ismert allegórikus versei: a gólyához, a madár fiaihoz, Új Simeon, Ikarus. Hajdan legnépszerűbb alkotásai a dialektikus virágregék voltak. Az én lelkemre is szálljon le béke, csend. Higgyek, reméljek, s ezt lehessen mondanom, ha elvesztettem itt, majd feltalálom ott. Legyen meg hát, Uram, te szent akaratod.
1: E napon halt meg Louis Pasteur, francia kémikus és mikrobiológus, 1895-ben. Ő az orvostudományban a mikrobiológia, az immunológia és a járványtan megalapítója. Hírnevét leginkább a baktériumok kórokozó hatásáról szóló elmélet fölkarolásának, elmélyítésének és a védőoltási módszerek kidolgozásának köszönheti.
2: Alexander Fleming felfedezte a penicillin antibiotikus hatását. Később így nyilatkozott a tudományos sikeréről: amikor 1928. szeptember 28-án kicsivel hajnal után fölkeltem, egyáltalán nem

0: a barokk korszak irodalma, az esztétika, a verstan. Gondolatai a hitet erősítik. A virágtalan, gyümölcstelen ágtól, a meddőségtől, lanyhaságtól, a naptalan és esőtelen égtől, ments meg, Uram, a szürkeségtől. Hiszek egy Istent, ki három személy, az élő Istent, aki bennem él, s akiben élek, mozgok és vagyok, kinek tenyerén megsimulhatok, akinek rám is éber gondja van, és cselekszik bennem és általam. Uram, legyen meg a te akaratod.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Elváltoztathatja-e bőrét a szerecsen, és a párduc az ő foltosságát? Úgy ti is cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Jeremiás 13:23.
1: A jóság bibliai fogalma mérhetetlenül mélyebb. Használata sokkal szigorúbb annál, mint ahogyan általában értik az emberek. A lélek gyümölcseként a jóság sokkal inkább belső tulajdonság. Hiszen az istenfélő ember minden gondolatát, szavát és cselekedetét érinti. Helyes indíték nélkül semmilyen cselekedetet nem ítélhetünk jónak. A jó ember jó cselekedetének Isten iránti szeretetéből és elkötelezettségéből kell fakadnia. Még Pál apostollal is előfordult, hogy nem érzett magában elég erőt ahhoz, hogy a jót tegye. Így szól a Róma beliekhez írott levél 7. fejezetében a 18, 19 és 20. versben. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én mi velem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mi a titok nyitja, hogy megtanuljuk a jóságot? Az, hogy a lélek szerint járjunk. Ehhez először be kell látnunk, hogy

0: bűnösök vagyunk, akiknek kegyelemre van szüksége, mert még a jó cselekedeteink sem üdvözíthetnek. Ám legyünk óvatosak, nehogy ezzel a tanítással mentegessük magunkat, hiszen csak gyümölcseiről ismerni meg a jó fát. Bennünket is annak alapján ítélnek meg, amilyen életet élünk. Jézus szavait idézzük a Máté evangéliuma 25. fejezet 34, 35 és 36. versekben. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjú hoztam, és innom adtatok. Van tehát lehetőségünk arra, hogy életünkkel Isten jóságát tükrözzük.
1: Mindenkor jóságos Istenem, hálás vagyok tanításodért, hogy Krisztus Urunk sosem csupán szavakban mutatta meg, milyen a keresztény élet jósága. Ő a szerint élt, annak mindenkor megtestesítője volt. Hálás vagyok a tudásért, hogy példája nyomán állandóan figyelnem kell tetteimre, reagálásaimra, és hogy nem elegendő, és nem is lehet utánoznom őt. Életművészetét úgy sajátíthatom el, ha vele, benne élek, őt tekintem mesteremnek. Uram, köszönöm a lehetőségeit annak, hogy hozzád is fordulhatok gyöngeségemben, hogy mindenkor jót tehetek a te segítségeddel, hiszen te vagy a jóság, te vagy minden jóság, te vagy a legfőbb jóság, az igaz Úr, az élő és igaz Isten. Hálás szívem örömét, József Attila meghatóan kedves költői képsoraival tárom eléd. Szeretném, ha vadalmafa lennék. Terebélyes vadalmafa, s hogy testemből jól lakhatna minden éhező kisgyermek árnyaimmal betakarva. Szeretném, ha vadalmafa lennék, s minden egyes árva gyermek, ha keserű könnye pereg, felkeresné, s könnyeivel öntözné meg a tövemet. Szeretném, ha vadalmafa lennék, miha majd egykor kiszárad, és a tél apó kivágott, lángjaival felszárítaná könnyeit a bús árváknak. S ha csak ugyan vadalmafa lennék, volna öröm a földön, és sehol semmi bú szenvedés. S a mosolygó fejeket nem bántaná az elköltözés. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Tompa Mihály születésnapja. Tompa Mihály költő, református lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Rimaszombatban 1817-ben szeptember 28-án született. Arany János mellett ő alkotta meg a nemzeti fájdalom nagy líráját. Ismert allegorikus versei a gólyához, a madár fiaihoz, Új Simeon, Ikarus. Hajdan legnépszerűbb alkotásai a didaktikus virágregék voltak. Az én lelkemen is szájol le béke, csend. Higgyek, remélyek, s ezt lehessen mondanom. Ha elvesztettem itt, majd megtalálom ott. Legyen meg hát, Uram, te szent akaratod. Sík Sándor halálának napja. Sík Sándor halálának 62. évfordulóján emlékezzünk a sokarcú, Kossuth díjas alkotóra, aki 1889. január 20-án született, és 1963. szeptember 28-án hunyt el. Piarista tanár, tartományfőnök, mintegy 20 kötetes költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, cserkészvezető, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat. Jellegzetesek lelkiségi és pedagógiai munkái, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. Rendszeresen publikált az Élet és a Vigília katolikus folyóiratokban. Idézzük föl alakját Fákja című verse részletével. Testvéreim, megálljatok és üljetek le mellém, mert íme mondom néktek, erre fog jönni, akit ti kerestek, ő adta a fáklyát a kezembe, és fényét ő gyújtotta meg. Teremtés hete ünneplése. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon tegnap szeptember 27-től október 4-éig ünnepeljük. A téma víz fakad. Ahová ez a folyó eljut, élet lesz, írja Ezékiel könyve. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösségek számára kifejtve és alkalmazva. Bíztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. Októberben is kelemföldi barokk esték. A kelemföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet október 10-én szombaton délután 5 órától a kelemföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Peterson Swilling művei közül az Echo fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Ciakona és a Fis-moll Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Alain Gott, valamint a C-moll Preludium és Fúga zárja. Az alkalmon igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Kedden derült, gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható. Szerdán folytatódik a gyengén felhős idő sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-24 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you. A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket a Profétai üzenetek sorozatban, és most folytatnánk azt a sorozatot, amit elkezdtünk Farkas Leventével az első profétai üzenettel kapcsolatban, de hát ennek a mondatnak már a folytatása már egy következő üzenet, hiszen az előző a kígyónak szólt, de ott nem csak a kígyóról volt szó, hanem az emberekről is, a férfiről és a nőről is, és ezt folytatta Isten. Folytatnánk ezt a témát a 15.-16. verstől Mózes első könyvében a 3. fejezetben.
4: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Igen, tehát a 15. vers így hangzik, és ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Mi a fontossága ennek a proféciának? Az egyik fontos mozzanata, hogy a rossz problémájával, problematikájával foglalkozik, ha úgy tetszik, a teodícia, Isten igazságának a kérdésével, ugye, mert itt megjelenik egy rossz, ugye, mint aki mardossa az embernek a sarkát, tehát a rossznak a jelenléte, a problematikája a világban, ami nagyon nagy teológiai kérdés, ugye, amit megfogalmaztak sokféleképpen már Istennel kapcsolatosan, hogyha van Isten és szerető Isten, akkor miért van rossz a világban, stb. Stb. Tehát ez a vers éppen ezt a nagyon fontos teológiai kérdést is érinti. Tehát ez az egyik fontos momentuma, vagy része ennek a versnek.
3: Igen, ez még mindig a kígyónak szól, és utána a 16. versben ugyanezt, szinte ugyanezt elmondja a asszonynak is.
4: Igen, tehát ezek a szavak különösen a sátán ítéletével foglalkoznak, és bennük erős vigasztalás adatik az istenfélőknek. Tehát ezeket a szavakat Isten nem az ördög miatt mondta, bár az ördögnek mondta, de nem az ördög miatt mondta, hanem Ádám és Éva miatt mondta, hogy az ő vigasztalásukra, erősítésükre, bátorításukra legyen abba a nagy bajba, amiben keveredtek a bűneset során. Így a vigasztalás első része ebben van, hogy Ádám és Éva miatt a kígyó elítéltetik, és átok alá kerül, és a sátán a kígyóval együtt. A vigasztalás napja, amelyet korábban fekete felhők burkoltak, a felhők felé emelkedik, és a legnagyobb örömmel fogadott fényével süt. Tehát ez az első része a vigasztalásnak. A második része a vigasztalásnak az lesz majd, amit a szülésnél, meg a munkálkodással kapcsolatosan mond az embernek, de az első része ez, amit a kígyóval kapcsolatosan mond el Isten.
3: Igen, de akkor mit jelent ez a szó, hogy a te magod meg az ő magva?
4: Igen, tehát ezzel kezdődik ugye a profécia, hogy ellenségeskedést szerzek. És tulajdonképpen ez az ellenséges, látjuk, ellenségeskedés, ez történik, hogy Ádám és Éva ellentétbe állítatnak ezzel az ellenséggel, hogy élénken tartsa őket. Tehát van egy jó dolog is, vagy egy jó oldala, mondja Luther, ennek a dolognak, hogy mardossa az embernek a sarkát, mert ezzel élénken tudja, nem engedi el magát az ember olyan könnyen, mert van valaki, aki állandóan piszkálja őt, nem hagyja békén, tehát ilyen értelemben élénken tartja őt. Mozgási módja a kígyónak nevezetesen, hogy ilyen módon csúszik és nem egyenesen jár, bizonyosan mutatja, hogy zsarnyóki elnyomása megtöretett. Egyébként nem engedné meg egyetlen fának sem, hogy elérje fejlettségét, mondja Luther. Tehát az ördögnek a zsarnoksága az annyira mindenre kiterjedő, életellenes, hogy minden életteret, életlehetőséget elfojtana, lehetővé tenne, hogyha Isten nem fogná vissza, és itt az ördögnek a visszafogásáról van szó, a hatalmának a kisebbítéséről, vagy kordában tartásáról ebben a proféciában. Ezekre a gondolatokra juthatunk allegória után, ugye, hogy allegorikusan értelmezzük ezt a proféciát. A szó szerint itt nem, ha szó szerint veszük ezt a proféciát, azt látjuk, hogy nem ellenfélről van szó, hanem ellenségről. Az ellenfél és az ellenség, az két különböző dolog a magyar nyelvben is. Ugye az ellenfél az, aki egy sportjátékban, ami lehet fair play is, egy sportszerű játék, nem haragszok a másikra, hanem a játék miatt szükséges az, hogy legyen egy másik valaki is, akivel játszok. Az ellenség, nem ellenfél, az ellenség azonban már teljesen más tartalmú a magyar nyelvben is, és itt ellenségről van szó, nem ellenfélről. Az ellenség az, akire haragszok, akit meg akarok semmisíteni, ő is ellenem van, ő is haragszik rám, küzd ellenem, tűzzel, vassal, minden lehetséges eszközzel, mint mikor háború van. Ugye a háborúban azok nem ellenfelek, hanem ellenségei egymásnak, lövik egymást, ahogy tudják. Minél nagyobb kárt okozni a másik oldalnak, ez az ellenség. És itt ellenség van megfogalmazva, nem ellenfél ebben a proféciában.
3: Igen, itt valószínűleg itt Isten utalt arra, ami Sátánnal is közte történt korábban is, amit persze nem nagyon tudunk, hogy van leírva, de azt olvassuk a Bibliában, hogy annak idején az angyalok egy harmada Sátán mellé állt, de szerintem itt is ugyanígy jelzi Isten, hogy de ő nem adja föl, nem engedi, és hogyha ők elmennek egy másik irányba, akkor lényegében ők lesznek az ellenségek, mert akik megmaradnak, azok az ellenségei lesznek.
4: Igen, tehát kibontakozik ugye az üttörténetnek a képe egy kicsit már előre vettül ebből a proféciából, hogy mik fognak történni. Amit kérdeztél, hogy mi újság vagy mi a helyzet itt a maggal kapcsolatosan, igen, hogy a te magod között és az ő magva között, ez a magva, Calvin ezt a kérdést teszi fel, hogy ki értene azzal egyet, hogy a gyűjtő név csak egyetlen személyre vonatkozik. Tehát ő úgy érti itt a magot, hogy ez nem egy valaki, hanem gyűjtő fogalomként a kereszténységre érti, a hívőknek a közösségére, hogy itten folyamatos dulakodás és háborúskodás lesz az ördög magva között, tehát az ördögnek a csatlosai között, bevebb értelembe fogalmazva, és az asszony magva, tehát a keresztény egyház, a hívőknek közössége, az eklézsiák között, és a felekezet, tehát a Sátánnak az erői, és az Istennek az erői, mint két nagy tábort lát itt megfogalmazódva. Tehát ő nem szükíti le a magot egy valakire, hanem szélesebb gyűjtőfogalomként értelmezi az asszonynak a magvát. Ugye itt a keresztény és a Sátán, és a keresztények közötti folyamatosan duló ellenségeskedése, és azt látjuk, hogy valóban ez egy soha tényleg valóságosan duló és meg nem szűnő ellenségeskedés van. Tehát ellenséges szerzek között és az ő magva között, és az neked a fejedre tapos. Sátán ezt a szakaszt, mely a legnagyobb mértékben bővelkedik Isten fiának a vigasztalásában, ugye, mert itt Isten fia is benne van a magában, Jézus Krisztus, tehát igaz, hogy Calvin ezt bővebben értelmezi a hívők közösségére, de ez nem zárja ki azt, hogy itten Jézus Krisztus is benne van a magban, nyilvánvalóan.
3: Hát, hogy igen. Elsősorban majd őt kell igen. értelmezni, ő szeretné, igen, úgy, mű, ugyanúgy ellenségként harcolunk Sátánnal, de a fejére ő tapos. Tehát ő lesz az utolsó, aki mint mag, de ő is egy, amiről már korábban beszélgettünk egy másik műsorban, ő is itt egy asszonynak a fia is.
4: Igen.
3: Igaz? Tehát, hogy magyarul ezt mondja Évának is, hogy az ő fia lesz, aki Sátánt le fogja majd győzni.
4: Igen, és Luther Márton itt egy nagyon érdekes dolgot hoz be a képbe, azt mondja, hogy a Sátán a szakaszt, mely a legnagyobb mértékben bővelkedik Isten fiának a vigasztalásába, ugye Jézus Krisztusra utaló proféciaként, Szűz Máriára alkalmazza. Hogy itt Szűz Máriáról lenne szó, és kiderül, hogy az ő ugye itt a himnembe van, tapos rá a kígyó fejére, hogy megsemmisítse azt, és vele együtt általa felidézett bűn, átkát és a halál hatalmát. Tehát a fordításból is, itt a magyar fordításból se derül ki, de a héber eredetében benne van, hogy ez egy himnemű valaki, akiről itt szó van a proféciában. Tehát nem lehet Szűz Mária, nem vonatkozhat rá ez a profécia, hogy a katolikus egyházban sokáig értették, meg még talán manapság is értelmezik ezt a proféciát. Itt, igen.
3: Igen, nem, a mai napig ezt így fogalmazzuk meg, hogy igen, amikor Jézus meghalt, az a győzelem, igaz? Elvégzett, ezt mondja, ki mondja, hogy elvégeztetett, vagyis, hogy akkor ő legyőzte Sátánt, és akkor utána jön a többi más üzenet a Jelenések könyvében is, hogy akkor Sátán le lett tiltva kinn a mennyből, már csak itt a földön működhet, és ez egy másik része. De itt valóban az van, hogy Jézus volt az utolsó, aki mint ellenségként végül is legyőzte Sátánt, ami azt jelenti, persze ő még nem adja föl, még folytatja, de ő is tudja, hogy már le van győzve szerintem.
4: Igen, tehát az elvégeztetett, mikor elhangzik igen, a kereszten, igen. akkor megtörtént a igen. váltságnak a műve elvégeztetett. És ugye itt az van a proféciának a folytatásában, hogy az a fejedre tapos. Itt Mózes már nem a természetes kígyóval foglalkozik. Az ördögről beszél, akinek a feje halál és a bűn. A Jelenések könyvében és sok más helyen is a Bibliában a kígyó az az ördögnek vagy a Sátánnak a szimbóluma vagy megjelenési formája, és itt van egy szinte észrevehetetlen átmenet a kettő között, hogy itt szó van egy szó szerinti kígyóról, amiből aztán van egy átmenet a profécián keresztül kígyóra, mint ördögre vagy mint Sátánra, az ős ellenségre való utalásként.
3: Tehát, hogy itt ez az üzenet neki, tudjuk azt, hogy Istennek megvolt a terve ezzel kapcsolatban. Vagyis, hogy azt úgy néz ki, hogy ezt nem most találta ki, igaz, hanem elmondta Sátánnak, hogy na, akkor ez így lesz. És úgy is lett.
4: Tehát az isteni tanácsvégzésben megvolt a forgatókönyv, hogyha úgy tetszik, hogy hogyan fog történni. Tehát ő a fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod, és ez a sarok mardosás, ugye a sarkát, az ember sarka veszélyben van, de a feje sérelmet nem szenvedett, és legyőzhetetlen, mintha manapság már a fejét is elérné a kígyó az embernek, pedig hát itt nem erről van szó, ugye a gondolkodásmódja az embernek annyira elfordult Istentől, és annyira istentelenné vált, mint hogyha már nem csak a sarkát mardosnák kezdének ki, hanem bántaná a fejét is, ugye a gondolkodásnak a helyét, hogy teljesen Isten ellenesen gondolkodik szembefordulva, pedig ez nem innen ered ebből a proféciából, ez nagyon helyes, amit meg van fogalmazva, hanem a romlott emberi természetből, a bukott emberi természetből ered ez, ugye a bűnesetben, hogy elbukott az ember, és ellenségévé vált az Istennek, megváltozott állapotba került.
3: Hát igen, én nekem is van ezzel kapcsolatban értelmezésem, hogy én szerintem Sátán nem kapott felhatalmazást, hogy a mi gondolatainkat ő hallhassa, vagy leglássa. Csak amit mondunk. Mert Isten a gondolatainkat is látja, és a gondolatokat is tud nekünk üzenni az agyunkba, vagyis, hogy nem kell hangot hallani mindig, de szerintem ez Sátánról így nincs. Ő nincs erre fölhatalmazva. Ő befolyásolni próbál bennünket gondolatokban, de az csak úgy, hogy inkább a lábunkat, meg a testünket megnyomogatja. És sokszor én ezt úgy használom föl, hogy éppen ezért sokszor Isten sem mond el dolgokat előre, mert akkor Sátán ezt fölhasználná. Vagyis, hogy nekünk sem kell mindig kimondani dolgokat, amit gondolunk, amit szeretnénk megcsinálni, jó dolgokat, mert akkor Sátán rögtön fölkészül és megakadályoz. Én ezt így értelmezem, nem tudom, hogy jól gondolom-e.
4: Igen, valóban Isten látja és tudja a gondolatainkat, és itt ugye a földhöz kötött helyzeténél fogva a kígyó az ember sarka felé kap, míg az ember a halált okozó ütést a kígyó fejére mérheti. Tehát itt nem egyenlő a kettőnek a küzdelme egymással. Ugye az ember olyan, az embernek a magva, ugye itt az asszonynak tulajdonképpen egészen konkrétan halálos csapást tud mérni, míg a kígyónak ugye mardosa, az egy gyakorító képző, ugye, hogy csinálgatja, de hát nem hal bele az ember, fájdalmat okoz neki. Kétségtelen. Folyamatos fájdalmat okoz nekünk az ördög, a praktikáival és a kísértéseivel, meg mindennel, amit művel, de ugye itt azért nagy különbség van a kettő között. És azt mondja, hogy a sarkodat mardosra. Ugye az evolúció azt tanítja, hogy az ember javít kondícióján ön erőfeszítésével, a Biblia azt tanítja, hogy a bűnnel lerontja azt. Tehát itt egy teljesen ellentétes dologról van szó. A természet most konfliktusos helyzetbe kerül az emberrel. Ugye itt megfogalmazódik ez a dolog, hogy az embernek a környezet, amivel hozzátartozik a kígyó, az eredeti kép szerint, vagy spirituális értelemben ugye az ördög és az ő munkálkodása. Tehát a természet, mint ilyen, konfliktusos helyzetbe kerül az emberrel. Miért fontos ez? Mert többek között Neil deGrasse Tyson, amerikai asztrofizikus, író és tudományos ismeretterjesztő személyiség az antropikus elvet, vagyis azt, hogy az univerzum emberre szabott, mintha az ember számára lett volna teremtve, ahogyan valójában történt is, azzal veti el, hogy hát vannak különböző szupernova robbanások, meg elég olyan destruktív, az élet számára romboló hatású erők az univerzumba, amelyek azt mutatják, hogy egyáltalán nem emberszerű. Tehát így visszatérve ehhez a proféciához megfogalmazódik, hogy konfliktusos helyzetbe kerül az ember a természettel. Ugye a kígyó, mint a természetnek, környezetének a része, és az ember konflikt. Tehát amit ő mond, a Tyson, ugye, hogy nem egy emberszerű vagy emberbarát az univerzum a környezete, ami itt megjelenik ebben a versben is, az nem abból fakad, hogy nem Isten teremtette a világ mindenséget, hanem volt egy bűneset, ami megváltoztatta a környezetet. És ez egy rendkívül fontos dolog, ugye a rossznak és a gonosznak a problématikájához, amit az elején felvetettünk, hogy miért érdekes, vagy többek között miért fontos maga ez az egész kérdéskör. De Darwinnál is ez volt a baj, megfigyelte az állatvilágban azokat a kegyetlenkedéseket, vagy a közismert természetfilmesnek, David Attenborough-nak is hasonló problémái voltak, hogy egy jóisten miért teremtett ilyen állatokat, amelyek ilyen kegyetlenségeket, fájdalmakat okoznak, a másik állatot élvet széttépi, stb. Mindez nem veszi észre, ami itt megfogalmazódik ebben a proféciában, hogy a természet konfliktusos helyzetbe került a bűneset miatt az emberrel. És ez a konfliktus jelenik itt meg, nek a leírása az ellenségeskedésként.
3: Igen, ezt mondja az úr, hogy hogyha az alap elvet megszegjük, vagyis hogy nem tartották be, akkor innentől kezdve gyakorlatilag szépen felrobban minden, igaz? Ez így van, hogy egy alap elve megszegése az nagyon sok problémát okozhat. Nem csak azt, hogy meghalunk, amit mondott az így, hanem hogy utána az egész világ teljesen másképp fog működni. Hát aztán később még sokkal keményebben megvalósult majd a vízözön esetén, hogy teljesen megváltozott a világ valóban. De így, itt valóban így erről szól, hogy a növényekkel és az állatokkal való kapcsolatunk is teljesen megváltozik, mert nem azt tesszük, nem tudunk mi uralkodni rajtuk úgy, ahogy Isten akarta, vagy nekünk adta, vagy embernek adta annak idején, hanem másoknak a befolyásával csak gyengítjük magunkat.
4: Igen, tehát ez a láncreakciószerű elindulás, amit mondasz a bűnnel kapcsolatosan, hogy mint egy hógolyó elindul, aztán lavina lesz belőle, egyre nagyobb probléma, ami alátemelti magát az embert is. Ez kézzelfoghatóan megfogalmazódik, hogyha olvasok tovább a teremtés történet után a bűnesetet követő eseményeket Kainnál és Ábelnél. Ugye itt még arról van szó Ádámnál és Évánnál, hogy nem fogadtak szót Istennek, a jó és rossz tudás fájáról ettek, de még hát olyan jellegű bűn nem követtek el, bár ez is engedetlenség volt, hogy egymást gyilkolázták volna, vagy valami hasonló. Utána, ugye később már a gyermekeknél látjuk, hogy nagyobb volumenben, még erőteljesebben fogalmazódik meg a bűnnek a kérdése. Tehát valóban van egy ilyen fokozatosság és egy lavina effektus az egészben, hogy láncreakciószerűen elindul a bűn, és aztán egyre inkább érvényesíti magát a világban.
3: Amit úgy fogalmazunk meg, hogy önzés, igaz? Hát lényegében ez jött létre, ez a fogalom, hogy Isten, amit mond, jó, de akkor inkább én azt csinálom, amit én szeretek, vagy ami nekem tetszik, és ugyanez van Kain és Ábel esetében is, hogy igen, de akkor én akarok, és győzni akarok. Tehát önzés, meg győzelem, meg ilyen fogalmak azonnal előjöttek a világban.
4: Igen, tehát ez az autonómia vagy az öntörvényességnek a kérdés, ami nagyon jellemző egyébként a mai emberre, hogy neki senki, még az Isten sem mondja meg, ha van, így gondolkodik és fogalmazza meg az egész kérdéskört. Ennek az ellentétje az, amit Isten vár tőlünk, és ahogy teremtette az embert, ugye, mikor azt mondta, hogy mit tehet és mit nem tehet, akkor ezzel megfogalmazta azt, hogy nem öntörvényű, autonóm ember vagy, önmagadtól működő ember vagy, hanem függőségi viszonyban vagy tőlem. Nem tudod kiszakítani önmagadat ebből a függőségi viszonyból, mert a világból kellene kiszakítanod magadat, és nem tudod, mert ebbe élsz. Az általam teremtett világban élsz. És ez az embernek a modernkori tragédiája, hogy utaljak a madásnak az ember tragédiája, az, hogy függetleníteni akarja önmagát, a függetleníteni önmagát nem tudó ember az Istentől.
3: Igen, így van, és hát tehát így kezdődik, és ezt, ahogy Isten kérte, ez mindig rögzítve van, hogy ezt mi értelmezni tudjuk, igaz? Mert ez nem csak nekik szólt akkor, hanem ezek az üzenetek nekünk is szólnak.
4: Mind a kétféle értelmezés ennek a proféciának minket is érint. Ugye a magot Jézus Krisztusban látjuk, mint végső teljes beteljesedésébe a proféciának, hát ő a mi mesterünk, ő a mi megváltunk, ő a mi életünknek a közepe, hogy jó esetben. De hogyha a másik, a kálvini értelmezést érvényesítjük, hogy szélesebb értelemben, hogy a mag itt a kereszténységet jelenti, aki folyamatosan háborúságban áll a sátánnal, ez is igaz, és ez is valóságos. Tehát bármilyen értelmet adunk ennek a proféciának, látjuk, hogy teljes mértékben érint bennünket, és kihatással van ránk.
3: Hát igen, mert hogy Krisztus is azt mondja, hogy közösség az az ő teste, az egyház a Krisztus teste, a gyülekezet a Krisztus teste, vagyis hogy, és őt kell követnünk, tehát ahogy ő harcol és küzd még mindig sátánnal, hát pedig a győzelem megvan, de hát még a harcot nem hagyta abba sátán a mai napig, ezért nekünk ezt folytatni kell vele, mert azt kéri Krisztus, hogy őt kövessük.
4: Igen, és sumaként hadd mondjam azt, hogy a szavak erővel bírnak, Isten áldó és átkozó szavai is a legerősebbek, meghatározzák életünket. És ha így van, kérdés, hogy mennyire veszük komolyan Isten szavát, akár az ígéreteit, akár más szavát.
3: Kedves hallgatóink, akkor második lépésre jutottunk ezzel a profétai üzenetekkel kapcsolatban, ami persze nem profétáktól jönnek, de mi akkor is ezt így fogalmazzuk meg, hogy Isten üzenetei, a profétai üzenetek, ezt most ő mondta el, aztán majd később szó lesz arról, hogy ő már nem mond, hanem csak profétákon keresztül üzen nekünk, de itt ezt most ő személyesen üzente, és azt is át kell mindenkinek gondolni, ajánljuk, hogy ugyanez a profétai üzenet, ez az isteni üzenet bizonyítja az igazságot, hogy igen, megtörtént.
4: Isten szava mindig megtörténik.
3: Kedves hallgatóink, várjuk Önöket szeretettel a folytatásnál.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Farkas Leventével, és még mindig az átok és ígéretnél tartunk, és mivel Isten ezt eleve úgy tervezte, hogy akkor együtt elmondja nekik, hogy mi lesz a következménye, amit megtettek, ezért ugye eddig beszéltünk a kígyónak, vagyis sátánnak megadott átoknak, mondjuk, ugye?
1: Igen.
0: De aztán most még jön ígéret is, mert az asszonynak és az embernek, amit elmondott az Úr, abban is vannak kemény dolgok, de azok mégis inkább ígéretek.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ugye itt a 16. versről gondolkodunk most közösen. Mózes első könyve 3. részének a 16. verse, egy károli fordítás szerint így hangzik: az asszonynak mondta, felette igen megsokasítom viselőséget, fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat, és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Az első gondolat, amit talán érdemes kiemelni ebből a proféciából, ugye, mert Isten előre megmond dolgokat ebben, tehát a proféciának ez egy olyan fajtája, ami a jövővel kapcsolatos, de mint a profécia sorozat bevezetői hallottuk, nem csak jövőre utaló proféciák vannak, hanem az idő teljességét átöleli, de ez egy olyan profécia a jövővel kapcsolatos. Tehát elmondja az asszonnyal, hogy a jövőben mi minden hogyan fog történni, és valóban látjuk, hogy a mai napig így történnek az asszonynál ezek a dolgok, a szülésnél fájdalom van, stb. És az első dolog, amit talán érdemes végig gondolni, és kérdésként megfogalmazni, hogy miért az asszony szólítja meg először, mikor a számonkérés van, és nem a férfit. Jól lehet, a teremtési sorrendben először a férfi volt, vagy Ádámot teremtette először, és utána Évát. Itt úgy tűnik, hogy felfordítja, vagy megfordítja, jobban mondva, Isten a sorrendet, és először Ádám helyett Évához szól. Hogy miért?
0: Igen. Mondja, hogy pedig még ő uralkodik majd rajtad, mondja. Vagyis, hogy mondja Évának, hogy a férfi fog uralkodni rajtad. De ennek akkor valami fordított sorrend, nem?
1: Igen, tehát a fordított sorrend, ugye, hogy a megszólítás, hogy a kígyó után nem Ádám jön, mert ugye először őt teremtette a férfit, hanem Éva jön, és utána fog csak Ádám jönni, tehát megfordítja a teremtési sorrendet itt az Isten.
0: Hát nem, én azt mondom, hogy nem a teremtési sora, hanem a cselekedetet. Mert a kígyó után Éva cselekedett. Ő beszélte rá Ádámot, hogy ugyanúgy egye meg, és Ádám a harmadik volt, aki belecsatlakozott a bűnbe.
1: Igen. Igazad van, tehát nem a teremtési sorrendet, hanem a teremtési sorrendhez képest, ugye, másképpen kezeli itt a személyeket, az emberi személyeket Isten. Tehát ez érdemes feltenni, tehát először ezt a kérdést, hogy miért Évát szólítja itt meg a kígyó után, és nem Ádámot. Mit gondolsz erről?
0: Hát mondom, én azért gondolom, mert ezt el kell ismerni, hogy a kígyó Évát tudta meggyőzni elsőnek, és Ádám csatlakozott hozzá. Erről lehet gondolkodni, ez egy megint egy ilyen személyes gondolkodás, ezt mindenki saját maga gondolja át. Én azt gondolom, annak idején, amikor létrejött a parancs, akkor még csak Ádám volt, hogy ne egyetek arról a fáról, vagy ne egyél. De utána tudta ezt nyilván a felesége Éva is, és a kígyó őt szólította meg elsőnek, és ő rá tudta beszélni Ádámot, hogy csatlakozzon, és én azt gondolom, hogy Ádám meg annyira szerette, hogy ezért nem akart vele veszekedni. Uh-huh. De ez csak egy személyes gondolat.
1: Igen, tehát mindenképpen valahogy az engedetlenségnek a folyamata elindul, tehát kellett legyen egy kiindulási pont az ember részéről, ahonnan elindult ez az egész. Én úgy gondolom, hogy nem azért Évának mondja először az átkot Isten, mert ő bűnösebb lett volna Ádámhoz képest, vagy bűnösebb lett volna, mint Ádám, hanem azért, mert ebben a folyamatban, az engedetlenségnek a folyamatában ugye ő volt az a pont, ahonnan elindult az egész. Tehát nem ilyenbeli különbséget látok itt, hogy ő vétkesebb lenne, mint Ádám, hanem egyszerűen tőle indult el a folyamat, és ezért ott veszi fel Isten a szálat, a felgöngyölítését a szálnak, ahonnan elindult az engedetlenségnek a folyamata.
0: Hát igen, de utána a beszélgetés is így logikus, nem? Hát hiszen előtte a kígyónak azt mondta, hogy majd az asszony magva.
1: Igen, tehát logikailag
0: is. Nyilván, hogy az asszony kellett, hogy az ő magváról beszélt, hát akkor ő vele kell folytatni.
1: Hát logikailag kapcsolódik az előző vershez, nyilvánvalóan ez a vers. De nyilvánvaló az is, hogy minden, amit Isten mond, logikus, esetleg a mi logikánk nem tudja felfogni azt, hogy Isten mit, miért, és úgy mond, de nem azt jelenti, hogy abban nincs logika, amit Isten mondana. Tehát az Isten először az emberek közül az asszonyhoz szól. Az asszonynak mondta, felette igen, megsokasítom viselőséged fájdalmait. Ez a megsokasítom arra utal, hogy korábban a bűneset előtt, hogyha lett volna nemzési folyamat, tehát születési folyamat, akkor az fájdalommentes lett volna, vagy nem olyan fájdalmas, mint ahogy manapság, ugye, mert ez a megsokasítom arra utal, hogy vagy nem volt, vagy kevés volt, és az fokozottabban jelenik meg. Tehát mindenképpen egy másfajta világra utal, hogy világokat választ el a bűneset egymástól. Egy másfajta világ volt, ami mindenben más volt, még a szülési, nemzési szülési folyamatban is másképp történtek a dolgok, mint ahogy a bűneset után történik.
0: Igen. Ha az alapot, a gyökeret megváltoztatjuk, akkor lényegében minden, nem? Egy egész ház összeomlik.
1: Igen, és itt az engedetlenségben egy hasonló alapvető változtatás történt. Minden esetre ugye ez a fájdalomnak a fokozása, vagy megsokasítása, a viselőséget, fájdalmai, ez egy olyan pont, ami emlékeztetheti az asszonyokat újra és újra a bűnesetre. Bent van a szülőszobába, és már nem csak akkor, hanem korábban is óriási fájdalmakkal jár ez. És ez egy olyan jellé tette Isten ezt a fájdalmat, ami emlékeztetheti az embert a bűnesetre. Nem tudom, mennyire emlékezteti ilyen manapság, vagy sem, de mindenképpen itt látunk kapcsolatot a kettő között, és ugye ez egyfajta isteni figyelmeztetés is lehet, a viselőség fájdalma az engedetlenségre, hogy vigyázz, ne legyél engedetlen, vigyázz, ne legyél engedetlen.
0: Igen, de ez nekünk is egy üzenet, nem? Hogy ezzel Isten jelezné, hogy teremtés az nem ilyen volt, mint ahogy most vagyunk. Ezen kapcsolatban vannak egyébként külön vélemények, és én sem tudom bizonyítani azt, hogy ez mikor történt, hány nappal a teremtés után, ez azért nincs itt leírva. Én azt sem tudom rögzíteni, igazolni, hogy most előtte szültek-e már Káint vagy Ábelt, vagy utána, mert ez itt nincs beírva. A történetek utána vannak, de hogy mikor születtek, azt nem lehet tudni, de mondjuk így akarja az Úr rögzíteni, hogy a születés, illetve az, hogy szaporodása, a világ szaporodása, az egy másfajta gondolat volt tőle, nem?
1: Igen, mindenképpen ez egy fontos gondolatsor, hogy egy határozott választó vonal, tehát más világ volt előtt, a bűneset után és bűneset előtt, tehát világokat választ el egymástól, és amit itt mond ebben a proféciában, ami újra és újra megtörténik az asszonyoknál, tehát ezért is profécia, tehát előre megmondott dolog, ami bekövetkezik újra és újra, tehát mint utaltam rá, ez egy jövőre utaló profécia, hogy epekeddel a te férjed után. Ugye az epekeddel vágyakozol, így is lehetne ezt érthetővé tenni számunkra, hogy mire utalhat itt az Úr ezzel a proféciával. De nagyon fontos, hogy itt azt mondja, hogy a te ki után? Udvarlod után? Nem. A te élettársad után? Nem. Hanem a te férjed után. Ez a mai világban, mikor nem házasodnak az emberek, vagy a kevés százaléka házasodik az embereknek, csak élettársi kapcsolatban élnek, meg udvarolgatnak, meg cserélgetik a kapcsolatokat, és így élik le az életüket. Ez egy nagyon hangsúlyos dolog, hogy epekeddel a te férjed után. A te férjed után. Ugye, hogy az emberben, a nőkben ott van a biztonság utáni vágy. Tehát, hogy biztonságban érezze magát, és a férj ezt biztosíthatja számára, biztonságban érezheti, hogyha hűséges nyilvánvalóan a feleségéhez. Egy udvarló az más. Az bármikor leléphet, egy férj azonban, egy családban, ahol gyermekek is vannak, tehát az sokkal inkább biztonság érzetet adhat a nőnek, és tudatot, amire vágyik is egyébként, mert az boldoggá teszi. Akkor tud kibontakozni a nő, és a női mi voltát megélni, ahogy Isten megteremtette és beleteremtette azokat az adottságokat, hogy megjelenjenek és virágozzanak, ha biztonságban érzi magát. És ez a férj, a családnak a milliója, ahol biztonságban ki tudja bontakoztatni önmagát, ugye, és itten megfogalmazódik, hogy epekeddel vágyakozol a te férjed után, hogy házasságban éljen. Tehát ne csak, hogy ma ezzel, aztán holnap azzal, holnap után meg ki tudja kivel, hanem egy olyan életet, amiben biztonságban érzem magam, és ki tudom bontakoztatni. Ez valóban a pszichológusok mondják, és megállapítják, hogy jellemző a nőkre, és mélységesen benne van az ő lelkükben. Hát nem véletlenül Isten így teremtette meg az asszonyt, a nőt, és ez a profécia pontosan erre utal. Férjed után biztonságos kapcsolatra vágyakozol, azután epekedsz. Lehet, hogy ma ezzel vagy, holnap mással, de nem vagy boldog ebben az egész, hanem mikor biztonságos házasságban, családban élnél, akkor lennél boldog.
0: Más műsorokban beszélgettek arról, hogy azért ma a tudomány megpróbál ilyen dolgokat megoldani. És hát itt is egyébként van ilyen szokás most már a nőknél, hogy van, akik azt mondják, hogy akkor én nem szülök, hanem majd kiszedik belőlem a kisgyermeket.
1: Császár.
0: Igen, és hát nyilvánvaló, hogy persze van, ahol csak ezt lehet, mert nem tudná, biztos, hogy vannak ilyen helyzetek, de azért néha gondolkodás is van ilyenen, nem? Hogy nem, mi megoldjuk ezt, amit Isten el akart rendezni, majd mi ezt megrendezzük. Isten azt kérte, hogy tűrjük el a fájdalmat, nem?
1: Igen, itt fontos a különbségtétel, hogy észrevegye az ember, és akarja észrevenni, hogy mi az, ami az eredeti teremtési rend szerint van, és mi az, amit elrontott a bűneset. Amit a bűneset elrontott, abban van helye az ember helyreigazításának, hogy igyekezzen, például az orvoslás is ilyen, ugye megbetegszik az ember, helye van annak, hogy ugye vannak orvosságok, vannak műtétek, stb., hogy ami elromlott, azt próbálja helyrehozni az ember. De látjuk és tudjuk, hogy ez a bűneset következtében belépett valóság, a betegségek, az öregedés, a romló egészségi állapot, stb., és van az eredeti teremtési rend. Az eredetiben ne akarjak bele kontárkodni, meg javítgatni, mert azon nincs mit javítani, az úgy jó, ahogy van. Tehát Isten ki is mondta rá, hogy jó, minden teremtési aktus után, a végén pedig, hogy igen jó, még egy fokozást is használ hozzá. Tehát azon nincs mit javítani. javítani, tehát abba csak bele kontárkodhat az ember, hanem ami a bűneset következtében elromlott. Ott viszont van helye, ugye az ember, hogy mit, hogyan lehet helyrehozni, Isten segítségével, a tőle való bölcsességgel, tudással, stb.
0: Istennek ugyanúgy, ahogy ezzel kapcsolatban is meg volt a terve, az is megvan a terve, hogy ez majd hogy javul ki, és nekünk ebben hinnünk kell. De ő azt mondja egyébként sok más történetben is, hogy ezért van például kis

0: Lemet szenvedésen keresztül, hát a hithősöknél is azt látjuk a zsidókhoz írt levélbe, a fejezetbe, a szem tizedikbe, ott fel van sorolva, mennyi mindent szenvedtek, mennyi mindenen keresztül mentek ezen a földi életen, mégis Isten milyen csodálatos módon tartotta őket mindenféle nehéz helyzetbe, és nemesítette a lelküket, formálta, ugye, hogy olyan jellemé legyenek, amiket használni tud hasznos eszközként ebben az életben, és aztán ugye a mennyben folytatódjon a vele való kapcsolat. Visszatérve ehhez a proféciánkhoz, az asszonnyal kapcsolatosan, azt mondja, hogy epekedel férjed után, ő pedig uralkodik rajtad. Most ez az uralkodás, ugye a férjnek a feleségen való uralkodása, ez olyan rosszul hangozhat a mai világban, mikor a feminizmus mozgalma van, a női jogok, meg mindenféle dolgok népszerűek, meg állandóan témán vannak. Ezért fontos megérteni, hogy itt miről van szó. Ez az uralkodás nem egy despotikus, egy tirannikus, egy diktátori uralkodást jelent, hanem a férjnek az Istent kell tükröznie, és milyen az Istennek az uralkodása? De egy korábbi műsorban már beszélgettünk erről, hogy szeretet elvű az ő uralkodása. Ugye a 21. századi reformációban volt erről szó, hogy a reformátori Isten képnél ugye, hogy Isten szuverén úr, és akkor ez mit jelent, hogy szeretet elvű az ő gondoskodása jelenik meg az uralkodásban. Tehát nem azt kell ezen értelni, hogy nem tudom én, mit csinál a feleségével, hogy elnyomott rabszolgaként akármit is csinál, hanem a férfinek, a férjnek a gondviselését, a felesége iránti gondviselését fogalmazza meg ebben a kifejezésben. Tehát ne lássunk, vagy érezzünk negatív töltetet ebben, hogy uralkodik te rajtad a férjed.
1: Jézus megfogalmazta ezt, ahogy mondtad a hegyi beszédben, ő mindig próbálta, hogy értsék meg a korábbi írásokat is, de ő azt mondta, nem, hogy aki uralkodni akar, az szolgáljon mindenkit.
0: Aki nagy akar lenni nagy közöttetek, akar lenne
1: ez azt jelenti, igen, hogy uralkodni fog rajtad, de ő fog téged fönntartani, ő fog kiszolgálni téged. Vagyis hát a családnak a nem úrra, hát
0: fenntartója család.
1: Igen, másképp is nevezhetjük ezt az úrként. Igen. De hát, hogy mondjam, azóta ezt a szót, hogy atya, hát ezt nagyon komolyan vették, nem?
0: Igen.
1: Az Ószövetségben Izrael is, meg mindenki, az atya, az komoly szó volt.
0: Így van, az Istenre utaló kifejezésként használták időnként, és ebben a proféciában hangsúlyos még az utolsó szó is, hogy uralkodik rajtad. Ez nem azt jelenti, hogy az eredeti parancs ne lenne érvényben, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, stb., amit mond Isten ugye még a bűneset előtt, hanem itt egyfajta kiterjesztése, vagy konkrétizálása is van, egy specifikus megfogalmazása ennek az uralkodásnak, ahol ott is nem arról szól, hogy akkor kizsákmányolom a földet, és akkor kifosztom, és tönkreteszem, és amit Isten adott számunkra, azt egy élhetetlen bolygóvá teszem, hanem erről a fajta gondoskodó szeretetről, aminek nagyon jó példája, amit említettél ugye Jézusnál is, hogy mit jelent az uralkodás.
1: Igen, ő ezt mindig megmagyarázta, de azt is hadd említsem, hogy ezekkel a proféciákkal kapcsolatban ő bizonyított mindent, hogy ez igaz. Mert hogyha nem jól értelmeznénk, vagy nem lenne jól leírva, akkor ez mind rögtön szólhatott volna, igaz? Ezért ő ezt ugyanúgy rögzítette, hogy ez így van, ahogy most le van írva, ezt akkor is így használták. Tehát Jézus mindig ebben segít bennünket.
0: Így van, tehát sokszor előveszi az ószövetségi, akár a tíz parancsolatot is, és akkor értelmezi meg a szeretettel kapcsolatos felebarátot, stb. Igen.
1: És soha semmire nem mondta, hogy ja, de ezt rosszul írtátok le, nem jól van megfogalmazva, mint ezt ma megcsináljuk mi a fordítási vitákban, meg nem, ez mindig ezt csináljuk,

0: soha nem mondta ezt annak idején. Jó, akkor, de még a,
1: igen,
0: a férfiról még... Mert
1: visszatérve még... a proféciánkhoz, tehát itt az is fontos, amit mond, hogy szülsz magzatot. Ugye ez a magzat kifejezés, ez az abortusz kérdéskörre tartozó fogalom, ugye manapság, hogy mikortól élet az élet, ugye, mert akkor most el lehet vetni, vagy mikortól gyilkosság, mert hogyha élet, azt megölöm, akkor az gyilkosságnak számít, tehát mikortól fogalmazunk úgy, ugye, hogy élőlényről vagy életről van szó, és itt ugye megjelenik a magzatnak a fogalma, hogy szülsz magzatot, ugye, ami már megszületik, az magzat. Viszont az Új Szövetségben találkozunk azzal például Erzsébet eseténél, mikor megy Máriához, ugye keresztelő Jánossal a pocakjában, ugye áldott állapotban van, és Mária is, és mikor közeledik hozzá, megérzi keresztelő János Jézusnak a jelenlétét, és elkezd mozgolódni, újongani keresztelő János, és itt magzatról beszél a még meg nem született, de megfogant élet kezdeményezésről, vagy minek nevezük, tehát én életnek nevezném, tehát én úgy gondolom, hogy a fogantatástól kezdve élet az élet, ezért az abortusz kérdését ez keményen érinti, ugye, ami itt megjelenik, hogy fájdalomos szűrsz magzatot, tehát mitortól nevezük a magzatot élőlénynek, fogantatástól kezdve szerintem.
0: Valószínűleg, illetve hát azt mondja, hogy a magzat, de a fájdalom az persze, az csak a szüléskor jön létre, de a magzat az már az élőlény.
1: Így van.
0: Tehát, hogy ez valóban ezt célszerű így összekötni ezzel a profétai üzenettel. Hogy Istennek ez volt a nem csak a terve, hanem ezek ilyen szerződések is, nem? Hát rögzítette, hogy na akkor emberek így lesz, amire mondhatta volna Ádám és Éva is, meg Sátán is, hogy nem, akkor nem fogadjuk el, mert nem, és nem mondták egyik se, tehát gyakorlatilag szerződés ez a profécia is, üzenet is.
1: Igen, nagyon komoly és mély gondolatok vannak ebben a proféciában is a 16. versben, gondoljuk újra ezeket, és belőle vett üzenetet komolyan véve alkalmazzuk a saját életünkre.
0: Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, köszönjük szépen, hogy Farkas Leventével idáig eljutottunk, de természetesen folytatjuk majd. Várjuk Önöket szeretettel.
1: Viszontlátásra.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Magyar Péter meghívta Magyarországra 14. Leó pápát. Kiderült, mit mondott neki a katolikus egyházfő. Újabb diplomáciai lépést tett a miniszterelnök a Vatikánban, ahol személyesen hívta meg Leó pápát Magyarországra. Magyar Péter szerint a megbeszélésen őszintén beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról is. Magyar Péter meghívta 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra, miután csütörtökön 4 szem közt tárgyalt vele a Vatikánban. A magyar miniszterelnök a találkozón Magyarországról, Európa kihívásairól és a mesterséges intelligenciáról, valamint a fiatalok elmagányosodásáról is beszélt. A miniszterelnök csütörtökön az apostoli palotában 4 szem közt tárgyalt az egyházfővel, majd a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával is beszélt. A kormányfő a találkozóról azt mondta, hogy sokat beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról. Szóba került az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligencia, valamint a fiatalok elmagányosodása is. Elmesélte Leó pápának az utóbbi évek magyarországi eseményeit, és arról is beszélt, miként lehet sikeres a politika, amely őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul. Október a reformáció hónapja, programsorozat. Motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, írja Zsoltáros. Az ünnepélyes megnyitó Budapesten október 1-én 18 órakor lesz a Deák-téri evangélikus templomban. Szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 és 15 óra között a szombathelyi evangélikus gyülekezetben. Ökumenikus missziónapot tartanak Sziget-Szent Miklóson október 11-én 17 órától az újvárosi református gyülekezetben. A reformáció gála estet október 18-án délután 5 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Reformációi istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agapé Pünkösdi gyülekezetben. A hónap záró alkalma pedig a reformáció megemlékezés, október 31-én délután 5 órától lesz a Reformáció Parkban, a Fasori Evangélikus Gyülekezet mellett. Ki választ püspököt? Lezárult a választás, és rögtön el is kezdődött egy újabb kampány. A református egyházban megkezdődött az általános tisztújítás. A 6 évente ismétlődő általános tisztújítás bevett gyakorlat egyházukban. Ekkor választják meg gyülekezeteik az egyházi előjárókat, püspököket, espereseket, egyházkerületi és egyházmegyei gondnokokat, zsinati tagokat. Nyilvánvaló, hogy a gyülekezetek számára sem közömbös, ki lesz a püspök, ki áll majd a következő 6 esztendőben egy-egy egyházkerület, illetve a zsinat élén. Csak hogy a püspöki tisztség az egyházban nem uralmat, hanem szolgálatot jelent. Éppen ezért nem csak az számít, kit választanak meg, hanem az is, milyen úton jutnak el a döntésig. A püspök és a presbiter az új szövetségi gyülekezet vezetésére, pásztorolására van hivatott. A kereszténység térhódításával a püspöki tisztség fokozatosan több gyülekezet felügyeletét látta el, és idővel rangot jelentett. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Kedden derült, gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható. Szerdán folytatódik a gyengén felhős idő sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-24 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködik Erdélyi László.

0: A kék magasba néz föl, ne kérd, hogy meddig érsz föl. Egyet pillant az Isten, és egész lesz a részből. Kedves hallgatóink, a mai együttértésünkben Sík Sándor tanár, költő, irodalomtörténész, cserkészvezető, egyházi író, szerteágazó, közéleti, teológiai, elméleti tevékenységei közül elsősorban irodalmi munkásságát idézzük föl. Rónai László szerint drámai küldetésében is megőrzött minden esetre egy olyan jellemvonást, melynek e században igencsak megnőtt az értéke, igaz ember volt. Szeretetre méltó, esendő, másoknak mégis mindig erőt adó, küldetését erkölcsi magaslaton teljesítő ember. Szerencsés volt, hiszen sok szeretetet kapott, s értett ahhoz, miképp sugároztassa azt vissza környezetére. De szerencsétlen is, hiszen alkatával ellentétes szerepeket kellett vállalnia és végigjátszania, s nem volt mindegy, hibátlanul mondja-e a szavakat. Ő azonban hitt a kegyelemben, s az megsegítette, hogy egyszerűen, tisztán végigmondja nehéz szerepének ígéjét. A küldetés tudatban áramló szeretet közlés áthatotta Sík Sándor esztétikát a teológiával ötvöző munkásságát.
1: Téged, Isten, dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy értenem adatot másokat, hogy a sírókkal sírni jól esett, hogy akik szerettek, szépen szerettek, hogy megtarthattam a hitet.
0: Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakos tanárjelöltként végezte. Itt érlelődött benne a költővé válás vágya. 1910-ben a Religió című folyóiratban három folytatásban jelent meg tanulmánya az ókori keresztény latin líráról, mely e szándékának konkrét híradása. Piarista középiskolai tanári működését az 1910-11-es iskolai évben Vácott kezdte meg, majd a következő évtől a Rend budapesti gimnáziumában kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett 1912-13-tól egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkészmozgalomnak, számos pedagógiai, didaktikai munka is terméke cserkész időszakának. 1929-ben a Szegedi Egyetemen a Magyar Irodalomtörténeti Tanszék tanára lett. Rendszeresen publikált az Élet és a Fiatal Magyarság, meg a Vigília folyóiratokban. Ez utóbbinak 1946 után főszerkesztője is volt.
1: Engem magnak vetett a magvető, és kenyérnek, annak is feketének.
0: Rónai László ezt a vallomását javasolja életműve mottójául. E magányra, szemlélődésre termett személyiségnek vágyott ideálja, ahogyan sóhajtja.
1: Jó volna lenni búza virágmódra, csak lenni, szépen, csendben lenni, és dicsérni a boldog Istent boldogsággal.
0: E békesség óhajtónak viszont folyvást olyan szerepet szánt a sors, melyet egyháza és rendje érdekében vállalnia kellett. Közéleti ember lett, holott szerzetesi szobájában könyvei, jegyzetei között érezte magát otthon. A világgal való kapcsolatteremtésének, költői szemléletének módját mindvégig meghatározzák fiatalságának harmonikus esztendei, az ákászlombos orgonás gödöllői kert, ahonnan táskarázó vidámsággal indult iskolába, a tágas végtelenség, mely kínálta a szemlélődés, elmélkedés alkalmait, és amely mindvégig fontos motívuma maradt költészetének, a csipkés ablakban üldögélő nagymama, amint unokáit lesi, apjával tett esti sétái, s anyja csöndes, szenvedéssel átszőtt szeretete és bölcsessége. Aztán a titokzatos gödöllői erdők, amelyeket később is gyakran fölkeresett, s amelyek elmélyítették lírájának egyik legjellemzőbb elemét, a természettel való bensőséges, meghitt kapcsolatot, a tárgyakat antropomorfizáló szemléletét, amelynek lényege, hogy a világ minden szépségét Isten teremtette. A szent egész jegyében vágyott kialakítani alkotói világát, szüntelen tudatában Isten szeretetének és a világban való jelenlétének.
1: A végtelen szól hozzám akkor is, ha egy búgó kagylót tartok a fülemhez, ha egy parányi Szent János bogár pislanó mécsét látom lengeni.
0: Ady Endre, az egész világot lélekkel átjárt költő hatása, meghatározó, a pályakezdő, első köteteit megjelentető Sík Sándor formavilágában. Ez hanghordozásában, a felkiáltó jelek sokaságában, a jelzős szerkezeteiben egyaránt megmutatkozik. A másik erős befolyás Prohászka Ottokár, Isten lényét értelmező profétikus vitalizmusa. Sík Sándor Szembe a nappal 1910 és A belülvalók mécse 1912-es című verseskönyveiben voltak éppen az 1909-ben meginduló Élet című folyóirataihoz hasonló célokat igyekezett megvalósítani, megmutatva, hogy a modern líra hangvételével, sejtelmességével, jelképiségével is ki lehet fejezni a keresztény életérzés hagyományos értékvilágát. A Rafael nővérhez címzett 1939-es levelében írta az első kötet egyik versével kapcsolatban. Az 50 éves ünneplésen Komáromban Bíró Lúcián Bencés átnyújtott egy fiú meg egy leány dolgozatot. 5 éve a hajnal szerelmeséről írtak érettségi írásbelit. Kedves gondolat volt.
1: Sík Sándor, a hajnal szerelmese. Azt szeretem, aki nevet, akinek rózsaszín az arca, aki örül, aki kacag, aki dalolva megy a harcra. Enyém az áprilisi szellő. A feslő bimbót szeretem, a hasadót, a harmatosat. A hajnal a szerelmesem. Az én emberem a gyerek, a nagyszemű, nevető gyermek, akiben szűz minden csírák, ezer erők rügyezve kelnek. Az én emberem, aki fölkel, az induló, az ébredő, akinek győzelme az álma, akiben dalol a jövő. Szeretem azt, aki akar, aki remény, aki ígéret. Az enyém a vér és a tűz, a fakadó fiatal élet. Az ébredő napot imádom, megyek a virradat elé. Az én lelkem a tüzek lelke, az én dalom a hajnalé.
0: Többször kiadott imádságos könyvét szinte minden katolikus családban forgatták, nemzedékek adták tovább egymásnak. Az első világháború azonban megakasztotta látszólag harmonikusan ívelő pályáját. 1915 tavaszán tábori lelkészként szolgált Péterváradon. Ekkor írta Harangszó a viharban című ciklusát. A háborús években egyre gyakrabban foglalkoztatta az a gondolat, hogy más műfajokban is ki kellene próbálni a tehetségét. 1916-ban Ébredés címmel mutatták be színművét a piarista diákok az Urániában, s ugyanebben az évben írta Salamon király gyűrűje című egyfelvonásosát. Már ekkor foglalkoztatta a középkori Szent Elek legenda, Évekig munkálkodott, mire befejezte Pázmány az ember és az író című mélyen szántó esszéjét, s mellette mind intenzívebben dolgozta bele magát Zrínyi Miklós életébe, akinek alakját szintén drámainak, hősiesnek látta. Szívesen elevenítette föl a misztériumjáték hagyományait. Az ő újszerű közelítése, ennek elegyítése a lélektani mélységekkel. Sík Sándor hivatása szerint való kötelességének érezte az értékek visszaállítását.
1: Fény vagy, világíts! Most válik el, ha megfogantatott a szikra benned. Fellobban-e itt, fellobban-e ott, a végtelennek?
0: E feladatát vélte elvégezhetni a régmúlt korok nagyjai emlékének megidézésével, különösen a szép beszédstílussal és az eszmények fennköltségével. Életének fontos eseménye volt, hogy 1933-ban a Nemzeti Színház bemutatta István királyról írt tragédiáját. A műben megpróbáltam a Szent Király alakját romantika, görög tűz és elérzékenyedés nélkül idézni, tisztán, mint a magyar történelem legnagyobb problémájának megoldóját, egy óriási feladatnak cselekvő és szenvedő egyetlen hősét. Ez a tisztán történelmi szemlélet egyszersmind azt mutatja meg a nagy király alakjáról, ami, mert örök emberi és örök magyar, a mának is a legtöbbet mond, a mai embernek is érdekes. Írta darabjáról. Az 1921-ben megjelent Hét szép história kisepikai kötete a címével is a régi műfajra játszik rá. Történeteit a nemesítő szándék hatja át, a tiszta erkölcsiség jegyében megidézve a heródesi időket, a középkori legendák világát, a mesék erősítő, tanulságos bonyodalmait. Az első világháború befejezése után a kétségbeejtő trianoni békeszerződés következményeit látva Sík Sándor átértékelte addigi írói és nevelői útját. Szenvedélyesen ostorozta az igazságtalan, a nemzet egész létét és történetét megkérdőjelező békét. Fokozatosan mélyülő, a lélek belső értékeit intenzíven feltáró, a folytonos Isten közelségben elnyugodó szemlélet jelent meg bennük, mind nyugalmasabb tónusban. Fontosnak látta a lélek nemesítését, olyan emberi ideál fölépítését, amelyből nem hiányoznak a megértés és a szeretet gyakorlatának képességei.
1: Engem azt üzel ma is, ami vár még, ami jövendő és elvégezendő, ami feladat, ami küldetés. Lásd meg a rosszat, cselekedd a jót, jótét helyébe vissza jót ne várj, de szóra szót, de jóra jót találj, ölej magadba égen és a földön minden tudatot és ölelhetőt.
0: A világháborút követő esztendőkben rendületlen szorgalommal dolgozott egyre terebélyesedő zsoltár fordításain. 1912-ben készítette első ilyen jellegű tolmácsolásait. A megfelelő versmértéket a magyar Jambusban találta meg. Fordításai alapelveiben ekkor még a nyugat nagy nemzedékének gyakorlatát követte. Az 1923-ban kiadott zsoltáros könyve így a szép magyar vers jegyében született. 1955-ben viszont reálisabb tónusban fordította újra a zsoltárokat, s 6 évvel ezután fokozottan hitelesebbé tette tolmácsolásait. Csupán a legrövidebbet választottuk összevetésül. A 116. zsoltár első versében a 20. századi szóhasználatnak megfelelően elhagyja a pogányok megnevezést, s a magasztaljátok helyett a hirdessétek íge áll. Ezzel mintegy a tanítványi misszióvállalást is beépíti a szövegbe. A második versében a kegyelmesség személyesebb formája, a kegyesség jelenik meg, mint egy földúsítja ezt az erős, rajtunk névmási szerkezet, illetve az általánosabb tartalmú igazságot a hűségre cserélte, amivel szintén a szubjektív elem válik dominánsabbá.
1: Károli Biblia, 117. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, mind ti pogányok, magasztaljátok őt, mind a népek, mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat! Sík Sándor, 116. Dicsérjétek az Urat, minden népek, minden nemzetek, hirdessétek, mert erős rajtunk az ő kegyessége, és mindörökké megmarad hűsége.
0: Széles érdeklődését mutatja, hogy már 1923-ban irodalomtörténeti összefoglalást írt a Magyar Irodalom Rövid Ismertetése címmel. A műfajt az 1929-ben megjelent Gárdonyi Adi Prohászka című Lélek és forma a századforduló irodalmában alcímet viselő munkájában folytatta. A mű irányadó érték a korszak irodalomtörténet írásában. Célja volt a milleniumtól Trianonig eltelt negyedszázad irodalmának pszichológiai és esztétikai uralkodó jellemvonásainak föltárása. Majd tankönyvek sora összesen 26 fűződött nevéhez, tanártársaival együttműködésben. Alszegi Zsolt, Brizsics Frigyes, Techert József, Prónai Antal mellett társszerzője a Magyar Irodalom és Nyelvtan, stilisztika, retorika, poétika tárgyakban írt köteteknek. Egyetemi előadásait Szegeden 1930 elején kezdte el, melyeknek alapvonása az ex fontibus elv, minden munkájához eredeti forrásokból merített ismereteket. A második fél évtől indította a Magyar Költészet a Millennium után című kollégiumát. Előadásainak anyaga legkedvesebb szegedi tanítványainak, így Baróti Dezső, Ortutai Gyula, Tolnai Gábor és Radnóti Miklós gyorsírással készített följegyzései alapján maradt meg hagyatékban. Radnóti Miklós 1939-ben írt köszöntője örökíti meg e termékeny együttmunkálkodást. Egy költőt ünnepeltek itt, ki Krisztust kiált, mikor az erőst is megtörte már a próba, s bárány helyett a farkast hirdeti a kemény öklére büszke Európa. Egy költőt ünnepeltek itt, ki mindenkit megért, és sohasem ítél. Virág és szél a hegytetőn, ösvény vezet felé, erős kapaszkodó, de hangot hallotok vigasztalót, s elétek villan fönn a régen áhított világ. A tanítványok sorában ott volt az előbbieken kívül Szerb Antal is, még a pesti piarista gimnáziumban, s a hitelesnek elfogadható kortársi vallomás Kardos Klárái szerint József Attila is feltűnik környezetében, és egy pillanatra szinte úgy látszik, hogy a Szegedi Egyetem Sík Sándor személyében fogja jóvá tenni azt, amit Horger Antalban vétett ellene. Megbeszélik, hogy doktorálni fog nála, már ki is jelölik a disszertáció tárgyát, egy ritmikai témát. Sajnos József Attila állapotának rosszabbodása miatt erre már nem kerülhetett sor. Tanári, nevelői hitvallásának érezzük az 1931-es kötetében írott Ember című versét. Ebből egy részlet.
1: Embernek lenni. Csak embernek, semmi egyébnek. De annak egésznek, épnek. Föld szülte földnek, és Isten lehelte szépnek.
0: Az Árpádházi Magyar Szentekről tartott előadás sorozata 1936-ban könyvformában is megjelent, Szent Magyarság címmel. Ebben így vallott a magyarságról.
1: Magyarnak lenni Szent István tanítása szerint erkölcsi fogalom. Senkit sem tesz magyarrá az, hogy magyarul beszél. Ez még nagyon kevés. Senkit sem tesz magyarrá, még az sem, ha a vére magyar, sőt, még az sem, hogy magyarnak vallja magát. A magyarságot erkölcsi küzdelemmel, Isten sürgette cselekvésével úgy kell kiküzdenie. Magyarnak lenni erkölcsi lendület. Magyarnak lenni hit. Hit a magyarság hivatásában. Hit abban, hogy Isten akar velünk valamit, és hogy a magyarság képes megvalósítani ezt az isteni gondolatot.
0: Ugyanebben az évben, 36-ban jelentek meg újabb versei. Ez a kötet elsősorban azért újdonság Sík Sándor költői pályáján, mert itt talált leginkább kapcsolatot a kor valóságával. Érzékenyen, nagy beleérzéssel ábrázolta a magára maradt személyiség szorongását, a fenyegető történelmi jeleket fürkésző ember rémületét. Egyetlen kiutat lát. Erősíteni kell az emberekben az egymáshoz tartozás, a szeretet és a megértés erényeit. Ezek a gyermek ilyen alázatos, az ember semmiségét megfogalmazó, elégikus költeményei mutatják mély értékeit. A kötet végkicsengése, szeressük egymást, s tegyük meg, amit Isten rendelt tennünk. A magányos virrasztó fontos poétikai változást jelent az addig harmonikus pályán.
1: Ha szó vagyok is, nem kiáltás, csak suttogás, csak pihegés, amit mondok is, oly kevés, egy csendes áldás.
0: Az ellentéteket fölismerő lírikus ekkor talált rá arra a monológikus formára, melyben egyre tudatosabban törekedett a bölcselet és a költészet szintézisére, folytatva Madách Imre és Vajda János lírai hagyományát. Ekkor jutott közel az érett Arany János modorához is. Ez a hang fejezte ki leginkább szerény, visszahúzódó egyéniségét. Az 1940-es Isten fiatal című kötet Isten felé forduló verseiben dominál a bűnös világ komor rajza.
1: Durva szemünk hát csak a felszínt, a tarka köntöst látja meg. Az ember ösztön meg nem érzi azt, ami ember, ami egy, a butabari bölcsebb nálunk, és emberebb a kisgyerek. Embernek lenni emberek közt, mi nem tudunk, csak emberek.
0: De az önmagával való szembenézés, a belső tisztázás, a helyemen vagyok-e, igénye is munkál a kötet írásaiban. Finom művű példa erre, a Gyanta című két strófás bölcseleti dala.
1: Sík Sándor, Gyanta. Se múlt, se jövő, se jelen, se harc, se végzet, a csöpnyi részt sem ismerem, hát az egészet. Már bújhat tőlem a titok, nem loholok, nem kutatok, csak nézek. Már elpihen a gondolat unalmas érverése. Kék mámorával áhítat a végtelen vad íze, s úgy gyűlik bennem az áhítat, mint a fenyőfa háncs alatt a gyanta méze.
0: A dalszerűség a rövid terjedelemben, a bimetrikus ritmus, a jambikus lejtés és a hangsúlyos osztás ringató derűjében rejlik egyrészt, másrészt a rímek játékos csöndülésében. E rímek ráadásul, mintha gondolati összegzések is lennének, vezetik a bölcseleti ívet. Jelen, ismerem, végzett, egészet. Titok, kutatok, átitalt, áhítalt. A gondilatiság meg éppen a teljes, ötszörös tagadás sortól, se múlt, se jövő, se jelen, se harc, se végzet, vezet a végtelen áhítatához, amely viszont megdöbbentő ellentétezéssel a parányi gyantamézet idéző hasonlatban jelenik meg. Tehát a hit tökéletes erejének és a természet aprócska tárgyának egymásra vonatkoztatása itt is megmutatkozik, mint Sík Sándor világképének új jellemző fundamentuma. Költői pályájának e szakaszától kezdve jellemző attitűdje a szemlélődés is, a lehetőségeket fölmérő magatartás, melynek verseiben kulcsszava a nézek. Számos versében kifejezve a háborúban megnyomorodott világra már-már lemondóan pillantó emberséges hívő ember cselekvés képtelenségének keserűségét. Ennek fájdalmát hordozza a tagadás dominánsá erősödése a vers első szakaszában, amely a felütés után még a harmadik és a hatodik sorban is visszatér, nyomatékosan kifejezve a nem cselekvés szándékát is. A második strófa zárása mégis az önátadás bízó, titkos reménysége. 1942-ben adta közre háromkötetes esztétikáját. Ennek bevezetőjében rögzíti. Az esztétika egyszerre feltételez két ritka adományt, a filozófiai elmélyedésre és a művészi odaadásra való hajlamot. Hosszasan kutatja, hogyan kapcsolódik az aktuális érzelem hatása alatt a megragadott tartalomhoz a megfelelő forma és viszont. A költő sokrétűen válaszol a szépség létének, megszületésének, hatásának kérdéseire, bár szemléletére érezhetően a tomizmus gyakorolta a legnagyobb hatást, földolgozta a neokantiánus értékelméletet is, és értően építette bele fejtegetéseibe a bergsoni intuícióton eredményeit. Nem hiányzik azonban a bölcseleti közelítésekből sem a hívő mély alázata, például a ritmus definiálásában. A ritmus fölemeli a beszédet, értékessé teszi, nemességet ad neki, a felsőbb világba kapcsolja bele, illetve azt hozza le beléje. A rendet viszi bele, ami szükségszerűen az egésznek rendje. Ennek az egész rendnek részét, vetületét, képét, sejtelmét. Összefoglalja benne, szinte arszpoétikának tekinthetően, alkotói elveit. Az alkotás vallomás, tanúságtevés a belső, az igazi énről, nem az emberek előtt, hanem én magam előtt és Isten előtt. Tehát eleve kizárva minden gyakorlati alkalmazkodást, pedagógiai megfontolást, hatásra való számítást. Adni magamat úgy, amint vagyok, amint öntudatom legmélyebb mélyén látom magamat, amint lát az, aki legjobban lát. A szót, ezt a szürke, adott, konvenciós, századoktól és embermillióktól elkoptatott jelet egy bizonyos kapcsolatban újjá, egyénivé, ragyogóvá tenni. Váratlan, soha nem hallott, páratlan és nagyszerű valamivé szublimálni, ez voltaképpen a költő művészete. 1944-ben Sík Sándor visszaköltözött Szegedről a budapesti rendházba. A pesti rész felszabadulását követően ő is részt vett a romok eltakarításában. Az 1945-ös Győződe még című kötetében összegyűjtött költemények a kor elkomorodó hangulatát rögzítik. Fájdalmas, magányos létérzést tükröznek, bár akadnak közöttük pasztel tájleírások is. melyek biztonságos pontot jelentenek, és az isteni elrendelésben való megnyugvást jelképezik.
1: Nyugtalan a szívünk, míg el nem nyugszik benned, Istenem.
0: Az újra éledő, rendeződő világban az igazodást, a kapaszkodót jelenti számára ismét a múlt értékeihez való visszatalálás, de most az élő hagyományok adnak erőt. Számos versét ihletik a népdalok, nyíltan vállalva, hiszen idézi is azokat kezdősorként, mozaikként, ihlető forrásként, címként akár, mint például az Ablakomba, ablakomba, tavaszi szél vizet áraszt, a Dunáról fúj a szél. A Bocsásd meg című versében számot is vett e vonzódásával, Istene elé tárva, ő hozzá kötve.
1: Bocsásd meg én nekem, Uram, hogy könnyeket pillámra nem a mea culpa, hanem a rutafa nótája szűrt, meg a vizet árasztó tavaszi szél. Ó Istenem, ha az én árva bodzasípom egy század részét el tudná fütyülni annak, amit te mondtál én nekem magadról, egy paraszt dal egyetlen sorában.
0: A háborút követő, ócsúdó esztendőkben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé választotta, s kivételes sikerrel olvasta föl Magyar Költők Isten élménye című székfoglalóját 1948-ban. A Szeretet breviáriuma című Juhász Vilmossal szerkesztett antológiában nyitott szemlélettel gyűjtötték egybe a világirodalom legszebb szövegeit. Szemléletére jellemző ekkor is a Sík Endréhez szóló 1947-es levelében írott gondolat. Mit kívánhat az ember többet ezen a világon, mint hogy cselekedhessék azért, amit jónak és szentnek tud? Jól lehet a költő ez időt hallgatott, mint egy fáradt csiga berejtékezve hordta börtönét. Életének belső drámája jó részt rejtve maradt környezete számára. Kevesen tudhatták, milyen válságokat, fájdalmakat kellett elviselnie.
1: Most csak szenvedni, szenvedni szabad, hordani együtt, kétségbe esett boldogan, némán, néma fiaddal, a néma keresztet. A virágtalan, gyümölcstelen ágtól, a meddőségtől, lanyhaságtól, a naptalan és esőtelen égtől, ments meg, Uram, a szürkeségtől.
0: A köré sereglők csak azt tudták, hogy rendszeresen megtartja konferencia beszédeit, melyekre mindig hatalmas tömeg sereglett össze, pedig nem volt szónoki alkat. Egyszerűen kedvesen beszélt arról, hogyan őrizheti meg, és teljesítheti ki az ember a hitét. Bebizonyította, hogy nehézségek és szorongattatások között is érvényes a keresztény küldetés. Akkor is lehet szeretetben élni, eszményeket adni a világ számára. Költészetének ritmusa, rímelése csöndesebb, az érzés pontos leírására, meghatározására törekedett, mint aki egy aránylag hosszú élet tapasztalatai után ráébredt a dolgok és az élet lényegére, s így emelte búcsúzó áldásra kezét. 1961. július 1-én ünnepelte aranymiséjét. Ezen a napon a piarista kápolnában mondta el hálaadását, a következőn, a Knézics utcában, a sors kegyelméből ugyanannál az oltárnál, amelynél 1911. július 2-án első miséjét mondta. Erre az alkalomra szerezte vegyeskari művét, Sík Sándor Tedeumát, Kodály Zoltán, aki maga is ott ült az ünneplő közönség körében.
1: Sík Sándor, Tedeum. Téged, Isten, dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy megvolt mindig a mindennapim, és nem gyűjtöttem másnapra valót, hála legyen, hogy mindig jutott két garasom adni, és magamnak nem kellett kéregetnem. Hála legyen, hogy tegnap azt mondhattam, úgy legyen, és ma is kiálthatom, úgy legyen, és holnap után, és azután is akarom énekelni, úgy legyen. Hála legyen, Uram, hála legyen.
0: 1963-ban még maga állította össze Áldás című kötete anyagát, melyről Pilinszky János írta, megsejtett valamit sors és hivatás paradoxonából. Nehéz feladatot vállalt, kapott osztályrészül. Olykor talán engedményeket tett a tiszta költőiség rovására, de neki volt igaza, mert végül is eljutott a lehető legbensőségesebb megoldáshoz. Sőtér István szerint a világ katolikus költészetében talán senki sem ábrázolta olyan pontosan és részletesen Isten és ember viszonyának egységét, mint ő. Jelen is Istvánnal egyetértve, ne feledjük, Sík Sándor papköltő volt, költőlétére teológiai műveltséggel és felelősségtudattal rendelkezett. Isten felfogása a keresztényi immanens és transzcendens szemléletre épít, az életről verselve Istenről, Istenről írva az életről beszél. E költeményekben Isten, a világ, az emberek, a természet dolgainak közepette él, annak jelentéktelennek tűnő lényeiben. Sík Sándor a Költő vallomása művészetéről című életében kiadatlanul maradt, majd a Vigiliában 1964-ben megjelent írásában így jellemzi vallásos költészetét.
1: Ha igaz, mint Hugo Viktor mondja, hogy minden Istent rejt, akkor a magunk fajta embernek lehetetlen nem érezni a leküzdhetetlen szenvedélyt, megtalálni Istent mindenben, tehát megnézni, tapintani, megélni, versbe venni mindent. Sok szín, sok dallam, sokféle ember, sokfajta táj, sok gondolat, sok érzés, sok törekvés, témák, ritmusfajták, műfajok, sőt, stílusok gazdag változatossága. Erre törekedtem mindig, ösztönösen előbb, utóbb tudatosan. Abban a költészetben, amelyet a mély vallásos élmény, az Isten szeretet hoz létre, szükségszerűen benne van az ember szeretet, az élet szeretet, a minden szeretet, a fenntartás nélküli egyetemes szeretet.
0: Ez a meghatározó költői alapélmény, világszemlélet és magatartásforma Sík Sándor szerint Szent Pál formulájában ragadható meg, aki Istenre vonatkoztatva írja, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Így Isten nem csak mint személy tételeződik, hanem az emberben mint személyes valóság is élővé válik, az én, te, mint az ember Isten, az ember-ember kapcsolat átélésében. A personalizmus szemléletéhez kapcsolja Sík Sándort a másik, a te, az embertárs, a testvér iránti mérhetetlen felelősségérzet is, mely lelkipásztori hivatásának mély átéléséből fakadt, valamint az ember volt, az emberméltóság megőrzése, egyben meglátása a másik emberben, és a megláttatása is, fejtette ki Máté Zsuzsanna. Sík Sándor papköltő volt, híveihez szüntelen tanító igénnyel és felelősségtudattal szólt. Ennek az énben küzdő drámai kettőségét emeli ki Pilinszky János, az utolsó kötetet, az Áldást méltatva. Nem véletlen, hogy Sík Sándor lírája ekkor vált teljessé, amikor a költő és a pap már-már leroskadt terhe alatt. Az Áldás versei a maguk eszköztelenségükben ritka művészi vallomások e kivételes felelősség drámájáról. E kötetével a modern magyar líra számára a lelkiismeret előtte ismeretlen területét sikerült föltérképeznie. Ezekben az utolsó versekben már nyoma sincs a kezdet himnikus modorának, de ami fölragyog benne, az valóban fényt áraszt. Nem eszménykép kíván lenni többé, hanem eszményképe az őszinteségnek. Sík Sándor kései költészetét az 1940-es évek közepétől a klasszicizálódás jellemzi, Arany János őszikéit idézve föl az olvasóban. Ez a klasszicizálódás együtt jár a mindennapisághoz, az emberi egyszerűséghez való közelebb kerüléssel, az életösszegzés, az ősz dicsérete, a halálra készülődés, az Isten jelenlét nagy témáival, valamint korábbi verseihez képest egyfajta formai és nyelvi egyszerűsödéssel. A tiszta beszéd, a líra mindenkori mértéke például az emlékezetesen szép Emberség című verse.
1: Sík Sándor, Emberség. Egy nap, mint rest csiga mászik, zivatarként zúg el a másik. Mindegy, csak ugyanoda érnek. Mit szólna ma tegnapi éned? Amit éltél tisztes erényben, csupa félség s ösztön a fényben, ami pejvát hult ki a rostán, nem lesz színig, az se gonosztán. Mindegy, tovazízzen az élet, elmélsz, s már itt az ítélet. Szíved agyag ostoba röggé, magad így vagy amúgy, de örökké. Nincs szánva szemednek a holnap. Ott légy igaz ember, ahol vagy. Most tedd, amit adatik tenned. Az Isten rügyezik benned.
0: Jelenics István didaktikusnak ítéli az utolsó két sort, noha az szervesen épül a korábbi életfölméréshez. Erőteljes ráütés a harmadik strófa be nem fejezett sorára, a röggé, romlás, omlás, ki nehezen mondható, földi mércével fenyegetettséget sugalmazó rettenetére, hiszen a művész mindig a mégis morál bástyája, a cselekvés értelmének hirdetője, különösen, ha a lelkében szüntelenül ott lobog az égő, élő hit ígérete, megújító tavaszi birodalma, az Isten rügyezik benned. Az életúton megállíthatatlanul haladunk előre, méri föl a vers. A látványos, ellentétező képek önnön belső ellentmondásainkat festik. Rest csiga, zúgó zivatar, mai és holnapi én. Erényünk is vélt. A nagy mérlegen talán csak a félelem ösztönének működése. A tetteink rostán kihulló pejvák. Ám e keserves áttekintés szintén valami halovány reményfélében végződik. Nem színig gonosz az ember. Belejátszik-e képsorba a bibliai ígeversek üzenete is, az ő gabonáját csűrbe takarítja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Máté 3.12. No meg az adivízió. Kezében óriás rostával áll az idő, és rostál egyre, világokat vet ki, és rostál ki vidáman, és nem keseregve. A mindegy módosító szót sem a legyintve lemondó ember sóhajtja, hanem a mindent fölmérő tudat állít vele előtérbe ismét egy végsővé táguló kontrasztot. Az elzizzenő élet, ami az ítélet elé visz, és az örökké ígéretében fölsejlő kegyelem megrendítő kettősségét. Ebből a feszültségből az egyetlen lehetséges föloldás a most méltó megélése, üzeni a költő. Saját lehetőségeit

0: Ben föloldódik a létezés csöndes ünneplésében és az elmúlás békés elfogadásában az időskori bölcsesség tisztes, értéktudó szemléletével hitelesítve.
1: Sík Sándor, az első sárga levél. A fák alatt feküdtem merengve fölfelé, hát ellibet fölöttem bénán aszály ütötten egy sárga tölgy levél. Egyetlen, aki lenni, s nem lenni is megért. Valami hívja menni, mennie vagy pihenni? Nem kéri, hogy miért. Nem kérdez és nem lázad, panasza könnye sincs. Hűlt erein alázat, halk zizegése bágyad, és lelkemen legyint. Törvényemet betöltöm, édes volt odafönn, és jó lesz lenn a földön. Azt, ami lesz, köszöntöm, ami volt, köszönöm.
0: Kései költészetében az istenes versek, a jellegzetes életképek és a természetlíra mellett feltűnően sok az önvallomás, mint a Csak a furuját, Meghalt a visszhang, Megint csak a napot lesem, Bocsásd meg, a fordított Jónás próféta, Hely, voltam én is fiatal, hogy mit szeretnék, az ősz dicsérete, könyvek, kérdések felelet nélkül. Ez utóbbiban az önérték bizonytalanságát vetik föl a strófazáró kérdések.
1: Látszik-e vajon emberi valómon, hogy 50 éve mind ugyanaz gyónom? Meglátszik-e viseltes arcomon, hogy én is a családhoz tartozom? Írtam, daloltam a tőlem telőt. Egy pohár vizet érte más előtt. Akartam mindent szeretetből tenni, amit tettem, több volt-e, mint a semmi.
0: Az ötödik, a kiegyenlítő versszak megnyugtató összegzés, lezárás, de nem búcsúzás. A tevékenységről, adni képességről le nem mondó emberi hűség ragyog a biblikus utolsó képben.
1: De minek ez a sok mi haszna kérdés? A tett a fontos, nem a szürke érzés. Zárlatig úgy is elkészül a mérleg. Csak egy a fontos, égiek, s el ne égiek, mint a pusztai vadrózsabokor.
0: A korszak verseiben finom részletezéssel, játékos derűvel és olykor fanyar öniróniával avagy fájó rezignációval érzékelteti az idősödő létezés fizikai és szellemi állapotát. Ilyenek, ha jő a perc, a mátrai temető, 70 felé, fák és gyerekek, szeptemberi lomb, hosszú élet. Ellenpólusként számos költeményében viszont maga a létezés válik fontossá, a lét egyszerű, vágyaktól tisztult szemlélete, és az egyetemes létezés fölötti bensőséges öröm, a mindenséget átölelő szeretet, ahogyan a 60 évesek angyala címűben sóhajtja.
1: Mindent, ami él, mindent, ami van, csak nézni, nézni, simogatni szemmel, semmit se váró békés szerelemmel. Már nem azért, hogy dalba versbe álljon, hogy engem mondjon, nekem muzsikáljon, még csak nem is ajkatlan imának. Csak úgy magában mindent és magának, csak önmagáért, nem én magamért. Csak nézni, nézni, színről színre látni.
0: A nagy, a legnagyobb, az egyetlen csoda a létezés, az ENSZ. A csodálkozás, a szeretet és a hála, foglalja össze Rónai György elmélyült létszemléletét a költőnek. E gondolatsorhoz idézzük Sík Sándor Alexius című drámájából az Isten iránti szeretetről szóló részt.
1: Aki nem ismer Istent munka mellett, házban, mezőn, ágyban és asztalánál, bizony mondom, imádkozhat napestig,

0: az ítélőnek nem lesz ismerős. Mi bennünk akar az Isten lakást, a szemünkből akar kimosolyogni, és cselekedni a mi két kezünkkel, országot akar állítani bennünk, hogy úgy legyünk, hogy már nem ink legyünk, hanem ő legyen bennünk, általunk, hogy fölgyújtsuk a világot vele. Tüzet akar, a szeretet tüzét, mert ő a szeretet, testvéreim, s benne marad, aki a szeretetben.
1: Igen tanulságos az összevetés József Attila Nem emel föl című versével, amely az értékhiányból, az elesettségből, a hit és az irgalom felé nyit távlatot. Fogj össze, formáló alak, s amire kényszerítnek engem, hogy valljalak, tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben. Az itt megnyilvánuló szeretetvágyról írta Sík Sándor, József Attila Isten élménye című eszéjében, egyik legutolsó versében olvassuk ezeket a sorokat: fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva, ne vakítsd meg a lelkemet, néha engedd, hogy mennybe lásson. Ha ennek a csendes Istenhez simulásnak forrását keressük, azt hiszem, József Attila egyik legbensőbb, legátfogóbb ösztönében, legtöbb szenvedése és legnagyobb értékei szerzőjében találjuk meg a nagy, szomjas szeretetvágyban. Ez a szeretetvágy búvik oda Isten verseiben az Istenhez, a mindenség melegének forrásához, és ösztönszerűleg belőle várja a maga szeretet energiájának örökös megújító erejét. Ebben a tükörben láthatjuk leginkább mi is Sík Sándor istenfélő, Isten és ember szerető arcát.
2: Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködött Erdélyi László. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban, mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap, szeptember 29-én, kedden 6 órától lesz. Molnár Lilla, Hályi János, a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyi köz 3 szám alatt. Gályarabok és parton maradottak. Telt ház előtt a Deák téri evangélikus templomban tartották szeptember 22-én a protestáns gályarab prédikátorok kiszabadításának 350. évfordulójára írt Láttad é Isten című oratórium bemutatóját. A verses-zenés előadás Fabinyi Tamás nyugalmazott püspök kezdeményezésére és narrációjával valósult meg. Szövegét Szabó T. Anna József Attila díjas költő jegyzi, a muzsika Kossuth díjas Grillus Dániel szerzeménye. A budapesti díszelőadás előtt Prőle Gergely, az Evangélikus Egyház országos felügyelője köszöntötte a jelenlévőket, és helyezte tágabb emlékezettörténeti kontextusba az alkalmat. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imád, böjtöt és békés jelenlétet magába foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület. A Nagyvárad tér 1 szám alatt, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az életvédelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Új programok az idei nyitott portakapukon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott portanapoknak. A rendezvénysorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Kedden derült, gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható. Szerdán folytatódik a gyengén felhős idő sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-24 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Odaadás. Létezik egy megfoghatatlan ajándék, amely többet ér, mint bármi, amit a kezünkbe foghatunk. Ezt nevezem önmagunk odaajándékozásának, vagy jelenlétünk ajándékának. Gary Chapman.

0: leváltoztathatja-e bőrét a szerecsen, és a párduc az ő foltosságát. Úgy ti is cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Jeremiás 13:23.
1: A jóság bibliai fogalma mérhetetlenül mélyebb. Használata sokkal szigorúbb annál, mint ahogyan általában értik az emberek. A lélek gyümölcseként a jóság sokkal inkább belső tulajdonság. Hiszen az istenfélő ember minden gondolatát, szavát és cselekedetét érinti. Helyes indíték nélkül semmilyen cselekedetet nem ítélhetünk jónak. A jó ember jó cselekedetének Isten iránti szeretetéből és elkötelezettségéből kell fakadnia. Még Pál apostollal is előfordult, hogy nem érzett magában elég erőt ahhoz, hogy a jót tegye. Így szól a Róma beliekhez írott levél 7. fejezetében a 18, 19 és 20. versben. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én mívelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mi a titok nyitja, hogy megtanuljuk a jóságot? Az, hogy a lélek szerint járjunk. Ehhez először be kell látnunk, hogy bűnösök vagyunk, akiknek kegyelemre van szüksége, mert még a jó cselekedeteink sem üdvözíthetnek. Ám legyünk óvatosak, nehogy ezzel a tanítással mentegessük magunkat, hiszen csak gyümölcseiről ismerni meg a jó fát. Bennünket is annak alapján ítélnek meg, amilyen életet élünk. Jézus szavait idézzük a Máté evangélium a 25. fejezet 34, 35 és 36. versekben. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjú hoztam, és innom adtatok. Van tehát lehetőségünk arra, hogy életünkkel Isten jóságát tükrözzük.
0: Mindenkor jóságos Istenem, hálás vagyok tanításodért, hogy Krisztus Urunk sosem csupán szavakban mutatta meg, milyen a keresztény élet jósága. Ő a szerint élt, annak mindenkor megtestesítője volt. Hálás vagyok a tudásért, hogy példája nyomán állandóan figyelnem kell tetteimre, reagálásaimra, és hogy nem elegendő és nem is lehet utánoznom őt. Életművészetét úgy sajátíthatom el, ha vele benne élek, őt tekintem mesteremnek. Uram, köszönöm a lehetőségeit annak, hogy hozzád is fordulhatok gyöngeségemben, hogy mindenkor jót tehetek a te segítségeddel. Hiszen te vagy a jóság, te vagy minden jóság, te vagy a legfőbb jóság, az igaz Úr, az élő és igaz Isten. Hálás szívem örömét József Attila meghatóan kedves költői képsoraival tárom eléd. Szeretném, ha vadalmafa lennék. Terebélyes vadalmafa, s hogy testemből jól lakhatna minden éhező kisgyermek árnyaimmal betakarva. Szeretném, ha vadalmafa lennék, s minden egyes árva gyermek, ha keserű könnye pereg, felkeresné, s könnyeivel öntözné meg a tövemet. Szeretném, ha vadalmafa lennék, miha majd egykor kiszárad, és a tél apó kivágott, lángjaival felszárítaná könnyeit a bús árváknak. S ha csak ugyan vadalmafa lennék, volna öröm a földön, és sehol semmi bú szenvedés, s a mosolygó fejeket nem bántaná az elköltözés. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Olyan gazdag Laudícia üzenete, hogy idefele a feleségemnek azt mondtam, hogy ebből legalább egy 10 előadásos sorozatot kellene a jövőben valamikor csinálni, és azt hiszem, hogy lesznek olyan területek, amelyeket vártok, hogy kifejtsem, de egyszerűen idő hiányában talán csak egy szűk utalással tudok rá kitérni. Úgyhogy holnap délelőtt is ezt az üzenetet fogjuk természetesen átvenni, természetesen egy picit más szempontokból és más körülmények között. Jelenések könyve 3. fejezetének a Laodiceára vonatkozó részét olvasom. Jelenések könyve 3:14-től. A Laodicea beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Amen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vagy ha hideg volnál, vagy hév. Így, mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss! Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg! Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Rögtön ennek a történetnek az elején talán el kell mondjuk azt, hogy mi rosszul ejtjük ki ennek a városnak a nevét. Nem Laodicea, hanem Laodikea. Figyeltem a helyieket is, többször visszakérdeztem, miként ejtik ki, és ma már biztosan tudjuk, hogy ezt nem Laodiceának kell, hanem Laodikeának kell, vagy kellene kiejteni. Nos, el tudjuk mondani, hogy Kolossé városának szomszédságában található, Filadelfiától délkeletre fekszik, és annak a 7 gyülekezetnek a vonzás körzetében található, ami körülbelül valahogy úgy egy térségben található. Második, Antiochus szír uralkodó, aki Krisztus előtt 261-től 246-ig uralkodott. Ő alapította, és hát egy kicsit, hogy mondjuk, a kiállhatatlan természetű feleségéről, Laodikéjéről nevezte el ezt a várost. És nagyon érdekes, hogy Dániel könyvének 11. fejezet 6. versében egy egyértelmű és világos utalás van valamilyen módon erre a helyzetre. Eredetileg Diospolisnak nevezték, majd Reosra változtatták a városnak a nevét. És ha megnézzük, ezután alakul lényegében a városnak Laodicea neve. Egy picit nézzünk végig, hogy milyen jellemzőket találunk a hét városra, a hét gyülekezetre. Tehát a bal oldalon itt van végig a hét város: Efézus, Szmirna, Pergamon, Tiatira, Szárdisz, Filadelfia és Laodikea. Mindegyiknek az üzenetében van egy általános bemutatkozás. Mindegyiknek, egyetlen egy kivételével, van dicsérete. És innen látjuk legalulról Laodikea városának nincs dicsérete az Úrtól. Vagyis ezt a várost nem dicséri meg a názáreti Jézus. Nézzük, hogy mely városok kapnak feddést. Itt látjuk, hogy két város nem kap feddést az Úrtól, Szmirna és Filadelfia. Az összes többi város, tehát a másik öt város, természetesen Laodikeával az élen, vagy Laodikeával bezárólag, hol keményebb, hol enyhébb feddésben részesülnek. Mindegyik kap egy felszólítást, mindegyik kap egy bátorító felszólítást, és mindegyik kap ígéretet.

Ha tovább nézzük egy kicsit, és most csak Laodicea üzenetet nézzük, akkor Jézus azt mondja, hogy ő az Amen. Jézus hű és igaz tanúként mutatkozik be, sőt, az Isten teremtésének kezdetére hivatkozik. A feddés az a következőkből áll, langymeleg állapotára vonatkozik. Jézus úgy látja ezt a várost, mint nyomorult, szánalmas, szegény, vak, mezítelen embert. Ma úgy mondanánk, hogy egy teljesen tönkrement hajléktalannak látja ezt a hihetetlen gazdag város lakóit, keresztényeit. Ők egészen másképp látják magukat. Felszólítás pedig arra vonatkozik, hogy Jézustól vegyen ez a város kereszténysége aranyat, fehér ruhákat, szemgyógyító írt vagy szemkenőcsöt, mint gyógyszert, és felhívás következik arra, hogy legyen buzgó és térjen meg. Van viszont két nagyon szép ígérete is ennek a korszaknak. És talán ennek a korszaknak az ígérete mind az előző hat korszak győzteseinek, vagy maradékának is szól egyben. Jézussal fognak egy közös vacsorán vacsorázni, és Jézussal fognak uralkodni. Talán el tudjuk mondani azt, hogy ennek a városnak a mai neve Eskihissár, amely mai nyelvünkre fordítva annyit jelent, mint régi kastély. Elmúlt dicsőségnek, elmúlt gazdagságnak az emlékét hordozza. Olyan pici ez a városka, ez a romváros, hogy kétszer elmentünk mellette, mire harmadszorra észrevettük. Egyetlen picike kis tábla, egy észrevéthetetlen fűszfákkal, fűszfa lombjaival takart tábla jelzi ennek a városnak a történetét és múltját. Nagyon gyakran elpusztult ez a város, és azt tudjuk, hogy Krisztus után 60-ban hatalmas földrengés elpusztította a szomszédos Hierapolis városával és Kolosse településsel együtt. Azonban azt is tudjuk Tacitusztól, Krisztus után 55-től 120-ig élt, hogy az újjáépítés során a központi segítséget, a császár által felajánlott adományokat rendkívül büszkén és gőgösen visszautasították, és azt mondták, hogy ők ezt meg fogják tudni oldani saját maguk erejéből. Ez így is történt. A helyreállítás során még szebb, még gazdagabb, még kihívóbb épületeket, utcákat, középületeket és magánépületeket húztak föl. Ez még inkább elbizakodottá tette ennek a városnak a lakóit. Ezután talán még említésre méltó a város történetében Timur Lenk vad csapatai. Timur halála előtt egy évvel, 1402-ben a várost felégették, teljesen lerombolták, csak úgy, mint Efézus. Timur Lenk pedig ő a mongol-türk hadviselésnek egyik legtökéletesebb formáját valósította meg, és Dzsigisz Kán dédunokájának tekintette magát, és valóban nem volt egyetlen egy vesztett háborús alkalma sem, vagy csatája sem.
ebben az időben két nagyon fontos fegyvernemre osztotta fel a hadseregét, a lovasokra és az íjászatra. A lovasok könnyű lovasságból és nehéz lovasságból álltak, de ezen túlmenően egy különösen kiképzett helyi elit csapat is volt mellette, amelyik a legmeredekebb hegyeken, vagy a legmélyebb völgyekben is bevethető volt. Számuk nem annyira nagy volt, de tökéletesen, precízen kiképzett emberekből állt. Ostromgépeket készítettek, minden csata előtt gondosan tanulmányozta a helyi adottságokat, hatalmas árkokat építettek, ostromgépeket állítottak fel, és gyakorlatilag nem volt olyan várost, amit könnyűszerrel be ne tudott volna venni. Efézust is szinte mondhatnánk azt, hogy néhány nap alatt bevette, és természetesen Laodicea városának is ez lett a sorsa. A város nagyon híres volt még orvosi iskolájáról is. Rendkívül fejlett volt a bank világa, a bank szolgáltatása, ez ráépült az orvosi szolgáltatására, így különös probléma nélkül a világ bármely részéről jöhetett ide gazdag ember, hogy gyógyítassa magát, semmi problémát nem jelentett, bármi nemű pénzt átváltottak. Kiváló orvos generációk nőttek fel ebben a városba, és a birodalom, a római birodalom legtávolabbi részén is ismerték és jegyezték az ebből az iskolából kikerült orvosokat. Nemzetközi tekintélye volt a városban készült szemkenőcsöknek és egyéb nagyon híressé vált gyógyszereknek. Most Hierapolisban vagyunk, vagy ahogy ezt ma nevezik, Pamukkáléban. Itt háttérben van, körülbelül egy 8-10 kilométerre Laodicea városa, és innen folyik az a nagyon forró víz, ahol ma is lehet fürödni termálvízében, és gyakorlatilag az előbbi kép azt mutatja, mint hogyha jégmezőbe járnánk talán. Az itteni felvétel nem adja vissza ennek az eredetiségét, az éles érzetét, de amikor az ember megérkezik, elcsodálkozik, hogy ilyen meleg vidéken hogy lehetnek hatalmas nagy hómezők, és amikor az ember oda a közelébe ér, akkor látja, hogy ez a víz által kimosott mészkő lerakódásokat jelzi, de hatalmas nagy területeken, nagy mélységekben, és tényleg egyedülállóvá teszi ezt az egész környéket. Tehát a szemkenőcsöket és különféle gyógyszereket is ismerték. A szemkenőcsök az bazalt követ törtek össze, és különleges helyi olajjal keverték össze, és ezek nagyon-nagyon híresek voltak különféle szembetegségekre. Az ókorban a szembetegségek nagyon-nagyon elterjedtek voltak, különösen a hölgyek körében, hiszen a hölgyek már akkor különböző festékekkel festették ki a szemüket, ezek pedig nem voltak emberbarát festékek, és bizony a meleg során az izzadsággal a szembe került festékek gyakorlatilag nem egyszer szinte a vakságot is okoztak az emberek számára. Természetesen a férfiak is festették olykor-olykor bizonyos helyzetekben a szemüket, ezekre a betegségekre pedig kiváló volt Laodiceában gyártott szemkenőcs. Meg kell még említsük, és nem mehetünk el szó nélkül a város kézmű ipara mellett sem, különleges és nagyon ritka fekete gyapjút készítettek Laodiceában, hiszen a város a nagy hegyek között egy rendkívül termékeny síkságon épült fel, és ezen a síkságon különleges juhokat tenyésztettek, amelyeknek fekete volt a gyapja, és ebből készítették a nagyon híressé vált fényes, csillogó gyapjút.
ezekből pedig csodálatos ruhákat lehetett készíteni, de meg kell említsük, nagyon híressé vált szőnyeg készítésüket is, ami még a mai napban is fel van jegyezve. Pál apostol nagy valószínűség szerint sohasem járt Laodicea városába, azonban levelet írt Kolosse és Laodicea keresztényei számára. Nagy valószínűség szerint állíthatjuk, hogy az általunk efézusi levélként ismert páli irat eredetileg Laodicea számára íródott. Egy jó tanács, ha valami problémánk van, akár a lelki élet területén, akár a gyakorlati élet területén, akár dogmatikai kérdésben, üssük föl az efézusi levelet, vagy mondhatnánk úgy, a régi laodiceai levelet, hiszen ez egy körlevél volt, és valószínűleg, hogy az Efézusban megőrzött kézirat, másolat maradt ránk, hiszen a legrégebbi kéziratokból hiányzik az Efészó, az Efézusban való kifejezés. Tehát, ha felütjük az életünk nagy problémáira keresendő válasz során az efézusi levelet, biztosak lehetünk abba, hogy találunk benne nagyon jó megoldást. Amikor ott voltunk, akkor kezdődött el néhány hónapja az Ankarai Egyetem régészeti feltárása, és a munkálatok, legalábbis ha hihetünk a helyieknek, akkor még évtizedekig el fognak tartani, hiszen a városnak mindössze egy tizedét tárták fel a korábbi ásatások alkalmával, és bizonyára még nagyon-nagyon sok érdekes információt fogunk hallani Laodicea városáról.

a mi korunk is egy kicsit, ahogy a bevezetőben hallhattuk, Laodicea korára emlékeztet. Vitatkoztak még néhány évtizeddel ezelőtt, hogy vajon honnan vezethetjük le ezt a korszakot, legalábbis melyik évszámtól, melyik dátumtól. Voltak olyanok, akik 1888-tól, a Minneapolis-i konferenciától, a hitáltali megigazulástól, mások, talán a többek, a tradicionálisabb gondolkodók pedig 1844-től vezetik le ennek a korszaknak a kezdetét. Szóval Laodicea korszakának vagyunk az átélői mindannyian, ugyanannak a történelemnek vagyunk formáló, történelmet formáló és szenvedő alanyai. Laodicea a hetedik korszak, a hetedik gyülekezet, bár el kell mondjuk, hogy a Jelenések könyvében nem hét gyülekezetről van szó, nem hét korszakról van szó, hanem nyolc gyülekezetről és nyolc korszakról, ugyanis a nyolcadik az az Isten országa, a mennyei Jeruzsálem. Szóval a hetedik az átvisz a nyolcadikba, aminek egy természetes következménye lesz az, hogy Isten országának lakosaivá válhatunk. Ugyanakkor nem mehetünk el amellett sem szótlanul, hogy a hetedik a gyülekezetek sorában, a hetedik a korszakok sorában, és a Jelenések könyvében a hetedik az mindig valami nyomatékot, valami nagy-nagy hangsúlyt kíván kifejezni. Tehát a hetedik gyülekezetnek írt levélben benne van az előző hat korszak minden egyes pillanatai, ott dobog ebben a korszakban. Ugyanakkor meg kell azt is említsük, hogy a vég gondolata, az ítélet, a beteljesedés gondolata uralja ennek a gyülekezetnek az egész üzenetét. Krisztus úgy mutatkozik be, mint Amen, a hű és igaz tanú. Ézsaiás könyvének 65. fejezet 17. versének gondolatán alapul ez, ahol Isten az Amen, Isten az igazi Amen, így van megnevezve. Egy picit vissza kell gondoljunk arra, hogy Amen eredetileg nem csupán azt jelentette, hogy úgy legyen, hanem ez eredetileg Ábrahám idejében egy szöveg volt, egy sátor szöveg volt. Ismert volt az Ámen szöveg. És ez az Ámen szöveg még egyszer akkora volt, mint a többi sátor szöveg. Ez feszítette meg a sátort, a várható vihar, vagy az erős szél járással szembe szúrták le, vagy verték le az Ámén szöveket. Később ez azt jelenti, ugye megszilárdította magát a sátrat. Később ezt a megszilárdított dolgot Ámennek nevezték az élet különböző helyzeteiben, és ezért minden keresztény imádságot így fejezünk be, hogy Ámen, legyen megszilárdítva, legyen kifeszítve az elmondott gondolatok. Tehát a mi korunk és a mi egyházunk egy Laodicea, aminek az átélői vagyunk, mindjárt ugyanannak a történelemnek vagyunk a szenvedő és formáló alanyai a laodiceai hetedik korszakban. Különben a háttérben ott vannak a régészek, és ott van az új feltárás.

Jézus azt mondja, hogy a hű és igaz tanúbizonyság. Jézus azt mondja, hogy ő az Amen és a hű és igaz tanúbizonyság. Az ókorban az volt a hű és igaz tanú, aki a halált is vállalta annak érdekében, hogy az ő tanú vallomása az igazságon alapszik. A tanú vallomás nem csupán egy eljárási, egy büntető eljárási mód volt, hanem az igazság kinyilvánításának egyik leglátványosabb eszköze is volt a tanúvallomás. Milyen érdekes, ha valamitől irtózik Laodicea a népe. Ha valamitől irtózunk mi, akkor attól, hogy elmenjünk tanúskodni. Hát miért pont engem adtok be tanúnak? Hát adjátok be a másik embert. Ha balesetet látunk, ha bankrablást látunk, ha bármit látunk, akkor azt mondjuk az embereknek, azt mondjuk a hatóság embereinek, én nem láttam semmit, én nem tudok semmit. Miért? Mert mi nem akarunk tanúk lenni. És ezzel a korral szemben ott van Jézus, aki azt mondja, én vagyok a hű és igaz tanú bizonyság. Ezen túl Jézus még mond magáról mást is, mert azt mondja, hogy én vagyok az Isten teremtésének a kezdete. Ahogy ezt a Kolossé levél első fejezet, és ott a 15. versében is megtaláljuk. Ennek a korszaknak az volt a legnagyobb betegsége, hogy ennek a városnak a keresztényei megvoltak arról 100%-osan győződve, hogy viselkedésük az adott helyzetben kifogástalan, hogy tökéletes a viselkedésük. És Jézus azt mondja, hogy nem jól viselkedtek. És ezért mondja azt János, aki hihetetlenül ismeri ennek a térségnek a kultúráját, és ennek a városnak a nyelvén, nyelvezetén, múltján, kifejezésein, ismeretén mondja el az üzenetét. Éppen ezért ezeket a kulcskifejezéseket jó, ha megtanuljuk és értjük. De a kulcskifejezések és az üzenet az nem minden helyzetben fedi egymást. Tehát azt ajánlja, hogy vegyenek szemkenőcsöt, de ne a város patikájából. Noha a város szemkenőcse a birodalom bármely területén a legjobb gyógyszernek minősül, hanem kitől vegyenek szemkenőcsöt? Jézustól. És talán így megláthatják saját szégyen teljes helyzetüket. Aranyuknak, szemgyógyító gyógyszerüknek, fekete gyapjújuknak semmilyen értéke nincs Krisztus szemében. Lehet, hogy az emberek azt mondják, hú, hát a laodiceai szemgyógyító ír, hát az a legtökéletesebb gyógyszer, és valóban hatásos, hatékony gyógyszer volt. Hú, hát a laodiceai arany, hát az a legcsodálatosabb arany volt. És nagyon jól tudjuk, hogy Tacitus, amikor erre járt, vagy Plinius, akkor nagyon elcsodálkozik, mert a városnak önálló pénze volt. Évszázadok óta gyakorlatilag önálló pénzzel jelennek meg a bankvilág piacán. A legfinomabb aranyból, a legtisztább ókori aranyból készült pénzekkel. Bárhol beváltották a laodiceai aranyat. Az olyan volt, mint a svájci frank ma. Tudatosan nem eurót mondtam. Szóval Jézus azt mondja, nincs értéke az értékednek.
az értéked, ami ebben a városban és a világ szemében érték, azt én értéktelennek tartom. Ezért szerezz be új szemgyógyítóírt, új aranyat, és nem azt mondja, hogy új fekete ruhát, hanem fehér ruhát. És a fehér ruha az valami csodálatos a Szentírásban, hiszen a tékozló fiú is, amikor hazatér, az apja mit mond? Mit adjanak rá? Fehér ruhát. A fehér ruha természetesen sokkal több annál, mint hogy egy ruházat. Hiszen azokat a tisztátalanságokat, lelki tisztátalanságokat is eltakarja, ami ennek a korszaknak a jellemzése volt. A nagy probléma annak ellenére, hogy a város felszívja a térség gazdag zsidó kereskedőit, valahogy meggazdagodott a lelkében is. Jézus pedig azt szeretné, hogyha ez a város szegény lenne a lélekben. Boldogok a lelki szegények, mondja Jézus a hegyi beszédben. A mindennapi gondolkodásukból kihagyták Istent, pontosan úgy, ahogy mi tesszük. Csak hétvégén voltak keresztények. Hétköznap mindenki végezte a maga civil foglalkozását. Túlságosan elfoglaltak voltak a biznisz miatt, sem hogy ők a misszióról, meg a kereszténységről, meg a hittérítésből kivegyék a részüket. Nem hittek ők a csodákban, ahogy mi sem hiszünk a csodákban, csak imádkozunk érte. De valahol a hétköznapjainkban a csodák és a mi életünk valahogy nagyon távol esik, legalábbis a gyakorlati életünkben. Nagy valószínűség szerint a város keresztényeit még nem érte utol János idejében, amikor írja az apokalipszist, a keresztény üldözés. Még nem voltak igazából nehézségeik. Milyen érdekes. A 60, 70 vagy 80 kilométerrel arrébb lévő városokban volt keresztény üldözés, de a gazdag Laodikea még a keresztény üldözés korai hullámát is meg tudta vásárolni, el tudta magától téríteni. Minden ebben a városban a külső formalizmusba süllyedt. Mindennek csak külsőségében volt jelentősége. Csodálatos márványból készült paloták voltak. Sokszor ezekben a palotákban csak lézengtek az emberek, de minél nagyobb palotát épített, annál befolyásosabb volt a városba, annál inkább odafigyeltek. Ahogy pontosan ez a mi életünkben is megjelenik. Vagy Cicero, akiről meg kell, hogy említsük, római konzul, aki meglátogatta a várost, és megdöbbenve tapasztalta, hogy Laodicea önálló aranypénzt készít már évszázadok óta, és a lényeg, ezen a pénzen nem a császárok, a római császároknak a képei voltak láthatók, hanem Laodicea helyi isteneit tették rá. És Jézus azt mondja, végy tőlem fehér ruhát. De Laodicea nem akar venni fehér ruhát. Végy tőlem szemgyógyító írt. Végy tőlem tiszta aranyat. Semmi más nem kér Laodiceától, nem kér ellenszolgáltatást, de nem adja ingyen ennek a városnak a fehér ruhát. A megtérés, a hűség, a megismert igazsághoz való ragaszkodás. Az az ellenszolgáltatása. Nem pénzzel, nem fizikai arannyal kell fizetni, hanem lelkileg kell fizetni. És Jézus befejezésképpen azt mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Valószínű, hogy ezt a képet mi csak a 20.-21. századból értékeljük, és most is így látjuk. Bár el kell mondani, hogy a holnapi bulletinon lesz majd egy érdekes ajtó. Az egyik nagyon híres egyház történész azt mondja, hogy János
egy mindennapi képet használt, ami a keresztény otthonokat jellemezte. Egyrészt azt, hogy a keresztény otthonok be voltak zárva. Ezért kellett ezeken a keresztény ajtókon kopogtatni. Ugyanakkor a keresztény ajtó kinyílt mindazok számára, akik be akartak menni. És nagyon érdekes, hogy itt nem a közösség jelenik meg. Nem azt mondja, hogy kopogtatok a közösség gyülekezetének ajtaján. Nem azt mondja, hogy kopogtatok a laodíciai egyház ajtaján, hanem hol kopogtat a názáreti Jézus? A személyes otthonomnak az ajtaján, átvitt értelemben pedig a szívemnek az ajtaján. Szóval itt, ebben a gyülekezetben,

teljesen. És azt mondja ez a nagyon híres egyháztörténész, hogy minden keresztény otthon a Krisztussal való találkozás színhelyévé kell, hogy váljon. És ennek a korszaknak ez volt talán a legnagyobb üzenete. Az ajtó a legfontosabb. Tudjuk azt, hogy egy másik gyülekezetnek azt mondja, ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót. Ezt az ajtót nem az Úr nyitja ki, nem Jézus nyitja ki. Ezt az ajtót csak mi, laodiciai keresztények tudjuk kinyitni. Azt mondja, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Nagy valószínűség szerint ez János által az utolsó vacsorára, a széder pászka estjére való utalást jelentette. Minden zsidó és ebben élő keresztény ember tudta, miről van szó. Hiszen a keresztények is a pászkát, a széderestét ebben az időszakban még megünnepelték. Mint egy nagyon-nagyon fontos eseményt. Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Valószínűleg egyesek azt mondják, hogy az énekek énekének gondolata is benne van itt a Jelenések 3.20-ban. Ugyanis, ahogy a vőlegény vágyakozik a menyasszony iránt, és ahogy a menyasszony várja a vőlegényének a kopogtatását, és ott van, és ébren, és készen, és elkészítette, és fehér ruhában, és felékesítve, úgy kellene kor keresztényeinek várni a szívük ajtaján kopogtató názáreti Jézust.

Még egy érdekességet hadd mondjak el. Miközben ebben a térségben mentünk, sokszor késő este volt, amikor szállást tudtunk magunknak szerezni, és sehol a hét gyülekezetben a szálláson nem kaptunk vacsorát. Csak egyetlen egy helyen, Laodíciában. És amikor bementünk a szállodába, akkor mondták, hogy még most, ha sietnek, akkor meg tudnak vacsorázni. Miért? A vacsora benne van az árban? Laodíciában? Igen. Mert mi azt szeretjük, ha a vendégeink jól érzik magukat. És Laodíciában kötelező mindenkinek vacsorázni. Jézus azt mondja, a laodíciai embereknek, az akkor élő keresztényeknek, nekünk bejön hozzánk, és velünk vacsorál. Ha meghalljuk az ő szavát, nyissuk meg az ajtót. És a végén egy csodálatos gondolattal zárja, aki győz, ki győzhet? Bárki. Nincs eleve megírva a győzőknek, és nincs eleve megírva a veszteseknek a neve. Az aki helyett behelyettesíthetjük a saját nevünket. Aki győz, megadom annak. Kinek? Neked, neked, neked. Hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Igen,

Jelenések könyve 7 korszaka végül is a győzőkkel fejeződik be. Nem mindenki fog győzni, de aki győz, az sok mindent meg fog kapni. Ahogy megkapott sok mindent a halálából feltámadt názáreti Jézus, mert ő is győzővé vált. Bár a Golgota keresztjén úgy látszott, hogy ő a legnagyobb vesztes, de a feltámadás után győztessé vált. Kinyilvánította Isten az ő győzedelmét. Mit kívánnánk mást, mint találkozzunk Isten királyi széke mellett, hogy győzők lehessünk. Mert a jelenések könyve a győzőknek iratik. Minden vesztes, aki ezekben a pillanatokban még úgy érzi, hogy vesztes, győztessé válhat. És mindenki, aki úgy érzi magát, hogy ő már győztes, ne ringassa magát el, mert a vesztesekből győztesek lehetnek, a győztesek pedig veszíthetnek. Tehát legyünk győztesek az Úr kegyelméből. Amen.

ismeretlen költő üzenet Laudíciának. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, az Úr el akarja venni a te nyomorúságod. Kincset akar adni, tűzben megpróbált aranyat, és szemgyógyító írt, hogy lássad magadat. Élő, tiszta hitet, mely hegyeket mozgat meg, alázatos szívet, mely hálával telik meg. Irgalmasságot, szeretetet, örömet és békét, a menny áldását, az üdvösség reményét. Leveti rólad szennyes foltos ruhád, mely annyi szenvedést hozott tereád. Felöltöztet téged ragyogó fehérbe, szennyes rongyot helyett ezt adja cserébe. Királyi koronát helyez a fejedre, s arany zengő hárfát ad a te kezedbe. Beülhetsz majd ragyogó királyi székébe, mert megmostad ruhádat a bárány vérében. Az Istenség neve áldassék örökké, az Atyájé, a Fiúé és a Szentléleké. Zengjen ajkadon, dicső hálaének, a hatalmas Teremtő Isten szeretetének.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban a budapesti Monteverdi kórus felvételeiből készült összeállítást hallgathatjuk.

Viva Musica. Évszázadok kóros muzsikái. Elhangzott műsorunkban a budapesti Monteverdi kórus felvételeiből készült összeállítást hallgathattuk. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 28-án így szól Isten igéje. Eljegyezlek magamnak örökre. Eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Hóseás könyve 2. fejezet 21. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Jézus mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. János evangéliuma 15. fejezet 16. verse. Az elköteleződés emberi döntés, de isteni csoda. Csoda az, amikor két ember megismerkedik, csoda, amikor kialakul a szerelem, és csoda, amikor megérik a döntés a szívben, én veled, te velem, és másnak, Istenen kívül nincs hely ebben a kapcsolatban. Amikor a gyűrű az újra kerül, amikor nyilvánosan bejelentik, hogy döntöttek egymás mellett, az emberi döntés, de isteni csoda. Az ember számára hihetetlennek tűnik, hogy a másik a sok millióból engem választ, és ezt meg is hajlandó pecsételni. Ez a kizárólagos kiválasztottság szinte mámorossá teszi az embert. Így választ ki és jegyezd el minket Isten Jézusban. Ő teszi meg az első lépést, ő kezdeményez. Az ember válaszol rá igennel vagy nemmel. Egy ideig ismerkedhetünk, de ahogy az emberi kapcsolatokban is megvan az ideje a döntésnek, az Istennel való kapcsolatban sem érdemes örökké az ismerkedési fázisban maradni. Az az ember, aki nem tud elköteleződni ember és Isten mellett, nem tud teljesen boldog lenni. A legfontosabb dolgokhoz, a hivatás, a szerelem, a gyermekvállalás, a hit, elköteleződés kell. Jézus ezt teszi. Téged választ. Veled akarja minden napját tölteni. Beszélgetni akar veled nap mint nap. Ajándékokat szeretne adni. Egy örök életen át. S ha mellette döntesz, emberi döntés, de isteni csoda. Imádkozzunk. Drága Jézusom, köszönöm, hogy kiválasztottál, megszólítottál. Köszönöm, hogy meghallhattam hívást.

Örökké az vagy nekem. Amen. Pető Szűcs Mária áhítatát hallottuk, a nap igéi voltak. Eljegyezlek magamnak örökre. Eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Jézus mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nyugalmunk Krisztusban van. A mai ige: Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 9. verse. Annak okáért megvan a szombatja, nyugodalma az Isten népének. Gondolatok az igéről. Isten gondoskodott nyugalomról, és vannak, akik be is fognak menni abba. Akiknek először hirdette Isten, hitetlenségük miatt nem kaphatták meg. Ezért ezt a nyugalmat Isten választott földi népe még nem élvezheti. Józsué hiába ajánlotta azt a népnek, és Kánaán földje hiába kínálta azt. Csak a hívőknek lehet részük benne. Ezért igyekezzünk bemenni ebbe a nyugalomba. Ne küszködjünk tovább a bűnnel és a régi önmagunkkal, ne bízzunk tovább saját cselekedeteinkben, még ha azokat nagyon jónak is tartjuk. Mert ugyan vannak egyáltalán ilyen nagyon jó cselekedeteink. Hagyjuk abba a magunk erőfeszítéseit, ahogyan Isten is megpihent a 7. napon. Legyen az Úr Krisztus elvégzett munkája egyedüli vigasztalásunk. Ő mindent tökéletesen elrendezett. Az igazság nem követel többet. Krisztus Jézusban nagy békesség lehet az osztályrészünk. Ami a gondviselés dolgait illeti, mint a kegyelem munkáját bennünk, vagy az Úr munkáját másokban, vessük ennek terhét az Úrra, és találjunk benne nyugodalmat. Ha az Úr igát tesz ránk, azt azért teszi, mert annak hordozásában megtaláljuk a nyugalmat. Hit által munkálkodjunk azon, hogy belépjünk Isten nyugodalmába, és mondjunk le az önelégültség, a lustaság hazug nyugalmáról. Jézus Krisztus maga a tökéletes nyugalom, és benne mi is teljes nyugalmat találunk. Kántorgép segíti a gyülekezeteket a közös éneklésben. Néhány éve kezdték használni a református gyülekezetekben a Zsolt nevű automata orgonát. A műszer feltalálója Cseke István azzal a szándékkal hozta létre a szabadalmi oltalom alatt álló eszközt, hogy segítsen a lelkipásztoroknak, hitoktatóknak, közösségi vezetőknek az éneklés zenei kíséretében. Az egyházi szolgálat során több helyen is gondot jelent a képzett kántor és orgona hiánya, így a liturgia fontos része, az egyházi énekek megszólaltatása, enyhén szólva sem egységes a gyülekezetekben. Ezt a hiányt enyhíti Cseke István elektronikus kántorgépe, melynek fogadtatása változó.

0: Rádai napok, október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellékreformátusságának legnagyobb évenkénti találkozójára, a Rádai napokra, melyet idén Mohácson, a Budapesti Rádai Házban és Kecskeméten rendeznek meg október 1. csütörtök és október 3. szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek, szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Kedden derült, gyenkén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fok várható. Szerdán folytatódik a gyengén felhős idő sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-24 fokra számíthatunk.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetne gyógyír a mennyei polgárjogban való megerősödés, amely kiemelne a kiszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mi sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése, mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten mi értünk

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: A megváltás nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem a jelen életre is. És nem csak arról szól a megváltás, amit Isten bennünk és értünk tesz, hanem arról is szól, amit általunk tenni akar itt és most, ebben a világban, a környezetünkben.
2: Szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat! Íme újjáteremtek mindent. Ezzel a Jelenések könyvében olvasható mottóval szervezte meg konferenciáját az Evangélikus Missziói Központ. Czövek Tamás teológiai tanár két mélyen szántó előadást tartott, amelyekben a régi és az új teremtés került a fókuszba. Műsorunkban a Krisztus új teremtése és az Egyház küldetése című előadásából osztunk meg részleteket. A konferencián elhangzott teljes felvételek az Evangélikus Missziói Központ honlapján érhetők el.
1: Lukács evangéliumában olvassuk azt, hogy az angyal így szólítja meg a sírhoz érkezőket, miért keresitek az élőt a holtak között? És ez egy nagyon ironikus megjegyzés, ami régi ösztöneinkre utal. Mi a régi ösztönökkel fordulunk egy teljesen új helyzethez. Jézus feltámadt, megkezdődött az új teremtés, és mi halottat keresünk. Új teremtésben régi beidegződések. Aztán, amit az asszonyok mondanak a tanítványoknak, azt a tanítványok üres fecsegésnek tartották. A régi teremtés annyira nyomasztó, amiről tegnap beszéltünk, tehát hogyha ebbe elmélyedünk, akkor valóban ezt tapasztaljuk, hogy depresszió, kilátástalanság, csüggedés és reménytelenség uralkodik rajtunk. Tanítványok nem tudják elképzelni, hogy halál után van élet, van feltámadás. Üres fecsegésnek tartották. A beszámolókat olvasva azt láthatjuk, hogy az új teremtés előtt az első tanúk értetlenül félelemmel állnak. És mi is, hogyha őszinték vagyunk, akkor így állunk a teremtés, az új teremtés előtt, a feltámadás előtt. Teljesen érthetetlen, nem csak természettudományosan, hanem teológiailag is. Nem látjuk annak radikális voltát, hogy Isten az új teremtést Jézus feltámadásával hozta el. Noha Jézus többször is bejelentette a tanítványoknak, a követőit ez érdekes módon meglepetésként érte. De ugyanúgy, mint a halála is. Továbbá, miért nem a világnak mondja ezt el Jézus, vagy egy angyal? Miért a tanítványoknak? A főpapoknak nem jelenik meg angyal. A főpapok értesülnek az őrség révén, és érdekes módon rögtön intézkednek, hogy ki ne tudodjék ez a hír, tehát komolyan veszik, hanem komolyan veszik ők az első tanúk. De Isten mégsem hozzájuk küldi el az angyalait. Hozzánk küldi el az angyalait, a követeit. És végül a régi teremtésben a bevált eszközök, ösztönök, a mohóság, az önzés és erőszak, ami érvényesül az új teremtésben, ezek nélkül valósul meg mindaz, amit Isten teremteni akar. Új teremtés, megváltás, különböző fogalmakkal találkozunk, amikor Istennek ezt a hihetetlen, radikális és új csodáját írja le a Biblia. Először néhány fogalmat tisztázunk. Tudja valaki, hogy ez mit jelent? Ez a kis halacska, amit keresztény szimbólum. Jézus Krisztus, Isten fia megváltó. Ugye a görög eredetiben Jézus Krisztus teu hűjós szót ér. És ez betű szó, ichtűsz, ugye ez adja a halat. A hitvallásnak az első betűi adják ki ezt a szót. Az első keresztényeknek az első hitvallása volt, az egyik első hitvallása volt ez. És ebben az a meglepő, hogy a szótérnak, tehát megváltónak, megmentőnek, kiket neveztek a korabeliek, hadvezéreket, királyokat. Az első keresztények azt mondták, hogy nem a politikusok, nem a hadvezérek, a megváltók, hanem olyan valaki, aki nem hadsereggel, nem hagyományos politikai eszközökkel érkezett ebbe a világba, hanem aki elviselte politikusoknak, uralkodóknak a megszégyenítését és a kivégzést. A megváltásról hagyományosan úgy beszélünk, hogy hogyan kerülhetem el a kárhozatot, hogyan juthatok a mennybe. A megváltás, ahogy erre a reformátorok is felhívták a figyelmet, ennél jóval több. Tehát nem pusztán arról szól, hogy én hogyan kerülök megfelelő kapcsolatba Istennel. És erről szeretnék a következőkben röviden beszélni. Az új szövetségben milyen összefüggésekben beszélünk erről, csak néhány példát említek. A lányom halálán van, gyere el, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Olvassuk Márk evangéliumának az 5. részében. Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok, mondja nem sokkal később a vérfolyásos asszony. És Jézus ezekkel a szavakkal fordul hozzá, bízzál, lányom, a hited meggyógyított. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. És érdekes módon mind a három esetben ugyanaz az ige szerepel, amely ennek a szótér igének az igei megfelelője, a szodzó ige, amely jelenti azt, hogy megmenekül, megment, segít, és vallásos értelemben az, hogy megvált. De itt egészen hétköznapi értelemben szerepel, hogyha a gyógyítást hétköznapinak lehet tekinteni. Semmiképpen nem a mennybe jutás értelmében szerepel, hanem abban az értelemben, ahogy Jézus beavatkozik és helyreállítja a megromlott teremtést. Tehát a megváltás nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem a jelen életre is. És nem csak arról szól a megváltás, amit Isten bennünk és értünk tesz, hanem arról is szól, amit általunk tenni akar itt és most, ebben a világban, a környezetünkben.

0: Isten helyet ad a keresztényeknek az ő újjáteremtő munkájában a világban. Erről hallhatnak ma Czövek Tamás teológus előadásának részleteiben.
1: Tegnap arról beszéltem, hogy Isten szabadítása, megváltása miért szükséges, mert egy olyan romlott világban élünk, amely a maga gonoszságával, önzésével, mohóságával, erőszakos voltával tönkretesz minket is, és tönkreteszi az egész társadalmunkat és környezetünket. És amikor Isten beavatkozik, akkor megment bennünket mindattól, ami bennünket fenyeget. Tom Wrightot fogom most idézni, ő anglikán újszövetséges, amit Jézus a jövőre nézve ígért és a jelenben tett, az nem a lelkek megmentése volt egy test nélküli örökkévalóság számára, hanem az emberek megmentése a világ jelenlegi romlottságából és enyészetéből, hogy már a jelenben élvezhessék a teremtés megújulását, ami Isten végső célja. És hogy ezáltal munkatársakká válhassanak Isten megváltásában. Tehát még egyszer, a megváltás nem pusztán a halál utáni életről szól, Isten természetesen Jézus Krisztus által helyet készített nekünk a halálunk után, de nem csak erről szól a megváltás, hanem Isten győzelméről, amelyet a kereszten és húsvét hajnalban vívott ki, uralmáról e világ felett, hogy övé a hatalom menjen és földön. És hogy éppen ezért, akik őt követjük, Isten országának és uralmának a hirdetőiként szóval és tettel tanúskodjunk erről az új teremtésről. A apostolok cselekedetei elején Lukács még egyszer szembesíti a tanítványokat, vagy az olvasókat azzal, hogy a tanítványok mennyire értetlenek. És ez nagyon érdekes. A Lukács evangéliuma a végén, a 24. részben, ott ismerik az emmausi tanítványoknak a történetét, két tanítvány értetlenkedik és gyászol, hogy hát akiről azt gondoltuk, hogy a messiás lesz, az íme ugyanúgy végezte, mint az összes többi messiás kereszten végezte. És ez a jelenet némi módosítással megismétlődik a cselekedetek elején. És ez a nem csak az egész könyv szempontjából kulcs, mert itt határozza meg Jézus a cselekedetek könyvének a témáját, hogy tanúim lesztek először Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában és a föld végső határáig, de az egyháznak a küldetését is ezzel Jézus világossá teszi. A 6. versben a tanítványok így fordulnak mesterükhöz. Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? És hogyha megértjük, hogy miért teszik ezt fel a tanítványok, akkor megértjük Jézus feltámadásának és az egyház küldetésének a célját is. A tanítványok még mindig értetlenül állnak a megváltó és a megváltás előtt. Várták és várják Isten országát. Követték mesterüket, és tanúi voltak csodáknak, hogyan szaporította meg a kenyeret, hogyan csendesítette le a vihart, hogyan gyógyított sántákat, betegeket, hogyan támasztott fel halottakat. És tanúi voltak csodálatos tanításának, ahogy az Ószövetséget magyarázta. És egyetlen egy dolog hiányzik ezek után, mindeddig Jézus nagy tanító és nagy csodatevő. Ahhoz, hogy messiás legyen, ahhoz ki kell űzni a rómaiakat. Helyre kell állítani a dávidi királyságot. Ezért teszik fel a kérdés, hogy nem most állított helyre Izrael országát, királyságát? Jézus talányosan felel, a következőket mondja nekik. Először nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Legalább ennyire fontos az, ami következik. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, Samáriában és a föld végső határáig. A tanítványok gyakorlatilag világhatalmat akartak, politikai hatalmat. Enélkül lehetetlen rendet tenni Izraelben, és lehetetlen kiűzni a rómaiakat. Jézus azt mondja, hogy igen, hatalmat kaptok, erőt kaptok, de nem olyat, mint ami erre számítotok. Nem politikai hatalmat, nem katonai hatalmat. Nem kis kihívás. A Szentlélek ajándékait ígéri a követőinek, az első tanítványoknak, és ebben természetesen az is benne van, hogy mindaz, ahogy eddig elképzelték a világ működését, nem mehet tovább. Az új teremtésben nincs helye mohóságnak, önzésnek és erőszaknak. A feltámadás az új etoszt kíván. Más erőt, más hatalmat. Nem tudják, hogy mindez hogyan képzelendő el. Nem tudják, ahogy mi sem tudjuk, hogy hogyan lehet hatásunk egy olyan társadalomban, amely mohó, erőszakos és önző, ezen eszközök nélkül érvényesülni. De Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek erejével és ajándékaival ez lehetséges, és valóban azt láthatjuk, hogy az egyház történet tanúsága szerint 3 évszázad alatt a hatalmas római birodalmat térdre kényszerítette egy kis vallási szekta, amellyel először nem is akartak számolni. 313-ban Nagy Konstantinnak számolnia kellett, akár politikai megfontolásokból is a kereszténységgel.
2: Az

az egyház küldetését Tom Wright a következőkhöz hasonlítja. Képzeljük el, hogy találnak egy Shakespeare dráma kéziratot, amelynek az első négy felvonása van kész, az ötödik az hiányzik. Shakespeare kutatók elkezdik tanulmányozni, és ismerve Shakespeare-t, korát, ahogy ő a drámáit megszerkesztette, a mondani valóit, mindezek alapján helyreállítják az ötödik felvonást is. Ez az egyháznak a feladata. Tudjuk az első négy felvonást. Isten megteremtette a világot, a világ elbukott, Isten elküldte Izraelt, Izrael nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ezért Isten elküldte fiát, és az ötödik felvonásban elküldte egyházát, a gyülekezetet, minket. De nincsen kész a kézirat. Jézus ott hagyja a tanítványait, akik várják, hogy hát Urunk, most mit tegyünk? És Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek hatalmával és ajándékaival ti kaptok erőt, és kövessétek őt. Ez a mi feladatunk is. Ehhez a feladathoz a képzelőerőre van szükségünk tehát. Ez időnként érdekes módon az egyház történetében felbukkan, és csak a közelmúltból ismerhetjük Martin Luther Kingnek a híres beszédét. Van egy álmom, I have a dream, amit 63-ban Washingtonban mondott el, és hogyha figyelmesen olvassuk ezt a beszédet, világos, hogy Martin Luther King, aki maga is baptista lelkész volt, a Bibliából idéz, vagy utal bibliai szakaszokra. Tehát a képzelőerőnek nagy szerepe van. Vannak-e álmaink az új teremtésről? Ez azért nehéz kérdés, mert fogyasztói, jóléti kereszténységünk, különösen itt Európában, arra károsztat minket, hogy ne legyenek. Nekünk jó ez az élet. Jobb kocsiról, állásról, nagyobb házról álmodunk legfeljebb, nem Isten országáról, amely betört világunkba és átformálja azt. A házi csoportunkban beszélgettünk egyszer keresztény reménységről, és meglepődve tapasztaltam, hogy a házi csoportom tagjai, mindannyian megtért keresztények, nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel. Tehát ez úgy tűnik, hogy a fogyasztói jóléti kereszténységünknek az egyik rákfenéje. Ha viszont a megváltás több, mint a lelkek megmentése, ha a megváltás engesztelés, üdvösség az egyház küldetéséhez tartozik, akkor hogyan készülhetünk arra, hogy embereket szabadítsunk meg, a világot szabadítsuk meg abból a rabságból, amelyben a különböző hatalmak fogva tartják. Isten új közössége, az egyház hogyan kell, hogy éljen ebben a világban. Politika és a társadalom elképzelhetetlen erőszak, önzés és mohóság nélkül. A gyülekezet és egyház Isten új közösség, amely lemond az erőszakról, a mohóságról és az önzésről, és ezek helyett a mértékletesség, a megosztás és a szelídség ajándékaival fordul a környezetéhez. Célját tehát nem hagyományos katonai politikai eszközökkel, hanem az evangélium hirdetésével éri el, Isten országát és Krisztus uralmát hirdetve. Múlt héten volt az Open Doors-nak egy megbeszélése és közös imádság. Ezen a nigériai képviselő Josh számolt be a következőkről. Talán tudják néhányan, hogy Nigériában nagyon nehéz helyzetben élnek a keresztények. Az ország nagyjából fele muszlim, másik fele keresztény, a déli felén élnek inkább keresztények, és a fulánik, akik nomád állattartók, legelőket keresve előzik a keresztény földműveseket. Falvakat gyújtanak fel, templomokat rombolnak le, lemészárolnak településeket. És egy ilyen fuláni szélsőségest Jézus Krisztus megszólított álomban.
Az első álmot azt lerázta magáról, hogy ez csak egy álom volt. De sorozatosan megjelen neki Jézus minden éjszaka. És annyira nem tudott ezzel mit kezdeni, hogy a végén keresztényekhez fordult, és most ő maga is hirdeti az evangéliumot, szakított az erőszakossággal, és most őt üldözik. Tehát a keresztényeknek őt kell bújtatniuk.

Következő történetem a chicagói Lawndale Church, és itt látható a lelkész, az alapító lelkész és a felesége Wayne Gordon. Volt szerencsém ebben a gyülekezetben látogatást tenni. 1978-ban alapította Wayne ezt a gyülekezetet. A semmiből. Lawndale Chicagónak az egyik legelhanyagoltabb negyede, fekete negyed, 26%-os munkanélküliséggel, 45%-nyi ember él a szegénységi küszöb alatt. Az erőszak, gyilkosságok, lövöldözések mindennaposak. Wayne-t az első évben többször kirabolták, megverték. Wayne megbocsátott, és továbbra is maradt a területen. Ekkor még nem volt gyülekezet. 16 évnyi munka után érett be az a munka, amit ő és társai belefektettek ebbe a negyedbe. Hirdette továbbra is az evangéliumot, és kis csapat gyűlt köré. De ők nem csak lelkeket akartak megmenteni, hanem az egész negyedet. Ennek az eredménye az, hogy ma ez a néhány ember kb. Egy 1000 fős gyülekezetben gyűlik össze, vasárnapról vasárnapra, kórházat tartanak fent. Nagyon sokan kívül esnek az egészségügyi rendszeren. És ezt felismerve a lelkész és csapata kórházat építetett. Ugyanígy szüksége van ezeknek az embereknek jogi tanácsadó központra. Az ott dolgozók segítik a londélieket a munkakeresésben, hogyha valamilyen peres ügyük van, bármilyen ügyben, amiben nekik nincsen semmi tapasztalatuk és felkészültségük. Aztán Lawndale-i fejlesztési központ, ennek csak a címerét találtam meg sajnos, vagy a logóját, ez többek között lakhatásról gondoskodik. Egy 2007-es adat szerint 200-200 családot juttatott lakhatáshoz. Tehát olyan családokat, akik még korábban soha nem rendelkeztek önálló ingatlannal, saját ingatlannal. Természetesen a fiataloknak mozgásra, sportra is szükségük van. Wayne Gordont egyébként coachnak hívják, mert ő volt az első birkozó edző, és most már sportközpontjuk is van, ahol lehet kosárlabdázni, mindenféle sportot űzni. És éttermük is van, amely munkát biztosít, és ahol nyugodt körülmények között például mi is elfogyaszthattunk egy nagyon finom pizzát. Tehát Isten új teremtése így érkezik ebbe a világba. Mi nekünk nem csak lelki vigaszra van szükségünk, és a lelkünk megmentésére, arra is szükségünk van természetesen. De arra is, hogy egészségügyi ellátást kapjunk, hogy a testünk eltörődjenek, hogy megfelelő munkában részesüljünk, jogi perpatra varok viszályok esetén pedig jogi segítségre van szükségünk. Ez a gyülekezet mindezt biztosította. Isten új teremtése Lawndale-ben kézzelfoghatóan jelen van. Ezt egyébként missziológusok holisztikus missziónak hívják. Tehát amikor az élet egész területe, minden apró vonatkozása az evangélium hatása alá kerül. Hogyan képzeljük el mi ezek alapján Istennek az új teremtését, és mi lenne ebben a mi szerepünk? És hogy itt ebben a világban, amíg még ebben a testben élünk, amely időnként orvosi beavatkozásokra is szükséget tart, ebben a világban mi a mi feladatunk? Munkahelyünkön, a családunkban, a gyülekezetünkben, vagy az egész gyülekezetnek és egyháznak mi a feladata? Tehát látunk, én azt gondolom, hogy ez a lawndale-i gyülekezet, ez egy nagyon megkapó példa. Mi nem tudjuk, hogy mennyi szenvedés, meg erőfeszítés áll mögötte. Én próbáltam érzékeltetni, tehát 16 év volt, mire egyáltalán elkezdődhetett egy gyülekezet. De készek vagyunk-e ilyen áldozatot hozni, ilyen erőfeszítésekre? Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunkat érint, és így tekinteni a saját gyülekezetünkre is, saját egyházunkra is.

milyen területet érint és mit jelent Isten megváltása a világban. Hol van a keresztények szerepe ebben? Újjáteremtésről, holisztikus szolgálatról szól Czöveg Tamás teológus előadása, amelyet az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciáján hallhattak a résztvevők. A Teremtés és Misszió címmel megrendezett konferencia minden felvétele az Evangélikus Missziói Központ honlapjáról hallgatható vissza a http://missio.luteran.hu-n. Nekünk a következő e-mail címre írhatnak: evmis@luteran.hu. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk műsorunkkal. Erős vár a mi Istenünk!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. A Biblia szerint a nyelv is testrész, de hatalmas dolgokat lehet vele véghez vinni. Mai műsorunkban az Agapé kerekasztal körül a szavak erejéről és hatalmáról beszélget Vágvölgyi Gergely műsorvezető és vendégei.

0: milyen erő rejlik szavainkban, és mi adja azok súlyát? Felmérjük-e kimondott gondolataink következményét? Mikor válik a szó tetté, és mitől lesz beszédünk hiteles? Az Agapé asztalánál vendégeinkkel ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Ma esti vendégeink Acél Petra kommunikációkutató, nyelvész és retorika szakértő, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem professzora. Vallja, hogy a jó szóhasználat nem a kimondott szóval kezdődik, hanem a másikra való alázatos odafigyeléssel. Tóth András, görögkatolikus pap, mentálhigiénés szakember, a Váci Egyházmegye spirituálisa. Fontosnak tartja, hogy amikor kimondunk valamit, a lélek is szólaljon meg rajtunk keresztül. Tapolyai Emőke, klinikai és pasztorálpszichológus, egy keresztény szakemberekből álló lelki központ vezetője. Szerinte a mai társadalomban már nincs vágy és akarat a másik meghallgatására. Csak saját véleményünket akarjuk elmondani. És érkezett még közénk Krúdi Tamás újságíró, kommunikációs szakember, a Szent István Intézet vezető kutatója. Úgy véli, attól lesz hiteles egy megszólalás, ha egy embernek az egész élete, személyisége ott áll a szavai mögött.
1: Eláraszt bennünket napjainkban a szóáradat, elképesztő zajban élünk. Már a vacsora alatt is megemlítettük ezt. Viszont ezzel párhuzamosan, hogy látjátok, és köszönöm, hogy tegeződhetünk, devalválódnak a szavak? Elértéktelenednek? Nincs már súlya a szavainknak?
2: Logosz, ugye a görögben annyit tesz, hogy szó, de egyszer azt is jelenti, hogy ige, és azt is, hogy Krisztus, tehát Jézus, az Istent. Az elértéktelenedése a szavaknak annak köszönhető, hogy elfelejtjük a kimondott szó mögül az igazságot, az Úristen kegyelmét, és nem állunk jót a saját szavainkért. Az igazán hiteles szó mögött mindig az egész életemmel ott állok. És ha ez nincs meg, akkor tud zaj lenni. Tehát minden más az a beszélés, minden más sok, minden más habberés. Nyugodtan mondhatjuk ezt egyébként, ha belegondoltok, hogy naponta beszélünk környezetszennyezésről. Mert a vizek, mert a föld, mert a levegő. Nem beszélgetünk arról, hogy a rossz beszéddel mennyi zavart okozunk egymás fejében, lelkében, szívében. Hogy mekkora a belső környezetünk szennyezése attól, hogy mások nem figyelnek, vagy mi nem figyelünk. Tehát, mert hát könnyen jön ki, ugye a Szentírásban is van, ne csak arra figyelj, ugye, ami te mondasz, hanem amit beengedsz. Tehát észrevétlenül is átéljük, hogy lehet devalválni, mert az tény, hogy nem dől össze a világ. Az ember egy rossz szót használt, durvább volt, érdektelenebb, hazabeszélt. Ugye a mai világban mindenki mondja azt, ami az ő érdeke. A jó szóhasználat eleve nem a kimondott szóval indul, hanem a mérhetetlen alázatos odafigyeléssel a másikra.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy hihetetlen mennyiségű szóáradatban élünk, és hogy bizonyos szavak meg kifejezések azok valóban devalválódnak, bizonyos metaforák elvesztik az értelmüket, de születnek újak is, és az ember ugye teremtő lény is. És ezzel együtt a gondolatainkat, meg az érzelmeinket ugye elsősorban továbbra is csak szavakba tudjuk kifejezni. Tehát úgy tudjuk, tehát hogyha én valakivel valamit, nem csak...
2: Tehát érintésben is.
3: Hát. Persze, de hogyha valamit közölni akarok már, tehát a kommunikációnak az elsődleges formája, én azért azt mondanám, hogy azért a szavak. Tehát nem fogjuk tudni leváltani.
2: Hát születéskor egy anya megérint, nem.
1: Rögtön szól is hozzá, nem, hogy szia, Isten hozott szeretlek, vagy ha szerelmes vagyok,
2: az
1: akkor el akarom mondani.
2: Az egyik nélkül rossz, a másik nélkül kevésbé, tehát ha nincs érintés, az
3: persze,
2: baj,
3: igen,
2: ha nincs
3: szó. Abszolút,
1: ugyanakkor fókuszáljunk most a szavainkra a ma esti beszélgetésben. Így látod te is, atya, hogy elértéktelenek a szavaink?
4: Most hallottam, nagyon egy maximális egyet tudok ezzel érteni, az jutott közben eszembe, hogy milyen jó volt, hogy úgy kezdődött ez a beszélgetés, hogy csend volt. És ahogy ez jutott meg eszembe, hogy, ezek, hogy igazán a szavak csendben születnek meg. És hogy nincs csend. Ugye ezzel kezdett, hogy folyamatos szóáradatban élünk, és mivel nincs csend, ezért sokkal valahogy felszínesebbek lesznek a szavaink. És ugye akartam én is behozni ezt a logosz szót, És hogy a logosz szóból jön, ugye az ige, de hogy ami megtestesül, de hogy abból a szóból jön a logika szó is, és hogy ha úgy elképzeljük a logikai eszmefuttatásainkat, mint egy gömb, ezen a gömb felszínen szaladgálunk, és akkor be lehet bizonyítani ezt is, meg azt is ugyanarról, mint egy volt az ókorban ez a vitatkozás művészete, ahol megcsináltak azt, hogy ugyanazt, hogy bizonyítsd, hogy van Isten, bizonyítsd, hogy nincs Isten, és akkor ezt kellett nekik vitatkozni, és utána megcserélték őket, és az ellenkezőjét bizonyítsd. Tehát mindent lehet logikusan, de hogy mi van ebben a gömbben? Hogy mi tölti meg ezt a gömböt? Hogy az a logosze, az az ige, ami a teremtő szó, vagy az a ige, ami megtestesült, az az ige, ami a kezdetekkor is ott volt. Ja, tudom képzelni, hogy a kezdetekor volt valami nagy csend, és a teremtő szó egyszer csak az egy tett is volt. Tehát valahogy az, ami most nekünk így a témánk, ez a szó és a tett, valahogy nekem most az úgy jött be, hogy a szó az már egy tett.
5: Én pont erre gondoltam, és így lenyúltad a gondolatomat. Pont ez volt bennem, hogy mint a zenében is a hangnak akkor van szépsége, amikor előtte és utána megszólal a csend. Ugye azt gondolnánk, hogy a cseng nem szólal meg, de a csend nagyon hangos tud lenni, és nagyon elgondolkodtató, és nagyon jelenlevő tud lenni. És hogyha ez a csend a szavaink előtt és után van, akkor a szónak van értelme. És valahol úgy hemzsegnek a szavak most már, mint hogyha a szavak ebben veszítenék el értelmüket, hogy nincsen átgondolás, mielőtt megszólalunk, vagy meghallunk egy szót, és nincsen feldolgozás, miután hallottunk egy szót.
1: Ezen a fonalon mennék tovább. Mi adhatja vissza a szavaink súlyát? Hogyan adhatunk nekik újra igazi nyomatékot? Nem csak azért, hogy igazunk legyen egy vitában, hanem hogy valóban súlya legyen annak, amit kimondunk, értéke legyen annak, amit kimondunk.
2: De miért úgy kérdezed, hogy mi adhatja vissza? Hát ki adhatja vissza a szavaink súlyát? Egyrészt én magam, az én szándékom, az én meggyőződésem, az én elköteleződésem. Az, ahogy az atya mondja, hogy tett is. Én nagyon érdekes elméletek születtek a nyelvészetben arról, hogy a szót gyakran használjuk tettként, amikor azt mondjuk megesküdvén a másikkal a templomban, hogy igen, tehát az attól a pillanattól érvényes, annak kötőereje van. Jogilag is, egyházjogilag is, törvényesen is kötőereje van. Amikor azt mondom, felavatunk például valamit, akkor milyen érdekes, hogy az ember már mindent levág meg, kivág meg, neki dob ugye a pezsgős üveget a hajónak, de végeredményben, amikor azt mondom, hogy ezt az épületet így nevezem el, az a kimondás, a tett. Mint ahogy tett azt mondani valakinek, hogy szeretlek. Azzal teszek valamit, azzal nem leírom, amit érzek, egyfelől nyilván leírom. Tehát magyarán az, hogyha értem, hogy az végeredményben tettem is vele valamit. Tehát amikor egy mondatot kimondunk, néha gondoljunk úgy rá, mintha hazahoznánk egy szatyrot a bevásárlásra. Szóval mit hoztunk haza? Tényleg ezzel akarjuk etetni ma a családot? Tényleg csak ennyit tudtunk ma hazahozni? Tényleg csak ennyi mondani valónk van? Ugye itt a csendről érdekes, hogy mennyire fontosnak tartjuk, mert éppen beszélgetünk arról, hogy a csend milyen fontos, nem egy médiumban. Tehát hogy azért ennek van ellentmondás, hogy amikor az ember ezeket... Vegyük észre például, hogy a leghitelesebb szavaink, amikor azt mondjuk, hogy erre nincsenek szavak. És ezt mikor szoktuk mondani? Az életünk legfontosabb pillanata, amikor nagyon boldogok, és akkor nagyon szomorúak vagyunk. Akkor épp azt mondjuk, hogy ezt már nem éri föl olyan szó, tehát ide már várunk valamit, valami mást is. És aki ezt átélte, az jön rá, hogy de bizony, ha megtalálom a szót, annak meg kell, hogy legyen súlya.
3: Fú, hát én most azon gondolkoztam, hogy amit Petra az előbb mondtál, hogy az embernek az egész, hát hogy mondjam, élete, személyiség kell, hogy álljon a szavai mögött. És a borzalmasan érdekes, így a tudattal foglalkozó tudományokból legalábbis én úgy olvastam, hogy amikor beszélünk, nem feltétlenül tudjuk előre, néha magunkat is meglepetésként ér az, hogy mit mondunk. És csak utána tudatosodik bennünk az, hogy hogyan jött ki.
2: Például most te azt mondtad, hogy borzalmasan érdekes. Igen. ami milyen érdekes jelzőszerkezet, hogy miért azt mondtad, hogy borzalmas. Igen. Valószínűleg te megborzongtál ettől.
3: Simán lehet.
2: De nem volt tudatos.
1: Szóval át kellene gondolnunk.
3: Nem, ez az, hogy nem. Hanem, hogy a hitelesi azt teszi, hogy olyan mögötte az élet, hogy ami megérkezik, tehát kicsit öntudatlanul megérkezik a világba, az valódi és igaz. Tehát, hogy emögött, legalábbis én ezt gondolom, mert nagyon-nagyon ritkán van, nyilván fantasztikusan ügyes ügyvédek, vagy tanárok, vagy nem tudom kicsodák, ők oda tudnak figyelni minden egyes szavukra, és úgy mondják ki, hogy ezt előtte háromszor, négyszer, ötször, vagy nem tudom hányszor végigrágták. De egy ilyen beszélgetésben az ember nem tudja, pontosan nem tudja előre azt, hogy mi fog kijönni, és mit fog mondani, csak később.
4: Ez kapcsolatban a jelenlét, tehát attól lesz érték az, hogy jelen vagyok-e abban a szóban. Igen. Vagy jelen van abban szóban valaki más, tehát hogy mondjuk a lélek jelen van-e bennem. Most egy kicsit papból beszélek, mert ugye amikor prédikálunk, nyilván készülünk a beszédre. Az is érdekes, mert szóról beszélünk, az evangéliumról beszélünk, akkor megint beszélünk, magyarázunk. De hogy a készület mellett az, hogy én most kognitív módon mire készülök, hagyni kell azt, hogy egyfelől én ott jelen legyek, befogadó legyek, és hogy a lélek is tudja megszólalni rajtam keresztül. Tehát, hogy valami ilyen töltetek, ettől lesz újra élő a szó, vagy ettől lesz, hogy is mondtad, hogy súlya a szónak.
1: De ez a hétköznapi

0: akkor épp ott vagyunk, és nagyon, nagyon ráfigyelünk. De hogy azért a hétköznapi szinten tényleg devalválódott, és nagyon sokszor éljük azt is meg, hogy szia, hogy vagy, és akkor megyünk tovább, mert nem tudunk megállni. Tehát biztos, hogy teret kell ennek adni. Tehát, hogy a hétköznapi élet szintjén, de jelezni valahogy lehet az, hogy fontos vagy nekem. Tehát még akár rövid találkozásban is ott lehet az, hogy fontos vagy nekem, meg itt vagyok, szia, de most megyek, mennem kell.
1: Szerintem érdemes arra gondolni, gondoljatok bele, meg a kedves nézők is szerintem hallgatnak minket, hogy amikor például egy kisgyerek kap valamit, akkor mi az első gesztusa? Nevezzük el. Tehát például a nyelv használatának az egyik a jelenlétre leginkább figyelmeztető gesztusa ez, hogy akkor vagy már, ha van neved, és az egy szó. Mostanában nagyon intjük a szülőket arra, hogy az elektronikus kütyüket ne nevezzék el. Tehát ne legyen neve a hangasszisztensnek, és ne hívjuk Alexának, és ez most nem a reklámhelye, mert attól sokkal létezőbb, jelenlevőbb, emberibb, kapcsolatszerűbb lesz. Annak nincs neve az, és nem Artudetu, ugye, aki még emlékszik a csillagok háborújából. Hanem az egy készülék, tehát hogy például ez mennyire ősi, hogy csak attól vagy, hogy van rád egy szavam és az én név.
2: Bennem így a beszélgetés hallgatva az fordult meg, hogy arra gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy sokszor, amikor beszélgetünk másokkal, akkor az nagyon hamar átjön, akkor is, hogyha együttműködőek vagyunk ebbe a beszélgetésbe, hogy míg én kérdezlek és hozzád beszélek, addig rád vagyok kíváncsi, vagy igazából a saját magamat akarom előtérbe helyezni. Egy kerülő úton lehet, de magamat akarom előhozni. És ennek nagyon nagy szerepe van az, ami beszélgetésünkben, ami kapcsolatunkban, a szavak súlyában, hogy amikor kérdezlek, amikor a válaszodat várom, feltéve, hogy várom, akkor rád vagyok kíváncsi, vagy csak magamat akarom hallatni. És szerintem a mai társadalomban már nem várjuk a másik válaszát, csak veszőt teszünk, hogy elmondhassuk a saját válaszunkat és véleményünket. Tehát nagyon sokszor a kérdések, azok úgymond költői kérdések, hogy végre megszólalhassak, ami hiteltelenít minket még a kérdés szintjén is.
1: Ide hagyj fűzzek rá egy nagyon érdekes, nagy kutatást egyáltalában nem hívő közösségben végezték, és arról szólt, hogy arra volt kíváncsi a kutató, hogy a gazdaság legsikeresebb és kevésbé sikeres szereplői hogyan kommunikálnak, és mitől, meg sok minden máshogy csinálnak, tehát egészségükre, hogy figyelnek, stb. Ugye azt gondolnánk, hogy ki az igazán sikeres egy szervezeten belül, aki jó magabiztosan kiáll, mindig elmondja a tutit, kioszt mindenkit, kijelentő módba beszél, csupa állítást használ, nem kérdez. Az igazi vezető az beül egy megbeszélés, egy végigbeszéli, ugye? Van egy ilyen képünk.
3: Ő a főnök inkább.
1: Igen. És akkor ugye van egy olyan típus, aki kicsit figyel, kicsit válaszol, de mindig a maga mindig olyan nagyon egyelőre játszik. És végül vannak azok, akik csak figyelnek, és csak néha szólnak. És ugye azt gondolnánk, hogy a legsikeresebbnek anyagilag is azok bizonyultak, akik úgy jól hozzák adat. Nem, ők középre beszorulnak. A legsikeresebbek az alázatosak. Ők a legsikeresebbek, meg a legsikertelenebbek is. A sikeres és a sikertelen között, hogy neki van jó önképe, tehát ő azért hiszi, hogy ő is ér valamit, tehát magyarán magát is bele tudja vinni ebbe. Ő pedig nagyon megalázottnak, vagy kicsinek érzi magát. De hogy tehát mindenkinek fejlődne a figyelmet, ha olyan lenne a főnök, aki végigbeszéli a megbeszélést, nem az a jó főnök. Még a gazdasági sikerhez sem az vezet, pedig ez milyen messzire visz a mentális, vagy a spirituális, vagy a hitéleti egészségtől.
3: Az új pápa, a 14. Leó nagyon sokszor beszélt már eddig is arról, hogy legyünk párbeszédben a világgal. Lehet, hogy ő pontosan erre a fajta párbeszédre gondol, hogy valamelyik beszédében említette is, hogy tanuljunk hallgatva jelen lenni a párbeszédben, hogy alázatosakká válunk, és nem csak a saját hangunkat szeretnénk hallani, hanem meghallani azt is, amit valójában mond a másik?
0: Biztos vagyok benne, hogy erről, tehát hogy itt előjött már, hogy a figyelni a másikra, és nem csak a magamat hallatni, mert akkor jön létre a kapcsolat. Tehát ez amiről beszél, hogy a párbeszéd,

0: Ez az kapcsolat. Mert hogyha csak kinyilatkoztatok, hogy én, amit én akarok, akkor nem lépek kapcsolatba. És ettől lesz, és bármilyen akár vallások között, vagy különböző népek közötti a kapcsolat, hogy létrejön, ne csak mindenki maga mondja a magáét, hanem, és ehhez az kell, hogy figyelek rá. Én közlöm azt, amit én szeretnék, de figyelek arra, amit ő mond, és akkor összeéled a kettő, és akkor így kapcsolat jön lé. És a kapcsolatban tud mégis a szeretet is áramolni. Tehát, hogy ez kapcsol minket össze.
1: Talán amit mondasz ebbe, ez a kapcsolódáshoz, tehát a párbeszéd akkor jön létre a két monológ helyett, amikor érződik az, hogy én kíváncsi vagyok arra, hogy te mit akarsz mondani. Tehát tényleg van ez az őszinte kíváncsiság, ami nem azt jelenti, hogy mindent elfogadok, de meg akarom érteni, vagy hogy a csodába látod ezt, mit gondolsz erről, hogy lehet, hogy neked van igazad, már... Ez a
0: gondolat. Izgalmas, nem? Mennyire unalmas mindig magamat hallgatni, de
1: miért kíváncsi vagyok arra, hogy mit mond.
0: Persze, sokkal izgalmasabb, sőt, inspirál az, amit mondasz.
1: Igen.
2: Így tanulunk egymástól, nem?
3: De nem olyan egyszerű ám. Egy kicsit gondoljatok be, vagy gondoljunk bele, amikor a hétköznapjánkban mondjuk politikai kérdésekről beszélünk, és úgy kérdezni valakit, hogy teljesen nyitottan fogadom, tehát a saját elkötel, mondjuk egy hívő és egy nem hívő beszélgetés, ott vannak az előfeltételezéseink, és olyan hangos bennünk, amit hiszünk, gondolunk, fontosnak tartunk, hogy olyan nehéz megtartani, tehát magunkat is meg kell tanítani erre a nyílásra, hogy teljesen tehát teljesen a saját előzményeim nélkül tudjak figyelni. És arra gondolok, hogy most például a nézők olyan, hogy hallgatnak minket, de biztos van rólunk is. Hittel meglátták-e őkét, vagy meglátták az atyát, vagy Tamás, vagy nyilván engem, és arra gondolok most, hogy ez a nő a figyelemről beszél, de be nem áll a szája. Tehát, hogy vajon tudom-e ezt, azért ez nem egyszerű, tehát szépen beszélünk róla, de ez egy nagy feladat. Szóval azért ember legyen a talpán, akinek sikerül.
2: Épp erre utaltál, nem Emőke, hogy úgy vagyok nyitott, hogy azt megengedem magamnak, hogy nem fogom teljesen elfogadni, amit ő... Ez nem azt jelenti, ez a párbeszéd és ez a nyitottság, hogy automatikusan igazat adok neked, hanem akkor érveljünk, beszélgessünk, nézzük meg a te álláspontodat is. Úgyhogy mondjuk akár nekem hitben van egy stabil álláspontom. Nagyon borgasztás.
4: Például ugye az új jó újságíró abszolút nyitott és kíváncsi arra, amit ugye a másik János Pálnak volt, ez a fantasztikus. Ugye röviden összefoglalta az újságírói etikát nagyjából, meg az egész étoszát az újságíróknak. Ugye három dolgot mondott, tényleg három mondat. De a jó újságíró ugye mindent megfigyel, nem mindent ír meg, és egy kicsit segíteni próbál. Ugye mindent megfigyelünk, mert kíváncsiak vagyunk az emberekre. Nem mindent ír meg, mert a méltóságát tiszteletbe kell tartani a másiknak, és nem mehetek el addig, hogy a kárt tegyek benne. És hogyha nincs meg a kis segítség, akarás, nem kell az egész világot, nem fogom tudni megváltani az egész világot, de egy picit segíteni, anélkül nem érdemes ebbe a szakmába belemenni, és szavakat.
1: Azért gyönyörű, ezt én nem ismertem, de azért nagyon szép, mert ebben benne van pontosan az, amire szükségünk van ehhez a kíváncsisághoz, hogy van egy belső stabilitásom.
4: Így van. Hogy nem renget meg a másik ember, bármit mondhat, engem nem fog...
1: És ha mégis módosít, vagy kicsit finom hangol, azzal nincsen semmi baj. Elbírom viselni, mert abban a növekedés látom.
4: Így van.
1: De ez egy olyan belső stabilitás kell, tehát ez egy nagyon mély, nem csak meggyőződés, hanem a meggyőződések megtapasztalása kell.
3: Ehhez, a stabil hogy, alázatosság, tehát a stabilitás.
1: De ugye alázatos is csak az tud lenni, aki belülről
3: van saját tartása.
1: Stabilan van.
2: Identitás kérdésnél vagyunk, ha jól értem gyakorlatilag,
1: igen,
2: hogy van-e identitásunk.
4: Annál is, de tudod, egy beszélgetésben, amikor beszélünk, és hogy én pozitívan meg tudom erősíteni azt a másik embert, hogy lehet, hogy nem értek veled egyet, de te egy elfogadható, szerethető lény vagy abban a beszélgetésben. Tehát vitatkozni is lehet úgy, hogy közben mi a személyében, hogy ő szeretett ember, meg tudom erősíteni.
2: Ide kapcsolódok. A szavainknak egyszerre van, vagy egyszerre lehet romboló és építő ereje is. Valahol ezt pedzegetjük, nem, hogy tudok úgy is kommunikálni, hogy akár úgy is, hogy még jót is akarok, de valami óriási kárt teszek. De tudok úgy is kommunikálni, úgy is beszélni, úgy is használni a szavainkat, mert nem csak beszédre használjuk a szavainkat, hogy azzal építem és emelem a másikat, vagy emelem kettőnk kapcsolatát.
3: Elveszek, vagy adok. Tehát nem is a rombolás, meg az építés, vagy nem mindig ez, hanem azzal én ajándékozó vagyok, vagy kiveszem a helyzetből, amit nem. Mert abból indulok ki, hogyha én nem veszem ki, nekem ugyan nem adja senki önként. És ugye azt mondod, hogy identitásról beszélünk, Én nagyon nem szeretem azt a szót, hogy identitást túlhasználjuk. Személyek vagyunk-e? Personák vagyunk-e? Tehát élő emberek. Az identitás ugyanis azt jelenti, hogy egy formációja, egy változata.
2: Itt viszont akkor már a teremtettségünknél vagyunk.
3: Így van, pontosan.
0: Igen. De nagyon sok gondolatot elindított, amit mondtatok, mert itt a teremtettségünkből is fakad az, hogy minden ember Isten gyermeke, akkor az a tisztelet, hogy én nekem, akár ha egyetértek, nem értek egyet, ő egy személy, akit én tiszteletben tartok. Én voltam a szolgálataim révén nagyon egyszerű emberek között is, és nagyon kincseket lehet felfedezni, hogyha te megengeded azt magadnak, hogy őt személynek tekintsd, egy teremtett embernek, aki akkor olyan dolgok jönnek elő belőle, hogy tulajdonképpen azzal teremted meg a kapcsolatot is, meg az ő személyének a kibontakozását, hogy ezt a figyelmet, ezt a tiszteletet megadod. És csodálatos találkozások vannak tényleg a legegyszerűbb emberekkel is. Tehát akkor, hogyha ő személynek érzi magát a jelenlétedben. És ha a jelenlétet mondtam, nem csak nekem kell jelen lennem, hanem neki is jelen kell lenni számomra, és nekem számára. És akkor ott megtörténik az a csoda, ami a szavaknak értelmet ad.
2: Újságíróként, Tamás, tapasztaltál már olyat, hogy voltál olyan helyzetben, amikor érezted, hogy ha most máshol teszed a vesszőt, ha egy másik kifejezést használsz, akár élőszóban, akár egy cikked írása közben, akkor ott valami nagyon komolyan megfordulhat?
4: Fú, hát rengetegszer, és az is, egyébként tulajdonképpen ezen gondolkoztam most, hogy ez a média világ, ez milyen érdekes, mert hogy az ember egy kicsit arra szoktatja rá, hogy ne beszélgessem, hanem hogy kinyilatkoztasson, és elmondja azt, amit ő akar. Tehát, hogy nem egymásra reagálunk, egyébként hál' Istennek itt most egymásra reagálunk, de nagyon sokszor, ugye ezt újságíróként figyeltem meg, hogy az ember interjút készít, akkor általában ugyanazokat a sztorikat hallja vissza. Mert hogy van egy sztori készlet, amit ugye általában egy ilyen helyzetben egy ismert ember el tud mondani, mert ezek a dolgok történtek vele, és ezt úgy nagyjából elmondja. És ugye jó újságíró azt próbálja meg kikerülni, hogy mindig csak ugyanazokat hallja. Tehát valami újdonságot igyekszik belevinni ebbe az egészbe. De az ügyes nyilatkozó meg igyekszik arra terelni a beszédet, hogy azt mondhassa el, amit tud, meg amit ő szeretne, meg amit tudom, esetleg az érdeke fűződik hozzá. Tehát el tudom képzelni azt, hogy devalválódtak a beszélgetések, abban egy kicsit ebben a média világnak is szerepe van, amelyik arra tol minket, hogy ne arra reagáljunk, amit kérdeznek, amit mondanak, hanem arra, amit én el akarok mondani, és én akarok közölni a másik emberrel, mert én vagyok a középpontban.
2: Akkor sokszor már arról van szó, nem, hogy a kérdéseink is valójában kijelentő módban fogalmazódnak, meg nem kérdőjel, hanem pont van a végén, és abban már én megmondtam a nagybetűs igazságot.
1: És az a, mint gondolkozom, ahogy hallgatom ezeket a gondolatokat, hogy miért van nekem arra szükségem, hogy mindenáron az én mondatom, meg az én igazságom, meg az én gondolataim legyenek ide kiterítve és megtapsolva. Tehát miért kellene ennek így lennem? Tehát mi az, amiért nekem ennyire szükségem van, és ugye megint visszakerülök a belső stabilitásra, ennyire szükségem van, hogy én megmutassam magam, és meggyőződésem, hogy az, hogy megtapsolva akarok lenni. Tehát azt akarom, hogy én kerüljek a középpontba, és helyeselve legyek. És ez ugye ez a fajta bizonytalanság, mert ez egy belső bizonytalanság, ez az, ami kiöli a kíváncsiságot. Tehát, hogy a másik méltóságát megőrizni, hogy lehet, hogy észrevettem valamit, amit most mondtál, lehet, hogy tudnék rá nagyon szakszerűen és nagyon jól reagálni, de nem teszem meg azért, hogy megőrizzem, együttműködjek veled abba, hogy a te emberi méltóságodat megtartsam. És ez már mennyire krisztusi vonás, és mennyire fontos lenne, hogy mi keresztények így viszonyuljunk egymáshoz, hogy hogyan tudlak téged támogatni abba, hogy a te méltóságod meglegyen úgy is, hogy most veled beszélgetek.
0: És ugye ez a méltóság, engem is megfogott az, amikor mondtad, hogy újságíró nem kell mindent megírnia, és nem kell mindent beszélni se, főleg nyilvánosan. Tehát az, hogy mit, mikor és hol mondunk el. Tehát mondtad a hétköznapi beszédet, hogy de ilyen, mint a hagymahéjak, hát egy szinten beszélünk, de nem lehet a hétköznap az utca oda menni valakihez is rögtön az ő hitéről, vagy az ő szenvedéséről beszélni. Hát le kell bontani ezeket a héjakat, ki kell nyitni egymást. Tehát azért úgy megyünk be a világba, hogy föl vagyunk azért öltözve páncélba, meg hogy pajzsa, meg kardokkal, tehát ilyen konfliktusos módon védjük magunkat, de ez egy jó dolog, mert szükségünk van egy védelemre, mert akkor nagyon sérülékenyek lennénk, de ahhoz, hogy letegyük ezeket az eszközöket, ahhoz hát először is idő kell, meg tényleg kell ez a kapcsolatfelvétel. Mikor párokkal beszélgettünk, akkor szoktam ezt a képet használni, hogy ugye mindig a konfliktusos énünkből indulunk ki. Ütünk, meg védekezünk. Ez egy ilyen alapzsigeri működés, és hogyha kimerjük mondani, meg megmerjük hallani az egyikünk, a másikunk, a másik érzését, akkor le tudjuk ezt tenni, mert akkor vagy meg tud nyilatkozni az a belső, és ugye az ilyen ülések, amikor leülünk egy párral, az egy ilyen védett környezet, egy biztonságos közeg, ahol kimondhat valami olyan mondatot, amit nem tudott eddig kimondani, mert mindig védekeznie vagy támadnia kellett. És kimondja, és a másik egyszer csak lerakja a kardját, mert hogy akkor ő is kimondja. Tehát az önmagában egy csodálatos dolog, hogy meg kell hallgatni egymást. Ez egy ilyen alappárterápiás eszköz, nem? Hogyha csak annyit csinálsz, hogy moderálod, hogy most te beszélsz, most meg te beszélsz, és te ezt gondolod, sosem mondtad. Hát nem tudtam elmondani soha, mert mindig vagy támadtál, vagy én támadtalak, vagy védekeztem. Szóval ahhoz, hogy letegyük a fegyvereinket, vagy levegyük a ruhánkat, az idő kell és folyamatos mélyülés kell. Tehát ölelni nem lehet páncélban.
3: Ugye két megjegyzés, ha megengeditek. Az egyik a Tamáshoz, hogy mennyire igaz, ha a mai médiába belegondoltok, hogy folyamatosan összesen kb. 25 ember sztoriát hallgatjuk. Tehát mindig ugyanazok. Ezért is különleges az Agapé asztala, mert itt olyan emberekre is tudunk figyelni, én is nézőként, ha nézem az adást, hogy nem biztos, hogy őt láttam, és az ő sztoriát hallgatom 15-ször. Ez a nagy csapdája a ti szakmátoknak, hogy mivel hírt kell, hírértéket kell produkálni, ezért te azon küzdesz, hogy a 45-ször elmondott sztoriból előás valami aranyat. A másik, amit Emőke mondtál, hogy ugye rengeteg konferenciára megy el az ember, lejár az ideje a beszélőnek, és akkor azt mondja, hogy de még ezt szeretném befejezni, és sajnos még 40 percet beszél általában. Amitől nyilván a közönség úgy érzi, hogy lehet így visszaélni. Ugye tulajdonképpen az életemet rabolja meg, mert én azt hittem, hogy ennyi ideig fog beszélni, és ő mindenféle visszaél ezzel a pulpitus hatalommal. És akkor kezd el az ember gondolkodni, hogy vajon miért érzi úgy, hogy ezt most neki mindenképpen? Tehát mi hiányzik vajon? Vagy milyen megerősít? Tehát miért nem tudja abba hagyni ott? Valahogy jelentőséget tulajdonít, mert azt hiszi, hogy amíg beszél, addig fontos. És ezért van az, hogy csomó esetben mondani való nélkül beszélünk. A média világából, ha egy nap kiveszitek, hogy mi volt az, ami ért, szubstancia, lényegileg ért valamit, akkor nagyon sok nap az deficites. És ez a nehéz, hogy van beszélés, de nincs magva. Ugye a Áprili Lajos versében, hogy csak gyökeres szót adj. Csak olyat adj, ami valahova lebír, vagy fölfelé tud kapcsolódni. És nem tudom, hogy mennyire érzékelitek ezt, de emellett a rengeteg beszéd mellett meg nagyon nehezen állítunk valamit. Tehát én fiatalokat tanítok, amikor az ember azt kéri, hogy itt van egy vegyeset, mondj róla egy 5 perces beszédet, és állíts valamit, azt mindenáron el akarja kerülni.
2: Készültem erre a beszélgetésre, a Teremtés könyvét olvasgattam, és nagyon érdekes volt tapasztalni, hogy minden nap úgy kezdődik, hogy és Isten szólt, és újra szólt Isten, és azt mondta Isten. Isten szava, a kimondott szó, egyben teremtő erő, Isten a szóval teremt. És aztán majd megbeszéljük azt is, hogy ez mit jelent ránk nézve.
0: Nagyon rám nézel, de bárkire nézhetné, mert hogy erre azt lehet mondani, most úgy vezetted fel jó riporterként, hogy erre csak azt lehet mondani, hogy igen. Igen, az Isten szava az teremtő szó, és hogy ahogy mondtam az elején, ez a szó, ez egy tett is. Tehát az, hogy legyen, és meg lett minden, akkor már ide tehetjük azt, hogy ez egy ősrobbanás, hogy legyen, és meg lett minden. Tehát, hogy még a tudományt is bele tudom tenni. Hogy teremtő szó. És hogy ezért fogalmaz így, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és ez az ige megtestesült. Ez nagyon fontos, hogy az egy, a szó az nem, az egy megfogható is, tehát megtestesült valóság is, meg lélek is. És olyan érdekes, hogy amikor az evangéliumot olvassuk, azt nem lehet kiolvasni, mint egy regényt. Mindig újra olvasod, és mindig mást találsz benne. A Szentírás, vagy amit te is mondasz, a Teremtés könyvét olvasod, és felfigyelsz arra, hogy és mondta az Isten, és mondta az Isten. Mert hogy a mondat, a szó, az szintén megint ezt mondom, kapcsolat, és a szeretet kapcsolatban tud megvalósulni. És ezért, amit mondtál, hogy nagyon mondtad, hogy igen, a szó azért mégiscsak fontos a kapcsolathoz, lehet szó nélkül is megölelni egymást, de a szó az, ugye ebből van a vicc, hogy a székely mondja a felesége neki, hogy tudjátok, hogy nem mondod soha, hogy szeretsz. Hát azt mondja, mondtam, amikor elvettelek feleségül, majd ha változik, szólok. De hogy ez, mennyire szükségünk van erre, hogy ezt mondják, hogy kimondják azt, hogy szeretlek, és úgy mondják, hogy jelen vannak. Mert nagyon tetszik ez a szó, ez a kilúgozott szó, ezt egy tanárom is megmaradt bennem, hogy a szeretet szót is kilúgoztuk. Úton útféle használjuk, meg reklámban, meg mindenhol szeret. De hogy azt a szót úgy kimondani, hogy az jelenlétben legyen, és a másik is jelen van, és amit mondta is, hogy arra nagyon nagy szükségünk van. És ez az elfogadás, ez ad méltóságot, ez tesz emberré, és hát ez a teremtettségünknek egy igénye, hogy kapcsolat.
2: Aztán, ahogy olvastam tovább, ugye nagyon érdekes volt, és utaltunk már rá, hogy az embernek adta az Isten a lehetőséget, hogy elnevezze a föld állatait, hogy ő adjon nevet, és ezáltal társa legyen ebben a folyamatban.
1: Ez a csodálatosabb a történetben, mert én ilyen vizuális vagyok, tehát én mint egy rajzfilmet látom ezt a teremtés történetet, hogy azt írja a Biblia, hogy Isten egyenként vitte oda az állatokat az embernek. Tehát, hogy én úgy elkezdem, hogy Isten viszi, és szerinted a zsiráfnak mi legyen a neve? Tehát, hogy és ugye nincsen még neve, mert az ember mondja azt, hogy legyen zsiráf. Tehát, hogy ez egy gyönyörű kapcsolat abban, amit mi hiszünk az emberről, mert ugye az keresztény embernek az ember képe teljesen más. És mi tényleg hiszük azt, hogy képmására lettünk alkotva, és a lelkét lehelte belénk. És amikor az Isten a lelkét adja belénk, akkor a szavaink képesek teremteni. Ezért mondja a példabeszédek azt, hogy élet és halál hatalma van a nyelv hatalmában, és ki él azzal, az szerint eszi annak gyümölcsét. Tehát, hogy nekünk van teremtő hatalma a szavainknak, és van pusztító hatalma, és ezt a legjobban a bántalmazásban lehet meglátni. Mert egy bántalmazó szó egy életre ketté hasítja, ketté karistolja valaki lelkét. És az a gyönyörű, hogy a szavainkkal be tudjuk ezeket a sebeket kötözni, ki tudjuk azokat tisztítani. Ez élethatalma a szóban. És Isten ezt megadja nekünk, sőt, mi több, tulajdonképpen amikor minket hozzá hasonlóra alkot, akkor azt is mondja, hogy csináld, amint én teremtettem. Tehát alkoss, ahogy én alkottam életet. Tehát ez a teremtés történetben a szónak a játéka, az elnevezések, ez egy gyönyörű párhuzam ebbe az alkotásba.
4: Nem az én gondolatom, de borzalmasan tetszik, egy John Lennox nevezetű professzori, egyébként matematika professzor, de fantasztikus ember. Én is. És hogy ő mondta azt, hogy bejövünk ide mondjuk, és ugye ez elnevezésre van szó, és ki van írva, hogy Millennium háza, akkor én arról tudom, hogy emögött egy értelmes lény van, aki azt oda kiírta. Tehát egy másik ember, egy gondolkodó ember, mert ez magától oda nem kerülhet föl. És akkor azt mondja, hogy miért nem hisszük azt el, vagy miért nem látjuk úgy, hogy a DNS mögött az egy hatalmas szó, amit az Isten teremtő szava, aki így kimond. És ez valójában egy nagy, gigantikus logosz. Kifejezi magát az Isten bennünk.
3: És érdemes azt is figyelembe vennünk szerintem, hogy pontosan ebben a történetben az és szónak mekkora szerepe van, hogy ugye ráfűződik az egész. Miért? Mert ez az építkezés. Ugye a klasszikus retorikában az ilyen típusú kötőszavakból kialakuló alakzatokat úgy hívják, hogy parataxis, mellé rendelem, és ettől felépül a gömb. Tulajdonképpen kerek lesz. És az, hogy fűzi tovább, ettől lesz egy világerő, amit az Úristen megteremt. Nem beszélve arról, hogy amit ugye Tamás, te is mondasz, hogy ez, meg amit Emőke is mond, hogy mennyire bántani tud egy szó megépíteni, hogy ugye tudjuk, hogyha valakinek valami rosszat mondanak, az 9-szer, 10-szer annyira esik latba, mint a valami jót. Ebből mondhatnánk azt, hogy micsoda pessimista az ember, milyen rosszra hangolt. Nem, valójában nem. ez Isten figyelmeztetése arra, hogy ne tedd. Tehát benned van a képesség, hogy ennyivel jobban lásd, hogy mennyire rossz valami. Azért teszi, hogy elkerülhessd. Tulajdonképpen a teremtett emberben ott van a képesség, hogy elkerülje a rossz mintát, hiszen meglátja a rosszat. Aznap egy rossz szó tízszer annyira számít, tehát holnap nem beszélhetek így.
2: Hogyan szóljunk akkor a hétköznapjainkban, ha már arról beszélgetünk, hogy a szó egyben tett, az cselekvés, és akkor annak bizonyára tisztázó következménye van?
4: Önmagában szerintem fantasztikus, hogy maga az én személyes tapasztalásom arról, hogyha elolvasok egy mondatot, az bennem érzelmeket tud gerjeszteni. Tehát nem az, én nem látom a másik embert, csak magát a mondatot elolvasom. Vagy látom a kislányomat, aki falja a könyveket, ezeket az érzelmes lányregényeket. És hol sír, hol nevet, hol, de hogy együtt él vele. És ott mondom, ott csak leírt szöveg van, tehát nincsenek gesztusok, nincsenek mit tudom, semmi mögötte. Tehát, hogy ez az egész micsoda teremtő erővel, belső teremtő erővel bírt, egy olyan realitás, olyan valóság jelenik meg, hogy borzalmasan vigyázni kell azzal, hogy az ember mit ír le, és mit mond.
0: De hogyan szóljunk róla, az ugrott be, hogy a feltámadt Krisztus bemegy a tanítványokhoz, és azt mondja, hogy most ugye a pápa is mondta, hogy békesség nektek, békesség mindnyájatoknak, én vagyok, ne féljetek, és ezt mindent így összefoglal, tehát én vagyok, itt vagyok, ne féljetek, nem kell félnetek, békesség legyen köztetek. Ezek ilyen olyan nyitó szavak, amik tehát így kell valahogy kezdenünk, így kell beszélnünk, hogy úgy kell megérkeznünk valahová. De még a hétköznapokban is, hogy ezt a békességet sugározzuk, hogy hozzám lehet szólni, nem kell tőlem félni. Ezek jutottak így eszembe, hogy hogyan szóljunk. Hát a mintákat, ha követünk, mégis a legjobb minta az, ahogy Krisztus szólt. És a pápa is ott hirtelen megválasztották, mit mondjak? Hát Krisztus szavát mondom, békesség nektek. És azt mondom, hogy ezt megérkezni egymáshoz, ha az Isten azt is adta nekünk, hogy nevezzük el a dolgokat, és hajtsuk uralmunkkal ezt a világot, azt úgy tehetjük leginkább, ha ő ráfigyelünk, hogy ő hogy szól hozzánk. És hogy hogyan szóljunk, azt gondolom, hogy úgy szóljunk, ahogy Krisztus szólt az emberekhez, vagy azt mondom, hogy akkor tudok gyógyítani a szavaimmal, és az ő gyógyító ereje akkor tud rajtam keresztül hatni, hogyha ha jó szót mondok, ha gyógyító, szeretetteli szót mondok, ahogy ő is beszélt az emberekkel, vagy ha megbocsátok, tehát hogy hogyan szóljunk, ez is, van egy ős mintánk erre, az Istennek a mintája, és ez az a DNS, amit megkaptunk. És akkor tényleg teremtő lehet a mi szavunk is.
1: Valahol azon gondolkodom, hogy milyen jó lenne ezeket úgy megtenni, úgy kimondani ezeket a szavakat, hogy ez ne csak szó legyen, hanem a valóságos én, aki vagyok. Nekem annyira tetszik Istennek az a bemutatkozása, amikor azt mondja, hogy én vagyok a vagyok. Tehát, hogy kendőzetlenül, tehát, hogy játszmák nélkül. Tehát milyen jó lenne, ha amikor a másikkal csendben vagyok, és a csend szavát hallatom vele, vagy a kérdésem hangzik el, vagy a válaszom, vagy akár a kritikám, akár a biztatásom, bármilyen szó is hagyja el a számot, de az a szó az én legyek, ne pedig valami, amit felvettem, mert azt akarom, hogy ezt lássad, vagy nem merem kimondani, ami az enyém. Tehát ez az önazonosság. Ilyen azonosság fontossága, és ez egy bátorság. Ez egy bátorság, és ez egy megdolgozott élet, egy megdolgozott identitás, ami különben szerintem nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert minél mélyebbre megyünk ebben, annál jobban rájövünk arra, hogy hú, még mennyi réteg van, amit én nem akarok, hogy ott nem merek még önazonos lenni, ugye? És minél mélyebben dolgozunk magunkon az önazonosságunkon.
0: Annál alázatosabbak is leszünk. Annál alázatosabbak is leszünk talán, minél mélyebbre megyünk.
1: Hát jó lenne, nekem még nem sikerült.
0: Nekem se, de bízom benne, hogy
2: sikerült. Járjunk ezen az úton. Az önazonossággal azt is mondod, Emőke, hogy a tetteink is hitelesítsék a szavainkat, tehát ez is az önazonosság része, hogy ne essünk abba a hibába, hogy a népnyelv fogalmaz, hogy bort iszunk és vizet prédikálunk. A tetteink és szavaink szinkronban legyenek egymással.
3: Szerintem így is indítottunk, tehát hogy magam vagyok a szavam, Emőke, és az előbb ezt mondta. Hogy az, hogy hát erre ugye szakkifejezések is vannak. Egyébként nagyon érdekes, hogy aki hallgat minket, azt meg is tudja mondani, hogy egyek vagyunk-e azzal a szóval. Az ember lehet bármilyen professzionális, megtanulhat bármilyen kameratechnikát, bármilyen színpadi. Egész egyszerűen olyan mérhetetlenül a jelenlétben annyira érződik, hogy ő önmaga-e. Ugye ezért is ugye a szó a csenddel, a figyelemmel, a testbeszéddel együtt érvényes. Ugye van is egy ilyen mondás, hogy olyan hangos az, aki vagy, hogy nem hallom, amit mondasz. Tehát, hogy a kettő akkor egész. Egy kicsit az ember így van a hivatásával is. Tehát lehet valamiről beszélni, valamiről, vagy valamit beszélni. A valódi beszélés az a valamit. Tehát ténylegesen egy vagyok. Az a dolog, és ugye kérdezted itt, hogy kell beszélni, szerintem háromféleképp. Egyrészt örömmel, hogy az Úristen megadta ezt a képességet, hogy beszélni tudunk. Mert ez egy öröm, és egy hihetetlen ajándék, hogy erre képesek vagyunk. Másrészt a másik iránti figyelemmel és szeretettel. Még akkor is, ha az nehéz, mert azért ilyen nagyvárosi helyzetekben elképzelem, amint a kocsiból valaki kiszól, és én nagy szeretettel nézek rá, mint ő éppen egy ilyen jó kis valamit elsüt. És akkor is. És végül szerintem mindig arra kell törekedni, hogy az igazságot is szeressem, hogy abban a szóban valami mély igazságutat találhasson rajtam keresztül a teremtő által.
1: És ez az igazság pedig az Isten ismeretéből jön. Igen. Ugye, annyira szép ez a bölcsesség kezdete, az Úr félelme. Tehát, hogy azt az igazságot képviselni saját kútfőből nem lehet, mert akkor az megint az én
3: ezért
1: agyviharom.
3: És igen. Ezért nem információt közlünk, amikor kommunikálunk, mert az másról szól, az egy adat. Nekem hanem ezért beszélgetés az igazi kommunikáció.
0: De amit mondtasz,
4: Csak arra gondoltam, hogy az egy fantasztikus dolog ez, hogy egyáltalán létezik ilyen, hogy hazugságvizsgálógép, nem? Hogy vannak fiziológiai tünetei annak, és biztos vagyok benne, hogy nekünk van egy olyan képességünk embereknek, amit nem tudunk lokalizálni, hogy mi ezt érezzük. Tehát akivel beszél, az ember érzi, hogy hiteles-e vagy sem, és hogy mégis miért hiszünk olyannak, aki esetleg nyilvánvalóan hazudik nekünk, szerintem azért, mert el akarjuk hinni. Tehát akarjuk elhinni azt, amit mond. És ezzel kicsit magunkat is becsapjuk. Mert hogyha ezt egy gép érzékelni tudja, akkor majdnem biztos vagyunk benne, hogy a többi emberi lény is valamilyen módon, most még nem világos módon érzékeli azt, hogyha nem igazat mondanak neki. És hogyha érzékenyen figyelünk a másik ember, akkor az le is lepleződik. De hogyha hinni akarunk, akkor nem.
0: És ez vonatkozik magunkra is, tényleg, hogy magunkat is becsapjuk, saját magunkat is becsapjuk sokszor. A szavak és a tettek, amit mondtál, hogy ennek az összhangjáról, nekem is a Szentírás jutott eszembe, hogy ugye van ez a irgalmas szamaritánus történet, hogy megy a pap meg a levita imádkozni, és jön az irgalmas szamaritánus, oda megy a megvert, agyonvert emberhez, és bekötözi a sebeit. És akkor azt kérdezi, hogy ki volt a fele barátja, aki segített rajta. És hogy itt nagyon kijön az a szavak és a tettek, tehát hogy lehet beszélni a szeretetről, meg Istenről, de hogyha ez nem nyilvánul meg a tettekben is, beszéltünk sokat arról, hogy a szavak is tettek, mert maga az ima is tett, másokért való tett, de hogy eznek az összhangnak, ez nagyon fontos, hogy az összhang meglegyen. Vagy ugyanez, amikor az apa mondja a fiainak, ennyinek, menj ki a szőlőbe kapálni, azt mondja, kimegyek, de nem megy ki. A másik azt mondja, menj ki, azt mondja, nem megyek ki, de kimegy. És akkor melyik tette meg azt, amit az apja kért, aki kiment, bár azt mondta, hogy nem. Szóval nem véletlen, hogy ilyeneket Krisztus behoz az evangéliumban.
3: Ez egyébként azt is mutatja, ha belegondolunk, meg amit Tamás is itt említett, hogy miért hiszünk a hazugnak, pedig tudjuk,
2: hogy valószínűleg nem... Ez társadalmi méreteket öltöm.
3: Szerintem azért hiszünk, mert végtelenül kényelmes. Mert jó tehát mindaz, amiről szerintem itt mi ma beszélünk, ez azért nem mindig könnyű. Emögött van erőfeszítés, elhatározás, odaadás, energia, az a típusú energia, ami többé tesz minket, és nem kevesebbé. De azért ez nem megy magától, ez nem folyik belőlünk, és amikor a hazugot elhallgatjuk, ezért jók a szikofanták, ugye, hogy egy kicsit úgy hazudik, hogy még jól is érzem magam tőle. Csak megint csak ide fűzöm, hogy például ugye a mesterséges intelligencia folyamatosan kommunikál bizonyos programjai, ugye? Tehát az emberek odaülnek és beszélnek egy géppel, majdnem olyan, mintha beszélgetnének, teljesen embernek is érzik. És bizony ez a gép És ezt nagyon nehezen vesszük észre, az az egyik lényege, a programozásnak egyik lényeges eleme, hogy akkor használjuk föl őt újra, hogyha soha nem mond ellent. Tehát, hogyha hiába kérdezem meg, hogy mit tudom, egy adatot, én azt hiszem, hogy úgy van, ő mond valamit, tehát a gép előhozza a saját adatára, a helyes adatot, én meg azt mondom, hogy szerintem nem, akkor azt fogja mondani, hogy igazad van, neked van igazad. És ez a hazugság. Mert annyira kényelmesebben érted, tehát vegyük észre, hogy az új technológia erre a kényelmes szintre van hangolva. És ezért ilyen kellemes, ezért választjuk a nagypapánk helyett, aki lehet, hogy azt mondja, hogy de kisfiam, ezt gondold meg még egyszer, vagy rákérdez valamire, amiben nem esik jól belegondolni, mert olyan egyszerű lenne most a vacsora után csak úgy lazítani. Szóval, hogy erre figyelni kell, hogy ebben van munka.
1: És ennek mentén én még hozzátenném az, hogy ugye tovább feszegetve ezt, hogy miért hallgatjuk végig a nem őszinte beszédet. Lehet, hogy ebben az is benne van, hogy nincs bátorságunk megállítani. Ami mögött rengeteg minden lehet, hogy miért nincs bátorságom, akár megtapasztalások, hogy amikor korábban valakit megállítottam, akkor megkaptam érte a büntetésemet. És az is lehet, hogy azért, mert érzem azt, hogy nem igaz, de nincsen más, amivel helyettesítsem. Tehát, hogy mögöttem van egy űr, egy tartalom nélküli űr, tehát ha nincsen bennem tartalom, akkor még akkor is, amikor megtapasztalom azt, hogy ez egy hamis felkínált szöveg, nem merem elutasítani, mert mit kínáljak helyette? És ugye ez azért izgalmas, mert a mai kultúránkban ez nagyon dominánsan jelen van, hogyha nem tudok mit felkínálni, mint állítás, olyan jól kifejtettétek, olyan szépen, ahogy te is mondtad itt, hogy megtanítani a gyerekeket arra, hogy mondják azt, hogy állítom, tehát, hogy valamilyen állítást végigvenni, de ahhoz kell, hogy legyen tartalom. Különben nem merek szembe menni azzal, amiben nem hiszek, vagy nem tartom igaznak.
2: Akkor itt a beszélgetésünk végén azt kérdezném tőletek, hogy hogyan induljunk el, ha kis lépésekben hiszünk, hogy felépítsünk egy olyan ént, ami nyitott már arra, hogy a szavainak súlya legyen, ami úgy van jelen a világban, hogy ennek az embernek a szavára lehet adni, mert a kimondott szó kötelezi őt. Merre induljunk?
1: Bennem, én egy gyáva ember vagyok, már nagy a szám, és én nekem sokszor remeg a lábam, mielőtt valamit kimondok, aminek érzem, hogy súlya lehet. És én azt szoktam ilyenkor magamban röviden elmotyogni Isten fele, hogy segíts úgy látnom magamat, ahogy te látsz engem, mert akkor semmi más nem fog számítani. Az nagyon megváltoztatja az egész perspektívánkat, amikor kimerem azt mondani, hogy csak úgy akarom magamat látni, hogy te látsz engem, mert akkor belemerek állni abban, miben hiszek.
0: Folytatnám azzal, hogy nagyon egyetértek, hogy ahogy te látsz engem, és ahogy te látod a másikat, és hogy azt gondolom, hogy ez is egy hitkérdés, hogy hiszünk-e abba, hogy a másik, hogy mindenkiben ott van a vágy az őszinte szóra, vagy az őszinte kapcsolódásra, még ha nem is azt tapasztalom, vagy ijesztő is, hogy elhiszem-e azt, hogy minden teremtett ember vágyik a kapcsolódásra, vágyik a szeretetre, vágyik a jó szóra, a szóra, oda-vissza, és hogy ezt meg tudom-e találni, azt a kaput, vagy azt a ablakot, vagy azt a rést, ahol be tud menni valami olyan szó, ami teremtő módon kinyitja számomra. És mivel vége nem mondom, és eszembe jut egy-két ilyen történet, nagyon nehéz helyzetekben, most elmondok gyorsan egyet, hajléktalanokkal foglalkoztam, és akkor egymásnak mentek késsel éjszaka részegen, és akkor közéjük álltam. És akkor az a pillanat, és nem szúrt le, hanem csak ránéztem, és az embert láttam benne, mert köztünk volt már egy kapcsolat, és megállt, és elengedte, és elállított a kést. Tehát ez nem én voltam, de ez azért volt, mert valami hit vitt oda, hogy ezt most nem kell engedni, de hogy az már teljesen valami olyan erő volt, ami isteni erő volt. De hogy higgyünk ebbe, hogy ez működik.
4: Tehát elsőre azt akartam volna mondani, hogy akkor igyekszem majd fejleszteni magamat a figyelembe, az odaadott figyelembe, hogy még jobban tudjak koncentrálni arra az emberre, akivel beszélgetek. De aztán rájöttem, hogy én is azt szeretném valóban, amit az Emőke mondott, valójában azt szeretném, meg amit te is, András, hogyha az előbb ugye elmondtál, hogy hogy tudjam jó Istenre bízni saját magamat, és akkor átadni, mint egy médium, ugye, hogy én akkor ne én cselekedjek, hanem Krisztus cselekedjen bennem. Tulajdonképpen erre vágyom a leginkább.
3: Induljunk szerintem azzal a végtelen boldogsággal, hogy ami igazán jó történhet velünk, és csak úgy, hogyha jól csináljuk.
0: Most ilyen jó történt velünk egyébként, nem? Valahogy én azt éltem meg, hogy ez jó.
2: Jó történt velünk. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmet. Ezt a műsorunkat és minden korábbi adásunkat is újra megtekinthetik a mediaclick.hu oldalon, illetve a Bizony Isten YouTube csatornán. Utóbbin a hétvégén jelentkezik majd az Agapé Plus podcast következő epizódja is. Foglaljanak helyet az Agapé asztalánál a jövő héten is, addig is Isten áldjon önöket!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ma is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, amikor is közös gondolkodásunknak címe így szól, az önzés áthangolása. Amikor ezt a címet halljuk, akkor bizonyosan sokunkban felmerül a kérdés, hogy jó irány ez? Hiszen ha nem lennénk önzők, akkor nem tudnánk ebben a világban talpon maradni. Szükség van az önzésre, mondják nagyon sokan, hiszen az önzés által tudjuk egyáltalán megvédeni magunkat, az érdekeinket képviselni. Ezen a mai rádió műsoron éppen ezért hadd álljon most első lépésként a csodálkozás pecsétje. Ez a lenyomat hadd legyen az, amely alapvetően meghatározza közös gondolkodásunk bevezető részét. Lehetséges egyáltalán önzés nélkül élni? Ha valaki önzés nélkül, önzetlenül él, ez nem azt eredményezi, hogy kiszolgáltatottá válik? Ez az alapkérdés az, amivel most mai témánk bevezetőiben foglalkoznánk. Amikor az önzés áthangolásáról beszélünk, és az önzés áthangolásának szükségességéről szeretnék gondolatokat ébreszteni, akkor először is az önzés lényegéről szeretnék beszélni. Az önzés egy olyan kényszer cselekvés, egy olyan kényszeres hozzáállás, amely mindenképpen önmagából kiindulva akar megoldást találni az élet kihívásaira. Az önzés valójában egy érzelmi hangoltság. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a kopernikuszi világkép előtt az úgynevezett geocentrikus világkép abból állt, abból indult ki, hogy ez az egész világ mindenség a Föld körül forog, és minden bolygó, beleértve a napot is, valójában a Föld körül ír le valamiféle röppályát. Ez a geocentrikus világkép, Föld központú, hogy magyarra fordítsam, valójában abból indult ki, hogy minden, ami ezen a világon van, az körülöttünk forog, az a Föld nagyságát, egyedüliségét mutatja be, írja körül, csak hogy aztán egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy azok a röppályák, amelyek ebből indulóan kiszámíthatóak, azok az égi testek kapcsán iszonyon bonyolult és nagyon-nagyon nehezen lekövethető köríveket rajzolnak az égre. És amikor Kopernikusz megjelenik az ő heliocentrikus világképével, vagyis amikor azt mondja, hogy nem, a mi naprendszerünk, ő egyelőre csak a napig látott, és a naprendszernek az alapvető struktúráját próbálta meghatározni, és azt mondta, hogy a naprendszer középpontja nem a Föld, hanem a nap. Akkor bizony ebből a fölfedezésből, tézisből, ebből a alapvetően nem Föld körül, vagy úgyis mondhatnánk mai témánkban, nem magunk körül forgolódó világképből egy hatalmas változás jött létre. Rá kellett arra jönnünk, hogy nem az a lényeg, hogy egyre bonyolultabb, egyre nyakatekertebb számításokkal igazoljuk, hogy minden körülöttünk forog, hanem rá kell jönnünk arra, hogy a világ mindenség középpontja nem bennünk van, nem mi vagyunk azok, nem körülöttünk forog a világ, hanem a világ mindenség középpontja először a naprendszer, ugye aztán a tejútrendszer, és sorolhatnám, ez annak a középpontja egész más van, és abban a mi földünk egy picike kis, majdnem azt lehetne mondani, kis porszem. És hogyha így viszonyulunk hozzá, akkor az első, ami nagyon-nagyon fontos következtetés az az, hogy mindazok a bonyolult bizonyítási tételek, amelyekkel a mi fontosságunkat, a Föld központi szerepét akarták korabeli matematikusok és csillagászok meghatározni, az mind elesett, az mind lényegtelenné vált. Nem kellett már ezen úgymond erőlködni. És helyette sokkal egyszerűbb, nyilvánvalóan az is bonyolult, de a bizonyítási eljárásával sokkal egyszerűbb számításokkal lehetett, és lehet mind a mai napig azokat a röppályákat leírni, amelyek a különböző bolygóknak a mozgását szemléltetik. És mit akarok ebből a saját életünkre vonatkoztatva most alkalmazni? Azt, hogy nekünk is az önzésünk érzelmi hangoltsága egyre nagyobb és egyre bonyolultabb rendszereket, úgy is mondhatnám, hogy egyre erőltetettebb gondolkodási sémákat eredményez, mert hogy minden áron, mindenfajta hozzászólásunkkal, hozzájárulásunkkal tulajdonképpen azt akarjuk bizonyítani, hogy ennek a kis világunknak, amelyben mozgunk, amelyben élünk, amelyben a tevékenységünket kifejtjük, ennek mi vagyunk a középpontja. És ebből az önzésből, ebből a fajta kényszer, bizonyítási vágyból, ebből a fajta kényszerességből fakad aztán rengeteg probléma. Olyan utakat járunk be, ahol semmi más nincs a középpontban, csak az, hogy enyém legyen az utolsó szó, hogy az én erőforrásaim köré csoportosuljon minden, hogy ha más nem, akkor kimondják, kimondassam másokkal, hogy jaj, hát én nélküled semmire se jutnék. Mennyire szükségem van rád, mennyire te vagy az életemnek az egyetlen megbízható társa, vagy barátja, vagy szerelme, vagy bármi másfajta jelzővel is, illetve hadd tudjam végre kimondani azt, hogy pótolhatatlan vagyok. És ebben az összefüggésben szólít most meg bennünket ez a mai cím, az önzés áthangolása. Az önzés áthangolása, ami egyszerűen arról szól, hogy nem vagy pótolhatatlan, nem te vagy az, aki körül a te világod forog, és nem te neked kell bizonyítanod, bizonygatnod, hogy igenis belőled indulnak ki azok az impulzusok, amelyek a környezetedet meghatározzák. El tudod fogadni? El tudod fogadni? Hogy jelentéktelen vagy akár, hogy nem kell a középpontban lenned, hogy nem kell másokra ráerőltetned a magad jelentőségét, hogy egy porszem vagy a nagy világ mindenségben, akár a Föld is, a hatalmas nagy tejútrendszerek sokaságában, és így a te energiáidat nem arra kell most már összpontosítanod, hogy állandóan bizonygassad önmagad erejét, hanem egész egyszerűen arra, és ez sokkal könnyebben megy, higgyék el, kedves rádióhallgatók, egész egyszerűen arra, hogy elfogad a segítséget. Mert ez az önzés áthangolásának a tulajdonképpen egy tétje. Az önző ember az egy erősködő ember, nem csak erőlködő, hanem erősködő ember. Egy olyan ember, aki semmilyen módon nem hajlandó, nem képes fölvállalni azt, hogy bizony az ő életének is van korlátja, az ő teljesítményei is megkopnak idővel, hogy sok mindenhez nem ért, hogy igazán a válaszai töredékesek, hogy az elképzelései sok tekintetben hiányosak, megoldásai talán megint csak ebből következően zsákutcásak, és hogy szüksége van arra a töbletre, amit egész egyszerűen most ajándéknak nevezünk. Ajándékból élni. Ez az, amit a Biblia kegyelemnek nevez, kegyelemből élni. És ez a két fogalom, most egy kicsit ízlelgessük, ez a két fogalom egymást kölcsönösen kiegészíti. Az ajándékból élni, vagy kegyelemből élni, az egészen más életritmust eredményez, mint teljesítményből élni. És ha azt mondjuk, hogy önző vagyok, tehát teljesítek, és csak a teljesítmény számít, és csak a teljesítménybe kapaszkodva a teljesítményem jutalmaként tudok elfogadni, és tudok osztani elismerést, elfogadást, támogatást, akkor azt kell mondanom, hogy ehhez képest sokkal egyszerűbb, sokkal világosabb, sokkal megnyugtatóbb, ha azt mondom, hogy ajándékokból élek, vagy bibliai kifejezése megint csak kegyelemből. És hogyha ezt a bibliai szót halljuk, hogy kegyelemből élek, akkor ennek kapcsán megint csak nagyon érdekes ennek a szónak a holdudvara. Milyen jelentést hordoz még ez a szó? Hát ez a szó alapvetően arra utal, hogy a teljesítmény kényszer, amely az önző embernek a sajátossága, aki állandóan kiérdemelni akarja a jót, és csak azt jutalmazza, aki körülötte kiérdemelte az ő jutalmát. Szóval ez a teljesítmény kényszer, ez az embert egyre inkább kiszipolyozza, egyre inkább üressé, egyre erőtlenebbé teszi. A kegyelem kifejezés, amely a megajándékozottságnak az állapotát fejezi ki, az pedig a meg nem érdemelt, a ki nem érdemelt ajándékról szól. És ebben az összefüggésben nem mehetünk el amellett, hogy a Biblia nem csak, hogy nem támogatja az ember görcsös erőködését, hanem kimondja azt is, hogy ez a fajta teljesítménykényszer az ember életében állandóan hibás, állandóan bibliai szóval éve bűnös lesz. Mint amikor az ember egy nagyon fontos alkatrészt készít el, egy olyan fogaskereket, aminek egészen pontosak a paraméterei, milliméterekre, század milliméterekre lebontva, mert annak alapján fog majd az egész nagy szerkezet működni, és annak a gépnek, annak a gépezetnek a struktúrájában így foglal el központi helyet ez a fogaskerék, és amikor legyártják és beszerelik, akkor ez a fogaskerék nem hogy működne, hanem tönkre teszi, fölemészti a nagyon drága és nagyon fontos precíziós gépnek a belső berendezését, és amikor szétszedik és próbálják megvizsgálni, hogy ez a drága alkatrész hogyan pusztíthatod, hogyan végezheted ekkora pusztítást ebben a nagyon-nagyon fontos készülékben, akkor kiderül, hogy egyetlen egy hiba volt, nem volt méret arányosan legyártva. Egy milliméter hiányzott csak. Egy milliméterre volt csak nagyobb vagy kisebb. De ez elegendő volt ahhoz, ez a picike eltérés, hogy az egész gépezet tönkre menjen. És valahogy így beszél, így szemlélteti a Biblia nyelve az ember kegyelemre, vagyis ajándékra szorultságát. Azért beszél kegyelemről, mert az embernek az alapvető problémája az, hogy egy majdnem állapotban él. Görcsösen erőlködik, igyekszik, teljesítményeket produkál, De ezek mind a működő képességhez képest, nem a tökéletességhez, a működő képességhez képest mindig csak majdnem dolgok. És ezek a majdnem dolgok tönkreteszik az életet. Újból és újból megpróbálom, újból és újból talpra állok, újból és újból összeszorítom a fogamat, újból és újból megfogadom, hogy na most már aztán más lesz, és aztán mégsem sikerül. Mint ahogy az egyik szomorú példa, amelyet nem is olyan régen olvastam, egy hajléktalan esetében arról szól, hogy ez a hajléktalan egy rendőrségi eljárás során jelentkezett. Magára vállalt egy gyilkosságot csak azért, ahogyan később kiderült, hogy bekerüljön a börtönbe, mert legalább ott nem jut alkoholhoz. Szegény alkoholista volt, alkoholizmusa juttatta az utcára, és ez a szörnyű kór, ez a szörnyű betegség, de úgy is mondhatnám, hogy megkötözöttség, oly nagy hatást gyakorolt rá, annyira karmaiba tartotta, hogy már kétségbeesésében semmi más lehetőséget nem látott, mint azt, hogy bekerüljön a börtönbe, mert ott legalább nem jut italhoz, gondolta. Nos, hát erről a majdnem állapotról beszélünk. Hogy az ember megpróbál saját erejéből újból és újból talpra állni, megpróbálja újból és újból

ebbe a majdnem állapotba, ebbe az állandóan önmagadból kiinduló és önmagad körül forgolódó zsákutcás élethelyzetbe, ehelyett fogad el az ajándékot. Fogad el azt, hogy nem tudsz magadon segíteni, de én azért jöttem, hogy segítsek rajtad. Fogad el azt, hogy mindig ajándékra szorult ember leszel, vagyis megkegyelmezett ember. A majdnem állapotból, a kegyelem által, az Isten által neked ajándékozott megoldások által megújuló ember. És ez egy nagyon nehéz lecke. Nagyon kevesen értik meg, és még kevesebben követik. Próbálják a mindennapok nyelvére lefordítani. Amikor azt mondom, hogy rendben, én most már az életemet nem aszerint fogom igazgatni, hogy mit tudok magamból kicsiholni, hanem meg akarom várni, el akarom fogadni azt, amit Isten nekem ajándékként ad. Amit megérzek, hogy igen, ez az enyém. Ezt én ajándékként kaptam, nem belőlem származik. Legyen ez akár egy olyan megbízható emberi kapcsolat, amelyre építhetek. Legyen ez egy felismerés, egy konfliktus helyzetben, amely szerint dönthetek, cselekedhetek. Az életemben ezek az ajándékok, ezek a kegyelmi pillanatok, ahogy szoktuk mondani, és megint a kegyelem szónál tartunk, ezek a kegyelmi pillanatok azok, amelyek valóban meggazdagítanak bennünket. És ezek kapcsán mondja azt Jézus Krisztus a Máté evangélium a 10. fejezetében, aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó hozzá, mert aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt, és aki elveszti az ő életét, én értem, megtalálja azt. A kereszt kapcsán mindig arra szoktunk gondolni, hogy ez valami a szenvedésről szól, hogy az élet nehéz, és hogy majd a túlvilágon könnyebb lesz, mondják és vádolják a keresztényeket ezzel, hogy ez valamiféle túlvilágba révedés, és lám-lám Jézus Krisztus is azt tanítja, hogy az ember csak szenvedjen, és szenvedjen, és szenvedjen, de majd oda át könnyebb lesz. Hát ez egy hatalmas félreértés, de inkább úgy mondanám, hogy félremagyarázás. A kereszt az nem azért nehéz, mert hogy Jézus Krisztus bennünket szenvedni hív, hanem azért nehéz, mert nagyon-nagyon természetellenes számunkra az önzés érzelmi hangoltságának a megtagadása. Nagyon nehéz felismernünk azt, hogy magunk körül forogva tulajdonképpen vagy lassan, vagy gyorsan, de egyértelműen csak magunkat tesszük tönkre. És éppen ebben az összefüggésben tulajdonképpen igen, kereszthordozásnak tűnik az önzés megtagadása, kereszthordozásnak tűnik az önzetlenség üzeneteinek befogadása, és legfőképpen kereszthordozásnak tűnik, amikor azt mondom, hogy elfogadom azokat az ajándékokat, amelyeket életemnek nagy kihívásai során átéltem, megtapasztaltam, amelyekben átéltem azt, hogy a megoldás nem belőlem jött, én csak rácsodálkoztam egy nyitott ajtóra, és ezzel szeretném befejezni. Az életünknek ugyanis a sors kérdései sosem a mi döntéseinken múlnak. Az életünknek az alapvető kérdései azok mindig azon múlnak, hogy vannak-e előttünk nyitott ajtók, vagy nem. Hogy zárt kapukon dörömbölünk-e, vagy pedig a mindenható Úristen megnyit előttünk egy ajtót. És éppen ebből fakadóan olyan fontos az az útmutatás, amit Jézus Krisztus a jelenések könyvében a szárdiszi gyülekezetnek mond. Ez az útmutatás mindannyiunkra nézve igaz. Azt mondja, ismerlek téged, tudom, hogy kevés az erőd, de megtartottad az én hűségre intő beszédemet. Ezért én is adok eléd egy nyitott ajtót, amelyet

0: senki be nem zárhat. Mit mond ez az egész rövid üzenet? Ebben az egész rövid üzenetben két dolog van. Az egyik, ismerlek téged, tudok mindent rólad, kívül-belülről ismerlek, nem kell magyarázkodnod, nem kell bizonygatnod semmit. Tudom azt, hogy kevés az erőd. Nem tartozol a menők közé, de nem is akarsz oda tartozni, és milyen jó, mert értéknek nem azt tartod, nem azt látod, ami ebben a világban olyan nagy dolog. Nem magadat akarod menedzselni, futtatni, és azt hazudni, hogy neked úgy is sikerül, hanem mire is koncentrálsz, megtartottad az én hűségre intő beszédemet. Vagyis más szóval, kitartottál abban, amit felismertél, amit jónak láttál. Jöttek divatok jobbról, balról, felülről, alulról, nem érdekelt, amit te felismertél, amit jónak láttál, ahhoz ragaszkodtál. És hogyha ezt teszed, mondja Jézus Krisztus, akkor én is meghálálom ezt az új életszemléletet. Mert az önzetlenség életszemlélete nem arról szól, hogy mindenemet odaadom mindenkinek, aki csak kéri. Nem arról szól, hogy fát lehet vágni a hátamon, hanem az önzetlenség életszemlélete erről szól, hogy amit megértettem, amit megkaptam, ami ajándékként az enyém lehet, azt én hűséggel megtartom. És így tartok ki hűséggel, amellett az ember mellett, aki esetleg már nem olyan értékes, mint valamikor, amikor megismertem. Hűséggel így tartok ki, amellett a munkahely mellett, amely már nem olyan csillogó-villogó, és nem olyan kreatív, mint amikor annak idején beléptem. Hűséggel tartok ki egy közösség mellett, ami valamikor nagyon inspiráló volt, és nagyon menő volt, és irigykedtek rá mások is, hogy lám-lám téged befogadtak, és most pedig lehet, hogy már a futotta kategóriájába tartozunk csupán, de engem nem érdekel. Akkor is hűséggel kitartok mellette, és sorolhatnám még ezeket a döntéseket. És az önzetlenségnek ezek a döntései azok, amelyek válaszul azt kapják Jézus Krisztustól, íme én adok eléd egy nyitott ajtót, amit senkibe nem zárhat. Az önzetlenség nem a keserű lemondásnak az üzenete, az önzetlenség a kereszt erejének üzenete. Annak az üzenete, amelyet Jézus Krisztus így fogalmaz meg, ha fölemeltetek, akkor mindeneket magamhoz vonzok. A keresztben, az önzetlenségben hatalmas vonzó erő van. Kifordítja sarkából a világot. Egy új távlatot nyit. Az Isten ajándékainak csodájára mutat. Én kívánom, hogy ezeket a csodákat nap mint nap mi is örömmel átélhessük és befogadjuk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!